0: külső Erzsébet város igazából Chicago, ugyanis itt működik ma is az emlékházunk, itt élt és dolgozott egykor Ruth Miksa a 20. század első felében, és a múzeumok éjszakáján most egy nagyon különleges városi sétát kínálunk a látogatóinak, aminek Chicago lesz a témája. Ez háromszor is fog indulni egyébként a múzeumok éjszakáján, 5 órakor, 6:30 és 8:00, tehát háromszor is lehet időpontot választani. Ez egy élő történelem program lesz, 4 korabeli szereplő a századforduló, illetve a század elő időszakából fog ide látogatni, mondjuk úgy egyfajta szellemként, és mesélni arról, hogy milyen pletykák, érdekességek maradtak fent, járták Chicago utcáit Ruth Miksa korában. Úgyhogy a Bethlen térről indulva egy nagyjából 1 órás kört fognak ezekkel a korabeli szereplőkkel látogatóink lejárni. Be lehet menni majd itt a közeli utcákban több lakóházba is egyébként, nyilván a mi múzeumunk épülete és a felfedezés tárgya lesz, és elsősorban azzal fogunk foglalkozni, hogy mi is ez a Chicago, van-e köze valóban a bűnözéshez ennek a városrésznek, illetve hogy kik laktak itt, milyen jelentős épületek emelkedtek a környéken, és mik azok, amit meghatározták Ruth Miksa, és természetesen a szomszédság életét is a 20. század elején.
1: Ez maradjon most titok, hogy miért lett Chicago?
0: Nem kell, hogy titok legyen, igazából az összes Chicagóról szóló programunk, más városi sétáink is vannak egyébként itt a környéken, a múzeumok éjszakán most az élő történelem program lesz. Azt igyekszik elmesélni a résztvevőknek, hogy Chicago nem azért Chicago, mert nagy volt itt a bűnözés, vagy magas volt a bűnözési ráta, hanem Chicago az építkezési módja miatt, a rövid idő alatt gyorsan felépült városrész jellege miatt kapta ezt az elnevezést, és maga a bűnözés később tapadt csak majd hozzá a két háború között. Tehát szeretnénk eloszlatni a legendákat, a tévhiteket a külső Erzsébet város története kapcsán, és ez a múzeumok éjszakai programunk is többek között erre fog szolgálni, de meg sok-sok izgalmas pletykát hoz majd a századforduló időszakában.
1: Még Ruth Miksára térjünk rá egy kicsit. A magyar középület templomépítészet területén egyedülállót alkotott, szinte mindenhol jelen van. Mennyire közismert az ő géniusza, és mennyire tipikus az a családtörténet, a 19. században emelkedett föl a család?
0: Azt gondolom, hogy egyre híresebb, nevesebb, nem csak mi, hanem a többen is sokat dolgozunk, teszünk azért, hogy Ruth Miksa neve egyre híresebb és ismertebb legyen. Nyilván itt az egykori otthonában működő múzeumunknak elsődleges feladata egyrészt a munkásságának, másrészt a családtörténetének a megismerése és megismertetése. Egyébként a múzeumok éjszakán is lesz olyan programunk, ami kifejezetten vagy nagy részben például a templomokhoz, illetve a vallási egyházi épületekhez kapcsolódó munkásságát, elkészült alkotásait fogja bemutatni. Ennek az az a címe, hogy Fény és Árnyék a középkor Ruth Miksa világában, magyarul azzal fog foglalkozni, hogy például a gótika motívumai öröksége miként éltek tovább Ruth Miksa munkásságában, művészetében. Ez a típusú program érdekel, neki a 8 órakor kezdődő vezetésünket tudnám ajánlani. Egyébként a kiállításaink egész éjszaka, délután 4-től hajnali 1-ig bejárhatóak múzeumok éjszakája Karszalag birtokában, úgyhogy mindenki szemezgethet itt az általunk gondozott életműnek a megismeréséből. Van ugye a múzeumnak egy olyan része, ami a családtörténettel foglalkozik, bejárhatóak az egykori lakószobák, itt inkább az életmódot lehet megismerni, azt a milliót, amiben egy tehetős, külső Erzsébet városban 1910-től érő művész család lakott. A kiállításaink másik részén pedig kifejezetten Ruth Miksa munkásságával ismertetjük meg a résztvevőket. Ennek most már egyébként van egy olyan része is, egy új időszaki kiállításunk, ami néhány hónapja látogatható, ami a tervezési folyamatot mutatja be, a megrendelői bázisról mesél Ruth Miksa műhelye kapcsán az érdeklődő látogatóknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy azoknak is érdemes eljönni, akik jobban ismerik már ezt az életművet, hiszen nagyon sok olyan tárgyal találkozhatnak, amelyek csak nálunk, csak a mi gyűjteményünkben ismerhetőek meg. Akik pedig még nem ismerik olyan mélyen Ruth Miksát, viszont érdekli őket a századfordulónak, akár a történelmhez kapcsolódó, akár a művészetekhez kapcsolódó világa. Ők is tudnak mind programokat, mind pedig kiállításokat találni nálunk. Úgyhogy bízom benne, hogy sokféle szempont szerint a múzeumok éjszakán is tudjuk folytatni Ruth Miksa tevékenységének hirdetését.
1: Hol köszön ránk Budapesten Ruth Miksa, mely templomokban, mely középületekben az ő üvegablakai?
0: Üvegablakai és egyébként mozaikjai is, úgyhogy lehet választani, hogy ki melyiket szeretné megnézni. Számos helyen találkozhatunk az alkotásaival. Hogyha a mozaik alkotásokat kellene példának mondanom, amelyeket bárki a városban sétálva megnézhet, akkor a Szervita térre irányítanám a kedves érdeklődőket.
1: A homlokzata annak az épületnek az az alkotása?
0: Így van, egy hatalmas, ugye Patrona Hungariae címet viselő óriási homlokzati mozaikról van szó, ami Ruth Miksa műhelyében készült. De egyébként a Népszínház utcában az egykori kőbányai polgári serfőzde székház,

0: Ezen is egy majdnem 60 négyzetméteres szabadtéri mozaik alkotást lehet látni, úgyhogy tényleg az utcán sétálva Budapesten is számos helyen találkozhatunk vele. Ha pedig az olmozott ablakokat szeretnénk megmutatni, megismertetni, hát akkor gyakorlatilag az összes híres budapesti középület felsorolható, az Országház épülete, a Gresham Palota épülete, a Magyar Nemzeti Bank épülete, a Zeneakadémia épülete, vagy éppen az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templom a Rózsák terén.
1: Ez ott van közel a múzeumhoz.
0: Így van, igen, ott ugye újra elkészített, újra gyártott ablakok vannak, viszont eredetileg rótmiksa munkák voltak ebben az épületben is, vagy a Kálvin téri református templomnak a gyülekezeti terme is egyébként csodaszép rótmiksa ablakokat rejt. De hogyha Budapestet elhagyjuk, akkor is a Pannonhalmi Bencés főapátság például egy nagyon jó példa. Hogyha városházákat nézünk, akkor mondjuk Szabadkán a városháza épülete, vagy Marosvásárhelyen a Kultúrpalota, és tényleg sokáig sorolhatnánk a Fasori Evangélikus templomtól, a Körösi villán, az Országos Levéltáron át, tehát számos olyan jelentős épület, amely építészetében is csodálatos, de egyébként rótmiksa üvegeket is, vagy mozaikokat, vagy olmozott ablakokat tartalmaz.
1: Szombaton, július 20-án a rótmiksa múzeum várja éjjel egyig a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönöm!
2: Kolocz Dórával, a rótmiksa emlékház és gyűjtemény igazgatójával Szerdai Csongor beszélgetett. Június 20-a, illetve a múzeumok éjszakája az intézmény számára a búcsú éjszakája is, lezárul a Rót 160 emlékév. Azaz a világhírű mozaik és üvegművész születésének 160. évfordulójára készült ünnepségsorozat, de a Rótmiksa emlékház és gyűjtemény kapui is bezárulnak. Utoljára járhatjuk be a múzeum tereit jelenlegi formájukban. Június 21-től ugyanis az épület felújítás miatt zárva tart, várhatóan megújultan ősszel nyit újra, sok-sok újdonsággal.

0: A Magyar Katolikus Rádió akvareljét hallják. Napokon belül itt a tanév vége, kitör a vakáció, de amire a gyerekek várva várnak, az bizony sokszor gondot jelent a szülőknek, hiszen nincs minden családban a dolgozó apuka anyuka mellett aktívan besegítő nagyszülő, aki gondoskodna a csemete felügyeletéről és tartalmas időtöltéséről. Ezért is igen széles a nyári táborok választéka. Különben is a nagyszülőknek is jár a pihenés, és egy jó tábor életre szóló élményt adhat a gyermekeknek. A napközis nyári táborok közül már a múzeumok éjszakája apropóján is most a Magyar Nemzeti Múzeum ajánlatára hívjuk fel a figyelmet. A július közepére a 9-13 éves korosztály számára meghirdetett táborról a szerkesztő Engáva Szabira múzeumpedagógustól kért tájékoztatást.
1: Ennek a tábornak a tematikája, az a címe is, hogy vissza a középkorba, és mi arra gondoltunk, hogy itt a királyok, királynék, lovagok, katonák, szakácsok, szerzetesek, mesterségek, céhes embereknek a világába vinnénk vissza a gyerekeket, hogy úgy mindent, amit lehet, erről a középkorról, a varázslatos középkorról megismerjenek. Ez nálunk több kiállítási részt is jelent, és több termet fedeznek fel a gyerekek.
2: Most ugye épp a foglalkoztató teremben vagyunk.
1: Igen, amikor ide bejöttünk, akkor mondtam is, hogy hát ez itt a gyerekeknek a birodalma, amikor megérkeznek. Ez lesz majd az alkotó tevékenységeknek a helyszíne, mert mindig a kiállításban is leszünk, a múzeumkertben is természetesen, ha már ilyen jó játszóterünk van, és alkotó tevékenység is lesz, ami minden esetben kapcsolódik majd a kiállításhoz és az adott nap témájához.
2: Itt a foglalkoztatóban rengeteg mindenféle kincs, műtyűr van, milyen foglalkozások lesznek, rengeteg kardot láttam, gondolom ezek nincsenek kifenve.
1: Ezek természetesen nem élesek, nem hegyesek, pont azért, hogy a gyerekek kezébe is oda tudjuk őket adni. Ezek az eredetivel megegyező másolatok, tehát hogyha majd megfogják, akkor megpróbálhatják, hogy mondjuk elbírják Mátyás király katonáinak a kardját. De ami szintén érdekes lehet, hogy mondjuk a mesterségeket is megismerik a gyerekek, hogy mondjuk egy könyv hogy készül, vagy a szerzeteseknek az egészen megerőltető munkáját luttollal, tintával írni, vagy megismerkednek korabeli receptekkel, fűszerekkel.
2: Ugye a középkorban alakultak ki a céhek, a mesterembereknek már mesteri jeleik voltak, és hát rengeteg olyan szakma volt, vagy mesterség, ami már nincsen. Milyen mesterségekbe lehet itt beletanulgatni?
1: Pont a gyerekek is majd elkészítik a saját jelüket, és amiket itt majd elkészítenek, azokat egyébként haza is tudják majd vinni. Mindenkinek adunk majd segítséget. Egyrészt olyan cének lesznek a tagjai, akik mondjuk építkezéssel foglalkoznak, vagy a könyvekkel foglalkoznak, és a könyveket sokszor említem, hát ugye meg fogják tanulni azt is, hogy mondjuk a korban hogyan készítették el ezeket, amiben írtak, vagy amit arra használtak, hogy lejegyezzék a gondolataikat.
2: Ami még nagyon szokta érdekelni a szülőket, hogy hogy néz ki egy-egy foglalkoztatási nap, mikorra kell jönni a gyerekért, mikorra kell ideérni, hogy van az étkeztetés. Gondolom, hogy itt a múzeum lesz a fő helyszín, illetve a múzeum kert. A múzeum kertben egyébként nemrég nyílt egy kiállítás, ahol bő 100 évvel ezelőtt született gyermekeket lehet megnézni. Egy ilyen korabeli mosolyalbuma, ugye egykor a akkoriban november 7 térnek nevezett oktogonon volt egy mosolyalbuma fényképész, a 1960-70-80-as években ott fotózták a gyerekeket, ilyen beállított képek készültek. Na de ilyen beállított képek jóval korábban is készültek, azok vannak itt a múzeumkertben, és természetesen gondolom a múzeumkertben a játszótéré lesz a főszerep, esőnap esetén pedig semmi probléma itt a múzeum. Szóval mikorra kell hozni a gyerekeket, hogy lesz az étkeztetés, kell-e hozni uzsonát?
1: Reggel 8-ra várjuk már a gyerekeket, és mindig majd egy ilyen felébresztő játékkal kezdünk, ismerkedünk, főleg a legelső nap, és 4-kor ér véget. Minden nap igazából Ezekkel a játékokkal kezdődik, aztán a kiállítást és az egész múzeum épületét fedezik fel a gyerekek. Reggelit is kapnak. A reggel és az uzsonna az itt lesz a kiváló múzeumi büfében. Ebédre pedig majd elvisszük a gyerekeket egy külső vendéglátó egységbe, tehát nem szükséges igazából hozni azoknak a gyerekeknek sem, akik mentes étkeztetést igényelnek, mert ezt is meg tudjuk oldani. És hát igen, említettük ezt a Láthatatlan kismadár című kertben látható tárlatunkat, ez pont gyereknapra készült, de tényleg itt ez egy szabad játék lesz, amit majd a játszótéren töltenek a gyerekek. Tapasztalataink szerint ennek örülnek a legjobban akkor.
2: Ugye tapasztalatokról azért is lehet beszélni, mert sok évvel ezelőtt indult ez a nyári táborozási lehetőség a múzeumban. Mik a visszajelzések? Én úgy tudom, hogy elég hamar beszoktak telni ezek a táborok, ha csak a múzeumi dolgozók némelyike ide küldi a gyermekét, már legalább egy fél turnus megvan. Egyáltalán hány gyereket tudnak fogadni? Azt is mondjuk el, ugye, hogy a 9 és 13 év közötti korosztályt várják.
1: Igazából 25 főt várunk, és még egy pár hely van, még nem telt be, de akinek most megtetszett, annak érdemes sietnie. És hát 2020 óta vannak ezek a táborok, akkor arra gondoltunk, hogy ugye nem nyithattunk ki nagyon sokáig, és hogy szeretnénk ezt bepótolni. És azóta volt egy kis szünet, de igazából minden évben tartottunk szinte tábort. Szerintem a legnagyobb visszajelzés az, hogy nagyon sok visszajáró gyerek volt, aki minden évben eljött. Ugye mindig próbáltunk új tematikát is kitalálni, és természetesen az is egy visszajelzés számunkra, hogy nagyon sok múzeumi gyerek van. Van olyan, aki már kinőtt ezekből, de őket is nagyon jó volt mindig viszont látni, és hát a kollégáknak is, hogyha tetszik ez meg a múzeumi gyerekeknek, annak mind nagyon örülünk.
2: Tehát akkor még egyszer, épp az Attila kiállítás végén, ugye ami július 12-ig látható, rá egy nappal kezdődik a tábor, akkor valószínűleg itt már új kiállítás is lesz, és azon a héten hétfőtől péntekig fog tartani. Egyáltalán meddig lehet jelentkezni, gondolom, most azon túl, hogy amíg be nem telik a férőhely.
1: Igazából a tábor előtt egy-két héttel fogjuk lezárni, de az a tapasztalatunk, hogy addig nem fogunk elmenni, szerintem ez már júniusban most be fog telni. Szeretettel várjuk a gyerekeket.
0: A Magyar Nemzeti Múzeum Vissza a középkorba címmel meghirdetett napközis nyári táboráról Engáva Szabina múzeumpedagógustól a szerkesztő érdeklődött. A táborról bővebben a múzeumpedagógia@mnm.hu e-mail címen kaphatnak tájékoztatást.

0: Az akvarell hátralévő idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrborzsánk mai szerkesztője Zsolda Szilvia.
1: A múzeumok éjszakáját idén június 20-án rendezik meg. Országszerte több száz intézmény, múzeum és kiállítóhely várja a látogatókat különleges programokkal, koncertekkel, tárlatvezetésekkel és kulturális élményekkel az év legrövidebb éjszakáján. Most két helyszínt ajánlunk figyelmünkbe. A múzeumok éjszakája alkalmából a Martonvásári Brunswick kastély parkjában június 20-án este 7 órától pokroc koncertet ad a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Műsoron Handel, Borodjin, Liszt és Vivaldi művei. Közreműködik a Tálas Áron trió, vezényel Thomas Cornél. Az estházi gazdája Mona Dániel zenetörténész. Jegyet vásárolni a bftz.hu oldalon vagy a helyszínen lehet. A debreceni modem is kitárja kapuit a múzeumok éjszakáján, amikor is az épület minden szegletében izgalmas programok várják a látogatókat. Délután 4 órától Balsai Móni színésznő jelnyelvi tolmácsolással kísért tárlatvezetése lesz Kányási Holb Margit Anyagba vetett rítusok című kiállításán. Szintén 4 órától Elek Ferenc színművész és Gönci Dorka mediátor, kommunikációs szakember tart tárlatvezetést a Modem 20 című kiállításon. Ekkor kezdődik a ringató is a belső kertben, valamint az alkotósarok a gyerekeknek. 5 órától Nemes Csaba képzőművész tart tárlatvezetést a Folyamatos múlt című kiállításon, és megnyílik Kádár Emese Jégbe zárt nap című kiállítása. 6, illetve 7 órától folytatódnak a tárlatvezetések, majd a zenés produkciók a Made in Debrecen színpadon. 8 órától Slam Poetry est lesz. 4:10-től a Hortobágy Néptánc Együttes és az Egervölgye Táncműhely közös performanszát tekinthetik meg Énekes István rendezésében. Este 10 órától folytatódnak a tárlatvezetések és a zenei programok. Részletek a modemart.jegy.hu oldalon. A múzeumok éjszakája részletes program kínálatát a muzej.hu oldalon találják. Június 18-án csütörtökön este 7 órától a Buda Bible közösségi térben színházi előadás és pódiumbeszélgetés lesz Lackfi Jánossal. Lackfi János Hinták című kétszereplős darabja különleges színházi, zenei és vizuális élményként elevenedik meg a Kariatida alkotócsoport előadásában. A produkció a női szerepek, az anyaság, az életadás, a szeretet és elengedés kérdéseit járja körül őszintén, humorral és mély emberismerettel. Az előadást közönség találkozó követi, ahol a jelenlévők bekapcsolódhatnak a darab által felvetett kérdések közös tovább gondolásába. A pódiumbeszélgetésen részt vesz a szerző Lackfi János is. Szintén június 18-án csütörtökön este 7:30-tól a tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra latin est lesz a Pestidek Kuti Klebersberg kastély kertjében a Rózsakerti zenés esték programsorozat keretében Latin Amerika magyar lélekkel címmel. Ugyanitt június 26-án pénteken este 8 órától pedig a szokásos Szent Iván esti koncerten a Duna Szimfonikus Zenekar közreműködésével szerelmes klasszikusokat hallgathatnak meg Szent Iván esti varázs szerelmes klasszikusok címmel. A házigazda Eckhardt Gábor. A programokat tehát a Klebersberg kastély rózsakertjében szabadtéren tartják, rossz idő esetén viszont a szalonban. Cím: Második kerület, Templom utca 12. Még június 30-áig tart a budapesti Wagner napok esemény sorozata. Dupla jubileum az idei, mivel 150 éve szólalt meg először a teljes Ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. A Müpa fesztiváljának látogatói pedig éppen 20 éve élvezhetik a hazai Wagner Fiesta semmihez sem fogható hangulatát. Ezt az életérzést idézik fel a MUPA különböző tereiben is, ünnepelve az elmúlt két évtizedet. A zászlótérben a plafonról lelógatott hatalmas molinók segítségével a MUPA régebbi Wagner plakátjait mutatják be, a korábbi előadások varázsát pedig nagyszabású digitális képválogatással elevenítik fel. Június 18-án csütörtökön este 6 órától a Rajna kincse csendül fel, másnap a Valkür hallható 4 órától, június 20-án szombaton 4 órától a Siegfried lesz műsoron, 21-én vasárnap 4 órától pedig az Istenek alkonya hangzik el a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A budapesti Wagner napok eseménysorozatának részleteit a MUPA honlapján találják. Július 24-ig látogatható a Magyar Elektrográfiai Társaság Madártávlat című kiállítása. A Madártávlat digitális perspektívák a kortárs képzőművészetben című nemzetközi kiállítás nem csupán a technika és művészet határterületeit vizsgálja, hanem visszatükrözi korunk társadalmi, filozófiai és képzőművészeti kihívásait és lehetőségeit. A digitális technológiák társadalmaink szövetébe ivódnak, gyökeresen átalakítva kommunikációnkat, munkánk és szabadidőnk szerkezetét. Ez a kiállítás tehát nem csupán egy pillanatkép a digitális művészet jelenlegi állapotáról, hanem egy felkérés is, hogy madártávlatból tekintsünk saját digitális létezésünkre. Kiállítók, a Magyar Elektrográfiai Társaság tagjai, valamint meghívott magyar és külföldi művészek a digitális műfaj jelentős alkotói. A kiállítás a Szép Három közösségi térben, az 5. kerületi Szép utca 1-ben látogatható július 24-éig, 2-től vasárnapig 10 és 18, pénteken 10 és 14 óra között. A MÁV Szimfonikus Zenekar 3 egymást követő péntek este ad koncertet az Olasz Kultúrintézet dísztermében. Ennek első programján június 19-én este 7 órától a romantikus zene szenvedélyét, erejét és szépségét élheti át a közönség többek között Mendelssohn és Brahms remek művei által. A koncert egyik különlegessége, hogy a zenekart a neves hegedű művész Baráti Kristóf vezényli, a szólista pedig ifjabb Sárközi Lajos hegedű művész lesz. Az Olasz Kultúrintézet címe 8. kerület, Bródi Sándor utca 8. A következő koncertek június 26-án és július 3-án lesznek.
0: Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell is véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, a szerkesztő Tóth János András és a műsorvezető Lázár Csaba. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Johannes Brahms Esdurszonáta klarinétra és zongorára című szerzeményéből következnek részletek.

0: Részletet hallottak Johannes Brahms Ezdur szonáta klarinétra és zongorára című szerzeményéből. Előadta Kovács Béla és Rados Ferenc.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
2: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Havas Judit előadó művészt, irodalomtörténészt. Régi ismerettség, szakmai barátság fűz össze bennünket. A Magyar Rádió irodalmi osztályának később művészeti főszerkesztőségének hosszú évekig gyakori vendége voltál versmondóként. Mások úgy ismerhetnek téged, mint az Adi Versmondó Szalon háziasszonyát, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum pedagógusát. TV-műsort is szerkesztettél és vezettél a Duna Televízióban. Sok fellépésed volt Budapesten, és bejártad Magyarország számos települését, valamint Európában és más földrészeken is vendége voltál magyar közösségeknek. Tanítottál nyári amerikai magyar iskolában is. Van az interneten egy igen profi honlapod, ami átfogó képet nyújt a tevékenységedről. Manapság is ennyit dolgozol még, vagy egy kicsit már pihenősebb az életed?
3: Nem tudom, hogy mennyit is dolgozom, de köszönöm, hogy itt lehetek most. A meghívást köszönöm, és valóban régi barátság fűz bennünket össze. A hajdan szép időkről szólt ez a kis bevezető. Ha visszatekintek, akkor nem is tudom, hogy hány személynek kellett ezt végigcsinálnia, ezt az életpályát eddig. Most megmaradt az egyetemen a tanítás, a 5. Tudomány Egyetemen, a bölcsészkaron és a média szakon oktatok beszédkultúra, beszédművészetet, irodalmat műveltségórának hívom, mert főleg verseken és prózai munkákon keresztül tanítom a szép magyar beszédet. Megírtam egy könyvet Csodaváró hangszer címen a művészi beszéd oktatásáról, hát ezt is bele-bele csempészem ezeket a gyakorlatokat a órákba. Ami az esteket illeti, már sokkal kevesebb alkalommal kapok meghívást. Néha fájlalom, de vannak olyan időszakok, amikor jól esik ez a csönd, mert másra tudok koncentrálni. Például egy nagy tervemet, egy nagy szerelmemet, egy világhírű festőt fogok megjelenítetni. Marc Chagall-ról van szó, akit szinte gyerekkorom óta imádok, és a gondolataiból készítettem prózai szöveget, zenét komponált ehhez a szöveghez Jávori Ferenc Fegya. Petrányi Judit segített, amikor kaotikus volt az anyag a szerkesztésben, hogy összeálljon ez a 10 tételből álló életmű vallomás.
2: Mikor lesz ennek a bemutatója?
3: November 15-én a Rumba zsinagógában lesz a bemutatója. Az elmélyült munkához tartozik a befelé forduláshoz költőkkel való barátságom, és a barátságomnak a lenyomata. Gergely Ágnes régóta kíséri a pályámat figyelemmel, eljött a Komédium Színházba annak idején, amikor Földes Mária séta, Emlékek a gyerekkorból és a holokauszt idejéből monodrámát adtam elő Radó Gyula rendezésében, és rendszeresen egy-egy versének elmondom.

0: Régóta tervezzük, hogy egy életmű hangos könyvet készítünk. Válogassunk ebből a kötetből egy hangos könyvre valót.
1: Szóval ez közös munka volt a költővel?
0: Annyira közös munka volt, hogy én, mint kisdiák ültem ott nála az otthonában, és hallgattam őt, és a válogatásaimat aztán ő átválogatta, a szerkesztéseket, amiket megbeszéltünk, akár telefonban átszerkesztette, de én mindenre nyitott voltam, mert annyira tisztelem és annyira szeretem őt, hogy úgy gondoltam, minden pillanat egy ajándék, amit vele tölthetek, és tőle tanulhatok.
1: És abszolút hiteles és mérvadó a saját költészetét illetően is. A 90-es éveiben jár már a magyar költészet nagyasszonya, Gergely Ágnes. Nekem is volt többször riportalanyom, és örülök annak, hogy ismerhetem őt. Pillancsunk egy kicsit vissza még a pályádnak egyéb momentumaira. Én számos előadóestednek lehettem hallgatója, nézője, Ady Endre, József Attila, Ijés Gyula, Nagy László, Kormos István, Kányádi Sándor, hogy most csak néhányat említsek a sok közül. Ezek a költők gyakran a te tolmácsolásodban jutottak el a verskedvelő közönséghez. Azt gondolom, hogy neked is az lehet az arszpoétikád, amit Kányádi Sándor így fejezett ki, hogy a vers az, amit mondani kell.
0: Igen, Sándorral régi barátságban vagyunk. Én jelen időben beszélek erről a barátságról.
1: Még így is, hogy már nincs köztünk?
0: Igen, és az a pillanat, amikor június 24-én bemondta a rádió, hogy többé földi valójában nincs közöttünk, nem hittem el.
1: Nem, mert annyira életteli volt még kései öregségében is.
0: És annyira karizmatikus, a fotóin is érzékelhető, hogy átsugárzik a fotón keresztül is a személyisége, és a csippentős humora is. És ez nem csak a jó fotósoknak köszönhető, hanem ennek a rendkívüli személyiségnek, hogy ő ilyen volt. Valóban, ami hiányzik, hogy szilveszter táján mindig felhívott, és boldog új évet kívánt, meg Hajdanában, Danában, amikor még nem készítettem el a Halottak napja Bécsben című estemet, akkor egy alkalommal vállalkoztam arra, hogy elviszem őt autóval, de a határon megállítottak, és akkoriban még kevéssé ismertük egymást, mert tőlem csak a fekete-pirost hallotta, de azt elmondatta velem a Blaha Lujza téren is, és büszke volt arra, hogy még a csilingelő villamosokat se lehetett úgy hallani, és a buszok tülkölését se, mint az ő verse, hogy visszhangzott ott a Blaha Lujza téren.
1: Szép pillanat lehetett.
0: A határon álltam döbbenten, hogy ennek a nagy költőnek szanaszét dobálják a bőröngyéből az ingét gatyáját, a holmiait, kolbászt kerestek. És megtalálták a kolbászt, és akkor ő csippentős humorral, amilyen Kányádi, egészségükre biztos urak, mondta, és nem engedte, hogy Nagyváradnál tovább vigyem őt, és ott a vonat lépcsőjére állva, mint egy trubadúr elmondta nekem az egész Halottak napja Bécsben verset. Akkor már tudtam, hogy én egy Kányádi estet fogok szerkeszteni, csinálni, és valóban a Vers és Dala Várban mutathattam be Jancsó Adrien pódiumán ezt a műsort, és ebből is hangos könyv lett.
1: Sándor gyakran elmesélte, hogy egyszer egy író-olvasó találkozón egy kisgyermektől kapta ajándékba ezt a mondatot, amikor megkérdezte, hogy na gyerekek, szerintetek mi a vers? A vers az, amit mondani kell.
0: Ezért a televízióban csináltam egy sorozatot.
1: Ezzel a címmel.
0: 12 részes sorozatot, és természetesen ő volt az első vendég. Nagyon szép sorozat volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Tudok úgy beszélni róla, mintha nem én csináltam volna, mert nem az a lényeg, hogy én csináltam, hanem hogy megvalósult valami. Részben a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményét tudtuk kicsit bemutatni, részben pedig a meghívott költő színész egy-egy kedves tárgyát kézbe foghatott. Ezen kívül a költő meghallgathatta az eltés tanítványaim valamelyikétől a saját versét, és beszélgethettünk róla. A színész vendég pedig meghallgathatta azt a verset, ami a repertoárján szerepel, és egy hallgatóm elmondta, és szakmáztunk kicsit. Nagyszerű volt, hiszen Juhász Ferenc is ott volt a költők között, aki eljött. De ott volt Tolnai Ottó, de ott volt Lackfi. A színészek közül ott volt Szabó Gyula, ott volt Avar István, ott volt Hegedűs D. Géza.
1: Micsoda remek társaság.
0: Schubert Éva. Fantasztikus volt. volt, hogy ezt megtehettem,

0: És hogy ez egy közműveldési program volt.
1: Így van. Hát ezek hiányoznak manapság a magunk fajtáknak. Kétségtelenül azt be kell ismernünk, hogy ma kevesebb az érdeklődés a költészet és az előadott költészet iránt. Pedig sok igazság van abban, hogy a vers sokszor akkor kell életre, hogyha mondják, mint ahogy a régi időkben énekelték, recitálták a verset az ókori görög Orfeusztól Tinódi Lantos Sebestyénig és Balassi Bálintig. A költészeti estek mellett már az imént az egyiket meg is említetted, monodrámák előadása is fűződik a nevedhez. Szabó Magda, Márai Sándor és Földes Mária regényeiből készültek siker színpadi adaptációk. Ha jól tudom, akkor a Sétából később film is készült, és neked ez izraeli sikert és díjat is hozott ez a darab.
0: Egy dokumentumjátékfilm készült, Havas Miklós volt a producere, mert azt mondta, hogy az egész gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy a mama előadja Földes Mária Séta című monodrámát a Komédium Színházban, meg középiskolákban. Ezek az előadások úgy elszállnak, de a film megmarad, és mint filmproducer arra biztatott, hogy egy dokumentumjátékfilmet készítsünk.
1: Ő a nagyobbik fiad, ugye?
0: Ő az idősebbik fiam, Miklós, akivel akkor voltam várandós, amikor Latinovics rendezte velünk a Radnóti estet.
1: Az egyetemi színpadon?
0: Az egyetemi színpadon. Azt mondta, hogy mama, én vagyok a producer, én tárgyalok mindenkivel, de te szervezed meg, hogy kik lesznek a riportalanyok. És Erdély Laló is riportalany volt, Kántor Lajos éppen itt volt Budapesten, aztán elutaztunk Kolozsvárra, ott találkoztunk azzal a gyerekorvossal, aki barátja volt Földes Márjának, találkoztunk annak a zongoraművésznek a lányával, aki hallgatta együtt Földes Maricával édesapja játékát, Halmos zongoraművészről van szó. Elutaztunk Izraelbe, és Izraelben pedig Wolf Katalin, aki a Séta adaptációját megcsinálta a Habima Színház számára, ott élt Holomban, és vele is felvételt készítettünk meg, Marikával, a színésznővel, aki Katalinnak a barátnője volt, és ezért Földes Marica barátja is lett, és sajnos az a dráma, a végső dráma, ami a könyvborítóján is látszik, a Séta Kriterion által kiadott könyvborítóján, hogy mesztelen talppal egy csupasz fa a felhőkarcolók tetejéről leugrik. Földes Marica ennek a Marikának a lakásából követte ezt el, mert nem bírta démonaival megbirkózni. Ebben a dokumentum játékfilmben Sibalin György volt az operatőr, többször volt bevágás látható a monodrámából, illetve az előadásomból. És nagyon szép lett, Washingtonban a Sétát angol felirattal előadtam a holokauszt világnapján pár évvel ezelőtt, és a dokumentum játékfilmet pedig Kolozsvárott a filmnapokon bemutathattam.
1: A versmondói pálya mellett irodalomtörténészi érdeklődésednek is komoly teret adtál az életedben. Az ELTE bölcsészkarán magyar könyvtár szakosként végeztél, és PhD fokozatot szereztél 2007-ben. Kenyeres Zoltán irodalomtörténész volt a témavezetőd. Mit választottál a doktori értekezésed témájául?
0: Kenyeres professzor úr, hála és köszönet, hogy elvállalt engem egy beszélgetés során. Már ott is ott tanítottam az egyetemen, és az egyetemi anyanyelvi napokon a versmondó versenynek én vagyok a zsűri elnök és házigazdája. Szóval a folyosón összefutottunk, és kérdeztem félszegen, hogy PhD, hogy mit kell ahhoz csinálni, és akkor leültetett, és kérdezte, hogy mi lenne a téma. És mondtam, hogy a Nyugat harmadik nemzedéke, Radnóti, Vörös Sándor, Jékeli, Kis Tamás,
1: Vas István,
0: Kálnoki László.
1: Micsoda névsor ez is.
0: És Takács Gyula. És akkor mondta, hát mi az, hogy egyszer majd, Judit, hát most fogjunk bele. És tulajdonképpen életem során mindig fontos volt, nem tudom, hogy az dicséretes vagy hiányosságom, a bíztatás, hogy akarják, hogy megcsináljam, hogy akarják, hogy ott szerepeljek, akarják, hogy Kassán előadjam az Áldozó Judit monodrámát. Amerikából hazajöttem, és 3 nap múlva elutaztam Kassára, és megcsináltam. De ehhez az kellett, hogy akarják. Kenyeres professzor is akarta, hogy én ezt megcsináljam. Bíztatott, és végigcsináltam ezt a pár évet, 6-ot legalább, és örülök neki, hogy megcsináltam. a fellépések, a családom nekem nagyon fontos. Két fiam van, Miklós és Tamás, mind a kettő jogot végzett, ügyesek, tehetségesek, nyelveket tudnak, mindenre sikerült felkészítenem őket, és nekem ez volt a legfontosabb.
1: És ez egy más életformát követel.
0: Teljesen igen, más életformát.
1: Utakodás.
0: De az a helyzet, hogy talán a szüleimtől, édesapámtól és édesanyámtól, aki énekesnőnek készült, de a háború közbeszólt, nem lett belőle énekesnő, köszönhetem talán azt az energiát, vagy erőtartalékot, hogy még mindig itt ülök, és még mindig arról beszélek, hogy milyen lesz majd november 15-én a Chagall, meg Bíró Zsófia volt tanítványom, kiváló író lett azóta. Margaret Durantnak a Szeretők regényéből készített egy monodrámát, és mondta, ez a tanárnő csúcsa, ezt meg kell csinálni, mint hogy a Szabó Magdát is ő formálta monodrámába. Tehát, hogy itt vannak ezek a feladatok még mindig, de akkor ott, ha Kenyeres professzor úr nem bíztat ilyen módon és erővel,
1: akkor nem kezdtél volna neki.
0: És hogyha Kulin Ferenccel, aki tanárom volt az egyetemen, nem találkozom a Baross utca sarkán, a Szabó Ervin könyvtárba menet, és kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy ez a PhD, hát nem tudom, meg fogod csinálni, Judit. Tehát, hogy mindig, mint egy őrangyal, valaki
1: igen.
0: Mindig pont akkor lépett be az ez életembe, nagyszerű. Amikor erre szükségem
1: akkor
0: volt,
1: a
0: és megcsináltam.
1: A hivatalos neved Dr. Havas Judit, de a színpadon és a pódiumon az ember nem doktor, hanem művész és ember.
0: Vörös Sándor sem doktor Vörös Sándor.
1: Így van.
0: De most nem a hasonlítás kedvéért, bocsánat, csak úgy a poén miatt mondtam.
1: Igen. Na most vegyük elő ezt a CD-t. Eredetileg nekem az volt a tervem, a közelmúltban jelent meg Kései fürdőzés címmel Gergely Ágnes verseit mondja Havas Judit, hogy innen mutatunk pár részletet a hallgatóknak, de te arra kértél, hogy szeretnél három verset újra mondani, itt és most a mikrofon előtt. Én ezt készséggel és örömmel teljesítem, és talán Gergely Ági is egyet értene vele. Tessék, parancsolj.
0: Ajtófélfámon jel vagy. Apám emlékének. Nincsenek emlékeim, és ha vannak, sem őrzöm őket. Sohasem bolygatom a temetőket, nem rendít meg a szerves kémia. De néha, így november táján, ha köd van, és a nyírkos ablakok mögött levegő után kapkodok, testednek hollétéről mit se tudván, a vegetatív emlékezés útján felfelszivárog egy mozdulatod. Érzem, hogy hosszú ideges ujjait között termosz forog és rossz konzervnyitó, zsebkés és tátott szájú hátizsák, meleg alsó nemű és imakönyv, s a súlytalan teher alatt a hátad ropogva eszmél rá, hogy bírja még. Érzem, hogy indulsz, kilépsz, jól öltözött csavargó, sohasem mész, csak indulsz, nevetve hátra nézel, 38 évesen, visszajövök, hamar, bólintod, mutatod, másnap lett volna a születésnapod, és vinyogva befelé sírsz, mint egy mednyászki kép, és integetsz, hogy integetsz. Ajtófélfámon jel vagy, megtapadtál, a Ferdinánd híd, a tenyérnyi rács, a lucskos út, a végelgyengülés, a fűzabálás, vak képzelgés csak mind, elme szülemény, hiszen hazudtam, látni szoktalak, a novemberi folytó ég alatt velem indulsz, lélegzel, könnyeid az én torkomat szorítják, és én hagyom, s ott fönn, ahol nincs keresni valója, az a szádból kiütött, vékony Memphis cigaretta átégeti a bőrt egy csillagon. Anyám emlékének fenyőtű. Megváltódom, vers jut eszembe rólad, talán valahol ezért meg is rónak. Szemedre hányják, hogy közel merészkedsz, mint a csillag a fenyőfák hegyéhez. Onnét mozdulsz, hol négy táj fut keresztbe, dobozra simítsz, és narancsgerezdre. Megnézel szépet, és elnézel ocsmányt, míg ezek kávéházat, égi kocsmát vélnek többféle párás, kék sarokban, s osztottságot abban, mi oszthatatlan. Himbál az idő, önjogán nemes lét, tűhegynyi karca az egyetemesség. Elférnék én ott? Meddig kell itt lengnem? Nyújtom a verset. Nem fáj? Válts ki engem. Hajnali áhítat. Dicsértessék, ki terhet ad, és ki könnyít a terhen, és ki tudja, nincsen más kudarc, csak a befejezetlen. Dicsértessék, ki szóra bír, mert lábánál a zsámoly. Ha ráhajtod a homlokod, mindig mérj, sose számolj. Dicsértessék, ki jellel olt, veszélynek higgy, ne tapsnak. Ahogy a fényérzékelés megadta a kakasnak, temesse hajnal késhegyét, toronyzúgás a csendben, dicsértessék, ki nem teremtett rabszolgának engem.

Az elhangzott zenei részlet Antal Gábor szerzeménye, előadta az Antal Gábor Trió. A mai műsorban Havas Judit, Artisjus díjas előadó művész volt a vendégem, akivel életéről, munkájáról beszélgettünk. Bemutattuk a közelmúltban megjelent CD-t, amelyen Judit Gergely Ágnes verseit mondja. Munkatársaim Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Viksa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: a Tálas Áron trió muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3:30, megismételjük korábbi műsorunkat. Következik a dallamív.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok, nyárzenéket hallgatunk, és ha nyár, akkor bódító, csillagfényes, szikrázó, illattól terhes nyári éjszakák, káprázatos nyári éjszakák. Mára olyan zenéket válogattam, amelyek a nyár éjszaka hangulatait keltik életre. Elsőként a Csajkovszki diótörőjéből következik majd a Rózsák keringője. Bevezetésként engedjenek meg egy verset Viktor Hugo tollából Faludi György fordításában, júniusi éjszakák. Elmenekült a nappal, csukott a rózsák kelyhe, de illatuktól mégis részeg a hangtalan sík. Elfekszik csukott szemmel, de fülel mindennel eszre az embervég, áttetsző éber félálmot alszik. A csillagok tisztábbak, sötétebbek az árnyak, bizonytalan fény játszik az örök mennybolt halvány kupoláján, s a hajnal, mintha hívásra várna, ott bolyong egész éjjel a horizont legalján. Következzék tehát a Rózsák keringője a Mariinszkij vagy Kirov zenekar révén Valeri Gyergyev

Manuel de Falla az Ibériai félsziget exotikus nyári szakáit örökítette meg az Éj spanyol kertekben című sorozatában. Ez egy impresszió sorozat tulajdonképpen zenekarra és zongorára. Ebből következik most a második tétel, az előadók Alicia de la Rocca, a londoni filharmonikusok élén Rafael Friedberg de Burgos.

Nyári éjszaka pedig nem igazán romantikus. Egy kis csónakázás nélkül következzék először a Phantom áriája Andrew Lloyd Webber művéből, az Operaház Phantomjából, ezúttal cselló átiratban, a szólista pedig nem más, mint a szerző testvére Julian Lloyd Webber, a Royal Philharmonikusok élén Barry Wordsworth.

Ha pedig éjszakai csónakázás, akkor Barcarolla természetesen Offenbach Hoffmann meséiből, a göteborgi szimfonikusok játsszák majd némi Járvi vezényletével, ha megengedik ehhez, saját verssel készültem. Égben nyúló Campanile, Szent Márk tér 1000 bolt íve, ringatózó gondolákon elvonuló életálom, míg az est száz kanálisát kanalettóként festi át. Káprázatos Velence, vajon viszont szeretsz-e? Meghallod-e énekem, mit te súgtál én nekem? Remény sugárt szórsz-e végre szívem ólombörtönére? Káprázó csalókafény, csalódások tengerén, mesedíszlet palota, száz színarany karoda tűnt szerelmet titkát rejti, árva szíved rabulejti. Tenger álmos urran csobban egy Vivaldi koncertóban, hegedű szó kiált zokog, visszhangozzák sikátorok, dévaj harangkondulással összerémel gondolásdal, elmerengsz, hisz mintha régen jártál volna már a téren, annyi emlék rádomol, való ez, vagy álmodol, ringas, csodával határos, tenger szülte álomváros, lehelt tenger illatát, mint múlt árnya illanát, mintha lopva adna rád pazar aranymaskarát, rá lepelként illik a titokfényű misztika. Napja arany, éje ében, ezüst a hold, Velencében. Vigaszát szívedre hinti, bánatodat csöndre inti, tapintatos lenge hullám elcsitító leple hull rám, míg ezüst víz fodrain, álomívű szobrain köpönyekként szerteszéllyel elterül a bűvös éjjel, s elnyeli a tenger árja. Véget ér a karneválja.

0: Joseph Haydn szerzeményét a Magyar Kamarazenekar szólaltatta meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Kávéház című műsorom szól, amelyben ezúttal Bari Árpád festőművésszel, orvossal beszélgetek kalandos életéről. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz további jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
3: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Bari Árpád, festőművész, orvost. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Beszélgetésünk apropóját miskolci tartózkodása adja, hiszen jelenleg ugye Aschaffenburgban él, ismerősen csenghet ezen város neve, hiszen Miskolc város testvérvárosa Aschaffenburg. Erről is beszélünk majd, hogy hogyan került oda, de kezdjük a kezdetek kezdetén. Hol is született Ön, és egy milyen családba született?
4: Én Budapesten születtem, egy Budapest melletti kis falucskában, Pilisi falucskában, Pilis Szent Ivánon töltöttem a gyermekkoromat. Kisgyermekkorom óta számomra a festészet, a rajzolás és a művészet jelentette a világot. Úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a festészet, a rajzolás kommunikáció volt. Mindig szívesen, belső igényből, képekben fejeztem ki a gondolataimat.
2: Akkor ez már gyermekkorban kialakult Önben a festészet iránti érdeklődés?
4: Persze, hát sőt, elképzelésem mindenképpen művészeti pályára szólt, és ezért ez kiirthatatlan. Szóval ez a lényem ősi, vele született része, és nyilván egyértelmű volt számomra, hogy az általános iskola elvégzése után képzőművészeti irányba megyek. Jelentkeztem a budapesti képzőművészeti gimnáziumba, miből csak egy van, és csak 30 gyereket vesznek fel. Hát nekem nem sikerült, mert akkora volt a túljelentkezés és a kapcsolatok és egyebek, ami nálam minden volt. Ezért egy teljesen egy jó nevű, de teljesen normális gimnáziumba folytattam, ahol volt egy zseniális biológia tanárom, Jablunkai Pál tanár úr, Isten nyugosztalja. Neki volt egy olyan javallata a gimnáziumi diákjai felé, hogy aki az állatkerti középiskolai vetélkedőn eléri a döntőt, annak 5-ös fog évvégén adni. Hát én neki duráltam magam, mert jó jegyeim nem voltak az elején, és harmadikos koromban országos első lettem, ami nagy hírnevet is jelentett, újságok írták, stb. Ezért aztán az orvosegyetemre való felvételin gyakorlatilag a biológiából nem kellett felvételizni, mert ez egyenes út vezetett az orvosegyetemre. Még ezt a nagyon kedves tanáromat kérdeztem, aki természetesen később is tartotta velem a kapcsolatot, még kérdeztem őt, hogy nem tudom eldönteni, hogy hova menjek, állatorvos legyek, vagy humánorvos, ő mondta nekem, hogy te ide figyelj, állatorvos annyi van, de emberorvos nagyon kevés van, ezért menjél te a humán orvosi karra.
2: És akkor általános orvosként végzett?
4: Igen, de ahogy bekerültem az orvosegyetemre, rögtön kitört belőlem újra a művész, úgyhogy az első 2 évet azt valahol végig hóbóskodtam, úgyhogy rendkívül bohém életet értem, és festettem, és kiállításokat csináltam a különböző egyetemi klubokban, a kollégiumokban nagyméretű falképeket festettem, amik közül egy megvan, de a többit nem kerestem föl, amiket megsemmisítettek, azt mind tudom, de egy még ma is megvan, és

0: el is távolították az egyetemről, nekem el kellett dönteni, hogy most mit csinálok, és úgy döntöttem, hogy inkább maradok sokféle ok miatt, és nekiduráltam magam, és letettem a szükséges záróvizsgákat, így aztán folytatódott az egyetemen az életutam, és valamivel ritkábban váltak a kiállítások. Tehát volt egy nagyon jó nevem már az egyetemen, meg mindenfelé, mint művész, a Fiatal Művészek Klubjának is tagja voltam Budapesten, de akkor még nem gondoltam arra, hogy ez főfoglalkozásként fel fogja váltani az orvoslást. Az egész úgy történt, hogy az orvosegyetemen annak idején, ma nem tudom, hogy van, az egyetem után kellett katonai szolgálatot töltenünk, egész addig megkíméltek bennünket, mert így aztán ingyen volt orvos a magyar néphadseregben, és az egyetem elvégzése után jött az igazán nagy pofoni, egy éves pokoljárás, mert elvégeztem az egyetemet, és nem kaptam állást, mert egy ilyen pályázati rendszer keretében én sebész szerettem volna lenni, sőt, titkos vágyam szerint plasztikai sebész, tehát aki esztétikai sebészetet űz, ami annak idején gyakorlatilag nem létezett Magyarországon, hanem inkább rehabilitációs sebészet volt, és arra amúgy is nagyon kevés lett volna a sanszom, ezért megpróbáltam egyszerű, tehát általános sebészeti osztályra kerülni. Aztán oda vezetett ez az egész dolog, miután két fordulóban nem sikerült álláshoz jutnom, közvetítéssel egy nagy budapesti kórház kórbonctani osztályára kerültem, tehát és ez azzal járt, ez volt a szerencsém benne, a szerencsétlenségben, hogy a katonai szolgálatomat a Honvéd kórházban tölthettem, mert ott szükség volt egy kórboncnokra. És az ottani főnököm, szintén ezek az engem elkísérő tanárok és főnökök, akik az életemet pozitív irányba befolyásolták, Liszkai alezredes hallotta, hogy én valami művészettel foglalkozom, és nagyon érdekelte, azt hitte, hogy költő vagyok, mondtam, nem, én festek. Meg akarta nézni a képeimet, mutattam neki fotókat, és attól kezdve mondtam, ez nekem nagyon tetszik, és az a küldött festeni, ha éppen nem volt munka, meg egyébként is, hogy menj haza festeni, abban több dolgod lesz. Így merült fel bennem aztán a gondolat, hogy hát ezt az egész művészséget méltóan lezárandó, egy nagy kiállítást próbálok összehozni, amire nagy közönség jöjjön, és akkor ez lesz az én elbúcsúzásom a művészettől. Így került sor arra a sorsdöntő kiállításra 1981. januárjában, ahova mindenféle segítséggel, meg egyebekkel az a kiváltság ért, hogy a Magyar Televízió is egy stábot küldött. Ott ismerkedtem meg Bajer Ilonával, aki akkor még kezdő volt a Híradónál, és ő egy fantasztikus 2-3 perces tudósítást készített, a szövege volt a lényeg, amit ő írt, ami olyan jól sikerült, olyan hatásos volt, hogy a szerkesztőség ráadásul az akkor ugyanazon a napon lévő tudósítást a milliós vásárlásokról, ami a műcsarnokban szokás, azt a második kiadásba tette, és az én kiállításomról szóló pár percet a kulturális hírekben az első kiadásba hozta, amit az egész ország látott természetesen. Úgyhogy,
1: ez akkor nagy szó volt?
0: Hát természetesen, hát ez hallatlan dolog volt. Büszke voltam, meg nagyon örültem az egésznek, és ahogy hazamentünk a megnyitó után, és még ott a kultúrházban megnézett tudósítás után, csörgött a telefon otthon, este, későn, és a telefonnál Szeppelfeld Sándor, a miskolci, illetve hát a diósgyőri kohászati művek vezérigazgatója jelentkezett, mondván, hogy ő most látta a tévében ezt a tudósítást, és ez annyira lenyűgözte, hogy ő azt kérdezné tőlem, hogy lehetne ugyanezt ő náluk a Vasas Galériában bemutatni ezt a kiállítást. Így kerültem én Miskolcra, és onnan indulnak a miskolci gyökereim.
1: 45 éve, 1981 márciusában állított ki először Miskolcon a Vasas Galériában, és utána még 1983-ban is járt Miskolcon, igen. Tehát visszatért a városba.
0: Pontosan.
1: És Miskolcon ezek szerint jól ismerik Önt, mert azt olvastam, hogy jó néhány embernek van bari képe.
0: Így van, pontosan. Hát a nagy barátság Répási Tamással indult, aki ügyvéd, költő, felkeresett, képet is vásárolt, akkor ismertem meg Ötvös Évát, a feleségét is, még ott a galériában, a Vasas Galériában, és képet vásárolt, és természetesen részben kollégái, ügyvédtársai körében olyan reklámot csinált felém, hogy mind a gyűjtőimé váltak, és képeket vásároltak tőlem. De ami ezt illeti, hogy engem még sokan ismernek Miskolcon, hát én is így gondoltam, és amikor a most megjelent másik könyvem, amiről itt még szó van, emellett az életmű album mellett, ennek a kiadónak, tehát a kiadó igazgatójával beszéltem, ő nekem szervezett Budapesten mindenféle könyvbemutatókat, folyton nyüstöltem, hogy próbáljuk meg Miskolcon, hát Miskolc nekem az egy olyan

0: hazajövő város, és végre rászánta magát, írt egy levelet a polgármesternek Miskolcon, aki azonnal rá válaszolt, és rögtön felajánlottak egy kiállítást itt a Művészetek Házában.
1: Ez adja a beszélgetésünk apropóját.
0: Pontosan erről van szó. És én meg megérkeztem ide még valamikor február elején, hogy már lássam, hogy egyáltalán hol lesz, mint lesz. És amikor megérkeztem, és itt álltam az utcán, akkor tudatosodott bennem, hogy te Úr Isten, amikor én itt voltam, akkor én 28 éves voltam, és akik akkor tőlem képet vettek, már akkor beérkezett emberek voltak, idősebbek, 40 fölött, 50 fölött, és azok most vagy 90 fölött vannak, vagy már nincsenek is az élők sorában, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy én elfelejtettem, hogy közben eltelt 45 év. Hát ezt a hibát elköveti valószínűleg sok ember, aki elér bizonyos kort, mert az emlékeiben eltűnnek ezek a köztes évek, amik alatt sajnos az idő megy tovább. És azt a hasonlatot találtam ki, meg mondogattam itt is, hogy valahogy úgy jártam, mint az űrhajós, aki 6 hónapig az űrben űrutazásról hazatérve keresi a visszatérve, a 6 hónap nem nagy idő, keresi az ismerőset, és közben itt a Földön 20-30 év telt el, tehát senkit nem talál. Valami ilyenfajta élményben volt része, amikor megérkeztem Miskolcra, mert valahol az elindítója ennek a Miskolc dolognak az is volt, hogy a mi barátságunk Répási Tamással kiegészült Pataki Jánoshoz fűződő barátsággal. Mi magunk a triumvirátusnak neveztük, mert pontosan véletlenül fölfedeztük, hogy pontosan 10 év volt a születéseink között. Pataki 33-ban, Tamás 43-ban, és én 53-ban születtem. Úgyhogy mi triumvirátusnak hívtuk magunkat. Hát Tamás haláláról már tudtam korábban is persze, de miután én hosszú éveken keresztül a harmadik világban, tehát fejlődő országokban krízis meg háborútól sújtott országokban dolgoztam orvosként. Nagyon sok minden, hát ez volt az űrutazás talán, nagyon sok mindenről nem szereztem tudomást. Patakival váltottunk levelet, én is sokat írtam neki, és ő szokása ellenére nekem hosszú leveleket írt. És most egy-két évvel ezelőtt kaptam Ötvös Évától egy e-mailt, de valami olyan e-mail címre, amit én nem szoktam használni. De valahogy felfedeztem, és onnan tudtam, hogy Pataki János meghalt. És aztán persze utána bányáztam, manapság az ember interneten kutat, és így szereztem tudomást arról, hogy egy emléktáblát is avattak a tulipános házon, ahol ő lakott. Aztán mindenféle szerencsés véletlenek folytán
1: isteni
0: egymásra találtunk, és Évának köszönhetően ma itt mindenféle dolgok felé lettek újra. Ő ma például végig autózta velem Miskolcot, és egy kicsit nosztalgiáztunk, mert megnéztük a egykori Vasas galériát is, ahol most valami szerszám cég. Egy kicsit nosztalgiáz. Nem sok minden változott ott, hiszen mindenre emlékszem most. Annyi minden beugrott természetesen, mert bizonyos részek alig változtak.
1: Ambrózia címmel jelent meg életművéről egy könyv, és amely könyv bemutatójáról említést tett, az pedig a Szembeszélben címet viseli. Nos, a művészet mindig is fontos volt az ön életében, jelenleg is az. Hogyan kell elképzelnünk a művész, amikor gondol valamit, akkor leül a vászon mellé, és fest egy szép képet, minden nap fest. Szóval hogyan kell ezt elképzelni a laikus hallgatónak?
0: Hát az utóbbi években nagyon rapszódikussá vált minden, mert az a véleményem, úgy ezt nem kell, hogy mondjam, nem az én véleményem, hanem ez egy tény, hogy a kultúrának és főleg a képzőművészetnek nincs könnyű dolga. Annak idején, amikor én a nagy sikereimet elértem, hát ez alatt én világéletemben egy szerény ember voltam, ezért én nem dicsérem önmagamat, de az feltétlenül nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazolják, vagy igazolódjanak a törekvéseim, és ezért szoktam úgy is fogalmazni, hogy engem a közönség tett festővé vagy művészé, mert a közönség mindig mindenhol, és ezt már mondhatom általános értelemben, tehát nyugaton is, Amerikától, Franciaországon át, Norvégián és Németországon keresztül, mindenhol megfogta azokat az embereket, akik bejöttek egy kiállításra. Azt állítom és mondhatom, hogy nincs közömbös szemlélője a dolgaimnak. egy kis része, ez természetes, ilyen 10-20% vagy elutasítja, vagy nem tud vele mit kezdeni, de 80% a közönségemnek általában értette és értékelte, amit kiállítottam, és általában beszédbe elegyedett velem, és ez az, ami miatt nekem a festészet, illetve hát a képzőművészet kommunikáció, mert emberekkel így kerültem, és azt mondhatom, mondom is, és ez azt hiszem normális is, hogy az összes barátaim és ismeretségeim 90% fölött a festészetnek köszönhető, és nem annak a ténynek, hogy orvos is vagyok. A harmadik világban persze nem, mert hát ugye ott csak orvosként ismertek meg, mert nem szoktam azzal pajzson viselni, hogy én közben festek is, úgyhogy ez. Általában mondom, én élesen ketté választom a két tevékenységet többféle ok miatt.
1: Milyenek azok a barriárpádos képek? Gyakran idézi Salvador Dali látomásszerű világát.
0: Na hát ezzel kapcsolatban. Én az egyetemen, annak idején Magyarországon a szürrealizmus, ugyan tanultunk róla a gimnáziumban, de a szürrealizmus és a nagy szürrealisták gyakorlatilag, mondhatom, elérhetetlenek voltak. Tehát én egész az egyetem végéig talán 2-3 Dali képet láthattam, az, ami az iskola könyvünkben fekete-fehérben volt. A polgárháború előrzete, a szétfolyó idő, hát ez az, amit mindenki ismer Dalitól, de mindenki azzal jött, hogy te teljesen Dalisan festett, és ettől én nagyon irritálva éreztem magam, és elkezdtem, amikor nyugatra mehettem először, elkezdtem kergetni, keresni Dali dolgát, miért mondják, hogy én Dalis vagyok. És persze akkor fedeztem fel nyugaton, itthon nem, a nagy belga szürrealisták, a Delvaux, meg Magritte. A közízlés általában évtizedekkel sántít a művészet után. Ugye Németországban például ma szürrealizmusnak nagyon kis értő tábora van, de hát ez német specialitás, ők most értek el az expresszionizmus szintjére, tehát még a Hitler előtti időkig, most az a nagy divat Németország, mindenki, aki expresszionista, az egyetlen, az a festészet. Tehát ez nehéz ügy, hát mondom, a közízlés az mindig utána sántít, de én miután megláttam Dalit, akkor próbáltam megérteni, és ezért mondom, hogy én nem vagyok klasszikus értelemben szürrealista, mert azt nem lehet magyarázni, nem lehet igazán értelemmel, igazán kézzel foghatóvá magyarázni a szürrealisták dolgait. Meghökkentő jó dolgok, ötletek, tudjuk mi a szürrealizmus nagyjából, és amit én csinálok, az pedig szándékoltan mindig valamilyen üzenet közvetítő, szokták allegóriáknak is nevezni. Igen, ezzel nem is védekezem. És ezért én azt mondtam, hogy persze van rokonság a fantasztikus realizmus. Én inkább az irodalomban kölcsönvet mágikus realizmusra hajlanék, mert realistának tartom magam. Tehát amit én festek, én azt gondolom, az realista, és ami a szürrealistákat juttatja a néző eszébe, az valószínűleg a finoman kidolgozott részletek miatt van, amik ugyan nem közvetlen reálisak, nem hétköznapi értelemben realizmus, hanem olyan értelemben, hogy felismerhető és kidolgozott részletekről van szó, tehát egy finom lazúros technikával festve, ez szándékolt az én számomra, szóval ez az én igényességem a dolgokkal szemben, és ez egy ilyen kihívás magammal szemben támasztott kihívás, hogy precízen a részleteket, és hogy a talán nem iskolázott, talán magát nem igazán értőnek tekintő is tudjon vele mit kezdeni, mert felismeri, látja, szóval, és ez fontos, és akkor végig tudja gondolni, hogy mi van a képen.
1: Mágikus realizmus megütötte a fülemet ez a kifejezése, akkor megfogalmazhatjuk, hogy mágikusan, varázslatosan próbálja képpé varázsolni alkotásaiban a realizmusra jellemző képeket, és nekem, amik visszajönnek ezeken a képeken, ahogy néztük a beszélgetésre készülve, az érzések és azok a benyomások, amelyet csak azokkal a fogalmakkal tudunk kifejezni, mint remény, mint szerelem, mint szeretet. Tehát nekem ezek a gondolatok és ezek a fogalmak is visszaköszönnek az ön képeiben. Jól gondolom én ezt?
0: Igen, azt gondolom, hogy nagyon tökéletesen jól gondolja, hiszen pont olyan dolgokat próbáltam megjeleníteni rajtuk, hogy amiknek az elvesztésétől tartok. A félelem dolgok megszűnésétől vagy lerombolásától. Ezért nagyon tipikus, itt pedig Bosch-sal szoktak összehasonlítani, mert ilyen átlátszó burkokban rejtem el, védem. A burok számomra egy nagyon fontos szimbólum, mert ez a burok ugye mint egy magzat burok, ha úgy tetszik, véd, ami benne van, hiszen védi a jövendőt. nálam sokszor szerelmes párok jelennek meg benne, ami a tiszta szerelem, de ez sokakat visszahökkent, mert hogy én reálisan ábrázolom a testeket, és ezért ez a burok ugyanakkor takar is annyit, amennyire szükség van, és viszont a burok
1: jó ízlés jelenti... határán belül, a jó ízlés határán belül.
0: Feltétlenül, hát ez nyilvánvaló. Viszont a burok bármikor elpattanhat, mint egy szappanbuborék. Ez is a filozófiámhoz tartozott, hogy amikor azzal jöttek, hogy én pesszimista vagyok, én mindig azt mondtam, hogy én dehogy vagyok én pesszimista, hanem én abszolút optimista vagyok, a pesszimista lennék, nem festenék, vagy nem tennék semmit, amit óvni akarok, hiszen az optimizmusom az, hogy ezzel elérem azt, amit sugallni szeretnék, és... A szimbólumok között a buborék, illetve ez a... Sokszor mondtam, hogy a boldogságot meg kell élni, és azt nem lehet se kiharcolni, se megrendelni, hanem de viszont a boldogság, ha az ember elérte, pillanatokig tart, mert nagyon hamar hozzászokik, és ezért nagyon óvatosan kell bánni vele, mert olyan, mint a szappanbuborék, az ember látja, csodálatos, színes, és egyszer csak puff, eltűnt. És ezt is jelentik a burkaim. Tehát mindaz, ami benne ugyan védve van, de bármikor szétpattanhat és eltűnhet. És ezért ez egy fontos szimbólum nálam.

0: Szakma életében külön választja a festőművész és az orvosi hivatást. Beszélgetésünk folytatásában most ejtsünk néhány szót a másik hivatásáról, az orvosi hivatásról, már csak azért is, hiszen ez egy kerek egész az ön életében. És ha már Aschaffenburgot említettem, Miskolcváros testvérvárosát, jelenleg ott él, az orvosi szakmának köszönhetően jutott el számos országba, számos ország városába, így Aschaffenburgba is. Mit lehet tudni az orvosi szakma életéről?
1: Hát Aschaffenburgba teljesen privát és mint művész jutottam el, egy kiállítás miatt. Akkori élettársam, első feleségem hívott csalt vissza Amerikából, ahova egy meghívás miatt mentem, és Párizsban találkoztunk újra, ahol eldöntöttük, hogy nem térünk vissza Magyarországra, sok minden miatt. Viszont volt egy gyerekünk, aki itt maradt, tehát ez rettentő bonyolult volt. Ugyanis volt egy meghívásom, ez volt az ő fő érve a Cifra alapítványtól is. És Párizs nem volt könnyű, főleg azért, mert ugyan mi nyáron találkoztunk, de aztán jött az ősz, és akkor kellett nulláról kezdeni. Ez egy nagyon romantikus történet, de kellett a semmiből újra teremteni kiállítási kollekciót. Én keményen, igazán kizárólag képzőművészként léteztem, és az egész életutunk ez volt, ennek szellemében éltünk. És a társam megtalálta egy barátnőjét Magyarországról, iskolába, aki Németországban élt, Frankfurt városában, és ott mindenféle ide-oda beszélget, és kitalálta, hogy menjünk át Németországban, az jobb lesz, mint Párizsban, ő ugyanis tudott németül, és neki sokkal gyorsabban elérjük az adminisztratív szükséges papírokat, egyebeket. Hát nekem semmi kedvem nem volt hozzá, mert én a német mentalitást nem feltétlenül tartottam alkalmasnak arra, hogy én szürrealista képekkel ott nagy sikereket érjek el, és hát így kerültünk át Németországba. Frankfurtban volt egy kiállításom, ahol volt egy magyar származású hölgy, aki Aschaffenburgban dolgozott egy kulturális intézményben, és ott van egy a háborús pusztítások után kiállító teremmé átalakított, fantasztikus kulturális csarnokként lett újjáépítve, és ebben kaptam egy terminust egy kiállításra. Egy-két évvel későbbre, mert már természetesen hosszú program volt, és ezért mentünk be a Aschaffenburgba. És a város annyira megtetszett nekünk, nekem is, mert olyan franciás volt az egész, és ami nekem hiányzott természetesen, és a nem, aki mindig hirtelen határozott, és rögtön mindent bedobott, én visszahúzódó vagyok. Szóval ő rögtön feladott újsághirdetést, lakást keresett, lakást kaptunk, és így kerültünk a Aschaffenburgba, ahol ő sajnos egy évvel később meghalt. És így én ott ragadtam. Tehát onnan
0: megint
1: indult.
0: Visszatért az életébe, hogy a semmiből felépíteni valamit.
1: Pontosan, hát ezt ebben nagy gyakorlatom van, úgyhogy én szerintem a katasztrófák azért jók az ember életében, mert az ember elér egy mélypontot, a legmélyebb pontot, ahonnan már csak felfelé mehet. Tehát ha az ember azt túléli, akkor csak fölfelé megy, és ezért ezekre nagy valószínűséggel szükség van, mert ezek erősítik az embert valahol.
0: Nem véletlenül gondoltam én azért azt, hogy végigjárta a világot az orvosi szakma segítségével, hiszen orvosi missziókban is megfordult a Fülöp-szigetektől Csádig. Hogyan jöttek ezek a lehetőségek az ön életében, tudatos választásként?
1: Hogy hova, az nem tudatos, nyilvánvaló. De az, hogy én nem egy kórházi osztályon reggel 8-tól délután 4-ig, meg a szolgálatok, meg az egyebek, és aztán papírmunka, és amit, hát ahhoz olyan rettenetesen nagy kedvem nem volt. Úgyhogy én nem véletlenül kötöttem ki a mentőzés mellett, tehát önálló mentőorvossá lettem, ahol én döntöttem el, hogy mikor mennyi szolgálatot vállalok, ez a német rendszerben így működik. Számomra az egyik legnagyobb jó az életben, vagy egyik legfontosabb a szabadság. Tehát, hogy az ember önrendelkezési joga, és ezért végre ezzel a munkával jutottam el oda, hogy amikor arra volt szükségem, hogy egzisztenciámat valamilyen irányban megerősítsem, akkor elvállaltam szolgálatokat mindenfelé, és persze jó néhány év rutinja után ennek már a stressz oldala lényegesen lecsökkent, és elég tapasztalt mentőorvosnak tartom magam. De viszont olyan területekre menni, ahol szükség van rám, az egy másik katasztrófa után jött, mert ugye el kellett döntenem, hogy most vagy megszüntetem magamat, vagy pedig ami maradt, az még használjon valahol, valakiknek, és így jutott eszembe, hogy jelentkezzek segélyszervezeteknél, akik orvosokat küldtek háborús területekre, krízis területekre, és ez kívülről úgy néz ki rettenetesen hősies, van benne annyi hősieség, hogy az ember nem fizetésért megy, és természetesen van rizikója is, de az én tapasztalataim hosszú éveken át folyó tapasztalataim szerint egy komolyan vehető segélyszervezetnek van annyi, hogy mondjam csak józansága, hogy olyan, ahova embereket küld, aminek persze jogi következménye is van, mert ha valaki valahol megsérül, vagy esetleg meghal, akkor a hátramaradókat kártalanítani kell. Tehát ennek sokféle olyan vonzata van, hogy akár merre jártam, soha nem volt olyan érzésem, hogy veszélybe lennék. És általában akkor vágtam bele, legalább az elején mindenképpen, amikor olyan érzésem volt, hogy nekem nincs vesztenivalóm. És így mentem, nem féltem, ez volt a lényeg. Nem féltem, és valami őrangyal, vagy a jóisten, vagy a sors mindig megkímélt attól, hogyha nagyon égető irányba mentem volna, akkor azt nem lehetett megvalósítani az ottani helyzet miatt. Az ember általában a helyiekkel dolgozik, akik jól ismerik ki magukat a viszonyok között, és így az ember, én soha nem éreztem azt, hogy közvetlen életveszélyben lennék, vagy hogy egyedül lennék, hiszen egy ilyen logisztikai háttér nélkül a legjobb orvos se tud semmit se kezdeni az őserdőben egy pacienssel. Tehát itt biztosítva volt a gyógyszer, a mindenféle felszerelés, az odaút, az ottani sofőr, akivel az ember a vidéket járta autóval, tehát én ezeket a munkákat rendkívül nagy kedvel végeztem, és az emberek többnyire rendkívül hálásak voltak, ami a fizetség volt végül is. De nem csak az, hanem a tájak, a naplementék, a trópusi naplementék, például a Fülöp-szigeteken. Azok képek festésére is inspiráltak egyébként, de később rengeteg fotót csináltam, mert elképesztő volt. Szóval ilyen nincs, ilyet sehol azóta, se előtte nem láttam. Olyan naplementék, hogy be kellett rohannom a házba fotó a készüléket hozni, akkor még nem voltak digitális gépek, és diákat csináltam, nagyon szép színes diákat. Na, és azt ennek nyomán megfestettem is képeket sokat ezekről a naplementékről.
0: Inspirálták önt?
1: Hát feltétlen, ez valahol meg kellett örökíteni, valók előjött. És persze ilyenkor is megtetéztem valami mondandóval, de ez a lényeg. Szóval én szerintem fontos, hogy az ember ráismerje, hogy miért született ez a kép. Csak azért, hogy a falat díszítse, ezt a fajta festészetet én magam számára nem tartom mozónak, de én egy rendkívül toleráns ember vagyok. Valaki egyáltalán neki áll festeni, azt én mindig nagyra értékelem, és ha nekem nem a világom, akkor sem mondanám soha a szemébe, hogy te ez nem jó. Mert pusztán a kreativitást és azt, hogy belefecült energiát, gondolatokat és akaratot és szándékot számomra ez nagyon értékelendő.
0: Időközben jól megtanult németül is, és ahogy járta a világot, jártában keltében más nyelveket is elsajátított?
1: Az angolra feltétlenül szükség volt, és van, az angol az általános, az a mai latin, ahogy így mondjuk Németországban, hát ugye ez az új latin, miután az ember ezeken a munkákon többnyire éppen olyanokkal dolgozik, akik szintén tanulták az angolt, ezért tökéletesen megérti az ember. És általában azt gondolom, hogy emberek, akik egymást meg akarják érteni, azok meg is értik. Teljesen mindegy, hogy beszélik a nyelvet, vagy nem. Szóval hallatlan érdekes élményekre bukkantam, magyar szavakra, Zambia közepén, hihetetlen. A nejemmel egyébként Eritreában is, az eritreai nyelv, ami tigrinya, az a hivatalos nyelv, abban is tele van magyarul csengő, néha azonos jelentésű szavakkal, vagy pedig nagyon hasonló, vagy mást jelentő, de szintén magyar szavakra hasonlító kifejezésekkel. Hát olyan banális dolgokra nem mennék bele, hogy csukor az cukor, a só az csó, a tigrinyául.
0: Tigrinya a nyelv, és hol beszélik ezt a tigrinya nyelvet?
1: Nagyobb részben, tehát egészében Eritreában, és kis részben Etiópiában.
0: Az Etiópia, Afrikában.
1: Így van. A Vörös-tenger partján vannak ezek, és Eritrea története is amúgy is egy, ami a külsejüket tekintve nem, de a nép lelki állapotát tekintve hallatlanul hasonlított a magyarra. Rögtön az jutott eszembe, ugye, mert ők is állandóan elárulva az egész világtól becsapva érezték magukat, egy kis nép. A területe akkora Eritreának, mint Magyarország, kicsivel nagyobb, 1000 négyzetkilométer, és az egész a Vörös-tenger partján húzódik végig, és valami 4,5 millió hivatalosan, valószínűleg valamivel több, mert olyan pontos népszámlás ott nincs, és olasz gyarmat volt, utána angol protektorátus lett, amikor az olaszokat kiverték, 41-től a háború végéig, angolok vették át az irányt, ezért az öreg emberekkel olaszul lehet beszélni, én azt tanultam gimnáziumban, tehát az öregek mind és az iskolákban is olaszul tanítottak, és rengeteg szó, főleg a technikai kifejezések mind olasz a Tigrinyában is. Ezek döbbenetes dolgok, de így van. És aztán ugye az angol, és a gyerekek, akik ma iskolába járnak, meg hát nyilván a háború után is angolul tanultak, tehát ez a másik összekötő, a nyelv, amit hasznosítani lehet. Egy ilyen kicsi ország, 4,5 millió lakosa 9 nyelvet beszél, ha már Eritreáról van szó. 9 nyelv van, 9 etnikum, és ez külön művészet, ezt egymástól el külön tartani. És ezért volt nagy szerepe feleségemnek, aki nekünk tolmácsunk volt, és asszisztensünk az ottani munka során. Az eritreaiak ugye nem engedtek be soha senkit, mert nagyon bizalmatlanok, mert 40 éven keresztül a függetlenségükért egy ilyen polgárháborút vívtak az etiópiakkal, akik sokkal nagyobbak, mert hogy, és ezt se bocsátották meg az emberiségnek, hogy az ENSZ-ben egy ENSZ szavazáson egy szavazattal, Bangladesh szavazatával úgy döntöttek, hogy legyen etióp kormányzás alatt Eritrea, amit nem fogadtak el, még az 50-es években nem fogadtak el, és rögtön indult egy 30-40 évig tartó polgárháború. Mi hallottunk erről híreket itt Magyarországon is, ugye, az eritreai nép felszabadító harca. Egy gerilla háború volt, ahol az egész struktúrát és az egész életet erre a gerilla artizán életre állították be, tehát kórházakat, iskolákat, barlangokba rendeztek be, elrejtve az etiópiaiaktól, akik persze nem hajtották elengedni az eritreaiakat, mert a nagy probléma az, hogy Eritrea elfoglalja a tengerpartot, és a lényegesen nagyobb, óriási Etiópiának nincs kijárata a Vörös-tengerhez, és ezt ők nem bírták elviselni a mai napig. Mai nap is, ebből még lehet nagy probléma, és állandó határvillongások. Szóval először akkor engedtek be segély vagy segítő szervezeteket, amikor én is mentem, az 2000 nyarán volt.
0: És amiért ennyire otthon van, ha fogalmazhatok így, az ország életében, az annak feleség, az az oka, igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, igen, hogy időközben megnősült, és onnan származik az ön kedves felesége.
1: Pontosan. Ez is egy nagy meglepetés volt. A város, ahol mi a munkánkat berendeztük, a segélyszervezete orvosok határok nélkül. És ez a francia szekció, mert különböző nemzeti projektek vannak. És ahol berendeztük, Adikei, ahol a nejem is született, az Vörösvár lefordítva magyarra. És a szüleim Vörösváron élnek itt, Budapest mellett, és ezek voltak olyan dolgok, hogy úgy egymásra csodálkoztunk, majd a magyar szavak, szóval öregit, mondják öregit, az öreget jelent tigrinyául, és ez magyarul öreg? Szóval ilyen hihetetlen azonosságok bukkannak elő más nyelveken, szóval ezért én nagyon szerettem ezeket a bevetéseket. A nejemet persze ugyanúgy nem engedték ki, mint engem, szóval hiába házasodtunk össze nagy sürgősen, azért, hogy kijöhessem, a többit majd meglátjuk, mert így indult. És pontosan ugyanaz volt a helyzet, mint az egykori szocialista rendszerben, hogy az embernek volt egy útlevele, azt megkapta, csak azzal nem lehetett elhagyni az országot. Útlevél, nálunk ablaknak hívták, ott meg exit vízának, tehát hogy kiléphet az országból, és azt senki nem kaphatja meg 40-50 év alatt, mert ott a lányoknak is be kell vonulni katonai szolgálatra, aminek nincsen határa. Tehát aki teheti, menekült, tehát aki az eritreai menekültekről hall, az nem tudja ezt a szomorú tényt, és akik bevonultak, tehát a szolgálatra sikerült bevonni őket, azok magukat kell, hogy ellássák. Tehát a saját élelmüket többnyire maguk termelik meg, és nincs olyan, hogy mikor szerelnek le, az csak a jó szerencsén vagy egyebeken múlik, tehát hihetetlen hosszúságú katonai szolgálat a fiataloknál, és ez elől menekülnek a legtöbben. És a nejemsnek sem volt kedve bevonulni, úgyhogy sok minden összejátszott itt. De lényeg az, hogy én aztán ettől kezdve, akarva, nem akarva, horogra akadtam, szép kifejezés, de szószoros értelmében felelős voltam érte, mert ugye a családtól eltávozott, mert a család hozzájárulás és előzetes beleegyezése nélkül házasodtunk össze azért, hogy mert tanulni akart, és valamifajta jövőt képzeltem el magának, és én ebben mindenképpen támogatni kívántam őt minden egyébtől függetlenül.
0: Sok azért volt aztán... a párhuzam az önök életében, és eszembe jut az a dal, hogy nekünk találkozni kellett valahol, valamikor. Ez egy nagy igazság akkor az önök közös életével kapcsolatos.
1: És aztán lett két gyerekünk, amikor már kiérkezett Németországba, hogy egy lányunk meg egy fiunk született, és akkor már nem lehetett egyszerűen itt hagyni. Én ezután még egy ilyen misszióban vettem részt, ami azért döbbenetes számomra, amikor Csádban jártam, és azért döbbenetes, mert pontosan olyan-olyan helyzetben, mint ami ma Szudánban zajlik. Semmi nem változott, pedig eltelt 25 év. És ugyanúgy a Darfuri régióról van szó, mint ahol én 2004-ben a Vörös Kereszttel voltam, mert akkor már azért, hogy valamivel rendezettebben, és esetleg még fizetéssel, mert a Vörös Kereszt az fizetést is adott, a többiek nem, a többiek csak ilyen mindent átvállaltak, aminek szintén, szóval én sokkal boldogabb és szabadabb voltam, mert nem volt se fizetnivalom, nem voltak rezsi számlái, mert én és adót se fizettem, mert Németországban volt ugyan egy lakás, de olyan minimális jövedelemmel, ami biztosította a visszatérésemet, semmi más. Viszont teljes egészében mindent a segélyszervezetek gondoskodtak mindenről.
0: És minden mellett még tudott segíteni az embertársaira.
1: Hát ez volt a lényeg az egészben. Ezek hallatlan tartalmas életek, és nemzetközi barátságok, ismeretségek szövődtek, ami pótolhatatlan, és amit ha az ember leragad valahol, vagy leéli az életét egy országban, egy helyen, soha az életben nem kerül elő a elektronika minden fejlődése dacára. Tehát én Ausztráliától, afrikai országokon át mindenhol ismeretségek. Tartja az ember ugyan a kapcsolatot, de hát ez is idővel sajnos elhalványul.
0: És jelenleg fest még?
1: Festek lényegesen kevesebbet, mert a jelenlegi szituáció mindenfelé beszélünk erről, a kultúra kaldoklik, ennek a technikai fejlődésnek köszönhetően, mert hiszen ma a kütyük, úgy hívják magyarul, ezek a kütyük azok, amik legalábbis a fiatalabb generáció, és ez a döbbenetes, ez a hihetetlen sebesség, ahogyan ez fejlődött, többször tudatosodott bennem, és beszélgetéseken el is szoktam említeni, hogy ez a csúcs, ami pillanatnyilag a csúcs, a smartphone, ez az okostelefon, ahogy a magyarok okosnak hívják, ez még nincs 20 éves. Hát mikor 2007-ben volt az első talán, és a terjedés 2010-10-valahány, tehát tinédzser még, és mégis teljesen gyökeresen átalakított minden. Mikor visszajöttem Eritreából, fel kellett hívnom Párizsban egy intézetet, és bementem, visszajöve Németországban, bementem a városi postára, mondván, hogy szeretnék Párizsba telefonálni. És a nő úgy nézett rám, mint egy buta parasztra a pusztából, és azt mondta, hogy postáról nem lehet telefonálni. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy nem. Azt mondja, hogy hát már réges-régen a telefontársaságok vették, hát mobiltelefon van, és ott van kéne egy telefonfülke, akkor még volt. Ma már az sincs. Ma már telefonfülke sincs. Hát ugye annak az idején, ha az ember valakit keresett egy városban, bement a telefonfülkébe, fölcsapta a telefonkönyvet, ott volt alfabetikus, tehát ABC sorrendben a nevek, megtalálta a telefonszámot, még a címet is.
0: Telefonkönyvet már nem tudok önnek mutatni, de a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségéhez közel található egy fülke, hogy van-e benne működő telefon, arra most nem esküszöm meg önnek, de hogy telefonfülke és még itt áll, abban egészen biztos vagyok.
1: Ennyit az űrhajósról, ugye visszajön és próbál telefonálni is. Szóval ezek hihetetlen sebességű technikai fejlődés. Ma egy gyerek szinte okostelefonnal a kezében jön a világra.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve. Arra vagyok kíváncsi még, hogy mi jelenti a szépségét az ön szakmájának, a festőművészetnek, az orvosi hivatásnak és szakmának. Elgondolkodott már ezen és megfogalmazta ezt már önmagának? Mert annak nagyon örülök, hogy bár távol a hazánktól, de nagyon szépen beszéli mind a mai napig a magyar nyelvet, és én azt veszem ki, hogy ön szívében és lelkében is magyar ember maradt.
1: Én úgy vagyok a magyarságommal, mint egy családdal. Egy családban is vannak rokonok, akikkel az ember nem igazán jó kapcsolatban van, és nem szeretik egymást, vagy feszültségek, veszekedések egy családon belül, de az ember nem tudja megváltoztatni, ehhez a családhoz tartozik. De a mai napig úgy vagyok, ami a nyelvet illeti, a mai napig, ha én hosszú autóúton vagyok, és már fenyeget az, hogy elalszom, vagy ilyen pillanat alvás, akkor magyar verseket szoktam mondani. Tehát én legalább 10-15 magyar verset tudok, és akkor elkezdem mondani hangosan, lekapcsolom a rádiót, és rengeteg magyar verset. Ady Endre, aki számomra minden magyarul értő, irodalom szerető, vagy költészet ezer embernek a világ legnagyobb költője, ennél nagyobb nincs, tehát számomra Ady, én sok Ady verset is festettem egyébként, Ady vers is lett a képet. És hát persze József Attila feltétlenül, és Faludi György, akit nagyon szerettem volna megismerni, mert levélváltás történt, festettem is egy képet, itt is van ezen a kiállításon. A képnek az a címe, hogy Képeslap egy magyar költőhöz. És Faludi György írt egy hosszú-hosszú levelet, nem én írtam hozzá, hanem akkori feleségem, aki ilyen aktív volt, ha valami eszébe jutott, rögtön megvalósította. És Faludi az egyik nagy, akkor még, amikor Magyarországon éltem, betiltott költő, de ami a Villon interpretációkat illeti, verhetetlen. Tehát egy magyar, akkori, és azt gondolom sok generációban Villont, sokkal inkább a Faludi változatok hozzák közel az emberhez, mint a tökéletesebb fordítást az ófranciából. Tehát Faludit is szoktam magamban mondani, hosszú-hosszú verseit, a Haláltánc balladát, a Kalózs Jenny balladája, ezeket mind tudom kívülről, annyira, hogyha fölvernek álmomból, rögtön mondom. És ezeket szoktam magamnak mondani, más úgyse érti, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, ez a magyarságom valahol.
0: És a szakmák szeretete? Azt hogyan fogalmazná meg? Elgondolkodott már ezen? Igen, erre a kettőre vagyok kíváncsi.
1: Én szeretek orvoskodni, de miután az életutam így alakult, nincs saját praxisom egyrészt, hát ha ezt nem nevezzük praxisnak, hogy önálló mentőorvos, de amikor én orvosként dolgozom, akkor testtel, lélekkel csinálom, és azt gondolom, ha ez nem öndicséret, hogy jó mentőorvosnak tartom magam, ezt levelek és a paciensek reakciói mutatják felém, és nyilván saját lelkiismeretemből kifolyólag is a továbbképzéseket is végigcsinálom, hisz ez feltétel is, tehát nem maradtam el a szakmában a haladástól sem. Tehát ezt szívesen csinálom, és amire rájöttem most, és ezért is szeretem, az orvoslásban nincs olyan, hogy korhatár. Tehát én 100 éves koromban is csinálhatom, ha tudom csinálni. Ez azt jelenti, hogy tudok 4. emeletre fölrohanni, vagy pedig egyáltalán pacienssel foglalkozni.
0: Önnek és pedig a másik fele a képzőművészet és a festészet. Az ön kerek egészének, teljes életének a másik fele.
1: A másik személyisége. Teljesen két külön személyiség. És a festészettel kapcsolatban pedig mondom, ez a nagy szomorúságom, vagy félelmem, hogy a jelentőségét vesztettem, mert amikor én a nagy sikereimet elértem, akkor fekete-fehér újságok voltak, akkor fekete-fehér televízió volt, és hétfőn nem volt adás. Talán még emlékeznek erre idősebbek, hogy így volt, és ezért a festészetnek a mindennapokban sokkal nagyobb hatékonysága volt, mint manapság. És az emberek eljártak kiállításra, tehát a kultúra hozzátartozott olyan értelemben a mindennapok, hogy nem ilyen kis kütyükön keresztül konzumálták az emberek, hanem részt vettek a dologba, hát színházba, koncertre, mindenhol mentek, és most mindenhol hallom ismerős egyebektől is, látom is, hogy kizárólag az idősebb generáció az, aki fizikailag és ezekben a dolgokban részt vesz, és fogyasztja a kultúrát. Abba hagyni nem tudom sok minden miatt. Egyrészt, mert ez a létem része, másrészt van is, néha, sokszor mondandó, mindig abban a reményben, hogy majd egyszer valahol ott fog lógni, és valaki jön, és látja, és megérti, és elkezd róla beszélni, és gondolkodni. Például festettem a 90-es évek elején egy nagyméretű képet, amin a 20. századot, nagyképűen 20. századot kívántam összefoglalni valamilyen formában, abból a gondolatból kiindulva, ha én a 19. századot képben szeretném összefoglalni, ki mindenki kéne, hogy valahol felbukkanjon rajta, ugye Napóleon biztos, mindenki rájön, aztán egy-két író, filozófus, és persze politikus, Bismarck biztos, és a többi, és a többi. Na, én össze akartam foglalni, és azzal kezdtem a brandenburgi kapu középre, mert ott volt az ütköző bak a két világ között, mert ez volt a 20. század egyik lényege itt Európában, hogy a brandenburgi kaputól egyik irányba voltak a kommunista országok, szocialista országok, és a másik oldalon a nyugat. Ezért valami 40-50-60, már nem is tudom pontosan mennyi, portrét festettem rá, kicsiben, nagyban. A lényeg az, hogy nagyon tetszett az embereknek, és és elkezdték keresgélni, hogy ki nincs rajta, aki szerintük feltétlenül rajta kell, hogy legyen, mert hol van például a Mutter Teresa? Mert ugye az feltűnt nekem, hogy viszonylag kevés nőt, híres, tehát mindenki által ismert nőt találtam. Ugye még a nyugati világ oldalán még akad, de a szocialista országban furcsa módon Csereskova. Aztán kész. Ki volt híres, aki minden, tehát mondjuk úgy, hogy világhírű, ha úgy tetszik, vagy legalábbis európai kultúra híressége. És mikor mondták nekem, hogy és hol van a Mutter Teresa, mondtam, látod, a kép jó, mert te elkezdted nézni, és elkezdted keresgélni, hogy rajt van-e, gondoltál, végig gondoltál, és ezért biztos, hogy jó. De itt a lényeg ez volt. Meg a kompjúter, meg a világűrbe kilőtt lemez. Szóval ezeket mind fölraktam, ami a 20. századot jelképezte.
0: Hát és a kompjúter bejött, és az internet, és a számítógép térhódítása.
1: Ez a nagy problémám vele. Ezzel az okos telefonnal. A lányom, a nagy lányom, aki szintén orvosira jár most, és vele szoktam néha-néha szót váltani erről, hogy ő például pillanatok alatt, ha bármi fölmerül, akkor és én mondom, gondolkodok, mert én próbálom előhozni az emlékezetemből, és ő rögtön előkapja az okostelefont, 2 perc alatt megtalálja a válaszra, és mondtam, hogy látod, ez a baj, mert az emberi agy hallatlanul lusta, és abban a percben, ha nem kell valamit betárolnia és megtartania, mert te rögtön itt kívül hordod, akkor semmit sem fog megtartani, mert nincs rá szükség.
0: Nekem nagyon tetszett az a mondata, hogy annak idején fiatalok is megnézték az ön munkáit, képeit, eljártak a kiállítására. Reméljük, hogy lesz olyan ember még a jövőben is, akinek ott fog lógni a falán egy Bari Árpád kép, és sokat fog jelenteni számára. Én kívánom, hogy legyen így.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát a remény hal meg legutoljára, mondja a közmondás. Én is egyfolytában ezen reménykedem, és természetesen ez a remény az, ami valahol bent motoszkál az ember fejében, hogy egyszer valamikor talán valahol a porszerek világában, vagy dekorációban a falakon valahol csak felbukkan a munkám és a dolgaim.
0: Legyen így, szívből kívánom ezt önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést Bari Árpád festőművész, orvosnak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Tóri Zsarolta és a technikai munkatárs Karkos István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
2: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Piotr Iljics Csajkovszki 6. H-moll patetikus szimfóniájának második tételét hallották. Előadta a Philadelphia zenekar, vezényelt Ormándi Jenő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Petőfi Művelődési Központban megnyitott kiállítás modern eszközökkel és látványos installációkkal mutatja be a trianoni békediktátum történelmi hátterét és következményeit. A tárlat képek, hanganyagok, vetítések és mozgásérzékelős elemek segítségével kínál élményszerű betekintést a korszak eseményeibe. A megnyitón Szélinger Balázs történész, a Trianon Múzeum főmunkatársa elmondta, a tárlat holisztikus szemlélettel törekszik a trianoni tragédia minél teljesebb bemutatására, miközben a 21. század korszerű eszköztárát hívja segítségül. Meggyőződése, hogy ez a megközelítés a fiatalabb generációk számára is közelebb hozza a történelmi eseményeket. Bízik abban, hogy a múlt megismerése és mélyebb megértése így valamennyi korosztály számára befogadhatóbbá és átélhetőbbé válik. A megnyitót Petőkincső színművész szavalatával emelte. Szabó Béla borszakértő régi magyar szőlőfajtákkal készült. Küldetésként tekintenek ezen borok népszerűsítésére. Az interaktív tárlaton többek között Aponyi Albert, Reményik Sándor, Tisza István személye is megelevenedik. Egy moziteremben pedig a kor fontosabb eseményeit animációkkal, filmrészletekkel mutatják be. A kiállítás a Petőfi Művelődési Központ Szokolai Sándor termében látható. A számolásokat szereti, mert mindennek megvan a logikája, mondta Mazurák Tamás, aki óvodáskorától kezdve a matematika szerelmese. Nemrégiben pedig országos sikert ért el benne. A Táncsics Mihály Gimnázium diákja a Motalent Tehetségprogram Békés vármegyei csapatának tagjaként jutott be a budapesti döntőbe, ahol társaival az ország legjobb fiatal matematikusai között az 5. helyen végeztek. A kiváló eredmény mögött hónapok kitartó munkája, számos verseny és a logikai feladatok iránti őszinte lelkesedés áll. Mazurák Tamás lelkesedése a matematika iránt óvodás korában mutatkozott meg először. Nagycsoportos volt, amikor járni kezdett a kiszeni suliba, így első osztályra már fejben ment a kétjegyű számokkal való számolás. Elmondása szerint azóta igyekszik tudatosabban foglalkozni a tantárgyal. Tehetségét tanárai is felfedezték. A Táncsics Mihály Gimnázium 5/8 osztályos tanulója pedig azóta több versenyen is elindult. Sikeresen szerepelt a Sziporka matematika versenyen, a medvematak megmérettetésén, valamint az aranydobókockán elért eredmény is megmutatta, érdemes lesz odafigyelni a fiatal matematikai tehetségre. Nagy potenciált látunk benne a matematika területén. Még rengeteg siker áll Tamás előtt, mondta Nagyné Demeter Márta matematika tanár. A május 20-án megrendezett Békés megyei fordulóról Tamás és csapata akkor a dobogó második fokára állhatott. Így esélyt kapott arra, hogy képviselje megyét a Matalent országos döntőjében egy háromnapos budapesti táborban. A Békés megyét képviselő csapatnak nem volt könnyű dolga, hiszen majdnem minden megyéből, sőt, még külföldről is érkeztek csapatok. A fiatal matematikusok azonban megmutatták, mekkora tehetség is rejlik a viharsarokban, és végül az országos 5. helyen zártak. A Táncsics Mihály Gimnázium büszke Mazurák Tamás 5. évfolyamos tanulójára, aki a Békés megyei delegáció tagjaként vehetett részt a rangos Matalent matematikai tehetséggondozó táborban, fogalmazott az iskola a közösségi média oldalán. Tamásra azonban nem csupán az iskolája, de szülei is nagyon büszkék, mindenben támogatják őt, hiszen egy ilyen mértékű sikerekhez mindig szükség van egy erős hátországra. Június 14-én különleges zenei és lelki élmény várta az érdeklődőket a Tótkomlósi Evangélikus templomban. Az esti zenés áhítaton fellépett Szekeres Tamás, az Omega együttes gitárosa, aki a legendás zenekar dalait idézte meg. Közreműködött a Békés Csabai Evangélikus Vegyeskar. Spiszák Attila lelkész elmondta, 1746-ban érkezett 80 evangélikus szlovák család a Komlósi pusztára, onnan indult Tóth Komlós új élete a középkor és a török után. Épült a közösség, 1795-ben felszentelték a most

bentlakáshoz szeretett otthon. Létrejött egy alapszolgáltatás, amelynek részeként az időseket látja el a gyülekezet, és egy speciális szolgálat is működik, a szenvedélybetegek nappali ellátása. Már rendelkezik a gyülekezet két támogatott lakhatással, és most is épül egy-egy ház, ahol további 6-6 férfi fog majd lakni. Spiszák Attila elmondta, a templom felújítása régi vágya a gyülekezet közösségének, főleg kívülről már nem szép az épület. Tavaly alapítványi kezdeményezés indult. Ennek eredményeként volt egy Bagosi Brothers koncert, amikor teljesen megtelt a templom. Úgy gondolták, próbálnak további hasonló rendezvényeket szervezni. Szekeres Tamás már korábban is bejelentkezett náluk, egyeztettek vele, így jött létre a mostani alkalom. Június 14-én egyfajta tanévzáró és nyárköszöntő volt. A napnak a megkoronázása pedig az esti koncert, az esti zenés áhítat lett. A kulturális rendezvényeiknek mindig van egy missziói éle. Az Omegát nagyon sokan szerették és szeretik ma is a városban. Isten igéjével köszönthették a vendégeket, ahogy azt a Bagosi koncerten is tették. Ez jó lehetőség volt arra, hogy olyanok is bementek a templomba vagy eljöttek Lótkomlósra, akik egyébként ritkán járnak feléjük. Kutyai Dániel lelkész elmondta, a kultúra, a zene és az egyház mindig együtt járt. Évszázadok óta a zene fontos szerepet játszik Isten tiszteletének megélésében. Ez egy nagyon elemi része mindennek, nem is lehet talán szétválasztani. Ahogy az egyetemi professzorai is megfogalmazták, Isten szeretetét és dicsőítését egy zeneműben, egy kórusban, egy elénekelt imádságban lehet a legközelebb hozni. Sok mindent nem tudunk a mennyek országáról, de azt, hogy kórusok fognak zengeni odafönt, elég biztosan mondták már. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Személyi változások történtek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök augusztus 1-jei hatállyal rendelt el a személyi és területi változásokat. Ennek értelmében Krakonperger Zoltán atyát 5 évre megbízta a bihari főesperesi feladatok ellátásával, Takács János atyát szintén 5 évre bízta meg a szabolcsi főesperesi feladatok elvégzésével, míg a következő 5 évben Heidelsperger István atyának kell a szatmári esperesi kerület esperesi feladatait ellátásával. Látni, ezzel párhuzamosan pedig a debreceni esperesi kerület esperesi feladatait Kálmán József atyának. Lipták József atyát 5 évre megbízta a Berettyóújfalui esperesi kerület esperesi feladatainak ellátásával, Lengyel József atyát pedig a Nagykálói esperesi kerület esperesi feladatainak elvégzésével bízta meg. Többeket saját kérésükre felmentett feladata alól, Csapó Márton atyát a debreceni Szent Anna főplibánia káplánnyává nevezte ki, a Biharkeresztesi Szentkereszt egyházközséget filiális egyházközségként a hosszúpályi szeplőtelen fogantatás plébániához csatolta. Nem érinti a létszámleépítés a ThyssenKrupp debreceni gyárát, tudatta a Haonnal a vállalat. Tömeges elbocsátást jelentett be a németországi székhelyű autóipari beszállító, a hírek szerint Magyarországon 200 főtől válnak meg. A ThyssenKrupp képviselője azonban jelezte, hogy az intézkedés nem érinti a debreceni dolgozókat, sőt, újabb egységgel bővülhet a hajdúbihari gyár. Ezt az is igazolja, hogy a Világgazdaság cikke szerint az elbocsátások mellett 60 fő számára új pozíciót is meghirdet a vállalat a budapesti telephelyén, illetve egy debreceni nemzetközi rugó és stabilizátor teszt központ létrehozását is bejelentették. Idén is keresik az év civis

házát. Debrecenben írja a Civisír. Debrecen megyejogú város önkormányzatának közgyűlése 2023-ban megalapította az év Civis háza díjat, melynek célja Debrecen építészeti hagyományainak és a civis identitás tükröző épületeknek az elismerése. Az önkormányzat 2026-ban is pályázatot hirdetett a díj elnyerésére. A pályázat célja azoknak a várostörténeti arculatát és a civis identitás erősítését szolgáló karaktert hordozó régi jellegű lakóépületeknek a díjazása, melyek építészeti és telekhasználati minőségükkel a mindennapi használat kulturált biztosítása mellett példát mutató városképi és utcaképi megjelenésükkel biztosítják a korszerű igényeknek megfelelő épülethasználatot, beleértve a megújuló energiák tervezett alkalmazását is. A jó példák és a helyes gyakorlatok bemutatása az épített környezet értékmegőrzése és fejlesztése érdekében. Debrecen építészeti örökségének védelme érdekében tett anyagi erőfeszítéssel járó tevékenység, valamint az épület folyamatos jó karbantartásához, értéken tartásához, felelős fenntartásához szükséges tevékenység elismerése. A pályázat július 31-ig nyújtható be. Nemzetközi díjakat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállító épület, tudta meg a Civisír. Két díjat is nyert a Bjarke Ingels Group építészeti iroda és a magyar Vikár és Lukács építész stúdió által a Magyar Természettudományi Múzeum számára a debreceni Nagyerdőbe tervezett kiállító épület az Architecture A+ Awards nemzetközi döntőiben. A megvalósítása váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri ítélte a tervnek az első díjat, míg a megépülése váró intézmények kategóriájában a közönség díjat nyert el, tették közé az elismerés honlapján június 8-án. A nemzetközi szakmai zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta. A tervezők korábbi ismertetése szerint a Nagyerdőbe az egykori stadion helyére tervezett 23.000 négyzetméteres komplexum jelentős része belső kertként funkcionál, a zöldtető pedig őshonos növényekkel borítva természetes módon terjeszti ki az erdő lombkoronáját. Az épület formája és tömege szervesen illeszkedik a környezetbe, minimális vizuális terhelést jelentve, ösztönözve az állat és növényvilág visszatérését. Az épület előcsarnoka és kertje nyitott találkozó helyként funkcionál, mely a nyitvatartás időn túl is ingyenesen látogatható, így a kiállító épület újfajta közösségi élménytérré válhat. Az épület megtervezésére a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. Nemzetközi tervpályázatot írt ki, amelyet a dán Bjarke Ingels Group és a magyar Vikár és Lukács építés stúdió nyert. A többi 80 ország részvételével zajló nemzetközi verseny célja a világ legkiemelkedőbb építészeti projektjeinek elismerése. Egy kapu, ami történetet mesél, székelykapu készült a Pécsiben, írja a Dehír. A projekt a Nemzeti Tehetségprogram 2 millió forintos támogatásával valósult meg. A diákok először elméletben rakták össze a képet, a székelykapu története, a faragott motivumok jelentése, majd mindenki kiválasztott egy mintát, amit később a saját munkájában is megjelenített. Ezután jött a műhely valósága, tölgypallók válogatása és előkészítése, megmunkálás, csapolások, fakötések, száraz illesztés, végül faragás, finomítás, felületkezelés. A hangsúly végig a minőségen volt, amit elkészítettek, annak működnie kell, és szépen is kellett állnia. Nem maradtak a falak között sem. Máiban a Jaffholz Ungarn telephelyén korszerű faipari és faépítészeti anyagokat láttak. A Konstruma 44 szakkiállításon találkoztak az iparág újdonságaival, kérdeztek, nézelődtek, összerakták, mi a piaci minőség. A végeredmény egy székelykapu lett, de a tanulók közben sokkal többet kaptak. Tervezést, felelősséget, csapatmunkát és azt az élményt, amikor a saját kezed munkája egyszer csak összeáll. Különleges világ tárul elénk a debreceni textilművész tárlatán a Modemben, olvasható a De Híren. Anyagba vetett rítus Kányási Holb Margit öröksége címmel nyílt meg szombaton új kiállítás. A tárlat a tavaly elhunyt Ferenczi Noémi díjas textilművész 5 évtizedes munkásságát mutatja be. Ahogy a Modem oldalán olvasható, a művész egyedi szövéstechnikát is kifejlesztett, és a kézműves gyakorlatok terén elsajátított mesterségbeli tudását egyre inkább a kortárs áramlatok gondolatiságától áthatott, érzékeny közelítésmóddal kapcsolt össze, így a használatra rendelt tárgyak helyét mindinkább az autonóm, jelentésteremtő művek vették át életművében. A debreceni Modem új tárlata három szekcióban mutatja be alkotásait. A művek, amelyek egyszerre ipar és képzőművészeti alkotások, ötvözik az ősi tudást és az anyag kortárs használatát.
Záher Gábor érkezik Hajdu Böszörménybe, értesült a Hajdu Press. Az 5. drogellenes juniálisra érkezik Záher Gábor Hajdu Böszörménybe, ahol Záher szerint a világ mérgek és függőségek tabuk nélkül címmel tart előadást a toxikológus június 16-án kedden 10:30-től a Sije Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház színház termében. Osztotta meg közösségi oldalán a Hajdu Böszörményi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Az 5. drogellenes juniális több napon keresztül kínál olyan programokat a városban, amelyeknek a szenvedélybetegségek, a droghelyzet aktuális kérdései, valamint a fiatalokat érintő társadalmi kihívások állnak a középpontjában. Lesznek kiállítások, workshopok, szabadulószoba, szakmai konferencia és közösségi rendezvények is. A szervezők abban bíznak, hogy a programsorozat segít a tudatosabb, egészségesebb életmód népszerűsítésében, főként a fiatal korosztály körében. Elindult a jelentkezés a Rocksuli 2026-2027-es tanévére. Ahogy a közösségi médiában is olvasható, van, ahol lassan véget ér a tanév, ebbe a debreceni suliba viszont most lehet jelentkezni, írja a Dehír. Mindig is színpadra vágytál, gitárt ragadnál, dobolnál, énekelnél, vagy éppen fúvós hangszeren játszanál? Most itt a lehetőség. Sokféle hangszer közül lehet választani, például gitár, basszusgitár, dob, billentyű, szaxofon, trombita, harsona, szájharmonika, és természetesen azokat is várják, akik énekelni szeretnek. Jelentkezni június 30-áig lehet. Vlagyiszláv Kulesov marad a Deacban, tudatta a klub. Az orosz csatár éveken át Debrecenben jégkorongozott, 2022-ben igazolt a DVTK Jeges Medvékhez, majd tavaly visszatért a Fekete-Fehérekhez. A 2025-2026-os szezonban az Erste Liga alapszakaszában 30 mérkőzésen 5 gólt lőtt, 10 asszisztot osztott ki és 15 pontot szerzett. A rájátszásban 7 összecsapáson a mérlege 1 gól, 2 assziszt és 3 pont. Az OB1-es playoffban 6 meccsen 2 gólpassz és 2 pont szerepel a neve mellett. A Magyar Kupában 4 találkozón jutott szerephez és egyszer talált be. Igyekszem regenerálódni, időt tölteni a családommal és a barátaimmal, valamint a tréningekre és a következő idényre való felkészülésre is koncentrálok. Fontos, hogy fizikailag és mentálisan is megfelelő állapotban térjek vissza, mondta a 27 éves orosz támadó, aki örömmel hosszabbított a Deaccal. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A mi urunk Jézus Krisztus, az örök főpap ünnepéhez kapcsolódva még május 28-án papi rekollekcióra gyűltek össze a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papjai Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központban. Az idei rekollekció központjában a személyes tanúságtételek álltak, az idei évben szentelésük jubileumát ünneplő papok osztották meg gondolataikat és tapasztalataikat papi hivatásuk örömeiről. A rekollekciót követően Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be szentmisét a Debrecen Szent Anna székesegyházban. A liturgián igét hirdetett Marosi József atya, aki a homiliájában a következőt mondta el.
1: 9. Lajos francia király társaságába egyik alkalommal belépett egy pap. A király azonnal a pap üdvözlésére sietett, s megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a belépő papot. Amikor látta a társaságában lévők csodálkozását, akkor így szólt. A papot megilleti ez a tisztelet, mert ha nincs papunk, nincs Krisztus Urunk. Ha nincs Krisztus Urunk, üres a tabernákulum. Ha üres a tabernákulum, akkor éheznek a lelkek. Kedves testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus, az örök főpap mai ünnepén, ahogy az evangéliumból az imént hallottuk, az olajfák hegyén Jézus egyedül marad, bár három apostola ott van a közelben, de nem figyelnek rá, hiszen elaludtak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi Urunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött az ő szenvedése és kereszthalála. Kedves testvéreim, az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél, ő is szenved, de nem menekül el a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a kehely, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Ez az engedelmesség az ő áldozatának lényege, egészen átadja magát az Atyának. Kedves testvéreim, Jézus az örök főpap egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot, a szenvedést, a bűnt a mennyei Atya elé. Ő áll mellettünk, és ő van akkor is, mint mindig velünk. Az Úr Jézus főpapi szerepe most is él. Minden szentmisében, minden szentjónásban, minden szenvedésben ott van az ő közben járása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getszemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal és Jézustól erőt kapunk kiinni a szenvedések kelyhét. Engedjük, testvéreim, hogy az Úr Jézus úgy alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a bennünket meghívó mennyei Atya akaratát. Halljuk meg, és hallgassuk is meg mindig az ő bennünket magához hívó szavait, amikor ezt mondja: jöjjetek hozzám mindnyájan, és mindig, akik fáradozva hordozzátok életetek terheit, s én megkönnyítelek és felüdítelek titeket, bennem nyugalmat és békét talál a ti lelketek és életetek. Ha hozzá megyünk, meg fogjuk érezni, hogy valóban igazak kedves Jézus szíve énekünknek a szavai, Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni benne csendes tisztató, földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad, te nálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt vigad. Amen.
0: A Szentmisében az egyházmegye papjai közösen adtak hálát papi hivatásukért, különösen is a jubilánsok életéért és szolgálatáért. Az ünnepségről képes beszámoló nézhető és olvasható a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dlnyn.hu. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Joseph Haydn D-dur szimfóniájának első tételét hallották. Előadta a Magyar Kamarazenekar. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinet irodaépületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NISZ 56,15%-nyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond, frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. Hazánk időjárásáról. Szerdán szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be a hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben is jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből, az 1-től a 6-ig, valamint a 16-tól a 18. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi G-dur koncertójának első tétele hangzott el. Előadta az angol koncert kamarazenekar Trevor Pinnock vezéletével. 5 óra 40 perc van. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videó üzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
2: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hét hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világ találkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtés védelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzteti az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá a bizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzé tesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzé teszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinet irodaépületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond, frakcióvezető, az RMDS szóvivője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvivő. Hazánk időjárásáról. Szerdán szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 6 óra 5 perc. Wolfgang Amadeus Mozart 271-es köhelyegyék számú Ezdur zongora versenyének harmadik tétele következik. Felvételünkön Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum muzsikál.

Wolfgang Amadeus Mozart 271-es kőhelyedzékszámú Ez dur zongora versenyének harmadik tételét hallották. Előadta Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Van Jézus ige hirdetésében egy részlet, amely átfogja az egész emberi létet, ugyanakkor mégis mindig az egyes emberre irányul. Ez a gondviselésről szóló üzenet. Ez az üzenet pedig azt tanítja, hogy bármi is történik a világon, az mind a hívő ember üdvösségét szolgálja, az Atya szeretete, bölcsessége és hatalma által. A gondviselés szót többféle értelemben használják. Egyrészt valami egészen határozatlan, minden kötelezettséget nélkülöző jelentésbe süllyedt. Így először tisztázni kell, hogy mit is jelent igazában. Jézus gyakran beszélt a gondviselésről, és különösen behatóan magyarázta azt a hegyi beszédben, mely ígéreteinek, tanításainak összefoglalása. Ebben arra inti hallgatóit, hogy ne aggódjanak, mibe fognak öltözni, vagy mit esznek, mert tudja a mennyei Atya, mire van szüksége az embernek. Mindezen a pogányok aggodalmaskodnak, de a hívő ember bízzon a mennyei Atyában, s nem fog hiányt szenvedni. Ez nem mese akar lenni. A hallgatót senki nem biztatja, hogy tegyen félre minden komolyságot, minden munkát, és csak ilyen gondtalanul a világban, majd csodás hatalmak gondoskodnak róla. Amit itt az Úr tanít, az a lét valóságában van, és keménységét, erejét senki át nem látja. Amiről itt szó van, az nem a fantázia játéka, hanem a lehető legkomolyabb dolog. Másrészt viszont ez egyáltalán nem magától értetődő a világrendje szerint. Hogy netalán a dolgok valami megingathatatlan rendszerint követik egymást, amelyben nekünk is bele kell helyezkednünk, vagy hogy inkább a bizalmat keltő események uralják az életet, nem a félelmetesek, a gyanakvást ébresztőek. De nem erről van szó, hanem valami sokkal meglepőbbről, arról, hogy az élő Isten minden egyes ember sorsát személyes módon szívén viseli, és kész gondoskodni róla. Ez nem mese, nem is természetfilozófia vagy erkölcs, hanem a kinyilatkoztatás, melyet az Isten szabadsága ajándékozott nekünk. Hogy miképpen érez Isten teremtményei iránt, azt megtudhatjuk a hegyi beszéd példáiból. A madarak nem vetnek, nem is aratnak, de mégis táplálékot nyernek. Ez legelőször csupán idillikus képnek tűnik. De ezután következik egy mondat, amely megmutatja ezeknek a komolyságát. Ti keressétek elsősorban az Isten országát, annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok. Ez a mondat azt fejezi ki, amit az Úr hívő Istenhez tartozáson ért, hogy az ember először keresse az Isten országát és annak igazságát, mindennek elébe helyezve és minden erejével. Tehát az Isten országára való odafigyelés váljon uralkodóan egész élete középpontjává. Valami nagyon nagy és nehéz dolog ez. Olyasmi, amely alapjában véve feltételezi, hogy megtörtént az a megtérés és áthangolódás, melyet az Úr az ő nyilvános ige hirdetésének kezdetén megkövetelt. Aki így gondolkodik, az Istennel közösségben van, mert hiszen azt akarja, mégpedig mindenek előtt, hogy az ő országa és annak igazságossága beteljesedjék. Ebből az egyetértésből adódik, hogy a dolgok menete a hívő szempontjából rendeződik. Mindaz, ami történik velünk, dolgok, emberek, sorsok, nem egyedi, véletlenszerű események, hanem a környezet egységét jelentik számunkra. Ez a környezet különféleképpen jelenhet meg az egyes embertípusok felfogása szerint, és hűzzük hozzá az szerint, hogy az egyes ember milyen mértékben ad teret életében az élő Isten uralmának. Hiszen a világban megtapasztalható események nincsenek lerögzítve, mint valami gép működése, hanem végtelenül mozgékonyak, tele lehetőségekkel, és készen arra, hogy engedelmeskedjenek egy olyan akaratnak, amely képes irányítani azt. Egy mélyebb emberismeret alapján kimutatható, hogy az ember személyiségének legmélyebb érzései mennyire meghatározzák sorsát anélkül, hogy mindez tudatos lenne az egyénben. Egészen másképp alakul az a sors, amelyben az egyén megszilárduló és megszabadító egyetértésben van Istennel, mint az, amely a saját erőszakos, hatalmaskodó, s ugyanakkor mégis bizonytalan akarata alapján cselekszik. De ezen felül pedig az egész világ Isten kezében van, és ez a döntő.
a természet törvényei őt szolgálják. Isten az ember szívéből irányítja a dolgok menetét. A számtalan kis környezetet, az egyes emberben épp úgy, mint ezeknek nagy összefüggését. Mihelyt ez az emberi szív az ő országáért való szent törődésben egyetértésbe kerül Istennel, beteljesülnek az írás szavai. Az Isten szeretőknek minden javukra válik. Ez nem azt jelenti, hogy elkerüli őket a fájdalom és a szerencsétlenség. De mindazt igen, hogy tudják, hogy erre is szükség van, mert minden, ami történik velük, még a rossz is, életük tulajdonképpeni értelmét szolgálja. A gondviselésről szóló üzenet tehát valami nagyon komoly dolgot kíván az embertől. Életének legfőbb gondja az Isten országáért való gond legyen, s épp olyan nagy dolgot ígér, életének minden eseménye oly különleges módon zajlik majd, hogy egész sorsa Isten gondoskodása által üdvességét szolgálja. Nem mese, hanem valóság. De mégsem olyan valóság, amely minden további nélkül megtapasztalható, mint a természet vagy a történelem valósága. Ezt a valóságot csak Isten által foghatjuk fel. Viszont nem a történelem vagy a természet birodalma mellett, hanem ezekbe beleágyazva ismerjük fel. Nem fantáziánk segítségével tapasztaljuk meg, mint a mesék képeit, nem is a tárgyi világnak megfelelő közvetlen megfigyeléssel és értelmünk erejével. Ezt a valóságot a hitben fogjuk fel. Isten igéje által hallunk először erről a valóságról, s emiatt merjük vállalni kockázatát. Ezáltal jön létre Isten és ember között a gondviselés valósága. A világban látszat szerint minden ellene mond a gondviselésről szóló üzenetnek, és ez újra meg újra megtéveszti szívünket. A hitnek tehát mindig újból meg kell erősödnie. Lassacskán azonban mégis megérti az ember, miről is van szó. Megsejtjük egy esemény, egy találkozás, egy siker vagy egy kudarc értelmét. Új hatalmat és új értelmet érzünk az eseményeket általában irányító erők és szükségszerűségek között. Egy olyan szent összefüggés láncolatába épülünk be, mely Istentől származik. A felismerés néha ragyogóan fényes, máskor megint kialszik. Gyakran csak a bizalom csendes érzésével hatja át életünket. Egyébként pedig mindennek alapja a hit. Az igazi lényeg rejtett marad, és csak a történelem végén lesz nyilvánvalóvá, amikor Isten országa beteljesedik. A gondviselés annak az eljövendő világnak a csíráját munkálja bennünk, melyben az új ember fog élni új ég alatt, új földön. Ez az új világ már most születik, azért az emberért, aki megnyitja önmagát, szívét a gondviselésnek, teljes fényében azonban csak az idők végezetével nyilvánul meg.

0: Carla Maria Weber Perpetuum Mobile című szerzeményét hallották Jandó Jenő játékában. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés. Továbbra is látogatható a Karmelita kolostor. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát. 1989. június 16-án adták meg a végtisztességet Budapesten az 1956-os forradalom mártírjainak. Újra temették a kivégzett Nagy Imre volt kormányfőt, Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét, és az 1957 végén a börtönben meghalt Losonczy Gézát, a Nagy Imre kormány államminiszterét. A hősök terén tartott gyászszertartás, majd az azt követő rákos keresztúri temetés a magyar rendszerváltás katartikus eseménye volt, amely egyben a szocialista korszak végét is jelképezte. Reichlin Krisztinát hallják.
2: Ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak, mondta Orbán Viktor 1989-ben Nagy Imre újratemetésén híres beszédében. A rendszerváltoztatás és a 20. századi magyar történelem egyik legfontosabb beszédeként méltatták azóta többször is Orbán Viktor történelminek tartott felszólalását. Ahogy Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum és a 21. századi intézet főigazgatója mondta, az antikommunizmus és a függetlenség azóta is a Fidesz alapidentitása. Az 1988 tavasszán alakult Történelmi Igazságtételbizottság 1988. június 6-án Nagy Imre perének 30. évfordulóján felhívást intézett a magyar társadalomhoz, követelve a kivégzettek tisztességes újratemetését és rehabilitálását. A felhívást a Nagy Imre perben kivégzettek 5 közvetlen hozzátartozója és 34-56-os elítélt írta alá. Ezen a napon a Rákoskeresztúri új köztemetőben 3-400 ember helyezett el koszorút a 301-es parcellában, a mártírok feltételezett sírjánál. A hősök terén pedig virágot tettek az ismeretlen katona sírjára. A Battyányi emlékmécsesnél 100-150-en jelentek meg, köztük az ellenzék több vezetője, miközben a rendőrség 16 szemét lefogott, a tömeg Nagy Imrét éltette. A Történelmi Igazságtételbizottság a felhívással fordult a hozzátartozókhoz, hogy éljenek jogaikkal, és követeljék a jeltelen sírban nyugvó 56-os áldozatok földi maradványainak kiadását. A kormány 1989. januárjában napirendre tűzte az 1956. október 23-át követő eseményekkel kapcsolatban kivégzettek kegyeleti kérdéseinek rendezését. Ebben a helyzetben adott interjút Posgai Imre államminiszter, az MSZNPKB politikai bizottságának tagja, a Rádió 168 óra című műsorának, amelyben kijelentette, hogy népfelkelésnek látja azt, ami 1956-ban történt. 1956 nem ellenforradalom volt, népfelkelés, mondta. Miután 5 napi kutatás után megtalálták Nagy Imre és mártír társai földi maradványait, arccal lefelé, kátránypapírba csomagolva, 1989. június 16-án a hősök terén a gyász fekete és fehér színeinek drapériájával bevont műcsarnok lépcsőjén ravatalozták fel Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza és Szilágyi József koporsóját, valamint a tragédia minden mártírját és hősi halottját jelképező 6. üres koporsót. A szertartáson mintegy 250 ezer ember vett részt, az eseményeket élőben közvetítette a rádió és a televízió. A Hősök teréről 23 halottas kocsi, 30 személyautó és 52 autóbusz biztosított útvonalon vitte a koporsókat, az egyes szervezetet küldötteit és a hozzátartozókat a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájához, ahol az Inkonnu csoport 300 kopjafát állított fel.
0: Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezután megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Tájékoztatotta a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnénk eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatóak lesznek, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter Pósvai Gábor, közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Új helyszínnel bővült a fehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia, amely mostantól a Szent Kristóf plébánia megújult épületében is folytathatja segítő támogató tevékenységét. A Rév 29 éve vesz részt Székesfehérvár szociális életében, a szenvedélybetegek ellátásában. Az ambulancia új épületének házszentelő ünnepségén Spányi Antal megyés püspököt kérdeztük.
3: A Karitásznak egy külön sajátos csoportja a Rév csoport, akik a szenvedélybetegeken próbálnak megsegíteni. Tudjuk, hogy ez a szenvedélybetegség nagyon széles spektrumot érint, nagyon sok fajtája van. A Rév tudatosan próbálja meg őket megkeresni, fölkarolni, és egy új élet kezdetének a lehetőségéhez elsegíteni őket. Ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon sok tényezőtől függ. Ennek a sikere, hogy az együttműködés hogyan megy a szenvedélybetegnek, a családja, az emberi kapcsolatai, a környezete hogyan áll mellé, és hogyan próbálja meg segíteni. És azt is látjuk, hogy ezeknek a családoknak az élete, a léte az valami egészen pokolivá tud válni, egészen nagy megpróbáltatásokat kell átélniük, és ezt egyedül senki nem tudja vállalni, szükség van a családnak, az egészségeseknek a támogatásra, szükség van a betegnek a melléállásra, az útmutatásra, a belévetett hitre, mindenféle tudomány által adott segítségre, és azt gondolom, hogy ez még mindig csak az emberi oldal. Az, hogy egy új élet elinduljon, ahhoz arra van szükség, hogy ők megtapasztalják az Isten kegyelmét és Isten szeretetét. Hogy ezt mi módon, hogyan nevezzük, az egy másik kérdés, de az isteni kegyelem nélkül ez az újjászületés, ez az új élet, ez alig-alig képzelhető el. És nagyon örülök annak, hogy áldozatvállalással, de sikerült a plébániának ezt az épületét úgy felújítani és átalakítani, hogy a rév számára ez alkalmas legyen, hiszen itt kis csoportos megbeszélések folynak, egyénre szóló megbeszélések vannak, egy speciális szolgálatot, speciális körülmények között lehet speciálisan képzett embereknek teljesíteni. Ez az épület most erre alkalmas lett, végre elkészült, és most átadjuk, hogy a rév munkatársai ezt a nagyon fontos és krisztusi küldetést itt tudják teljesíteni.
0: 50 éve, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban június 20-án szombaton 17 órakor. Az egyházi rend szentségének minden kegyelmért bemutatandó szertartáson koncelebrálnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága. A homiliát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. Washingtonban tervezett terrortámadás elkövetésére készülő csoport tagjait vették őrizetbe az amerikai szövetségi hatóságok, jelentette be az FBI. A merénylők a Fehérház területén és közvetlen közelében vasárnap tartott nagyszabású küzdősportgála résztvevőit vették célba a több elemből álló terrorcselekménnyel. Eddig a szervezkedés 23 résztvevőjét azonosították több állam területén. Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légi csapásoknak. Oroszországban Moszkva volt az ukrán válasz csapások célpontja. Nyíli Kata jelenti.
4: A dél-ukrajnai Herszonban egy korábbi orosz légicsapás helyszínére kiérkező mentősöket ért ismételt dróntámadás. A kelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy helyi lakos, amikor lakóvezetbe csapódtak orosz katonai repülőszerkezetek. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba. Az orosz fővárosban egy üzemanyagfinomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszky elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MIG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MIG-29-es vadászgépet adott át Ukrajnának, amelyeket Kijev hadrendbe állított. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta már több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadianyag formájában. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
0: Újabb fordulat a román kormányválság sorozatban. A második miniszterelnök jelölt sem kapta meg az igényelt szavazatokat, az NMDS is elzárkózott, viszont napirendre került a tárgyalás a szélsőségesekkel. Gáspár Sándor tudósít.
5: Előre látható volt talán a Vestia kormányalakítási kísérlet bukása. A liberális párt némi vita nyomán az újszeri habadás nélkül utasította el Adrián Vestia jelöltségét, mivel a pártot megkerülve jelölte őt az államfő, Nikus Ordán. Az RMDS állandó tanácsa is negatív választ adott, de a döntő szót az AUR állásfoglalása jelentette, úgy minősítették, hogy az államfő megkísérli maga alá rendelni a végrehajtó hatalmat, vagyis a politikum hozzájárulása nélkül jönne létre a kormány, ezért Vestia ellen szavaznak. Adrián Vestiát sokan árulónak is minősítik. Ő viszont PSD-s politikus társaságában tovább tárgyalt, úgy tűnik azzal számolva, hogy papír szerint a PSD AUR szövetség 40%-ot azonnal jelentene. A még szükséges 10-12%-ot adhatná néhány szélsőséges gyökerű csoport. Ez ugyan nyugat felé azt jelentené, hogy átlépték a kordonszanitert. De hát a Vestia PSD Nikus Ordán kormány ezt jelentené, a három Európa barát párt szerint. A liberális párt, az USZERE és az RMDS álláspontja kéri is az államelnököt, hogy bízza meg kormányalakítással a PSD elnökét, Soring Rindeanut, aki támogatta az előző miniszterelnök Ilié Balozsán elleni bizalmatlansági indítványt. Vagy új tárgyalások révén alakuljon újra a koalíció, esetleg alakuljon kisebbségi kormány, liberális, USZERE és RMDS-es részvétellel. Adrián Vestia viszont nem adta vissza mandátumát, a pártok elutasító válasza után újabb tanácskozásra vonult az államelnökhöz. Marian Neakshu beszédes politikus társaságában. Nikos Ordán államfőnek szembe kell néznie azzal, hogy vagy felvállalja a szélsőséges pártok által létrehozott kormányt, vagy megkísérel egy beszéde nélküli kisebbségi kormánnyal, és egyúttal kockáztatja, hogy kezdeményezzék felfüggesztését is a hivatalából. De ezzel továbbra sem oldódna meg a romániai kormányválság.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
6: A fővárosban az M2-es metró helyette a hétvégén az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria irányú Deák Ferenc tér megállóját ideiglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Calvin tér irányú Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. A 14. kerületben lezárták az Abonyi utcát, a Dózsa György útnál, mert csatornát javítanak. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Fontos változás, hogy szombattól a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. A Budapest-Vászszob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A Dunántúlon tart a pécsi fővonal karbantartása. Az Intercity helyett továbbra is Sárvogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. Az aktuális, valamint előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok még kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Főpilénk még egyszer röviden. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés. Továbbra is látogatható a Karmelita kolostor. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
8: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
9: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
11: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző Zsoldos Szilviát hallják.
13: Ma 2026. június 17-e szerda van. Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe. A szűzanya fatimai megjelenése után egyre inkább elterjedt Mária szeplőtelen szívének tisztelete. 12. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta. Az új kalendárium mozgó emléknapként Jézus szíve ünnepe utára tette, amit idén a mai napon ünneplünk. Ma a Laurák és Alidák ünneplik névnapjukat. A Laura a Lőrinc férfi névnői párja, de lehet az is, hogy a latin Laurus szó származéka, ez esetben jelentése babérfa. Az Alida német eredetű női név jelentése nemes alak. 75 éve, 1951. június 17-én a belügyminisztérium közleményt tett közzé úgymond a volt kizsákmányolók Budapestről való kitelepítéséről. Egy hónap alatt Budapestről közel 13 ezer személyt, nemeseket, a horti rendszer tisztségviselőit, illetve nagykereskedőket és nagybirtokosokat kényszerlakhelyre költöztettek Békés, Heves, Hajdubihar és Szolnok megyébe. Erre a jogi alapot egy 1939. évi a háborús szükségintézkedések körébe tartozó kormányrendelet szolgáltatta. Az intézkedéssel csak Budapesten csaknem 5300 lakás vagy lakrész, köztük 121 villa, 455 társbérlet és 274 albérlet maradt üresen. A kitelepítettek lakásait a párt és államaparátus munkatársai kapták meg, de kevés jutott belőle a nagycsaládos munkásoknak is. 125 éve, 1901. június 17-én a budapesti lóversenypálya fedett csarnokában Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter beszédével megnyílt Magyarország első automobil kiállítása. A hatnapos rendezvényen még az osztrákok által bérelt standok domináltak. A folytatásra 4 évig kellett várni, de ettől kezdve már igazán nemzetközivé vált a rendezvény. 30 éve, 1996. június 17-én hunyt el Bécsben Farkas Gizella, tízszeres világbajnok asztali teniszező. Sportpályafutása 1938-ban kezdődött, akkor lett a Miskolci előre igazolt versenyzője. 1940 és 1961 között tagja volt a válogatott keretnek, és 95-ször szerepelt a nemzeti válogatottban. Pályafutása szinte páratlanul eredményes volt. 10-szer nyert világbajnoki címet, 3-szor egyesben, 3-szor párosban és 4-szer vegyes párosban. Emellett a világbajnokságokon 8 ezüst és 8 bronzérmet szerzett. A sportág első Európa-bajnokságán 1958-ban Budapesten vegyes párosban állhatott a dobogó tetejére, majd 7 évvel később tagja volt a kontinens bajnoki címet nyert magyar válogatottnak. Egyesben, párosban és vegyes párosban összesen 43 országos bajnoki címet szerzett. Farkas Gizella 1974-től Bécsben élt. Felvették a 2015-ben alakult európai asztali tenisz hírességek csarnokának tagjai közé is. 10 éve, 2016. június 17-én kezdődött az ortodox keresztény egyetemes zsinat Krétán, amit több mint 1000 év után tartottak meg. Az ortodox világ 14 független egyházból áll, s közülük 10 vettek részt a történelmi jelentőségű tanácskozáson. 178 éve, 1848. június 17-én Kossuth Lajos pénzügyminiszter szerződést kötött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal önálló magyar bankjegy kibocsátásáról. Az 1848. márciusi forradalom győzelme után augusztus 5-én jelentették be az úgynevezett Kossuth bankok első címletének a 2 forintosnak a forgalomba hozatalát. A Kossuth bankó az értéktelenedés ellenére a magyar szabadságharc anyagi alapja maradhatott, az ország polgárai ugyanis bizalommal a függetlenség jelképeként fogadták. Az újra osztrák kézre került területeken kivonták a forgalomból a Kossuth bankókat, a szabadságharc leverése után pedig az ország több városában nyilvánosan elégették őket. Az 1867-es kiegyezésig újra az Osztrák Nemzeti Bank által kibocsátott bankjegyek voltak érvényben. 28 éve, 1998. június 17-én hunyt el László Gyula, Széchenyi díjas régész. Nevéhez fűződik a kettős honfoglalás elmélete. Eszerint a magyarság ősei 2 lépcsőben szállták meg a Kárpát-medencét, az első szakasz 670 körül volt, míg a második szakasz a jól ismert 9. század végi bejövetel. 208 éve 1818. június 17-én született Charles François Gounod, francia zeneszerző. Világszerte ismerté Faust című operája tette, egyházi muzsikája mély hitet tükröz. Gallia című gyászkantátája kései korszakának főműve.
12: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
14: Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Védelmező űrangyalom, kérlek ma is légy velem, védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek ma is égj velem, szeretetted szent tűzében lobogjon az életem. Ámen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Városmari templomban, és azokat is, akik a rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a Szent Liturgiába. Szent misénk szándéka Róbert és Marianna gyógyulásáért, élő és szeretteikért, elhunyt szeretteikért. De mindig mondom, nem szűk marka a mi Istenünk, ti is tegyétek ide a szándékaitokat az oltárra. Most pedig mindannyian nézzünk magunkba. Vizsgáljuk meg a lelkünket, őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te szülőd félre az örök főpappá tetted, az, hogy akiket a szolgáinak és szent titkaid letéteményeseinek kiválasztott, vállalt szolgálatukban hűségesnek bizonyuljanak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Illés és Elizeus elhagyták Galgalát, mert elérkezett az ideje, hogy az Úr Illés prófétát forgószélben az égbe ragadja. Amikor Jerikóba érkeztek, Illés azt mondta Elizeusnak: maradj csak itt, mert az Úr engem a Jordánhoz küldött. Elizeus azonban azt felelte: az Úr életére, meg a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Tehát mind a ketten tovább mentek, sőt, a proféta tanítványok közül is 50-en követték őket. Amikor ők ketten megálltak a Jordán folyó mellett, azok is megálltak velük szemben kissé távolabbról. Ekkor Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre. Erre a víz ketté vált, úgyhogy ők ketten szárazon mehettek át. Amint átértek, Illés azt mondta Elizeusnak: kívánj valamit, hogy megtegyem neked, amíg el nem hagylak. Elizeus azt felelte: azt kérem, hogy szálljon rám kétszeres rész a lelkedből. Erre Illés így válaszolt: nehéz dolgot kértél. Ha látsz engem, amikor elhagylak, teljesül kérésed, de ha nem látsz, nem teljesül. Amint mentek és menet közben beszélgettek, egyszerre csak tüzes szekér tüzes lovakkal szétválasztotta őket, és Illés a forgószélben felment az égbe. Elizeus látta ezt és felkiáltott: atyám, atyám, Izrael szekere és szekerének vezetője. Amikor már nem láthat a többi, fogta a saját ruháját és ketté szakította. Aztán fölemelte Illés palástját, amely leesett róla, majd visszafordult és megállt a Jordán partján. Majd fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és közben ezt mondta: hol van az Úr Illés istene? Amikor pedig ráütött a vízre, az ketté vált, és Elizeus átkelt rajta. Ez az Isten ígéje.
1: Istenbe, Isten áldott.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kültöttess magad előtt, mintha képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utca sarkokon állva imádkozni. Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor beütöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg az arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
2: Testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus nem véletlenül hangsúlyozta a hegyi beszédben, hogy ne gondoljátok, hogy föloldani jöttem a törvényt. Nem föloldani jöttem, hanem beteljesíteni. De mit jelent az, hogy én beteljesíteni jöttem a törvényt? És ennek most csak két nagy esetét nézzük meg. Az első a boldogság kérdése, a másik az imádságé. Érdemes elimádkoznunk a 111. Zsoltárt, amely arra a kérdésre válaszol, hogy ki a boldog ember? És olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Urat féli, aki az ő törvényeit tartja, és az Úr ösvényein jár. Az ilyen ember áldott lesz, gazdag lesz, sok gyereke lesz, és a bőségéből bőkezően adakozik a szegényeknek. Tehát a boldogság a gazdagságból fakad. Aztán kiderült, hogy a gazdagságnak micsoda csapdái vannak, és kiderült, hogy ezt a boldogságot milyen torz formákban is meg lehet élni. Ezért, amikor az Úr Jézus Krisztus megszólalt, a nyolc boldogsággal szólalt meg, és a boldogság forrását az ember szívében fakasztotta. Mivel? A lelki szegénységgel, a bűnök miatti szomorkodással, az irgalmassággal, a nyolc boldogsággal.

És ez egy másik világ. És akkor itt az imádság. Az Úr Jézus Krisztus tudta a zsoltárokat, ismerte az Ószövetség imádságos életét, és nem egy zsoltárt emelt ki azzal, hogy ti pedig, mint az én tanítványaim, ezt imádkozzátok. Sem egy bűnbánati zsoltárt, sem egy átok zsoltárt, hanem a mi atyánkra tanította meg az övéit. És ha halló füllel hallgatjuk, és értő szívvel imádkozunk, egyszer csak világítani és ragyogni kezd, hogy ez a beteljesítés, hogy ez mit is jelent. Mert itt már nem arról van szó, hogy mi Krisztus tanítványok, ismerünk egy igaz Istent, és bezzeg az összes többi istenek azok, így, úgy, amúgy. Ez már nem téma, hanem a téma a mi atyánk. Az összes ember mennyei atya, aki teremtőként minden élet forrása, és jóság, és szent, és soha senkinek rosszat nem akar, és nem is tesz, ahogy egy szülő sem akar rosszat a gyermekének. Legalábbis, ha normális a szülő. Mert ha rosszat akar a gyerekének, akkor a szülőséggel valami szörnyűség történhetett. Na de hát az Isten szent, és szereti a teremtését, szereti az embert, és szereti a világot. És ahogyan a mi atyánk beteljesíti az Ószövetségnek az imádságait, úgy az egész tanítás is, amit az Úr Jézus Krisztus ránk bízott, beteljesíti nem csak az Ószövetséget, hanem mindent, amit mi emberek egyáltalán gondolkodva és imádkozva meg tudunk találni. Nagy figyelmeztetés az Úr részéről, hogy ne egymástól várjátok az elismerést meg a jutalmat, hanem ti tegyétek a jót, legyetek irgalmasak egymással és a többi emberrel, és ha úgy érzitek, hogy valami áldozatot kell adnatok, és böjtöltök, bízzátok a ti mennyei atyátokra, hogy látja és elfogadja, és megfizet érte. Hányszor felejtjük ezt el, és kesergünk azon, hogy a fele barátom, XY, nem veszi észre, mit teszek érte. Az Úr Jézus Krisztus vigasztal. Ne búsulj! Nem azért vagy keresztény, hogy egy keresztény testvérettől kapd a jutalmad, hanem azért vagy keresztény, mert én hívtalak, és bízd rám. Bízd rám mennyei atyára, aki amikor kell megáld, amikor eljön az óra, ölbe vesz, s meg is jutalmaz. Amen.

0: Imádkozzunk, Urunk, az Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért szent fiát életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük, Urunkat,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük, Urunkat,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük, Urunkat,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük, Urunkat,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük, Urunkat,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Robert és Mariana testvéreink gyógyulásáért, élő és elhunyt szeretteikért kérjük, Urunkat,
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, Te úgy akartad, hogy papjaid vállalják az oltárnak és a Te népednek szolgálatát, ennek az áldozatnak érdeméből ad, hogy az ő szolgálatuk neked mindig kedves legyen, s egyházad örökké maradandó gyümölcsöt érleljen. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szúr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, s bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szerávkórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjünk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Élek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaitnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
1: Ámen.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent kenyér, amelyet áldozatul felajánlottunk, majd pedig magunkhoz vettünk, legyen papjaidnak és minden szolgádnak éltető tápláléka, hogy veled örök szeretetben egyé forva fölségednek méltóan szolgáljanak. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen. Szent mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondta, orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Kármelita Kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter. Pósvai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NIS 56,15%-nyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Veste a miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvívője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Veste a kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek pacsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvívő. Híreink végén hazánk időjárásáról. Délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Most közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, befelé a Bölöni-György utca előtt. Sávlezárásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé építkezés miatt. Nem érinti a József Nádor tér, Vörösmarty tér megállót. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Fontos változás, hogy szombattól a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. A Budapest-Vászlop vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A Dunántúlon tart a pécsi fővonal karbantartása. Az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. Az aktuális, valamint előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jancsurák Bence, Mávinforma.
0: Lapszemle. Indul az Adria Intercity, írja a Magyar Hírlap. Idén is éjszakai vonattal lehet közvetlenül eljutni a horvát tengerpartra. Az Adria Intercity így idén is kényelmes, közvetlen és környezetbarát kapcsolatot kínál Budapest és Split között. Fogalmazott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A július 3-a és október 2-a között közlekedő éjszakai vonattal az utasok este indulhatnak Budapestről, és másnap reggel már a horvát tengerparton ébredhetnek. Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, így a szolgáltatás ideális családoknak, pároknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak. Máté Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője napirend előtti felszólalását a Gondola internetes oldalán olvashatják. Rámutatott, a miniszterelnök a kollektív bűnösség elvét alkalmazva mindenkit elkíván távolítani, aki nem tetszik neki, és szíve szerint sóval hintenébe azt a 16 évet, amelynek 14 éven át zsáner figurája, klasszikus kedvezményezettje volt. Magyar Péter ciklusokon át tüntette ki bizalmával azt a korszakot, amelynek kapcsán felperzselt földről, tatárjárásról, az ország aljas kifosztásáról, emberek szándékos megnyomorításáról szónokolt a parlament alakuló ülésén, és szónokol azóta is, idézte fel Máté Zsuzsa. Közölte, ami itt kibontakozik, az nem a megígért szeretet ország, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, félelemkeltés és az elhallgatás, a jogállam és a társadalom szétverése felé vezető egyenes út. Amikor Magyar Péter az ellenzéki képviselőket kollektíven bűnözőnek titulálja, akkor azokat a szavazókat veszi semmibe, akiket képviselnek, mondta a parlamentben Máté Zsuzsa, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője. Ausztriában már a külföldiek adják az iskolások javát, írja a Magyar Nemzet. Az osztrák szabadságpárt közérdekű adatigényléssel fordult az oktatási miniszterhez a külföldi diákok arányával kapcsolatban. A válaszból kiderült, hogy Ausztriában egyes oktatási intézményekben már meghaladta a 75%-ot a nem osztrák állampolgárságú tanulók aránya. A török, az arab és a szerb nyelv továbbra is különösen elterjedt a nem német anyanyelvként. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 17-e szerda van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Kollégáim ma reggel Bixa Levente hangtechnikus és Varga Ramona zenei szerkesztő, de valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A műsorvezetőt Harcsik Róbertet hallják. A zenés napköszöntő ma is 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Bemutatták 14. Leó pápa első enciklikáját a Vatikánban. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel az egyház bölcsességéből merítve az idők jeleinek megértésével. A Magnifica Humanitas, vagyis Csodálatos emberiség kezdetű enciklikáról Gőbel Ágoston kérdezi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politika Tudományi Intézet oktatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalomkutató Intézet kutatóját, Jancsó Andrást. Most őt hallják.
6: Nem véletlenül szimbolikus 14. Leó pápa enciklikájának a keltezése is, ugye május 15-én írta alá, ami pont a 130. évfordulója 13. Leó pápának, a Rerum Novarum enciklikájának a megjelenése 1891-ben ugyanerre a napra esett, ami megnyitja a katolikus egyház szociális enciklikáinak egy hosszú hagyományát. És már ebben a 19. századi enciklikában 13. Leó pápa olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy a nagy változás, az ipari forradalom és annak nyomán kialakuló kapitalista piacgazdaság, az hogyan befolyásolja az egyes embernek, kifejezetten a munkásoknak a helyzetét, hogyan nyomorítja meg őket, és mit tehet ez ellen a munkavállaló, a hatalom és az egyes ember. És ilyen értelemben itt most 2026-ban bizonyos értelemben egy hasonló helyzetbe találjuk magunkat, hogy van egy korszakváltó technológiai átalakulás, ami átalakítja a társadalmi, munkahelyi, igazságossági kérdéseket, és erre valahogyan az egyháznak válaszolnia kell.
0: 8 óra 22 perckor Szabó Csilla kollégám érkezik ide a stúdióba, a 9 óra után kezdődő Házunk táján című műsorát ajánljuk Önöknek. Fél 9-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor a Földsúlya rovatunkat hallhatják Bertáné Pintér Kata szerkesztésében. Székesfehérvár belvárosának terei, múzeumai, kiállítóhelyei és történelmi épületei fénnyel, zenével, történetekkel és izgalmas felfedezni valókkal várják idén is a múzeumok éjszakáján, június 20-án és hétfő kivételével minden nap a városba látogatókat. A koronázó város minden bizonnyal idén is az ország egyik legvonzóbb kulturális úti célja lesz a családi élményekre, különleges tárlatvezetésekre, koncertekre vágyóknak. A múzeumok éjszakája programjait Spányi Antal püspök, Cserpalkovics András polgármester, Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója és Smohi András, az Egyház megyei múzeum igazgatója ismerteti. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most zenei összeállítás következik, melyben elsőként a Vaya con Dios felvétele szól.

Az elmúlt percekben a Vaya con Dios, valamint Zucchero és Paul Young felvételét hallották. A folytatásban most Caro Emerald, majd Zorán felvétele szól. 8 órakor pedig a hírekkel jelentkezünk.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Most tehát a hírek következnek. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztat az Esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán hivatkozva a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt. Így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NIS 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Boton frakcióvezető, az RMDS szóvívője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága. Olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek padsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvívő. Végül az időjárásról. Délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. A legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 30 Celsius fok között alakul. Legközelebb 8:30-kor mondunk híreket.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8:04 van.

0: A status quo felvétele hangzott el. 8 óra 8 perc van, a reggeli riport következik. Magnifica Humanitas, azaz csodálatos emberiség. Ezzel a címmel jelent meg 14. Leó pápa első enciklikája. Gőbel Ágoston a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politika Tudományi Intézetének oktatóját, Jancsó Andrást kérdezi a pápai körlevélről.
1: Érdemes egy kicsit hátrébb lépnünk, hogy ezt az egész hagyományt lássuk, amiben beleilleszkedik Leó pápának az enciklikája, hiszen ezt a hátralépést maga az enciklika is megteszi, hiszen egy kicsit rendhagyó módon, mintha egy tudományos dolgozatot olvasnánk, az enciklikának a egyik első fejezete az összefoglalja a katolikus egyház társadalmi tanítását, aminek az első kiinduló pontja az pont 135 évvel ezelőtt van, tehát nem véletlenül szimbolikus 14. Leó pápa enciklikájának a keltezése is, ugye május 15-én írta alá, ami pont a 130. évfordulója 13. Leó pápának, a Rerum Novarum enciklikájának a megjelenése 1891-ben ugyanerre a napra esett, ami megnyitja a katolikus egyház szociális enciklikáinak egy hosszú hagyományát. És már ebben a 19. századi enciklikában 13. Leó pápa olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy a nagy változás, az ipari forradalom és annak nyomán kialakuló kapitalista piacgazdaság, az hogyan befolyásolja az egyes embernek, kifejezetten a munkásoknak a helyzetét, hogyan nyomorítja meg őket, és mit tehet ez ellen a munkavállaló, a hatalom és az egyes ember. És ilyen értelemben itt most 2026-ban bizonyos értelemben egy hasonló helyzetbe találjuk magunkat, hogy van egy korszakváltó technológiai átalakulás, ami átalakítja a társadalmi, munkahelyi, igazságossági kérdéseket, és erre valahogyan az egyháznak válaszolnia kell. És ez a válasz bizonyos értelemben nem új. Az, hogy a keresztény egyház tanításában ott van az emberi méltóság kulcsfogalomként, az egy hosszú hagyományra nyúlik szintén vissza. Hogy ez miben más, mint a kortárs ideológiáknak a antropológiai felfogása, az jól megragadható. Mégpedig abban, hogy a keresztény felfogás szerint a személy, a személynek a méltósága az nem egy funkció, nem egy érzés, vagy nem egy önmeghatározás, amin alapul a személy méltósága, hanem egy teremtett valóság, és ez a kulcsa a keresztény emberfelfogásnak, a személy méltóságának ez lesz a kulcsa, mert ehhez a teremtett valósághoz erkölcsi igazság és egy végső cél kapcsolódik. Hogy ez micsoda? Hát egyrészt az, hogy az ember imágó Dei, tehát Isten képmása, másrészt pedig testi és lelki egysége van az embernek. És ebből fakad az is, hogy a szabadságának is vannak olyan részei, amik nem választhatóak önkényesen. Tehát a keresztény antropológiának, a méltóság fogalmának a középpontjában az áll, hogy az ember az Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, és ebből tudunk levezetni aztán minden mást, például azt is, hogy az ember, mint személy, az egy kapcsolatokba ágyazott valóságban van. Ez nagyon fontos. Ennek a Szent Háromság tan kapcsán van egy szintén mély és hosszúra nyúló hagyománya, hogy az emberi személy egy dialógikus létben van, egy párbeszédben van az összes többi emberrel, de már előtte is előre megszólítatott az ember. Ez is ugye a teremtettségi létből fakad. Tehát ennyiben biztos, hogy van egy teljesen unikális, és a kortárs ideológiák antropológiai felfogásától eltérő hagyományos keresztény ember felfogás, ami ebben az enciklikában is megjelenik.
2: Az enciklika kérdéseiről most pár nappal ezelőtt, amikor Leó pápa Spanyolországban járt, ott is többször előkerült, többször beszélt, akár a fiatalok kapcsán is. Nekem személyesen nagyon pozitív az, hogy mindig próbál valamilyen gyakorlatias dolgot is elővenni. Az enciklika

0: Valójában mit javasol kifejezetten Leó pápa, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de még inkább így a személyközi kommunikációval kapcsolatban, hogyan tudjuk mindezt jól élni?
1: Az fontos, hogy ez az enciklika egy nagyon elméleti munka. Tehát látszik, hogy van mögötte egy nagyon komoly, ami magától értetődő teológiai megalapozottság, de van egy nagyon komoly filozófiai, politikatudományi megalapozottság, tehát első olvasatra akár ez egy nagyon nehéz elméleti szöveg. De valóban vannak benne gyakorlati tanácsok is. De mielőtt itt a kifejezetten a gyakorlati részre fókuszálnánk, azt a képet ragadnám ki, ami végig vonul az egész enciklikán, és azért sok tekintetbe kapcsolódik a gyakorlati javaslatokhoz is, ez pedig a két városnak a képe. Itt elsőre akár gondolhatnánk arra is, hiszen egy Ágoston rendi szerzetes 14. Leó pápa, hogy itt Szent Ágostonnak a két városáról van szó, az is feltűnik benne, de itt elsősorban nem Szent Ágoston két városa kerül említésre, hanem két bibliai városnak a története. Bábelnek a története, ami talán mindannyiunk számára ismert a Teremtés könyvéből, amit annak a példájára használ az enciklika, hogy milyen az, amikor úgy döntünk és úgy szervezünk egy társadalmat, amikor egyrészt az Istent háttérbe szorítjuk, másrészt pedig uniformizálunk, önigazoljuk magunkat, és feláldozzuk az emberi méltóságot a hatékonyságnak az oltárán. És ezzel szemben hoz egy másik bibliai városnak a történetét és képét, ez ugye Jeruzsálemnek a képe, mégpedig a Nehemiás történetében, ahol ugye csak nagyon röviden a babiloni számüzetés után a zsidók egy része visszatér Jeruzsálembe, ami teljesen romos, pusztulat van. És Nehemiás, aki akkor a perzsa királynak a szolgálatában áll, értesül erről, imádkozik böjtől, tehát az első lépése az, hogy Isten felé fordul, és engedélyt kér a perzsa királytól, hogy a népéhez visszamehessen segíteni. És nem ő maga egyedül kezdi el újjáépíteni Jeruzsálemet, hanem végigjárja a családokat, végighallgatja ezeket a családokat, hogy kinek mi a problémája, majd egy közösséget szervezve a társadalmat, együttesen mozgásra bírva építik újra Jeruzsálemet. Ez miért fontos az enciklika szempontjából? Mert ezt hozza példának a helyes együttműködés, a közös felelősség és a sokféleségnek értékének a felmutatására. Jeruzsálemnek ez a példája, ami visszaköszön tulajdonképpen a gyakorlati tanácsokba, talán ilyen gyakorlati tanácsnak foghatjuk fel, vagy egyszerűsíthetjük le a szavak lefegyverzésének a gondolatát, amit megfogalmaz az enciklika, és ami a mi hétköznapi életünkbe kezdődik. Tehát tulajdonképpen itt egy személyi szinten megfogalmazott javaslatról van szó, hogy mi a saját beszédünkkel, a saját szavainkkal távolodjunk el attól a erőszakos retorikától, ami átjárja a hétköznapjainkat. És hogyha erre képesek vagyunk, akkor talán megnyílik az út arra, amit szintén az enciklika megfogalmaz, hogy a szeretet civilizációját építsük fel, ami nem egy ilyen utópikus, távolba révedő kép, hanem egész konkrétan a szeretetnek a struktúráját kell bevinni az igazságosság, az intézményrendszereinkbe, a cselekvéseinkbe. És ez talán ott kezdődik, hogy először a szavainkat fegyverezzük le, ahogy a enciklika is fogalmaz, és még egy gondolatot ehhez hozzákapcsolva, hogy társadalmi szinten, vagy politikai szinten is megfogalmazódik ennek a jelentősége, amikor arról beszél a enciklikában Leó pápa, hogy a manapság oly sokszor divatos, úgynevezett cinikus, realista hozzáállás a politikához, ami azt mondja, hogy hát végső soron különböző értékeket nem kell komolyan venni, hiszen a végső soron úgyis a erő fog dönteni. Azt mondja Leó pápa, hogy ezzel le kell számolni. Ez egy hamis realizmus. És ehelyett egy egészséges realizmusra van szükség, ami onnan indul, hogy természetesen felismerjük a geopolitikának, a nemzetközi kapcsolatoknak az adottságait, de végsőkig kitartunk a szavak lefegyverzése mellett a párbeszéd, a diplomácia és a fegyveres konfliktusoknak a elvetése mellett megerősíti azt, amit már Ferenc pápa is mondott, hogy a úgynevezett igazságos háborúnak az elmélete az elavult, és ehelyett vissza kell térnünk egy ilyenfajta egészséges realizmushoz.
2: Magnifica humanitas, vagyis csodálatos emberiség. Bemutatták 14. Leó pápa első enciklikáját a Vatikánban. A pápai körlevélről Jancsó Andrást kérdezte Gőbel Ágoston.

0: Jacques Lussier zongorázott. 8 óra 22 perc van. Kedves hallgatóink, a 9 órai hírek után Házunk táján című műsorunkat hallhatják. Most műsorajánló következik, és itt a stúdióban köszöntöm a műsor szerkesztőjét, Szabó Csillát. Szervusz.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: A téma a nyár lesz. A nyárról az embernek sok minden eszébe jut, elsősorban a nyaralás, a pihenés, a gyerekekkel együtt töltött idő. Ti milyen megközelítésben foglalkoztok most ezzel a témával?
1: A munka címem az, hogy nyári jól létünk, az egészség a középpont ebben a beszélgetésben majd. Három szakértőt hívtam. Az egyikük a Testnevelési Egyetemről érkezik. Ő egy életmód tanszékvezető, aki arról fog beszélni, hogy nyáron hogyan mozogjunk, hogyan sportoljunk, egyáltalán mi az egészséges mozgás nyáron, másként kell-e bármit csinálunk egyébként a mozgás, a sport területén, mint egész évben. Aztán érkezik hozzánk egy dietetikus, aki egyébként agrármérnök is. Vele arról fogunk beszélgetni, hogy mitől egészséges egy étel, miért, mit, hogyan fogyasszunk nyáron, és nyilván nem csak arról fog tudni beszélni, akár receptekkel, hogy mik az igazán nyárias ételek, hanem arról is, hogy itt most Magyarországon, hogy találjunk egészséges alapanyagokat, például a nyári ételeink elkészítéséhez. Aztán egy alvás szakértő is érkezik. A nyárral ugye nőnek a világos nappalok, talán nehezebben alszunk el, hogy nagyobb mindenkinek a késztetés, hogy később aludjunk el, de akkor hogy lesz ebből nyári pihenés, hogyha keveset alszunk. Ilyen tippeket is fogunk kapni, hogy hogyan aludjunk-e napközben például, hogyan lehet úgy megnyugodni, úgy előkészülni a pihenésre nyáron, a kánikulában esetleg nagyon meleg időben, hogy tényleg pihentető legyen az alvásunk. Te szereted a nyarat? Most így.
0: Én szeretem a nyarat, sőt, én szoktam mondani, hogy én nyári gyerek vagyok, nekem nem sokára most lesz majd a születésnapom. Igen, én szeretem a nyarat, de pont erről beszélgettünk nem is régen a kollégákkal, hogy mások voltak viszont a nyarak. Én arra emlékszem, hogy ugye most is a kánikulát emlegetjük, az én gyerekkoromban, amikor a 30 fokot elérte a hőmérséklet, már akkor mondtuk, hogy kánikula van. Most meg a 40-et súrolja, meg néha a fölé is megy.
1: Igen, azért.
0: Ma más volt, esténként mindig volt egy kis eső, reggelre jól lehűlt az idő, más volt az a nyár. Mi lent voltunk a nagyszüleimnél vidéken, egész nap kint szaladgáltunk, nem kellett naptej, nem kellett semmi, élveztük a nyarat, és nagyon hosszú volt a nyár.
1: Igen, úgy tűnt legalábbis akkor, de azért az, azon is múlott szerintem, hogy hány éves voltál akkor. Most, hogyha így a nyár előtt beszélgetünk, akkor olyan nagyon hosszúnak tűnik mindannyiunk számára, mondjuk a szülők számára különösen, hogy most meg kell oldani ugye 2,5 hónapot a gyerekekkel,
0: bizony,
1: az iskolás gyerekekkel.
0: Bizony, be is van táblázva nekünk is.
1: Nektek is ugye 4 fiatok van, úgyhogy nektek is biztos egy egész táblázat van, hogy ki hova, mikor, hogy megy. Óvodásoknak azért legalább egy hónap szünet van az óvodából, úgyhogy ez is egy nehéz kérdés, hogy amellett, hogy dolgozunk, gyerek van otthon, még nekünk is túl kéne élni a nyarat, ez túlélés lesz, vagy lehet-e pihenés? Ilyen témánk lesz most, 9 órától a Házunk tájánban. Várom a hallgatókat.
0: Szabó Csillának köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Fél kilenc van. Rövid hírek következnek. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt. Tájékoztatott az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalára hivatkozva a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett kedden az országgyűlés, amely ezt követően megvitatta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását, tájékoztatott a hiradó.hu. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte, úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyháza pályafutása 4 pápát kísért végig. Közölte az ANSA olasz hírügynökség keddesti közlése alapján az MTI. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreálta bíborossá. Ruini bíboros bölcsességgel, pásztori szenvedéllyel és mély elhivatottsággal szolgálta az egyházat, azzal a tudattal, hogy a hit soha nem idegenül el a történelemtől, és a keresztény üzenetnek az ember, a társadalom, a kultúra valódi kérdéseivel kell találkoznia. Emlékezett meg paptársáról Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar jelenlegi elnöke. Az ADN Kronosz hírügynökség hangsúlyozta, hogy Camillo Ruini az olaszországi politika történetében az úgynevezett második köztársaság egyik központi szereplőjeként vált ismerté, aki a 90-es évektől a katolikus egyház hangját képviselte a közéletben. Délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. A legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 30 fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor hallhatnak. Közlekedési hírek következnek a főváros útjairól.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, befelé a Bölöni György utca előtt, illetve a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé. Nem érinti a József Nádor tér, Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Lapszemle. Indul az Adria Intercity, írja a Magyar Hírlap. Idén is éjszakai vonattal lehet közvetlenül eljutni a horvát tengerpartra. Az Adria Intercity így idén is kényelmes, közvetlen és környezetbarát kapcsolatot kínál Budapest és Split között. Fogalmazott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A július 3-a és október 2-a között közlekedő éjszakai vonattal az utasok este indulhatnak Budapestről, és másnap reggel már a horvát tengerparton ébredhetnek. Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Így a szolgáltatás ideális családoknak, pároknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak. Máté Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője napirend előtti felszólalását a Gondola internetes oldalán olvashatják. Rámutatott, a miniszterelnök a kollektív bűnösség elvét alkalmazva mindenkit elkíván távolítani, aki nem tetszik neki, és szíve szerint sóval hintené be azt a 16 évet, amelynek 14 éven át zsáner figurája, klasszikus kedvezményezettje volt. Magyar Péter ciklusokon át tüntette ki bizalmával azt a korszakot, amelynek kapcsán felperzselt földről, tatárjárásról, az ország aljas kifosztásáról, emberek szándékos megnyomorításáról szónokolt a parlament alakuló ülésén, és szónokol azóta is, idézte fel Máté Zsuzsa. Közölte, ami itt kibontakozik, az nem a megígért szeretett ország, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, félelemkeltés és az elhallgatás, a jogállam és a társadalom szétverése felé vezető egyenes út. Amikor Magyar Péter az ellenzéki képviselőket kollektíven bűnözőnek titulálja, akkor azokat a szavazókat veszi semmibe, akiket képviselnek, mondta a parlamentben Máté Zsuzsa, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője. Ausztriában már a külföldiek adják az iskolások javát, írja a Magyar Nemzet. Az osztrák szabadságpárt közérdekű adatigényléssel fordult az oktatási miniszterhez a külföldi diákok arányával kapcsolatban. A válaszból kiderült, hogy Ausztriában egyes oktatási intézményekben már meghaladta a 75%-ot a nem osztrák állampolgárságú tanulók aránya. A török, az arab és a szerb nyelv továbbra is különösen elterjedt a nem német anyanyelvként. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Társadalmi célú reklám.
6: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: 8 óra 38 perc van, műsorajánló következik. Ezúttal kulturális magazinunkat a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk, amelyben az Anima napokra hívjuk az érdeklődőket. Az Anima Muzicé művészeti vezetője, az esemény sorozat megálmodója, G. Horváth László, Tóth Zsófiának mesél a 4 napos rendezvényről. Ezután Fazekas Gyöngyvér Szinetár Miklóssal beszélget Önéletrajz, szerűségek és egyebek című köteteiről. Ám előtte még Elbe Istvánt, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársát kérdezi a Kossuth könyvtárában található dedikált kötetekről és az azt bemutató könyvről. Ebből hallanak most egy részletet.
8: Kossuthban pont azt láttam meg, hogy ő nem volt egy bibliofil gyűjtő. Ezt nem is én fogalmaztam meg, hanem az itt a könyvbemutatón emlegetett kolléganőm, akitől tulajdonképpen az irattári anyagot majd, hogy nem így készre kaptam meg. Ő fogalmazta meg ezt, hogy Kossuth nem volt bibliofil gyűjtő, hanem ő szerette és eltette azokat a könyveket, amiket ajándékba kapott, tehát mindent válogatás nélkül, és én sem vagyok bibliofil gyűjtő. Tehát én is szeretem a könyveket, szeretem a munkámat, szeretem, ahol dolgozom, van otthon könyvtáram, én nem vagyok olyan, mint Kossuth, bevallom, én csak az érdeklődési körömnek megfelelő könyveket teszem el, sőt, most már egyre szigorúbb vagyok magammal, helyhiány okán. De valóban Kossuthnak ezt a fajta hozzáállását azért becsültem, mert ugye az ő személye, az ő nagysága, történelembe betöltött szerepe okán igazából nem látjuk az embert, magát. És a könyvtárával foglalkozva én megláttam magát az embert. Tehát azt, aki ott kedvel lapozgatja, molyolgatja, rendezi a könyveit, még akár könyvjegyzéket is ír. Azt is teljesen gyakorlati okokból, ez nem esett szó itt a könyvbemutatón, de 1864-ben ír egy könyvjegyzéket, mert könyveit a költözés miatt kénytelen ládába helyezni, és viszont nagyon szeretné használni, és nem tudja, hogy melyik ládában milyen könyve van, és ebből a teljesen gyakorlati megfontolásból írja össze a könyveit, megjegyezve, hogy melyik ládában van, sőt, amikor meg kiveszi a ládából, akkor a jegyzékbe beírja, hogy ez kivétetett háznál van, tehát ezt ő használja.
4: A Hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából című kötetéről bővebben a délután 3 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallhatnak még. Várja önöket az adás szerkesztője, Fazekas Gyöngyvér, valamint műsorvezetőként magam is. Tartsanak velünk akkor is!

0: A Magyar Rhapsody Project majd Szörényi Levente felvételét hallották. 8 óra 46 perc van, a Föld súlya következik. Székesfehérvár belvárosának terei, múzeumai, kiállítóhelyei és történelmi épületei fénnyel, zenével, történetekkel és izgalmas felfedezni valókkal várják idén is a múzeumok éjszakáján, június 20-án és hétfő kivételével minden nap a városba látogatókat. A koronázóváros minden bizonnyal idén is az ország egyik legvonzóbb kulturális úti célja lesz a családi élményekre, különleges tárlatvezetésekre, koncertekre vágyóknak. A város és az egyházmegye összefogásának eredményeképp a teljes kulturális kínálatot egyetlen karszalag megváltásával is élvezhetik a résztvevők. A Földsójában a Múzeumok Éjszakája programjait Spányi Antal püspök, Cserpalkovics András polgármester, Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója és Smohai András, az egyházmegyei múzeum igazgatója ismerteti.
1: Püspök úr, ennek a közösségi kulturális alkalomnak nagyon-nagyon sok hozadéka van a város életében, az egyházmegye életében is.
2: Az egyháznak a küldetése az emberhez szól, és ahogy II. János Pál pápa mondta, az emberhez abban a helyzetben, amelyben az ember él, tehát mindenféle helyzetben lévő embert próbálnunk kell megtalálni, megszólítani, és valami jó hírt, valami örömhírt mondani, valami ajándékot átadni. A Múzeumok Éjszakájának a rendezvénye valami ilyesmi. Nem kimondottan egyházi esemény, nem csak valamiféle vallási rendezvény ez. Nyilván templomokat is meg lehet nézni, egyházi múzeumot is meg lehet nézni, de összefogva a várossal, a polgármester úrral, összefogva más intézmények vezetőivel, kiki igyekszik a maga kulturális kincseit, értékeit fölmutatni. Amikor az emberek sokszor sokféle bajtól szenvednek, sokféle sérülést cipelnek magukkal, amikor sokszor azt tapasztalják, hogy a társadalomban kevés a szeretet, a megbecsülés hangja, akkor jó, hogy mi elő tudunk állni azzal, hogy vannak értékeink, amelyeket oda tudunk adni, föl tudunk mutatni, tudjuk építeni a szeretet országát azzal, hogy a kincseinket közösen mutatjuk be, és közösen örülünk neki. Én szívből kívánom, hogy idén is sok-sok látogató jöjjön mindenféle helyszínre, és örömmel, lehetőleg a családok együtt közösen, apa, anya és gyerekek együtt jöjjenek, és tapasztalják meg azt a nagy-nagy gazdagságot, amelynek itt Fehérváron is ott van a jele, ott van a nyoma, amelynek mi is birtokolunk, és amellyel felelősséggel tartozunk.
1: Polgármester úr, a városba látogatók nyilván kiválasztanak egy-egy intézményt, amit megnéznek, és nagyon szeretik a város gasztronómiai és egyéb lehetőségeit. Ez a Múzeumok Éjszakája milyen újat, milyet mást adhat azoknak, akik eljönnek?
3: Nagyon szép értékeket tudunk megmutatni, akár egyházi, akár világi értékeket. Az egyházmegye, az önkormányzati intézmények, a civil közösségek összefogásának értékeit, és egy jó hangulatot, egy olyan hangulatot, ami semmikor máskor nem elérhető, mert én azt szoktam látni, hogy olyan zsibongás van a belvárosban, amikor elegáns kultúra iránt érdeklődő, azt szerető emberek járják a helyszíneket, találkoznak, barátkoznak egymással, hozza a nagyszülő az unokát, családok, barátok együtt mennek el egy-egy kiállítást megtekinteni, vagy éppen többet. A városházát hosszú évek óta ilyenkor megnyitjuk, és azokat a helyiségeket is megnyitjuk, amit a hétköznapokban nehezebb látogatni, például a polgármester irodát, vagy éppen a kis tanástermet, a dísztermet, és van két olyan túra, amit én magam is vezetek, ez mindig nekem nagy felüdülés, és azt látom, hogy mindig nagy szeretettel jönnek az emberek. Van még pár hely a két túrára idén, úgyhogy lehet regisztrálni, várok mindenkit szeretettel, mindent meg fogok mutatni ígére.
1: Azt gondolnánk, hogy versenyeznek egymással a kulturális intézmények, hogy belátogassanak az emberek hozzájuk. Ez a Múzeumok Éjszakája nem a versengésről szól, nem arról, hogy csak egyedül egy-egy intézmény mutatkozzon be. Ez az összefogás hogyan segíti a közös értéket bemutatni?
4: Ez igazából egy versenyhelyzet is, meg nem is. Amiért a fókusz izgalmas a Múzeumok Éjszakáján, hogy ilyenkor ugyebár élettel telik meg minden. Tehát, hogy ez a kicsit ilyen statikusság, ami azért óhatatlanul jellemző a múzeumi terekre, ott egyszerűen annyi ember van és annyi érdeklődő, amitől egy teljesen más hangulatot tud nyújtani. Kicsit ilyen fesztivál jellegé alakul át, ami amit egyébként a hétköznapokon is, akár a múzeum pedagógusainkkal át lehet élni, csak itt most egy sokkal sűrűbb, koncentráltabb kivitelben.
1: Néhány szóban csak mit fog kínálni idén is a Szent István Király Múzeum nekünk? Mi az, amiért mindenképpen be kell látogatni?
4: Idén egy kicsit nehéz külön kiemelni dolgokat, de tényleg a teljesség igénye nélkül, amire felhívnám a figyelmet, hogy hagyományosan a Palotaváros és Kanzemben egésznapos programunk van, tehát oda már délelőtt is érdemes kilátogatni, és hát ezen túl a belvárosi helyszíneinken délután 5 órától éjfélig vannak a különböző rendezvények, kísérő rendezvényeink, és hát persze a kiállítások is nyitva vannak. Lesz 2 nagyobb koncertünk is, az egyik a Bartók Béla téren, pont a múzeumok éjszakája előtti napon nyíló Kondorkör 50 éves jubileumi kiállításához kapcsolódóan, a másik pedig a Játékmúzeumban, ugyebár ez a Himerfont Karafatonban található intézmény részünk. De hogyha valaki például az alkohol iránt érdeklődik, ellenben nem az iránt, hogy hogyan lehet vele minél hamarabb jól érezni magát, hanem a gyógyhatást, tehát hogy hogyan lehet belőle gyógyszereket csinálni, illetve milyen gyógyszerekhez alkotó anyag, akkor a Fekete Sas Patika Múzeumban, illetve a központi épületünkben, a rendházban is találhat ehhez előadást, hogy is lehet ezt kulturáltan felhasználni. Lesznek természetesen tematikus tárlatvezetéseink, foglalkozásaink, illetve hát amiről viszonylag kevesebb esik szó, hogy hát a múzeumok éjszakai ugyebár egy országosan rendezvénysorozat. Ennek a tematikájához kapcsolódva kínálunk gasztronómiához, középkori gasztronómiához kapcsolódó foglalkozásokat, rendezvényelemeket a Nemzeti Emlékhelyen, a középkori romkertben és a látogatóközpontjában is, ami ugyebár egy pár száz méterre odébb van a Várkörúton.
1: Már lassan a 20. évfordulót is ünnepelhetjük Székesfehérváron a múzeumok éjszakáján. Mi a titka ennek a sikernek?
5: Azt hiszem, hogy az a titka, hogy amikor 2008-ban döntöttek a székesfehérvári kulturális élet vezetői, hogy az egyházra bízzák ennek a rendezvénynek a védnökségét, tulajdonképpen a püspökatya személyében egy védnököt kértek föl, akkor olyan szervezet mellett döntöttek, amely számára az állandóság az egy attribútum, egy alaptulajdonság, és ehhez, tehát az egyháznak az állandóságához a változó politikai és gazdasági világban lehetett kapcsolódni.
1: Igazgató úr mindig színes foltja ennek a kulturális minifesztiválnak, az Egyházmegyei Múzeum programjai is. Idén mit kínálnak a látogatóknak?
5: Idén is 2 helyszínen várjuk a hozzánk érkezőket. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban fogok tartani este 8 órakor egy tárlatvezetést. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, itt a Városház tér 4 szám alatt pedig 6 órakor kezdődik egy múzeumpedagógiai foglalkozás, amit Sárszegi Brigitta fog tartani Fényre írt titkok címmel. Erre regisztrálni kell, úgyhogy várjuk, akit érdekel a foglalkozás, hogy regisztráljon. Illetve szintén regisztrálni kell a következő programokra is. Sárosi Nóra művészettörténész kolléganőm fog 6-kor és 8-kor tartani egy tárlatvezetést, én 9-kor tartok egy tárlatvezetést, amit be fogok fejezni 10-ig, mert hogy 10 órakor a Székesfehérvári Fúvózenekari Egyesületnek a koncertje kezdődik, amit reményeink szerint egy örömzenéléssel fognak befejezni, ahol akár táncra is lehet perdülni a slágerekre, amit a fúvózenekar játszik majd.
0: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés nap köszöntő már a véget ért. A műsort Biksa Levente hangtechnikus, Varga Ramóna zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Köszönöm a figyelmet, jó napot kívánunk Önöknek! A Korsz felvételével búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt. Tájékoztatott az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalára hivatkozva a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Július 1-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ működési engedélyét az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, közölte a szerb média. A NISZ véleménye szerint, a NISZ közleménye szerint ez az engedély lehetővé teszi a NISZ-t vagy annak leányvállalatait érintő üzleti tevékenységek, szerződések és egyéb megállapodások fenntartását, beleértve a finomítást, a nyersolaj importját, az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók végrehajtását, valamint a pénzügyi elszámolásokat. A NISZ

0: elnöki kabinet iroda épületének megtekintése iránt,
1: így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatóak lesznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A látogatás regisztrációhoz kötött. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői, közölte a szerb közszolgálati televízió. A MOL MT-hez eljuttatott közleménye szerint a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. A mostani megállapodás aláírása utáni következő feladat a MOL csoport és a Gazprom Nyeft közötti a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Boton frakcióvezető, az RMDS szóvívője. A döntést a szövetségi állandó tanács hozta meg, miután úgy értékelte, hogy egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a függetlenek padsoraiba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvívő. Hazánk időjárásáról. Délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
2: Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: A csillagászati nyár kezdete június 21-e, de a naptári nyár már júniussal elkezdődött, úgyhogy a mai témánk a nyár az talán a mai napon a legaktuálisabb, hiszen nem sokára már elkezdődik a csillagászati nyár is, és mindenki ezért készül arra, hogy mit fog ezen a nyáron csinálni. Ugye gondolom a több gyerekeseknek már táblázataik vannak, hogy melyik gyerek hova megy, akinek nincsen gyereke, az úgy készül, hogy tud-e menni nyaralni, nem tud-e menni nyaralni, hogy fogja túlélni a kánikulát, ami évek óta meghatározója a nyári mindennapoknak. Most három olyan szakértőt hívtam, akik remélem, hogy az élet sok területén beszélnek arról, hogy lehet jó a nyarunk, a nyári pihenésünk, mert azért a nyár a pihenés évszaka. Reméljük az lesz idén. Laca Gyöngyvér, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetője, Mihály Kinga Lúcia dietetikus, az NNGK, majd ezt megfejtjük, munkatársa, és Vada Gergely, a Magyar Alvászszövetség alapító elnöke ül itt az asztal körül velem. Köszönöm, hogy eljöttek. Kezdjük azzal, hogy a nyáron, a melegen kívül, amit mindannyian tudunk, a világosság az, ami rögtön eszünkbe jut, hogy nem sokat fog sütni a nap. Rövidebbek lesznek az éjszakák, hosszabbak lesznek a nappalok, és például a napfényben fogunk föltöltődni, és nagyon jól érezni magunkat, de ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, ahhoz az kell, hogy azért tudjunk pihenni és aludni. De nappali világosságban, amikor még 8 órakor teljesen világos van, hogy lehet aludni, meg hogy lehet egy éjszakára felkészülni. Tehát igazából ami rendszerünknek, a testi rendszerünknek a nyár az egy rövidebb alvási időszakot jelent? Azt üzeni, hogy kevesebbet fogunk aludni?
1: Ja, az alvásnak van egy ciklikussága valóban, évszakra vonatkoztathatólag is. Mi nagyon régóta mérjük az alvás minőséget, objektív otthoni közegben, készülékekkel, és furcsa módon a nyári időszámítás idején, tehát a nyári hónapokban a legjobb az alvás minőség a kánikula ellenére. Tehát sokan gondolhatják azt, hogy a meleg késlelteti a pihenésnek a beindulását, de érdekes módon nem attól függ, az csak egy tétele az, hogy meleg van-e, mert az alvás minőségünk az jobbára akkor kezdődik, az befolyásoló tényezők akkortól kezdődnek, amikor fölkelünk reggel, és a napunktól is függ az alvás minőségünk, és már pedig nyáron, ahogy

0: Ezzel együtt kell élni, mert mindenhol változik a napjárás, tehát hogyha mondjuk az észak-európai országokat vesszük alapul, ahol le sem megy a nap bizonyos június végi időszakokban, ott hozzászoktak ahhoz, hogy a fényel nagyon közeli kapcsolatban vannak, és télen borzasztó mód értékelik, hogyha van, nyáron viszont fel vannak készülve arra, hogy árnyékoljanak, és hát ebben az állapotban, ehhez képest mi még jobb helyzetben lehetünk, igaz, hogy megnyúlt nappalaink vannak, de ez másban okoz egyébként egy kicsit hát zavart, mert hogy megnyújtja a nappaljainkat valóban, és megrövidíti az éjszakáinkat is. Ez egy téves, ezt majd hát úgyis nem lehet 11 óráig, vagy éjfélig, vagy akár hajnali órákig fönt lenni, mert hogy csak most ment le a nap, nem olyan régen, és ez valóban zavaró lehet.
1: Tehát azért a nyári napi rendünk is fontos, az alvás szempontjából is fontos, a pihenés szempontjából is fontos, és a napirendnek egy meghatározó része az étkezést, mit, mikor eszünk. És itt újabb és újabb divatok vannak, azért is hívtunk most egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott embert, ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a munkatársa, Kinga, mert nem reklám alapon fog most minket felvilágosítani, hanem kizárólag a tudományos tényeket mondja, tehát mit együnk, hogy együnk, mikor együnk, nyáron másképp együnk, mint egyébként?
2: Lényegesen másképpen táplálkozunk nyáron, én dietetikusként azt tudom mondani, hogy ilyenkor ugye több a zöldség, gyümölcs fogyasztás, szélesebb a tárháza a választéknak, és azért a téli időszakban nem tudunk annyira bőségesen táplálkozni ezekből a zöldekből, gyümölcsökből, ami frissen napon érik, és teljesen más a vitamin és ásványi anyag tartalma, mint mondjuk egy téli gyümölcsnek, amit messziről hoznak, távoli országból, esetleg kényszerérlelt paradicsomot eszünk, amit én úgy gondolok, hogy a szezonalitás és a hazai gyümölcsöknek a fogyasztása, illetve a hazai zöldséggyümölcsöknek a fogyasztása az előtérbe kell, hogy kerüljön, hiszen a legértékesebb ételeink lehetnek a nyári időszakban. Ezáltal ugye nem is eszünk olyan sok nehéz ételt, mint télen mondjuk egy disznótorost, vagy ha farsangi időszakra gondolunk, esetleg fánkot, vagy ugye a karácsonyi időszak, tehát ezek mindig egy kritikus pontok az életünkben, mert akkor több kalóriát viszünk be, nem mozgunk annyit, ami szintén egy nagyon fontos dolog, de hát erről majd Gyöngyvér fog azt nem bővebben beszélni. És én úgy gondolom, hogy a nyári étkezésnél előtérbe kerülnek a grillezések, a szabad, tehát a bográcsozások, ami szintén nagyon jó pofa és nagyon jó ételek, és hát azért hozzáteszem azt, hogy nyári melegben sokkal inkább megiszák azt a mennyiségű folyadékot, mint amire szükség van, mint a téli időben, pedig télen is kellene bőségesen folyadékot inni, de a nagy melegben valahogy mégis jobban kívánja a szervezet a folyadékot, és itt elsősorban a vízre gondolok, tehát hogy a vízi kellene előtérbe kerülni, és ugye intézetünk már 16 éve elindította a Happy programot, ami a vízivásról szól, tehát a gyerekek körében népszerűsítettük a vízivást, hiszen nem mindegy, hogy mivel oltjuk a szomjunkat, tehát nem cukros üdítővel, nem egyéb italokkal, hanem lehetőség szerint leginkább a víz a legjobb szomjoltó, és erre vannak nagyon jó pofa vizes koktélrecepttől kezdve mindenfélék, úgyhogy de hát erről majd még biztosan lesz szó.
1: Beszélünk majd erről, de most még a zöldségekhez hagyd térjek vissza, mert Mihály Kinga azon kívül, hogy dietetikus, agrármérnök is. Ugye hallunk sokszor ilyet, hogy hát jó-jó zöldség, de már nincs benne annyi vitamin, meg nem olyan egészséges, meg mindegyikben vannak különböző bennmaradt szennyező anyagok, amelyek a talajból, vízből kerülnek bele. Szóval, hogy már a zöldség sem a régi.
2: Erről az a véleményem, hogy aki tud, háztáji vagy kiskerti, vagy van lehetősége arra, hogy saját maga termeljen egy kis paradicsomot, vagy bármi zöldségfélét, azt jó szívvel ajánlom, vagy pedig olyan forrásból esetleg piacon bevásárolni, ami biztosan jó. Egyébként Magyarországon nagyon szigorúan ellenőrzik, a NEBIH ellenőrzi az élelmiszereknek a minőségét, úgyhogy ha olyan helyről, biztos forrásból vásárolunk, akkor garantáltan, mint ahogy az ivóvíz is ellenőrizve van Magyarországon, nyugodtan fogyaszthatjuk ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nem mondom azt, hogy nem fordult elő olyan, hogy mondjuk tehát valamilyen maradék

0: szennymaradék, vagy bármi ilyesmi előfordul, de alapvetően, hogyha odafigyelünk rá, és ellenőrzött forrásból vásárolunk, akkor ilyen probléma nem lehet. Nyugodt szívvel merem ajánlani ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, és még megtehetjük azt is, hogy készülünk a térre akár egy befőzéssel, készíthetünk saját magunk lekvárokat, befőtteket, amit tudjuk szabályozni a cukortartalmát, például, hogy ne egy túl édes, ne túl cukrozott dolgot tegyünk el télire, és a fagyasztás is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, bár hozzáteszem, hogy én magam részéről szívesebben választom, vagy vásárolom azokat a termékeket, amit nagyiparban fagyasztanak le, mert én otthon a hűtőszekrényemben nem tudok olyan minőségi fagyasztást elérni, mint amit egy nagy üzemben, és ott azért a fagyasztott zöldségeknél, gyümölcsöknél lényeges az, hogy milyen idő alatt és milyen technológiával fogyasztjuk, mert ezáltal a minősége maga a zöldségnek, gyümölcsnek sokkal inkább megmarad, mint hogyha én otthon házilag próbálok barkácsolni, akár blansírozással, vagy bármi ilyesmivel.
1: Tehát úgy, gyors fagyasztás igen, is lényeg, nem csak
0: igen,
1: az,
0: és ott mínusz 40 fokon tudják nagyon gyorsan, tehát a hűtőházba kerüléstől 2 órán belül már le van fagyasztva az a zöldség, gyümölcs, és ott nincs olyan jellegű minőségi romlás, mint hogyha én mondjuk megveszek egy zöld borsót a piacon, nyári melegbe, hazacipelem, mire megpucolom, mire blansírozom, és mire hűtőszekrénybe kerül, és ez a háztartási hűtőm csak mínusz 18 fokot tud, tehát biztos, hogy nem fogom tudni azt a minőségű fagyasztást előállítani, mint hogyha egy gyári készítményt venni.
1: Akkor ilyenkor frissen együk, aztán
0: így
1: majd
0: van.
1: Télen
0: így
1: mehetünk.
0: Van.
1: Egyébként biztonságosabbak a nagy boltokban, áruházokban, tehát az ilyen ellenőrzött helyeken vásárolt, akár friss zöldségek, gyümölcsök, mint a piaci. Most arra gondolok, hogy persze ismerem ezt a kofát sok éve, és mosolyog, és mondja, hogy nem, ő nem permetezi, de ha nem permetezi, akkor biztos, hogy megjelennek ugye azok a kártevők, amik tönkreteszik a termést, tehát valamit biztos, hogy ő használ.
0: Hát ha piacon kofától veszünk, nekik is kell, hogy legyen őstermelői igazolványuk, vagy bármi olyan, olyasmi, ami hitelesíti őket. Tehát én úgy gondolom, meg a piacfelügyelet is ott van. Mondjuk ez dietetikusként jelen pillanatban nem ez igazán a szakterületem, ez inkább a Nébiknek a feladata, de én jó szívvel merem ajánlani azt, hogy piacon nyugodt lélekkel tudjunk vásárolni, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor nyári időben az a tapasztalatom, hogy esetleg egy nagy áruházban, hűtőházban tárolják azt a zöldséget, gyümölcsöt, amit mi utána a pultban megveszünk, és ezért fordulhat elő az, hogy megvesszük a gyönyörű csillivilli zöld paprikát, amit úgy látunk, hogy hú, milyen szép, ragyogó, feszes a bőre, és hazavisszük, és 2 nap múlva már összefonnyad, mert az otthoni körülmények között nem tudjuk azt a hűtött közeget biztosítani, amit az áruház biztosít, és így hamarabb a minősége romlik. Viszont, hogyha esetlegesen egy piacon vásároljuk, és az öreg kofát, bocsánat, nem öreg, hanem a kofától vásároljuk, vagy az árustól, az valószínű, hogy nem volt hűtőlánc, és nem történt ott hűtés, tehát ott azért azt
1: muszáj
0: a minőséget...
1: Muszáj neki az esti, vagy hajnali, vagy az előző napi szedést árulni.
0: Igen, így van pontosan. Tehát így van, úgyhogy ezért ez a minőséget valamelyest az eltarthatóságot, az otthoni eltarthatóságot, a házi körülmények között történő eltarthatóságot meghosszabbítja.
1: Most Laca Gyöngyvérhöz fordulok, hogy hát a mozgás az nem biztos, hogy a nyárhoz úgy hozzátartozik számunkra, hogy ilyen edzéseket képzelünk el. Tehát meleg van, a fenének nincs kedve ott futkározni, meg mondjuk esetleg ilyen jó kis aerobik edzéseket végezni. Kéne?
2: Természetesen kéne.
1: Izzadjunk.
2: Igen, de én úgy gondolom, hogy a nyár, ahogy itt elhangzott korábban, ez a szabadságnak és az élményeknek az időszaka.
1: Ne feszüljük rá az edzésre.
2: Hát én úgy gondolom, hogy aki rendszeresen edz, ez Magyarországnak sajnos a jóval kisebbik fele a lakosságnak, de aki rendszeresen edz, az pontosan tudja, hogy nyári körülmények között, nagy melegben hogyan kell edzeni, hogyan kell folyadékot pótolni. Igazából rengetegen vannak viszont, akik nyáron kapnak új lendületet, és úgy gondolják, hogy a nyári nyaralásuk egy aktív nyaralás lesz, gyalogtúrára mennek, kerékpártúrára, vízitúrára, esetlegesen családdal, barátokkal, vagy nyári táborban aktív tábort választanak a gyermekeiknek, és ugye ők azok, akik nem annyira rutinosak, nem annyira tapasztaltak, tehát szerintem nekik kellene, vagy nekik célszerű akár tanácsokat adnunk, hogy ezt hogyan lehet egészségesen a jól létükért tenni. Én úgy gondolom, hogy a nyár az ilyen is a nagy újrakezdések és a nagy új sportélményeknek is az időszaka, pont emiatt, amit említettem, meg gyakran történik olyan, hogy az ember elmegy egy szállodába, ahol egyébként van rendszeres animáció, sportanimáció is, és ott van jóga, nyári vízi, akvaerobik, lehet röplabdázni, pingpongozni, jászkodni. Ez Magyarországon is egyre elterjedtebb, és aki külföldre megy, szállodai körülmények közé ott is, és ott kapcsolódik be. Majd annyira beleszeret, hogy aztán itthon folytatja. Én számos ilyen zumbázót tudok, hastáncost, aki valahol beleszeretett itthon vagy külföldön, és azután kezdte ezt el. Tehát én inkább ezt mondanám, hogy szerintem igenis a sportolásnak is időszaka a nyár.
1: De ahhoz, hogy jó élmény legyen, meg aztán otthon is szeressen utána sportolni valaki, ahhoz fontos, hogy milyen az első találkozás. Tehát nem tudom, hogy föl vannak-e ezek az élményközpontok arra készülve, hogy valaki úgy megy oda, hogy még életében nem zumbázott, nem tudom, íjászkodott, akármi, és esetleg úgy sérül meg, vagy valami olyan élménye lesz azért, mert a teste nem szokott hozzá ehhez, hogy utána többet az életben nem akar olyat csinálni.
2: Igen, hát ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy alapvetően a hivatalos jogszabály szerint csak olyan tarthat ilyen foglalkozásokat, akinek minimum középfokú sport végzettsége van, tehát minimum sportoktató, vagy sportedző, rekreációs szakember, sportszakember. Ezt egyébként Magyarországon elég szigorúan veszik, külföldön egy picit így a szállodai környezetben kevésbé, a túravezetésnél ott szigorúan veszik külföldön is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga az oktató túravezető az általában ezeket tudja, el is mondja. Ami szerintem nagyon fontos, hogy azt is tudják, hogy itt egy teljesen vegyes populáció fog csatlakozni az adott programhoz. Én azt szoktam mondani, hogy olyat kell választani szervezőként, például egy szállodai animációban, aminek még úgy szoktuk mondani szakmai nyelven, hogy alacsonyabb belépési küszöbe. Magyarul, hogyha csinálok egy aerobikot, akkor annak olyan lesz a tempója, és olyan lesz benne mondjuk a koreográfia, hogy mindannyian itt az asztal körül ülők közül tudjuk követni úgy, hogy mondjuk engem esetleg zavar a zene, lehet, hogy van, aki sosem járt aerobik órán, vagy abszolút távol áll tőle, mert olyan zenét választ, olyan lépéskombinációkat, olyan gyakorlatokat, és úgy is építi fel, hogy a terhelést a leggyengébb láncszemhez igazítja. Tehát a szakember szerintem a kulcs. Aki pedig ugye egyedül indul neki, például egy jó Balaton kerülő kerékpár túrára, ebben sokan szoktak lendületet kapni. Itt is úgy gondolom, hogy a tapasztalatlan.
1: Van a bicikli, tehát lehet, hogy nem a sajátját viszi meg, használja.
2: Azzal nem biztos, hogy rosszabbul jár
1: idegen biciklivel, és akkor igen. Kap egy, itt a bicikli, itt a igen. Balaton, itt a körút, akkor igen. Most megkerülöm.
2: Igen, hogyha talán így végigmehetünk a nagyon klasszikus választott sportágokon, és a bringával kezdjük, akkor én úgy gondolom, hogy először is ugye nyilván a felszerelés választás az nagyon fontos, a sajáttal megyünk, és ott állt eddig a sufniba, vagy kölcsönkértük a nem tudom, nagyitól, szomszédtól, márkitől, akkor azt fel kell készíteni még egy-egy napos túrára is. Tehát a fékek, váltók ellenőrzése, ülésbeállítás, egyebek, ezek nagyon fontosak. Tehát ellenőrzött bringával érdemes nekiindulni, az nincs meg, akkor egyrészt baleset veszélyes lehet, másrészt pedig nem lesz jó élményünk, mert hogyha nincsen egyébként defektjavítónk, azt se tudjuk, hogy kell, de a következő sarkon, vagy inkább 12 kilométerre ez megtörténik, akkor azért az az élmény az ott, annak ott azért eléggé vége. Szerintem itt többen mosolyognak az asztal körül, tehát itt apukáknak ez szokott gondot okozni, hogy na induljunk, és akkor apuka szerel, és eddig olajos, és hát nem erre vágyott a család, nem ez volt a fotón, meg az óriás plakáton, hogy legyél aktív. Úgyhogy felszerelés. Aztán én úgy gondolom, hogyha a rutinosak, akkor ki tudják maguk is találni, vagy olyan forrásokat, fórumokat keresnek, hogy milyen ütemben menjenek, hány kilométer tekerjenek, hol vannak megfelelő megállópontok. Ha ez a pici tapasztalat sincs meg, akkor én jó szívvel ajánlom azt, hogy olyan, hogy béreljünk bringet, ott mindig jó állapotú kerékpárt kapunk, ott ránk állítják az ülést, a kormányt, ott ellenőrzött minden, tudnak túratippeket adni, ugye nagyon jó applikációk vannak, tehát kérjünk szakembertől segítséget. Ha meg ennyire bizonytalanok vagyunk, hogy mennék, de 20 éve nem bringáztam, akkor én mindenképpen egy vezetett kerékpártúrát javasolnék, gyalogtúránál is ugyanígy, mert szerintem az élmény az ott is megvan, hogyha az embernek ezekre nincs gondja, és gyakorlatilag tálcán kínálják neki az élményt, mert minden másról gondoskodnak a szervezők, és pontosan tudják, hogy hogyan kell beállítani a túratávot, aztán ugye a magasságkülönbséget, tehát a szinteket, és nyilván pontosan tudják azt is, hogy melyik a legszebb kilátópont, és hol kell nekünk megállni, és hol van jó fagylalt, tehát hogy én úgy gondolom, hogy aki nagyon újrakezdő, nagyon kezdő, ők mindenképpen szakemberrel tegyék, és ahogy az ember érzi a tapasztalást, úgy nyilván egyre szabadabban garázdálkodhat, és bátran nekivághat.
1: Vada Gergely nagy Balaton kerülő, futva és biciklivel is.
3: Igen, és én is tapasztalatlanul kezdtem el 10-valahány évvel ezelőtt, és abban a hibába estem, hogy ahogy beszéltünk róla, hogy a nyár az mindent, ott mindent lehet, és akkor én is így nekiestem, hogy na most akkor elindulok és körbe tekerem egy nap alatt. És nagyon nehéz, a tapasztalatlanul borzasztó nehéz megválasztani a terhelésnek a mértékét, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ebben tényleg nagyon körültekintőnek kell lenni, mert nagyobb kárt okozhatunk vele, mint amennyi haszna van a mozgásnak, vagy az élményszerűségnek. Tehát amit nagyon evidens hangsúlyozni az, hogy nagyon sokan ezt a fajta szabadságot, hogy most megtehetem, mert szabadságon vagyok, és hát hogyha kicsit megtolom, akkor majd kipihennem magam legfeljebb. Ugye ez azért kockázatos, mert először is meleg napon sokan azt látom, hogy déli hőségben kifejezetten saját magukat próbára téve, nagyon erős terhelésnek kitéve futnak vagy kerékpároznak, és nem figyelve a hidratálásra, nem figyelve a terhelés megválasztására, a napszúrás kockázatára órákig képesek, azért nem most megtehetem. És azért nálam a saját tapasztalat az erről szólt, hogy ezt sokkal tudatosabban kell felkészülni egy ilyen választott egyéni kihívásra, ha nincs mellettem olyan szakértő, aki segít ebben eligazodni, de most már minden további nélkül meg tudom csinálni egyébként egy nap alatt, mondjuk 10 óra alatt körbe lehet kerülni, de elsőre azért nem. És ami nagyon fontos még az a melegnek az elkerülése, hogy sokan ezt az esti órákra, a kánikula miatt az esti órákra igazítják ezeket az erős mozgásokat, és kifejezetten káros az alvás regeneráció szempontjából az, hogyha ez a késői órákra tolódik ez az nagyon erős, intenzív megterelés, mert ez tönkreteszi a regeneráció minőségét. Hát káros, egy csomó minden élettani, fiziológiás szempontból borzasztó káros, tehát az esti órákra sokkal inkább az enyhébb, levezető hatású, kevésbé megterelő mozgásformákat válasszuk, még akkor is, hogyha akkor lenne időnk egy jót futni, vagy egy jó erőset terhelni.
1: Inkább sétáljunk
3: így
1: este,
3: van.
1: És
3: táncolni reggel is lehet például. De én mindenképp, ha nem tudjuk, jó, most már meg lehet mérni ezeket, de ha nem tudjuk ezt megtenni, hogy megmérjük, akkor a legkevésbé kockázatos az, hogyha ezt a délelőtti reggeli órákra időzítjük.
0: Ehhez én azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy nem véletlenül indult meg már a sportdietetikus képzés is, mert ez egy külön tudományága a dietetikának, és hát én Zentai Andrea főosztályvezető asszony helyett jöttem el most, és ő például ultra hosszúságokat volt, triatlonozik, és egyszerűen zseniális és csodálatra méltó az, amit ő teljesít, és ő pontosan tudja azt, hogy mit, mikor, hogyan, tehát, és mi kollégák is csodálkozunk az ő teljesítményén, és valóban igen fontos szerepe van annak, hogy mit eszik, mikor iszik, hogy frissít, stb. Tehát azért ezek tényleg olyan pontok, ami egy szakmai támogatást igényel, és nem csak úgy, hogy nekiállok, és én majd tudom, hogy mit teszek meg az internetről, kiolvasom meg, a jó barátunk, tehát ugye az internetről most már mindent meg lehet tudni, tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha sportolásról van szó, és mondjuk nagy teljesítményű sportolásról, akkor bizony forduljunk szakemberhez, és ugyanígy tudom ezt mondani, hogy a táplálkozással kapcsolatban is bármilyen problémánk van, és azért nyáron lehet egy gyomorrontástól kezdve bármit, nyugodtan forduljunk szakemberhez, és nézzünk utána, és kérdezzünk, és azt is, hogy például, hogy készítsünk el egy szendvicset, hogy tároljuk, hogy hordozzuk magunkkal, mert ezek mind-mind olyan problémák lehetnek, ami egészségügyi kockázatot jelentenek, hogyha például egy szendvicset csak úgy viszünk magunkkal a nyári melegbe, és nem gondoskodunk arról, hogy legyen nálunk egy kis hűtőtáska, vagy például előző este a vizet, hogyha behűtjük, befagyasztjuk, az jégakuként tud működni a szendvics mellett. Szóval vannak olyan praktikák, amivel tudjuk segíteni azt, hogy a nyári pihenő napjaink kellemesek, és jól teljenek, és ne legyen kockázat utána.
1: Na mindjárt ilyen praktikákkal folytatjuk, csak egy rövid zenét hallgatunk, de akkor mielőtt a zene elkezdődik, mindenkitől azt kérem, hogy majd ilyen praktikákra gondoljon, mert a zene után azt fogom megkérdezni, és a hallgatóinknak azt szeretnénk elmondani, hogy pontosan így a hétköznapjainkban azok, akik nem élsportolók, meg nem nagyon tájékozottak mondjuk az étrendben, vagy az alvásban, hogyan gondolkozzanak, mit tehetnek.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a házunk táján hallják, a nyárról beszélgetünk, nem a szerelem oldaláról, ahogy most kiki hallgattok, vagy kikitől hallhattuk, hanem inkább az egészség oldaláról, mozgás, étkezés, alvás. Nagyon konkrét tippet kaptunk az előbb Mihály Kingától, hogy hogy csomagoljuk a szendvicset például, hogyha elmegyünk. És akkor most egy ilyen családi átlagot nézzünk meg nyárra szerintem, hogy például az biztos, hogy ugye nyilván a szülők nem tudnak egész nyáron szabadságon lenni a gyermekkel, tehát valahogy megoldják azt, hogy valakivel legyen. Ha van nagyszülő, akkor biztos, hogy egy időt a nagyszülő meg a kis unoka együtt fog eltölteni. Tehát itt már rögtön két különböző generáció, más mozgásforma, más napi ritmus, más ízlés van együtt, mondjuk egy napig, több napig, egy hétig. És hogyha most elképzeljük ezt, hogy a nagyszülőknek kell a kisunoka mindennapjairól gondoskodni, és mondjuk az étkezéséről, vagy arról, hogy milyen a napi rendje, mikor alszik, vagy mit, hogy sportol, akkor rögtön egy nehéz kérdés következik, mert azért ez szerintem nagyszülőként azért elég nehéz eldönteni, hogy milyen legyen az, hogy pihenjen is, de azért mi is túlérjük ezt, és ne az legyen, hogy várom az elejét, de a végét azt még annyira várom, hogy végre elmenjenek az unokák. Tehát kezdjük azzal, hogy kell, hogy legyen a gyereknek például nyáron ilyen szigorú napi rendje. Hát ők valószínűleg várják, hogy végre vége van ennek az iskolai betáblázottságnak.
1: De igen, az iskola azért struktúrát ad a napjaiknak, és azt lehet követni, ahhoz lehet igazítani az egyéb szokásainkat, és egyébként ez nem baj, hogyha nagyjából megmarad nyáron, és nem kell annyira szigorúnak lennie, de az, hogy nagyon esetleges legyen, és teljesen fölboruljon, és 11-ig alszik, mert most megteheti, mert szünidő van, és utána nem tud lefeküdni időben a következő éjszaka, az nagyon káros. Tehát szerintem, ami áthozhatóak egyébként az idősek életritmusából, az például a délutáni szunyókálás, vagy a siesta, vagy a csendes pihenő, vagy olyasvalmi, amikor az ebéd után van egy pihenősebb szakasz, az nem árt abban a tekintetben, hogy úgyis akkor van a legmelegebb, és akkor ki lehet találni csendesebb elfoglaltságokat arra az időszakra, de arra figyeljünk, hogy itt ne 3-4 órás alvásokba torkoljon ez, mert akkor az megzavarja a cirkadián ritmusát, a bioritmusát egyszerűbb szóval a gyerekeknek is, és azért esti lefekvést meg fogja tudni zavarni. Tehát nagyjából, hogyha egy olyan a szokásoshoz képest olyan 1-2 órás eltódás van a napi rendjében, az még belefér a nyári szünidőben, de ez fontos, hogy amikor majd közelítünk az iskola felé, akkor ne sokszerűen kelljen visszaállni egy olyan reggel 6-kor való kerésre, akkor, amikor előző nap még 10 óráig heverészett a gyermek.
0: Szerintem azért mondjuk el, mert talán most megdöbbentő a szám, hogy kinek mennyit kell aludni. Tehát, hogy mondjuk egy gyereknek mennyit kell aludni, különböző életkorú gyereknek.
1: Más életkorunként más, de 10-12 órát egy kisebb gyereknek teljesen normális, hogyha
0: a kisebb az meddig tart.
1: Alsó tagozatosról beszélünk, vagy hát az óvodásból átlépve az alsó tagozatba, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy csökken az alvás igény, de még tínédzsereknél is a 9-10 óra teljesen evidens. Ami azt jelenti, hogy azért ennek az időnek a jelentős része az éjszakára datálódik, de mondjuk 1 órát lehet napközben is szunyókálni,
0: és ez hozzáadódik
1: ez. A felnőttnek 7-9 óra között szokott lenni, az időseknél pedig ilyen picivel kevesebb, 6-8 óra, de ez inkább átstruktúrálódik, tehát ők már több részletben alusszák ezt meg, esetleg 3-szor is egy nap.
0: Vajon ma alszunk-e ennyit, amennyit most itt a Gergely föl sorolt?
1: Nem, de ez nem attól van, hogy nem tudunk aludni, hanem attól, hogy nincs időnk. És azt azért érdemes átgondolni, hogy az alváshiány, a társadalmi alváshiány jelensége, az nem időhiánya. Tehát amiket mi fontosnak élünk, hogy majd meg kell csinálni minden napunkban, azt általában a szabadidőnk, regenerációnk, alvásunk rovására, mozgásunk rovására tesszük meg, mert azokról le lehet mondani, könnyen, úgy gondoljuk, és mi azért ülünk itt mind a hárman, hogy hangsúlyozzuk, hogy ezek az élet és az egészség alkotó elemei, tehát én nekem az a trükköm erre, hogy én először tervezem meg azt, hogy mit fog csinálni az egészség, mert aznap, és minden mást azt e köré próbálok megszervezni, mert azokból úgyis rengeteg van, és hogyha ezt feláldozom, akkor nagyon könnyen azon veszem észre magam, hogy hetek óta nem mozogtam semmit sem. Tehát ha nem tudok elmenni és nem tud sokan nem tudnak elmenni edzésre, akkor a sétával, a kerékpározással, a rollerrel, az esti nyújtással, vagy bármivel is ugyanúgy lehet gondolkodni benne. Tehát nem arról van szó, hogy minden nap edzőterembe kell járni órákra, hanem arról, hogy mennyire tudjuk megőrizni az aktivitásainkat egy napon belül.
0: Egy korábbi beszélgetésben egyébként Laca Gyöngyvér mondta pont azt szerintem, hogy ugye gondolkodunk ebben, hogy egy órát legalább kell ahhoz edzeni, hogy ennek értelme legyen, de mozogni mindenképpen kell, annak akkor is van értelme, ha csak 10 perc meg negyed óra. Ha több 10 perc negyed óra van, az is nagyon fontos az egészségünk szempontjából, nem csak az, hogy edzésre, szigorúan véve a sportra mennyi időt fektetünk.
2: Hát ugye az ajánlások is ezt mutatják, hogy az egy óra az is az a gyerekeknek az ajánlása, napi 1-3 óra mozgás, nem edzés. Ez szerintem egy nagyon nagy félreértés, hogy vannak, akik sportolnak, és körülbelül az identitásuk is az, hogy ők futók, futóruhába járnak inkább dolgozni is, és aki pedig nem csinál semmit, ő pedig azt mondja, hogy jaj, hát én nem tudnám azt csinálni, amit ő. És ez a tólik, e között nagyon nagy az olló, nagyon nagy a nyílás, és az, aki egyébként még nem kezdte el bizonytalan, nekik szerintem abszolút nem az az első lépés, hogy megnézzék azokat az embereket, akik körbefutották, ez az identitásuk, ez az életük, bár dolgoznak és családjuk is van, de mégiscsak ez a legfontosabb elemeik egyike, mert azt nagyon nehéz elérni. Tehát az ember megnézi, hogy 50 évesen Béres Alexandra milyen formában van, majd elgondolkodik, hogy ő is egyidős vele, úgyis esélytelen adott esetben, és ezzel le is tudta, hiszen úgysem leszek olyan, mint Szandi. De ez nem így van, nem ezen kell gondolkodni, hanem az, hogy a hétköznapokba beiktatott mozgás, az, amit itt hallottunk, hogy sétáljunk minél többet, menjünk fel a lépcsőn, közlekedjünk aktívan. Ugye ezek azok, amivel időt nyerünk észrevétlenül, amiben aktívak voltunk. És az ajánlás az egyébként szerintem viszonylag nem annyira nehezen teljesíthető, ami az egészség ajánlás. Ettől edzettek meg csodás formában lévők nem leszünk, tehát ettől nem tudunk elindulni maratonon biztonsággal, de egészségesek tudunk maradni a korunknak, nemünknek megfelelően, adottságainkhoz mérten, hogyha egy felnőtt 150-300 percet alacsony vagy közepes aktivitáson mozog, ez azt jelenti, hogy mondjuk gyalogol, bringázik. Hogyha ezt végig gondoljuk, ez heti penzum. Ez azt jelenti, hogyha egy fél órát naponta tempósabban sétálunk, és direkt mondom, hogy sétálunk, gyaloglunk, akkor igazából már egészen jól állunk, ellene mellé némi nyújtás vagy erősítés heti háromszor, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk egy heti 6 edzés kell. Ez még egyébként a sportolókat is megterheli, egy ilyen edzésritmus, és nagyon nehéz beiktatni a hétköznapokba, és pontosan ez a helyzet, hogy a hétköznapok kibillentenek belőle, és mi marad? Egy bűntudat, egy rossz érzést, de nem elég, hogy fizikailag nem érzem jól magam, de még lelkileg is rosszul érzem magam, és például nagyon nem szeretem hallani, amikor ezt a dietetikus kolléganő jobban tudja, hogy jaj, bűnöztem. Születésnap van, evett egy szelet tollat. Mindig rosszul érzi magát az ember. Most nem mentem el edzésre, most ettem egy tortát, hát nem. Ma gyalogoltam fél órát, holnap megpróbálok kerékpárral elmenni munkába. És az első kérdésre a válasz szerintem, hogy az unoka és a nagyszülő mit csináljon. Ugye szegény nagyszülők megpróbálnak szétesni, hogy hát az unokával neki most mit kell tennie. Én azt látom, hogyha például gyalogolnak közösen, ha van egy park, egy erdő, és kimennek, akkor az unoka már azt is élvezi, hogy van kivel beszélgetni, hogy a nagyi is beszállt, vagy a nagypapa, hogyha tud még beszállni ebbe a nagymama, a nagypapa akkor. De olyat is lehet, hogy oda szervezik a szomszéd kisfiút, az unoka testvért, jó barátot, gyerekek együtt mozognak, de együtt elsétálnak a parkba. Jó a nagyszülőnek, hiszen teljesíti a minimum fizikai aktivitást, észre se veszi, mert csacsog az unokája közben. Ő maga ott van, a gyereknek sokkal több a mozgás igénye, nem baj, ő a szomszéd kisfiúval szuper jót fog focizni, és aztán visszasétálnak, és van egy közös programjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy azon kéne gondolkodni, hogy mik az első minimum lépések. És utána már, ahogy itt hallottuk, hogy nem elsőre körbe ringázom, mert beletörik a bicskem, hát vagy olyan,
1: túl kompenzálják sokan pont a bűnözési tudat miatt.
2: A fenekem, hogy másnap képtelen vagyok ráülni a bringára, mert egyszerűen...
1: És az nem egy jó élmény.
2: Nem egy jó élmény. élmény. Hát ha valakit elvisznek egy osztálykirándulásos bringatúrára, és 0 kilométeres volt előtte, akkor a legnagyobb történetek 90%-a arról szól, hogy másnap hogy fájt. De mi azt szeretnénk a szabadidősporttal, élménnyel foglalkozók, hogy ne az legyen az élmény, hogy fájt, hanem az, hogy mennyire szuper volt. De ehhez nem dur bele a közepébe kell, hanem egy picit azért ilyen lágyabban
0: értékeljük a minimumot is, nem csak mindig a maximumra törekedjünk.
3: De nem csak a parkban, hanem a piacra is el lehet sétálni a nagymamával, például vagy a nagypapával, és ez egy nagyon fontos dolog, mert az a tapasztalatunk, hogy a mai gyerekeknek nincs élelmiszerismerete, nem ismerik úgy a zöldségeket, a gyümölcsöket, mint mondjuk mi gyerekkorunkban, akiket kiraktak a kertbe, és hát a mozgáshoz még a fűnyírás, a kertészkedés adott esetben, hogyha vidéken nagymamához kell véletlenül a gyerek, akkor ott a lehetőség arra, hogy egy kicsit a természet közelébe is egy sóskaszedés, vagy egy spenót csipegetés, vagy bármi ilyesmi lehet élmény. És az a tapasztalat sajnos, hogy a mai gyerekek nagyon sokat ülnek képernyő előtt, nagyon sokat nyomkodják a telefonjukat, és ilyenkor nagyon sokszor előfordulhat olyan, hogy üres kalóriát fogyasztanak, mert üdítőt isznak, nem vizet isznak, és adott esetben, ha másfél liter üdítőt megisznak, akkor az egy ebédnek a kalóriatartalmát fedezi, és ez egy nagyon rossz dolog, hogy...
0: De nincs
3: hogy
0: a taros, meg a vitamin.
3: Így van, pontosan, és nincs meg a mozgás, és előfordulhat egy amerikai kutatás szerint, hogy nyár végére a gyerekek híznak, ahelyett, hogy egészségesen izmosodnának és fejlődnének. És ezért nagyon fontos például, hogy az intézetünk elkészítette a 60 év fölöttiek számára az új nemzeti táplálkozási ajánlást, ami szintén olyan recepteket és ajánlásokat tartalmaz, hogy egy hagyományos ételt hogy lehet korszerűbben, egészségesen elkészíteni, ami megőrzi azokat a klasszikus ízeket, de mégis egy kicsit korszerűbb, és nagyon jó dolog, hogyha ilyenkor a gyerekeket is bevonjuk a főzésbe, akár egy turmix készítésnél, mondjuk csinálnak egy gyümölcs, csak gyümölcs turmixot, utána lefagyasztják, és azt teszik fagylalt helyett, rengeteg kalóriát, rengeteg olyan dolgot megsporolnak, hogy nincs benne adalékanyag, tartósítószer, stb., és mégis egy finom gyümölcs jeges édességet tudnak enni. Vagy például nyári melegben, hogyha ezek le vannak fagyasztva ilyen kis jégkockának, és ugye meleg a víz mondjuk, akkor belerakják ezeket a gyümölcskockákat a vízbe, és már is egy ízesített vizet kapnak, mellé egy kis mentalevelet, vagy bármilyen kis fűszerrel lehet még ízesíteni ezt a vizet, és már is egy egészségesebb üdítőt kap a gyerek, amit közösen el tudnak készíteni, és amit közösen készítenek, az mindig élmény, mindig szívesebben fogyasztják, azokat az ízeket fogják később felnőttként is megélni, amit gyerekkorban, ilyenkor adott esetben a nagyszülőktől vagy a szülőktől kapnak.
0: De ez egy nagyon ideális kép, hogy elképzelem, hogy akkor szombaton reggel fölkelnek a gyerekek, a nagyszülő, a szülő, és akkor kimegyünk a piacra, aztán együtt földolgozzuk a gyümölcsöt, zöldséget, fagyasztunk, turmixolunk, nagyon jól hangzik, de azért a valóság vagy az átlag az nem ez szokott lenni, és nagyon gyakran történik meg az, hogy a nagyon fáradt szülők, vagy akár nagyszülők, hiszen lehet, hogy a nagyszülők is még dolgoznak, és nem csak attól fáradtak, hogy a korukból kifolyólog, már mondjuk egy ilyen pörgő gyerektől elfáradnak. Tehát, hogy azoknak hát odaadja azt a telefont, laptopot, nem tudom, mit néznek a gyerekek, egész nap kinél mi van kéznél. Könnyebb, hogyha nem én főzöm meg, hanem leemelem valahol a boltban, és ezt a készételt odaadom. És akkor még az a kérdés is utva, hogy a nyár hozzátartozik a gyerekek számára az, hogy fagyizunk, édességet eszünk, üdítőzünk, tehát, hogy mindenféle kilengések vannak az évtől, vagy az évi rendtől eltérő
3: nekünk
0: szokások.
3: Volt egy felmérésünk az OTKA pályázat, ahol felmértük azt, hogy a gyerekeknek a konyhához való viszonya milyen, és azt tapasztaltuk, hogy ötödikes kortól fölfelé már a gyerekek tudnak ételeket önállóan elkészíteni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a gyerekeknek az önálló étkezésre fordított tudását bővítsük, és ezekkel lehet, és nagyon nagy számban, főleg vidéken volt, hogy a gyerekek főznek, de ugye régen voltak ezek a kulcsos gyerekek, még talán emlékeznek a hallgatók rá, Ez pontosan azért van, hogy a gyerekeknek az önállóságát, az ügyességét, és hogyha tudatosan edukáljuk őket, és tudják azt, hogy hogyan kell táplálkozni, miként kell táplálkozni, és a szülők jó példával járnak elő, mert én nekem az az elvem, hogy a példamutatás a legjobb nevelési módszer, és hogyha a szülők adott esetben hétvégén, csak mondjuk egy vasárnapi ebédnél bevonják a gyereket, hogy csak gyere egy kicsit zöldséget pucolni, vagy bármi ilyesmit, sokkal szívesebben fogják, és ez nem időkérdése, mert azt az ételt így is úgy is meg kell főzni, még hogyha egy gyorsan elkészíthető ételt is készítek, akkor is, hogyha a gyerekkel együtt próbálom ezt csinálni, sokkal jobb hatást tudunk elérni, sokkal nagyobb előrelépés, és ezek a kifogások, hogy most mi rohanok, mint ahogy itt hallottuk az előbb, hogy ha eldöntjük és leszögezzük azokat a pontokat, hogy mi köré építjük a napunkat, akkor abban a táplálkozásnak igen fontos helye van, és az is egy dolog például, hogy mindig mondják, hogy nincs idő reggelizni, de ha előző este elkészítek egy szendvicset, és még a gyereket elviszem az iskolába, a kocsiba, azt nyugodtan meg tudja enni azt a szendvicset, de ahhoz föl kell készülni, hogy előzőleg már végig kell gondolni azt, hogy mit fogok adni a gyerekemnek holnap reggel. Tehát ezek ilyen inkább odafigyelés kérdése, és egy fontos dolog az, hogy a szülőknek, a nagyszülőknek az odafigyelése, hogy ezt a tudást továbbadják, a gyerekek számára ez egy sarkalatos kérdés.
0: Említettük még a táplálkozásban a gyors megoldásokat, és a nyáron milyen fontos az előkészület, és azt is szerintem fontos lenne most egy ilyen szakért, egy független szakértőtől hallanunk, hogy na akkor most például mit reggelizünk, vagy reggelizzenek a gyerekek, mert annyiféle ilyen hit, meg tévhit, meg divat van ezzel kapcsolatban, például, hogy nagyon jó a műzli. Aztán mondjuk egy hét múlva halljuk, hogy nem jó, és olyat biztos ne válasszunk, amiben asszalt gyümölcs van, mert fölviszi a gyerek cukorszintjét, és amire odaér az iskolába, akkora fog elaludni. A másik azt mondja, hogy pirítós, de nem, ne legyen kenyér semmiképpen. Szóval, hogy mi az, mire építsünk?
3: Erre nagyon egyszerű a feleletem. Van egy úgynevezett okostányér, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége kidolgozott, és pontosan korosztálynak megfelelően, tehát van a gyermekek számára, a felnőttek számára, és mint ahogy említettem, mi meg a mi intézetünk kidolgozta az időseknek szóló táplálkozási ajánlást. Ez a három ajánlás, ez egymásra épül, és pontosan az a lényege, hogy a szülő, hogyha erre odafigyel és megnézi ezt az okostányér ajánlást, akkor a saját gyermekére testre szabottan összetudja állítani azt az étrendet, ami a gyermeke számára szükséges, hiszen van benne kalóriakalkulátortól kezdve receptötleteken, ételkészítési javaslatokon, mindenféle olyan széleskörű tájékoztatás, ami segít eligazodni az egészséges táplálkozásban, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy mindig hiteles forrásból tájékozódjunk, mindig olyan szakembertől kérjünk választ vagy segítséget, hogyha esetleg nem tudunk eligazodni, aki hiteles, és nagyon sok mindent lehet találni a neten is, és ezért javaslom azt, hogy az okostányért érdemes.
0: Ez olyan egy honlap? Ez a cím, hogy okostányér.hu?
3: Igen, azon is meg lehet, de a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapján is megtalálják. Tehát csak annyi, hogy beüti a Google-ba, hogy okostányér, és már is kiadja, és rengeteg olyan információt kap, ami az egészséget támogatja.
2: Köszönöm, én ehhez hadd kapcsolódjak, hogy vannak ajánlások táplálkozásra, vannak pihenésre, alvásra, és vannak ugye mozgásra is ajánlások, amit jó szívvel ajánlok én is a mozgásreceptre oldal, ahol pedig a mozgás ajánlások vannak megfogalmazva. Egy egész csapattal dolgoztunk azon, hogy ezek közérthetőek legyenek, tippek vannak korosztályi bontásban, infografikák, ami azt jelenti, hogy tényleg ilyen nagyon egyszerűen ránéz az ember, és rájön, hogy ó, igen, ezt kell tennem, ennyit kell lépnem, ez az ajánlás. Van gyermekekre, felnőttekre és időskorúakra, egyébként várandósokra, betegségekkel élőkre, és ami szerintem unikum, és tényleg rengeteg munka van mögötte, hogy a leggyakoribb betegségcsoportokra is ki van dolgozva, hogy milyen mozgást lehet mellette végezni, sőt, mi az ajánlás is jót tesz annak a betegséggel élőnek, hogyha mozog. Tehát ez nem egy kockázat, hanem ez egy kifejezetten orvosok és sportszakemberek, gyógytornászok által összeállított és a nemzetközi protokollt követő ajánláscsomag, tehát a mozgás receptrét azt nagyon jó szívvel ajánlom. Nyilván mi a testnevelési egyetemen többnyire a sport teljesítménnyel foglalkozunk, annak a maximalizálásával, és itt az orvos kollégákkal együtt dolgozva pedig a ténylegesen akár a betegeknek való mozgásajánlásokat dolgoztuk ki. Szerintem ez nagyon praktikus. Egy okos tenyér, egy ilyen ajánlás és egy pihenési, alvási ajánlás után az ember már úgy érzi, hogy minden ajánlás betartó tökéletes, de egy dolgot szerettem volna elmondani, hogy én nagyon sok évig foglalkoztam tréningekkel, stresszkezeléssel, work-life balance tréningekkel, csapatépítésekkel, és azt tapasztaltam, hogy ez a rengeteg szabály az embereket teljesen sokkolja, gyakorlatilag stresszorként élik meg, hogy ők nem felelnek meg, vagy egyáltalán, hogy mi minden van, miről maradt le, mit nem követ, és főleg, ha gyerekeikről van szó, akkor különösen érzik a felelősséget sokan. Hát sajnos sokan meg egyáltalán nem, de sokan érzik. És én úgy gondolom, hogy egy dologról feledkeztünk meg, hogy szerintem az egész nyárban nagyszülőkkel a legfontosabb az, hogy van idő beszélgetni, játszani. A gyerekek imádnak játszani, a nagyszülők órákat tudnak velük kártyázni, társasjátékozni, nekik nem csörög annyit a telefonjuk, nekik van idejük, tudnak figyelni, és szerintem, ha délelőtt esetleg tudják mozgással tölteni a napot, és délután pedig egy, mondjuk ebéd utáni, akár csendes pihenő, mindenki olvasgat, valamit csinál, lehet, hogy a nagymama előbb leasszik, mint az unoka, vagy fordítva, de tudnak játszani, és az lehet egy ilyen nyugodt idő. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon nagy érték, és hogyha a saját nyaralásainkra gondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy a gyerekek is le tudnak lassulni. Nagyon hiányzik a mai gyerekeknek az a fajta tartalmas szabadidő eltöltés, ami nem valamilyen ajánlást követ. A gyereknek edzésre kell járni. Elvisszük, oda rohanunk, leedz, már a kifejezés is szörnyű, leedzek. Hát nem, hát éppen edzettem, jó volt, leedzettem, letudtam, megyünk tovább. Tehát, hogy ne ezt kapja, hanem azt kapja, hogy le tudjon lassulni egy kicsit, és lehet, hogy egy önállóan is megtanul végre újra játszani, nem kütyüvel, hanem bármi mással.
0: Na ez is egy nehéz feladat elvenni a kütyüket.
2: Hát, ha már odaadtuk.
0: Ha már odaadtuk.
2: Úgyhogy én ezt azért nagyon fontosnak érzem, és szerintem a nagyszülők ezt a fajta klasszikus játék és beszélgetés élményt biztos, hogy hozzá tudják tenni. A szülőknek is nagyon kéne, de ez biztos, hogy egy különleges dolog. És még a kicsit a táplálkozásra visszatérve, csak egy élményt szeretnék megosztani, a gyermekeink alsó tagozat vége, a korosztály 10-11 évesek, Skanzenben jártak, és rengeteg élményük van, itt kirándulnak, ott kirándulnak. Az idei egyik csúcsélmény az volt, hogy a fiúk kaszáltak, a lányok pedig kenyeret sütöttek, és vajat köpültek, és ők etették meg a fiúkat, és a fiúk pedig elmesélték, hogy ők milyen egyébként számunkra hétköznapi dolgokat csináltak egy kertben. Mert hogy a legtöbb kisgyereknek nem volt ilyen élménye, mert hogy tényleg nem tudták, hogy mi az egres. Fogalma nem volt a 90%-ának a csapatnak, tehát a nagyszülőknek szerintem nem is kell feltétlenül valami óriás teljesítményt nyújtani, csak esetleg azt, ami egyébként is van egres a kertben, vagy az, hogy bevonják őket a házi munkába, mert egy picit úgy tűnik, hogy a városi gyerekeknek ez már önmagában egy élmény tud lenni.
3: És én még hozzátenném azt az ajánlások sorát bővítve, hogy ugye az intézetünknek van egy Merőkanál honlapja, és az NNJK honlapja, ahol szintén akár táplálkozással, akár mozgással, és az egészséges életmóddal való tartalmaknak a megosztása történik, úgyhogy ezt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, és tényleg valóban ezek a közös ételkészítések, kirándulások, és a nagyszülőknek esetleg van ideje így elvinni akár bármilyen múzeumba, vagy tájházba, vagy élményeket gyűjteni, például vonatra ülnek, vagy
2: igen. Szóval, már
3: vagy már a gyerekeknek, hogy BKV-znak, vagy ilyesmi, tehát ez is sokszor élményszámba megy, mert nagyon sokat ülnek a gyerekek adott esetben a szülőkkel autóban.
0: Arra van egyébként valami felmérés, hogy nyáron mennyire tudunk tényleg ellazulni, és most átlagról beszéljünk, tehát nem arról, hogy vannak ilyen kivételes, kiváltságos emberek, vagy akik nagyon tudatosak, hogy ők megtervezik a nyarukat, van pénzük rá, van lehetőségük rá, hogy úgy pihenjenek. Az átlag pihen nyáron?
1: Igen, de nem tudunk, azért ez sem annyira egyértelmű. Sokoknál látjuk azt, hogy a szabadság első napjaiban betegek. Mert egészen egyszerűen odáig annyira pörög az életük, és annyira magas kitettséggel élik az aktív hónapokat, hogy amikor hirtelen leeresztenek, akkor azonnal az immunrendszerük úgy reagál, hogy náthásak lesznek, nagyon fáradékony, esetleg túl sokat alasztanak, tehát napközben is órákat próbálnak meg behozni az elmaradt alvásdeficitből is, és ennek van egy ilyen 3-4 napos átmenete, amivel meg kell küzdeni, amikor ilyen nagyon aktív, pörgős mindennapokat éltünk, és ezt tudomásul kell venni, hogy egy rendes nyaralás, amikor azt szeretnénk, hogy tényleg kipihenjük magunkat, azt nem lehet hosszú hétvégből összelapátolni 3 naponként, hanem hogyha a kifejezetten terhelt időszakon vagyunk túl, akkor rá kell szánni egy, de inkább 2 hetet. Sőt, bizonyos esetekben 3-at is már, tehát az első hét az, amikor elfelejtjük az eddigieket, és valószínűleg egy kicsit a balanszba kerülünk, a második az, ami tartalmasabb, és az azt is jelentheti, hogy ahhoz, hogy tartalékot tudjunk gyűjteni a nagyon megterelő őszi iskolával, meg munkapörgéssel kapcsolatos energiákhoz, ahhoz investálnunk kell, be kell ruháznunk abba, hogy ez mozgásban, tartalmas napokban, stresszmentességben, pihenésben visszaköszönjön a mindennapjainkban.
0: Akkor még egyszer elmondom ezt, hogy okostányér, mozgásreceptre és merőkanál, és ezzel kell elbúcsúznunk, mert vége van a mai műsorunknak, úgyhogy köszönöm, hogy a házunk táján vendégei voltak ma. Laca Gyöngyvér, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetője, Mihály Kinga Lúcia, dietetikus, és Vada Gergely, a Magyar Alvás Szövetség alapító elnöke. A mai műsort készítette Varga Ramona, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt. Tájékoztatott az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalára hivatkozva a Magyar Kurír. A találkozó a Párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen az a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében, közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. A Samsung Gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magába foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj- és levegőminőség mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését, közölte a Samsung SDI Hungary az MTI-vel hétfőn, jelezve negyedévente lakossági fórumon egyeztetnek a gödiekkel. Közölték, a vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőségmérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. Az SDI HU negyedévente részt vesz a helyi lakossági fórumokon, lehetőséget adva a párbeszédre a Gödön élőkkel. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és a technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden. Henna Virkkunen hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politika és a technológia összefonódó világában. A mesterséges intelligencia új modelljeinek megjelenése kiberbiztonsági problémákat vet fel, ezért az uniós jogszabályoknak tudniuk kell szavatolni az EU digitális szuverenitását, hangoztatta. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az Észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas City-ben. Hazánk időjárásáról. Délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, majd a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 239-es köhüljegyzékszámú D-dur szerenádjának első tétele, előadta az Amsterdam

0: akik eljönnek majd erre a csendes hétre, nekik szeretnék a csendes hét végén egy élelmiszer csomagot biztosítani, ezzel is segítve őket a hétköznapok nehézségeiben, és egy kicsit szeretnénk őket kiragadni abból a nehéz körülményből, amelyben nap mint nap ott vannak. Akár egy napközi is otthont is szeretnénk elindítani, hiszen minden jel arra mutat, hogy szükség van rá.
1: Fogalmazott Seres Debóra, a jótékonysági est szervezője, a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző diákja. Dobsa Németh Beáta, az MCC Kárpátaljai Képviselet vezetője kiemelte, épp a vezetőképző célja, hogy olyan fiataloknak adjanak fejlődési lehetőséget, akik bármilyen formában tenni akarnak a helyi magyar közösségek megmaradásáért és fejlődéséért.
2: Amikor 9 évvel ezelőtt útjára indítottuk a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőt, valahogy pontosan erre a célra hivatottan próbáltuk megalapítani és életre kelteni kárpátaljai fiatalok közösségét. Pontosan ezekért a pillanatokért, amikor olyan tetrekész fiatalokkal találkozhatunk, akik mernek tenni a közösségeikért, akik olyan rendezvényeket, olyan különböző kis projekteket hívnak életre, amelyek meghatározóak lehetnek a kárpátaljai közösség életében. Példamutatásukkal és ezekkel az új feladatokkal nem csak a jelenlegi, de a jövő fiatalság számára is egy igaz példát állíthatnak.
1: Oroszi József, a Tisza Péterfalvai kistérség polgármestere elmondta, már a mindennapi megélhetés is egyre nagyobb terhet jelent a sok idős ember számára, ezért a legkisebb támogatás is valódi segítséget jelent.
3: Nagyon sok olyan idős van nálunk is a kistérségben, akinek vagy nincs senkije, de inkább olyan van több, akinek a hozzátartozói gyerekei elkényszerültek a határ túloldalára, tudjuk, a háború okok miatt, és ezért ránk hárul a felelősség, hogy odafigyeljünk rájuk. És nagyon nagy köszönet az egyházaknak, a történelmi egyházaknak, akik szintén karöltve velünk, mindig tudunk rájuk számítani, és nagyon fontos az, hogy meglássuk, észrevegyük magunk mellett az öreget, mert mikor van olyan helyzet, segít tudnánk is, de nincs csak odafigyeljen rájuk. És ebben nagyon nagy segítségünkre van a szociális osztályunknak, a történelmi egyháza. Különösen nagy hála azért, mert a kistérségünkben 6 ingyen konyha működik jelen pillanatban, mind 6 történelmi egyházak működtetik szerte a faluban, 16 faluban. Karöltve az önkormányzattal a gyülekezetek, az egyházak meg tudjuk oldani azt a nagy problémát, amely jelen helyzetben az állam, mint tudjuk, nincs kiépítve az államnak a szociális rendszere, nem is lehet kiépíteni ilyen háborús helyzetben, és ezt magunkra tudjuk így vállalni közösen.
1: Seres János nyugalmazott református esperes kiemelte, az egyházaknak fontos szerepe van a rászorulókról való gondoskodásban, az általános elszegényedés miatt folyamatosan fokozódik a felelősség és a teher.
4: Én azt látom a mai nehéz körülmények között, hogy a lelkipásztorokra nagyon nagy felelősség hárul, hiszen nagyon sok idős ember itthon marad gyermekek nélkül, magányosan, betegen, és az egyház, az egyházi munkások, diakónusok azok, akik ezeket az idős embereket felkarolják, meglátogatják. Nagyon sok esetben segítünk ezeknek az idős embereknek betegség idején. Nagyon jól működik nálunk a gyülekezetben a diakóniai munka, és Istennek legyen hála, tudunk segíteni gyógykezelésekben, tudunk segíteni gyógyszervásárlásban az időseknek, és igyekezünk nem csak ilyen téren, de lelki téren is segíteni ezeknek az idős embereknek, meglátogatjuk őket, és igét viszünk, együtt énekelünk velük, együtt imádkozunk velük, és próbáljuk erősíteni, ahogy szokták mondani, tartani a lelket bennük. Próbálunk szervezni egy jótékonysági alkalmat, hogy anyagiakat gyűjtsünk egy csendes hétnek a lebonyolítására. Szeretnénk ezeket az idős embereket kiemelni a magányból, szeretnénk őket egy közösségbe hívni egy csendes hétre, ahol együtt lehetnek, ahol együtt beszélgethetnek, ahol tudunk szolgálni feléjük igével, és természetesen minden nap reggeli ebédet, vacsorát biztosítunk számukra, és amennyiben majd a keret engedni fogja, szeretnénk a csendes hét végén egy élelmiszercsomaggal is meglepni őket. Én azt látom, hogy sokan eljöttek, nagyon sok embernek fontos ez a szolgálat, fontosak az öregek, az időseknek a helyzete, és én hiszem azt, hogy Isten meg fogja áldani ezt a mai alkalmat, ezt a mai gyűjtést, és hiszem, hogy meg fogjuk tudni szervezni a befolyt összegből ezt a csendes hetet az idősek számára.
5: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: az Amati Quartet játszotta Gaetano Donizetti 5. émol vonós négyesének első tételét. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
2: Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendák és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan, amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
1: Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
2: Több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt. Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jóvoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő, mint pogány pap, ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
1: Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
2: És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsőssé válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzel-vassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztény üldözést, Diokleciánus pedig keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a Római Birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybrios nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába, a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő, főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad embere, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Carl Philipp Emanuel Bach E-dur triójának harmadik tétele hangzott el. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurel Nicolet, Edith Picht-Axenfeld és Eberhard Finke.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Harmadik rész.

0: Amikor dörmögőjék mögött bezárult az ajtó, hörpentő kibújt a ládából. Szemtelenség! Megették a reggelimet! Hát már most mit reggelizzem? Dörmögte. Kilopózott a fogadóból, és az utcákon csatangolt föl s alá abban a reményben, hogy talán akad valami harapnivaló a fogára. A piacon néhány kofaasszony kenyeret árult. Jó a cipó? Kérdezte a bátya tőlük. Ilyen cipót még a török szultán is csak ünnepnapon eszik, dicsekedett a kenyeres asszony. Na majd megkóstolom, csak ugyan olyan jó-e, szólt a bátya. Fölkapott egy pár nagy cipót, a kabátja alá rejtette, és elfutott. Nosza, elő a söprűt, meszelőnyelet, volt elég a piacon, s az asszonyok üldözőbe vették a tolvajt, aki a várhegynek vette útját. Mire azonban nyomába értek, a bátya már eltűnt. De nini, hiszen ott áll ők elme a bástyán. Az asszonyok azt hitték, hogy a tolvaj néz onnan alá, mintha semmiről sem tudna semmit, pedig a tekintetes úr volt az. Ott van, kiáltották az asszonyok. Éppen olyan szőrös az ábrázatja. De ne, nem is egy, hanem kettő, egy kicsi, meg egy nagy. Csühi-puhi, neki mélt az adta enyves kezűjét, ha tudja meg, mit tesz az, ha egri asszonyokkal köt ki. A két bozontos alak valóban ártatlannak tudta magát, mert dörmögő tekintetes úr és Zebike ifjú úr voltak ők, míg a bűnösnek, a haszontalan hörpentőnek sikerült elszelelnie. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, mint említettem, dörmögő úr csodálkozva mondotta, ahogy észrevette a közeledő asszonycsapatot. Ezek bizony az egri asszonyok. Vajon mit akarnak? Talán megint a török fenyegeti Eger várát. Csí, de haragosak! Hogy forgatják a seprőt, meszelőt! Haj! Hó! Ez a kiáltás azt jelentette, hogy megjött a felelet dörmögő úr ama kérdésére, mit akarnak az egri asszonyok. A feleletet egy cirokseprő adta meg, mellyel a legelől rohanó asszony végig suhintott a ténysúron, miközben a megtámadott úr előtt érthetetlen szavakat kiáltott. Nesze cipó, nesze kóstoló, nesze finom egri kenyér! Minden nesze után egyet söpört a ténysúr fején és ábrázatán. Ez nagyon kiabált. Kell a macskának a néni cipója, nem akarok én kóstolni se kenyeret, se seprőt. Na, ne csiklandozzon avval a meszelővel, anyus! A másik egri asszony ugyanis a meszelővel kezdte agyabugyálni a ténysurat, aki jobbra ugrott, balra szökkent, hogy kerülje az amazonokat, de mindenhonnan jött az ütleg, mert innen is, onnan is előbukkant a seprőnyél. De kérem, kérem, kiáltotta ijedezve a tekintetes úr, nem mondanák meg az ifi asszonyok, miért bántanak engem? Meg engem, ordította Zebike, akit éppen orron ért a cirokvessző. Nézd, mintha nem tudná, rivalt rá a kenyeres kofa. Rajta, asszonyok, járassuk el velük az egri táncot. Engem ne táncoltassanak, hé! Engem ne söpörjenek, meszeljenek, bömbölt Zebi. Nem vagyok én se palló, se fal. A söprűzés, meszelés azonban nem szünetelt, hát dörmögő úr kapta magát, és leugrott a bástyáról. Zebike követte. A diadalmas egri asszonyok a repülő macskók után kőzáport indítottak, s szerencse, hogy olvasztott szurok nem volt kéznél, mert megismétlődött volna, ami 1552-ben történt. Dömötör basa meg Zebulon aga bundája megpörkölődött volna a forró szuroktól. Nagyot dobbanva ért a ténysúr a földre. Szerencsére nem tört csontja, s a hullókövek elől gyorsan a bokrok közé húzódott. Ez az én álmom, morgott magában. Ezt álmodtam a vonaton. Álmomban is török voltam, és levertek az egri vár faláról. De most nem álmodtam, török sem vagyok, el sem akarom foglalni Eger várát. Legalább tudnám hát, miért ugrattak le a bástyáról.
1: Legalább megettem volna azt a cipót, amiért kikaptam,
0: siránkozott mellette Zebike. A harci zaj elült. Egervára ismét csöndbe merült. A győzelmes asszonyok megelégedtek a bosszújukkal, és elvonultak. Visszatértek a piacra. Mackóink hát kidugták a fejüket, és körülkémleltek. Tiszta a levegő, szólt a ténysúr. Vajon hol vagyunk? Egy szűk bástya utcában lelte magát. Két oldalt meredek fal emelkedett, kőből rakott vagy gyepes bástya. Még a várban vagyunk, mondotta. Gyere, bocs, nézzünk körül.
1: Én nem megyek, felelt a bocs.
0: Ne félj már, nem kapunk cipót, akarom mondani, ütleget. Elmentek az egri nők.
1: Hát ha dobóval találkozunk, elképzelheti bácsi, hogyha az egri nők ilyen nagyokat tudnak ütni seprővel, mekkorát üthet a híres dobó a dárdájával.
0: Te csacsi, hiszen dobó már nem él.
1: De föltámadhat. Vagy az egri nők nem támadtak föl? Bácsi, én azt hiszem, hogy ezek az asszonyok szellemek voltak. Töröknek néztek minket, azt hitték, megint el akarjuk foglalni a híres egri várat.
0: Azaz talán a híres egri cipót, mert egyre azt emlegették.
1: Jaj,
0: sziszent fel a ténysúr ilyetten.
1: Nézd, éppen ott alszik mi, dobó.
0: Egy sziklaüreg tátongott velük szemben, s abban feküdt egy vitéz. Az üreg szikláján a dobó nevet is el lehetett olvasni. Ez a nagy dobónak a síremléke, szólalt meg mellettük az az úr, akivel a bástyán találkoztak. A fekvő vitéz Dobó Istvánnak, Egervára hős védőjének a kő alakja.
1: És nem üt fejbe a kőbuzogányával?
0: Kérdezte Zebulon. Dehogy üt. Azok az asszonyok sem dobó egrinői voltak, akik az imént itt vitézkedtek, kenyeres kofák voltak. Valaki kenyeret lopott tőlük, és összetévesztették magukkal. Már fölvilágosítottam őket tévedésükről. Dömötör úr elbámult. Valakit összetévesztettek velük. Hát van Eger városában még egy olyan szép legény, amilyen ő, meg Zebike? No, de nem töprengett sokáig ezen a kérdésen, hanem levette a kalapját, és tisztelettel nézte síremlékét a nagy magyar hősnek, aki 2000 magával 150 000 török ellen megvédelmezte a várat. A vár jó része már omladék, de még látni lehet minden zugában régi nagyságának a jeleit. Hatalmas akol lehetett, ugye ez a vár? Kérdezte az egri úr. Akol? Mert mikor a török az ő rettentő hadával Eger alá szállott, azt üzente nagy büszkén dobónak a várba, hogy adja át szaporán ezt a birka aklot. Úgy látom, nagyon furcsa nótát bégettek nekik az akolból a birkák, nevetett a ténysúr. Meghiszem, sok ezer török fűbe harapott tőle, végre pedig a török farkas szégyenszemre elkullogott az akol alól, mert 38 napi ostrom után belátta, hogy nem birka akol ez, hanem oroszlán barlang. A farkas csorda véres fejjel és orral menekült el alóla, és sokáig emlegette a vár hős védelmezőit, Dobó Istvánt és alvezéreit, Borremisszát, Megcseit, Zoltait, Fügedit, Petőt, no meg az egri nőket.
1: Pórul jártak a farkasok,
0: újjongott Zebike.
1: Látom már, tette hozzá, hogy az egri vitézek csak nem olyan nagy hősök, mint a medvék.
0: A medvék, csodálkozott az egri úr. Sohasem hallottam, hogy a medvék hősök lennének.
1: Nem, hát hány török farkast vágott le egy-egy egri hős?
0: Legalább 10.
1: No, láti? Mégiscsak nekem van igazam, mert egyszer Mármarosban egyetlen medve 12 farkast tépett szét. 12 több, mint 10. Talán nincs igazam, hiszen maga is ismeri Dörmögő bácsi bömbölő nagyapót. Ő volt az a hős.
0: Psz, psz, villantotta Bocsra a szemével mérgesen Dörmögő úr, is ezt súgta. Nem kell tudni mindenkinek, hogy mi is csak medvék vagyunk. Zebike elhallgatott, és csak magában morgott, hogy neki megint csak igaza volt, neki mindig igaza van, mégis lepisszegik, pedig akárhogy titkolja is ez a Dörmögő bácsi medve voltát, tüstént észreveszik rajta, mert csak egy mackó van a világon, akinek azt nem lehet meglátni. Az is Bocs. De hogy ki az a Bocs? Zebike szerénysége tiltja megmondani.

0: Dörmögő úr és Zebike bejárták a várat, azután a város utcáin bolyongtak. Végre, mikor már elfáradtak, visszaballagtak a fogadóba. A kapus a Ténys úrra bámult. Hát már megint vissza tetszett jönni? Megint? Kérdezte Dörmögő úr. Reggel óta nem tettem be ide a lábamat. Nem. Hát most fél órája nem uraságod jött haza? Nem. Álmodtam volna, tűnődött a kapus, hogy az imént egy éppen ilyen szép úr csoszogott be a kapun, és csoszogott föl a lépcsőn az emeletre. Éppen ilyen, mint én, kérdezte a Ténys úr. Hajszálnyira, szakasztott olyan. Csak ugyan valami hasonmásom lappangana Eger városában, dörmögte a tekintetes úr. Már említett ilyesmit az az úr, akivel a várban találkoztam. Na, majd végére járok a dolognak. Fejét rázva haladt föl a jeles úr a lépcsőn. Vajon ki lehet az egri hasonmása? Benyitott a szobájába, és csöngetett a pincérnek. Parancs, dugta be fejét ez. Ebédet kérek. Már megint? Álmélkodott a pincér. Megint? Én, barátom, még nem ebédeltem ma.
1: De hiszen éppen most vittem ki az üres edényt. Mondhatom, olyan ebédet rendelt uraságot, hogy 6 palócnak is elegendő lett volna, pedig a hevesi palócoknak, hála Istennek, jó étvágyuk van.
0: Én rendeltem. Én ettem.
1: Mondom, barátom, ebben a percben tértem haza.
0: A pincér mosolygott.
1: Jó, jó, mondotta. Hozom a második ebédet. Tudom, hogy a nagyságos úr csak azért mondja, hogy nem evett még semmit, mert röstelli, hogy egymás után 2 ebédre éhezett. Hiszen én magam láttam, mikor nagy jó ízűen habzsolta az ebédet.
0: A pincér elsietett. A tekintetes úr pedig a kobakjához kapott. Én bolondultam-e meg? Vagy ez a pincér? Kérdezte. Még hogy én ebédeltem volna az imént ide-haza. Újra csöngetett. A szobalány jelent meg az ajtóban.
1: Mi tetszik megint? Kérdezte mérgesen.
0: Megint? Hiszen én még egyszer sem csöngettem be magát.
1: Dehogy nem. Minden percben becsöngetett az úr az imént. Egyszer azért csöngetett be, hogy igazítsam meg a feje alját a díványon, mert nyomja a fejét, nem tud jól heverni. Másszor, hogy vakarjam meg a talpát, mert viszket, harmadszor, hogy fogjam meg az orrán a legyet, mert csípi. Mondhatom, hogy ilyen lusta urat még sohasem láttam, mint az úr.
0: Mint én?
1: Hiszen én nem is voltam idehaza. Éppenséggel, hogy éppen most toppantam be a szobába. Hiszi a piszi, én magam láttam az urat a díványon. Hát mit parancsol?
0: Bort akarok rendelni az ebédhez, jóféle egri bikavért.
1: Tüstént küldöm a fiút.
0: A szobalány elsietett, és utána félénken egy síró gyerek dugta be félig a fejét az ajtón. Ez volt a borfiú, aki tudniillik a fogadókban és a vendéglőkben a bort viszi a vendégeknek.
2: Hát te miért sírsz? Kérdezte Dörmögő úr.
1: Mintha nem tudná, felelt durcásan a fiú.
2: Persze, hogy nem tudom. Gyere beljebb.
1: Talán, hogy megint pofon üssön.
2: Ki ütött téged, pofon?
1: Az úr. Azért, mert nem vittem elég gyorsan a bort. De engem nem üt többé meg.
0: A fiú ezzel elfutott. Dörmögő úr Zebulon felé fordult.
2: Mit szólsz ehhez, bocs? Én ebédeltem. Én vakartattam a talpamat. Én kergettettem a legyet az orromról. Én pofoztam föl ezt a szegény fiút. Sőt, én csentem cipót az egri piacon. Mit szólsz ehhez, Zebi, hogy én cipót loptam?
0: Persze mindazt Hörpike cselekedte, aki íme most is, hogy Dörmögő és Zebulon háttaláltak, észrevétlenül fölemelte a láda tetejét, mely alatt rejtőzött, és a tekintetes urat az egyik cipóval
1: Jól hátba dobta, aztán gyorsan visszarántotta a kezét, és magára húzta a födelet.
0: Mi volt az? Ordította a ténsúr. Ki dobott hátba? Ki meri tekintetes, nemes, nemzetes, dörmögő Dömötör urat hátba hajítani?
1: Lehajolt a földre, és fölemelte a löveget.
0: A cipó, suttogta, az egri kenyeres kofa cipója, te zebi! Annak az én hasonmásomnak itt kell bujkálnia a szobában, keressük hát meg!
1: A tekintetes úr maga mászott az ágy alá, Zebike a dívány alatt bujkált, de bár kikutatták a szekrényt is, a mosdót is, félrehúzták a függönyt, sőt a kályhába is belekukkantottak, a hasonmásra nem akadtak.
0: Persze a ládában nem keresték. Én elutazom innen, nem maradok egy percre sem egerben, kiáltotta a ténysúr. Mondja csak, barátom, kiáltotta pincérre, aki az ebédet hozta. Hova lehet a leggyorsabban elutazni Egerből?
1: Debrecenbe.
0: Helyes. Ebéd után tüstént utazom. Engem nem bosszant örökké az én egri hasonmásom. Kérem a számlát, aztán rendeljen kocsit, és vitessék a ládámat a vonathoz.
1: A ládából kárörvendő vinnyogás hallatszott. A kisegérke nevetett.
0: Mondja csak, barátom, szólt a tekintetes úr a pincérnek. Van-e valami híres dolog Debrecenben?
1: Van. A perec.
0: Jeles találmány lehet.
1: Azután a kolbász.
0: Az még kitűnőbb találmány lehet.
1: És a híres debreceni
0: Megint kolbász? Nevetett a ténysúr. Azt már hallottuk.
1: Nem kolbász, hanem kollégium.
0: Hát az mi?
1: Iskola.
0: Az nagyon rossz találmány,
1: kiáltott gyorsan a pincér szavába vágva Zebike.
0: Nevetett a ténysúr. Csípi ugye a nyelvedet, az iskolának csak a hallása is.
1: Pedig, mondotta a pincér, Debrecent az iskolák városának mondják, mert tele van kitűnő iskolával.
0: Itt a kocsi, szólt be a házi szolga.
1: Dörmögő úr erre letette a kést, villát, elővette a bugyellárisát, hogy fizessen.
0: Hol az a számla? Hű, millióm dongó, de kiadós! Én ettem volna meg ezt a tengerételt, én ittam volna meg ezt a tömérdek bort, meg a zebi, hiszen egy egész állatkert sem eszik ilyen sokat. Hát ez mi? Egy pofon, 10 korona.
1: Ez kérem ássan, fájdalomdíj azért a pofonért, amit a borfiúnak tetszett adni, felelt a pincér.
0: A ténysúr elképett. Ez már mégis sok. Én fizessem meg azt a pofont is, amit a hasonmásom adott. Gyerünk, gyerünk, mert megpukkadok.
1: A szolgák a nagy ládát a kocsira vitték, dörmögőjék is felkapaszkodtak rája, és csak hamar az állomáson voltak.

Sebők Zsigmond dörmögő dömötör utazása a Vaskapuhoz. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

hidd el a véget, vágtat a réten, szárnyal az égben a fejparipán. Hely, paripán, ott van a légben a kék ezüst ében, ott van az égben az én palotám. Hely, paripán, fejparipán, ott van a csillagot virágzó réten, ott van az

0: A Holló együttes felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden a budapesti értéktőzsde honlapján. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából. Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára, és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja, közölte a vállalat az MTI-vel. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt tudatosan egy hazug pedofil kampányt építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében. A képviselőcsoport erről szerdán írt közleményt az MTI-nek. A Fidesz frakció közleményében a konkrét forrás megjelölése nélkül egy kedden este megjelent interjúra és hangfelvételre hivatkozva azt írták, ha az ezekben foglalt információk igazolást nyernek, az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. A szálak a Tisza pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek. A Tisza pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejárató kampányban, áll a közleményben. Nem elrejtőzni a világ elől, a Pálos rend nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel a Tokaj-Hegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tudományok Tanszéke és a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen, a volt Pálos Kolostorban, amely ma a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégiumnak ad helyet, tette közzé a Magyar Kurír. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencián elhangzott 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, illetve az Óhutai és a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmányút is a program sor részét képezte. A konferencia előadásaiból 2027-ben tanulmánykötet jelenik meg. 5 szerb nemzetiségű férfit, köztük 4 volt rendőrt vett őrizetbe a rendőrség Koszovóban háborús bűncselekmények gyanújával. Több mint 25 évvel a koszovói háború befejezése után. Közölte az MTI szerint Ilir Morina koszovói ügyész. Az ügyész vasárnapi tájékoztatása szerint a gyanúsítottak részt vehettek több mint 40 különböző korú és nemű albán civil meggyilkolásában a koszovói Racak faluban 1999. januárjában. A hatóságok szerint a férfiak a szerb rendőrség akkori különleges egységeinek tagjai voltak. A vádirat szerint a Racaki művelet 1999. január 5-én kezdődött és 15-én érte el a csúcspontját, amikor a szerb erők körbevették és tüzérséggel lőtték a falut, majd páncélozott járművekkel behatoltak a településre, és házról házra járva keresték az albán lakosokat. A Racaki mészárlás ügyében a koszovói ügyészség korábban további 21 szerb férfi ellen emelt vádat, gyilkosság, kínzás és egyéb bűncselekmények miatt. Hazánk időjárásáról. Délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk. Másutt kicsi a csapadék esélye. A cellák az esti órákra fokozatosan leépülnek. Az északnyugati szél top felé megélénkül, néhol megerősödik. A záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. A hangoló első felében Csemer Boglárka Bogi felvételeiből válogatunk.

A hangoló folytatásában hallgassák meg Csajkovszkij opusz 70-es, az 1890-ben komponált Firenzei emlék című vonós szextettjének első, második és negyedik tételét a budapesti vonósok előadásában.

Csajkovszki opusz 70-es Firenzei emlék című vonós szextetjének első, második és negyedik tételét hallották a budapesti vonósok előadásában. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt. Tájékoztatott az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalára hivatkozva a Magyar Kurír. A találkozó a Párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkeresett 541.200 forint volt. A bruttó átlagkeresett 9, a nettó átlagkeresett 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Hívta fel a figyelmet a KSH. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettó kereset medián értéke 436.400 forintot ért el, 9,1 illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-éről 2027. január 1-ére módosítja. A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. A szervezők lemondták a Jazz Fest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény. Közölte az MTI a fesztiváligazgató keddi Facebook bejegyzését idézve. Kleb Attila hangsúlyozta, a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által megalakítandó kormányba, jelentette be Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvívője. Egy esetleges Vestea kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, olyan a szélső jobboldali pártok színeiben megválasztott, időközben a Függetlenek pacsoréba átült képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni, magyarázta a szóvívő. Hazánk időjárásáról. Délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk. Másutt kicsi a csapadék esélye. A cellák az esti órákra fokozatosan leépülnek. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között alakul, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be a hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben is jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat.

0: megoldásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti le az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá bizottság elnöke, majd hozzátette, tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzétesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzéteszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Hajnal kötőző együttes felvételeit hallják.

0: Elhangzott a Guzsajas, a Hajnal kötöző együttes felvételeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhárom óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt. Tájékoztatott az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalára hivatkozva a Magyar Kurír. A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Hívta fel a figyelmet a KSH. A bruttó kereset medián értéke 616 ezer, a nettó kereset medián értéke 436.400 forintot ért el, 9,1 illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. 10 új, korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT, amelyek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, közölte a cég szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves, elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. A járművek a téli síkosságmentesítési feladatok ellátása mellett szállítási feladatok elvégzésére is alkalmasak, tették hozzá. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Elfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szerdán a polisz.hu oldalon. A felderítés eredményeként a terrorelhárítási központ támogatásával június 12-én egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett 28 éves szlovák állampolgárt. Nem lesz idén Colorado Fesztivál, amelyet a váratlanul növekvő költségek, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek miatt 2027-re halasztottak, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A rendezvényt, amelynek helyszíne a korábbi években Nagykovácsi volt, de azt el kellett hagyniuk, a tervek szerint a Fejérvár megyei Kálózon tartották volna meg július 15-től 19-éig. A már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi fesztiválra. Hazánk időjárásáról: délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, amelyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk, másutt kicsi a csapadék esélye. A cellák az esti órákra fokozatosan leépülnek. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallják. A folytatásban Itt élünk című műsorunkat hallgathatják meg, amelyet Papp Péter szerkeszt. Összeállításunk végén pedig a napi mája hangzik el. Tartalmas időtöltést kívánok!
5: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkos István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükzsércre látogatunk a Favágó Fesztiválra és Falunapra. A favágók jelentős felkészültség mellett vesznek részt ezen a versenyen, ami emberpróbáló, hiszen itt ügyességet, szaktudást mérnek, mégpedig fadarabolás, szerelés és hasogatás, amelyet természetesen időre és minőségre végeznek. De nem csak erről lesz szó, hanem ezen túl még a falunapról is beszélünk majd. Elsőként az egyik szervezőt szólítottam meg, Boldizsár Bertalant, aki régi ismerősöm. Mióta csinálod ezt egyébként?
1: Hát ezt az első, 2011-ben. Akkor volt, hát akkor még nem itt volt a színpad, hanem a másik, igen, még tudom. Nem is volt kész, tehát akkor kezdetektől kezdve, akkortól. Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt. Ugye a favágó nap, volt már itt országos, aztán regionális versenyek. Ez egy gyakorlatilag, amit most itt van, az a házi verseny jellegű 11 csapat mérkőzött meg ma egymással.
0: Kérdeztem, hogy mit mondjál, mondom azt, amit egész nap mondtál, itt konferáltál folyamatosan. Ez az első része, ugye a verseny, ott már nagyjából elmondták, hogy mit is kellett csinálni, szerelés mellette, hasogatás, meg kombinált verseny, de utána nem fekszetek le még.
1: Nem, így van, tehát a verseny után, hiszen a neve is kettős ennek a rendezvénynek, ugye Bükzsérci Favágónap, illetve a másik pedig a negyedik Csendes József térségi néptánc találkozó. Igazából egy jó barátomnak, aki szívem viselte a néptáncot, a hagyományokat, állítottunk ezzel emléket, és most már negyedik, sajnos, hogy negyedik évő nincs már közöttünk, viszont negyedik éve megrendezése kerül. Elsősorban a Zsérci Messzes Néptánc együttes, illetve egyesületnek a szervezésében is jó voltából, illetve hát az önkormányzat nyilván mindig is segített, és ezután is fog segíteni, hogy ez a rendezvény megrendezése kerüljön, megvalósuljon gyakorlatilag.
0: Hát azért még ne fejezzük már be, mert
1: igen,
0: még
1: ez
0: tovább is van, mondjam még.
1: Most 6 néptánc csoport, kezdve szeniorok, illetve gyermek néptánc csoportok is bemutatják nagyszerű táncaikat, illetve utána pedig jönnek az esti programok, és este pedig ugye Baby Gabit várjuk ide, aki rendkívül jó műsorokat szokott eddig is, meg ezután is jó műsorokat fog adni, illetve most egy nagyon jó zenekar, az Origo M zenekar fogja majd a talpalávalót húzni egészen hajnal 2 óráig itt utcabál jelleggel, illetve inkább parkoló jelleggel, mert itt parkolóbál lesz. És hát ez hagyományszerűen van, amikor retro diszkók vannak, azokat általában én és kollégám Peti szoktuk csinálni, most egy zenekar fogja majd ezt pótolni, és remélhetőleg egy jó szórakozást fog biztosítani, meg jó kedvet fog sugározni.
0: Kérdeztem, hogy ezt is csinálod, azt mondja, is mindent csinálsz itt, technikusként kezdve, mindenfajta olyan dolgot, a te csapatod énekel majd?
1: Most nem éneklünk, technikai akadályi vannak, meg betegségek, jövő héten Kácson találkozunk, ott a Zséci Summás énekegyüttes műsorát lehet majd látni soron.
0: Köszönöm, hogy szakítottál időt, ne szakítsd meg magad azért, vigyázz magadra.
1: Nem fogom, és én is kívánok sok sikert még neked. Találkozunk jövőre.
0: Boldizsár Bertalant hallották.

0: A folytatásban Bükzsérc polgármesterével beszélgetünk.
1: Tilai Zsófia, polgármester.
0: Nehéz döntés volt?
1: 2006 és 10 között már voltam a településérén, és most ugye 2024-ben újra megmérettettem magam.
0: Zömében akkor jövök, hogyha valami nagyobb rendezvény van, ami miatt még a polgármester se tud aludni, ugye?
1: Így van, ez ma is így történt, úgyhogy, de igyekszünk helytállni, hogy ez a mai rendezvény, ez sikeres legyen, és minden flottul menjen.
0: A település, ha nem teljesen zsákfalú, mert a Bükkön át lehet menni még az útra, az Egri útra, vagyis a Miskolc, a Lélafüredi útra, de egyébként, meg a Perzsőtárkány felé is, másfelé. Egyébként úgy nagyon csendes falunak tűnik.
1: Így van, ezt megerősítettem, csendes kis bükki település, itt a hegyek dombok ölelésében, és hát megmondom őszintén, vágyunk is, hogy ez így maradjon. Nem biztos, hogy jó az átmenő forgalom. Nyugodt hely, békés hely és gyönyörű hely Bükzsérc, így röviden.
0: Azért, hogyha úgy végigmegyek a településen, látom, hogy rendezett porták, szép, nagy, hatalmas házak, és mellette pedig. Hát úgy csendes útvonal, alig-alig mennek az emberek, de úgy olyan, mintha mindenük meg lenne. Boltjuk van, és iskola közös, azt tudom, nem fogom igazából úgy belemenni, de ennek a, nem is tudom, 800 fő körül lehet most van.
1: Most olyan 960 fő él a településünkön.
0: Bocsánat, akkor kevesebbet számoltam.
1: Úgyhogy, igen, hát valamikor 1000 fő fölött is volt a település lélekszáma, most már itt is azért az előregedés jellemző, de bízunk benne, hogy mivel vannak eladó házak a faluba, ezt azért látják a fiatalok, fiatal családok, és akkor talán ide költöznek, és bővíthetjük itt a lakosság számunkat egyrészt. Hát így van, elhangzott, hogy rendezett porták, rendezett udvarok, mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében az önkormányzattal, hogy egy rendezett településképet mutassunk. Egyrészt ez nekünk is jó az itt élőknek, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégeknek is, én úgy gondolom, hogy fontos. Én most létrehoztam egy ilyen faluszépítő csoportot, akik rengeteget segítenek nekünk ebben a munkában, tehát parkgondozásban, fűnyírásban, akár önkormányzati épületek karbantartásában, tehát egy nagyon jó kis közösség, csapat sikeredett.
0: Itt mindenki ismer mindenkit, valószínű. Ha valaki beköltözik, akkor nem hozzáigazodnak, hanem

0: kockázkodni, hiszen mi vagyunk itt, és az érkezők pedig ha mondhatni így, az új lakók. Úgyhogy, de igyekszünk mindenkivel egy jó kapcsolatot kialakítani.
1: Gondolom, hogy a fő cél az, hogy valamivel itt tartani az embereket, tehát a fiatalokat, ugye tanulnak a gyerekek gimibe, Egér, Mezőkövesd, akár Miskolc is, aki koliba megy, utána az egyetem, és vissza a munkahelyet nem nagyon tudnak itt, de ez a környéken lehet azért, és Egerből vagy Kövesdről ide járni pár perc, hát 20 perc, 25 perc, ez egy nagyobb városban, talán többet kell menni végig Miskolcon is, hogyha végig megyünk azon a 27 kilométeren, amilyen hosszú ez a település. Tehát en alvó városkának azt hiszem, hogy az lehet a cél, mert más ipart ide nem akarnak hozni.
0: Nem, semmiképpen. Hát itt ez a Bükkhegység, ugye inkább a turisztikai célú beruházások az, amire próbálunk ugye építkezni. Megépült a bicikliút, ami nagyon sok turistát, új vendéget hoz a településünkre, akár úgy, mint céltelepülés, akár mint átmenő forgalom. Én úgy látom, hogy ez a biciklis turizmus az utóbbi egy-két évben jelentősen beindult, és ugye jó az úthálózat, ahogy elhangzott, Eger felé is, Mezőkövesd felé is, tehát a munkahelyek, illetve az iskolák is könnyen és rövid idő alatt megközelíthetőek.
1: Ugye busz még Egerbe is jár, Mezőkövesdre is jár, tehát tulajdonképpen azért a tömegközlekedéssel sincs gond, repülő is elmegy itt a település fölött, úgyhogy a viccet félretéve, de egyébként rendkívül jó helyen fekszik. Tehát lehetne a gyógyturizmusnak is egy központja itt. Ez nem fürdő, hanem maga a levegő.
0: A levegő, így van. Szokták mondani talán, hogy Bükkszentkereszten van az egyik legjobb levegőjű település az országban. Én azt gondolom, hogy Bükkzsért sem, vagy illetve Bükkzsért is fölveszi szerintem Bükkszentkereszttel akár a versenyt.
1: Csak jobban menedzselték.
0: Így van, úgyhogy itt is nagyon jó a levegő, a táj gyönyörű, az itteni lakosok, a bükkzsércek nagyon vendégszeretők, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni az itteni tájat, mert ugye itt vagyunk a Bükk szívében, innen akár kirándulni, biciklizni bárhová, itt a környéket fel lehet fedezni.
1: Ugye az Eger erdő területe, erdőben, hát nagyon jó lehetőség van, itt akár a tüzelésre is, a fát szerezni olcsóbban talán. Ugye gázzal, vagy mindenki gázzal fűt már?
0: Nem, azért még mindig megvan a fafűtés is, úgyhogy én azt gondolom, ezt vegyesen alkalmaznák az itt élők.
1: Ugye a turizmushoz az is kell, hogy ne átmenő legyen, mert a biciklis megáll, bemegy valahová, leül egy kólára, vagy borra, sörre, bármire, utána tovább megy, de szállás. Arra meg hát az azt hiszem, hogy a lakosoknak az zene nem képes, hogy olyan szállást hozzon létre, mert nagyon-nagyon nagy körülményes ezt megoldani, de az önkormányzatnak sem lenne feladat, egy vállalkozónak talán.
0: Így van. Hát ez jó lenne, hogyha a jövőben beindulna. Ugye korábbi években nagyon sokan foglalkoztak falusi turizmussal, ez most itt nálunk Bükkzsérten picit háttérbe szorult, én úgy érzem, úgyhogy de azt gondolom, hogy ebben lenne jövő, meg van rá igény, hogy ugye itt is azért minőségi, akár szállásszolgáltatást, akár más egyéb, akár wellness szolgáltatást is biztosítsunk az ideérkezőknek. Úgyhogy ha lenne valaki, egy jó vállalkozó, aki ebbe fantáziát lát, biztos, hogy megtalálná ebben a lehetőségeket.
1: Ugye megszűnt az a lehetőség, hogy olcsó szállás, nem színvonalas, nem fektetek be. Ma már a magyaroknak is megvan az az igénye, hogy bizony minőségi szolgáltatást kér, akárhol van az országban. Anélkül már nem jönnek ide, akkor elmennek külföldre, mert akárhogy is mondjuk, azért van pénz.
0: Meg az igények is egyre nagyobbak, tehát ezt kellene valamilyen módon kiszolgálni, hogy ez a kettő ugye találkozzon, az igények is, a másik oldalról pedig a...
1: Úgy hallottam, hogy polgármester asszony nagyon jó marketinges.
0: Örülök neki, ha ez...
1: Nem én mondtam, úgyhogy hallottam, hogy jó marketinges, tehát akkor valószínű a célokat már megfogalmazta, csak még a hozzávaló út

0: Így van.
1: Az keresni kell, közösen kell, mert egyedül nem fogja bírni.
0: Ez biztos, hogy így van, minden olyan dolog, ami építi, szépíti a falut, illetve annak a jövőjét, én úgy gondolom, hogy az csak közös összefogással és építkezéssel érhető el, úgyhogy igyekszünk fejlődni, mindig egy lépéssel előrébb legyen a falu. Sok munkánk van, nyilván az önkormányzati munka nem elsősorban ugye ilyen jellegű, de igyekszünk ebben is segíteni. Ha valaki ilyenre vállalkozik, az biztos, hogy támogatni fogjuk.
1: Ugye ez a rendezvény talán a legnagyobb rendezvényük az év folyamán. Hát a mellette a helyieknek rendeznek különböző, akár fellépések, fesztiválokat. De tulajdonképpen ez vihetné egy kicsikét úgy a hírnevét még tovább a településnek. Hát ha most kevesebben vannak, mert az egész ország rendezvény most, szinte a környéken legalább 6-8-at fel lehetne sorolni, vagy a mai napon is, meg holnap is, meg hát a jövő héten, meg a következő héten már rendezvények vannak, főképp főzéssel foglalkoznak. Most nem látok olyan nagy versenyt, főzőverseny.
0: Ilyenkor nem is szokott főzőversenyünk lenni. Értem. Leginkább ilyenkor helyi civil szervezetek, baráti társaságok, családok azok, akik így összefognak és főznek, tulajdonképpen a saját maguk örömére, szórakoztatására. Nálunk a főzőverseny az a Majálison van, és most is nagyon szép számmal 11 főzőcsapatunk volt, és akkor szoktak így megmérettetni a főzőcsapatok, akkor minden egyes csapatnak 5 kiló sertéshúst biztosít az önkormányzat, és saját ízlésük szerint abból főznek, és az elkészült ételeket akkor szoktuk zsűrizni.
1: Akkor a helybélieknek meg hát gondolom már mindenütt megvan az, hogy a hazalátogatóknak, akik elköltöztek, eltelepülteket látják akkor vendégül sok helyen itt, és így történik?
0: Igen, így történik. Igyekszünk új rendezvényeket is behozni a település életébe. Ugye, ami fix és állandó rendezvényünk az ugye Majális, ami már elhangzott, illetve ez a favágónap, fakitermelőnap, ehhez már pár éve csatlakozott a Csendes József térségi néptánc találkozó, ami ugyancsak erősíti itt a helyi közösségeket, megmozdítja itt a környékbeli társcsoportokat, illetve bevezettünk új rendezvényként az adventi hétvégénket, ami nagyon-nagyon sikeres. Ez inkább, leginkább a bükzsércieknek szól, mert minden adventi hétvégén tudunk találkozni, beszélgetni, és ez úgy látom, hogy erre van is igény a lakosság részéről is.
1: Hát igen, kis elcsendesülés, felkészülés a karácsonyra, és az új évre is akkor fogantatik meg az agyba, hogy mit is kellene a következő évben. Önnél már azért vannak olyan tervek, amit még csak saját magának mer elárulni?
0: Hát, terveink vannak. Igyekszünk a jövőben is mindenféle pályázati lehetőséget kihasználni, hiszen önerő nincs az önkormányzatnak, tehát minden, ami elképzelésünk és célkitűzésünk, azt valószínűleg pályázati pénzből vagy pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani.
1: Köszönöm. Azt hiszem, hogy erő kell hozzá.
0: Így van, akarat, nagyon sok erő. Így van.
1: Akarat és támogatás a falu részéről, ami megvan, ugye?
0: Így van, én bízom benne, hogy megvan a falu részéről is, amit kihagytunk, hogy a család részéről is, mert azért nagyon sok munkát kíván ez a polgármesteri feladat, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem úgy, hogy a családomnak is nagyon sok segítsége van abban, hogy akár a mai napban, de akár más rendezvényekben is, hogy ez jól tudjon működni.
1: Tilai Zsófiát, Bükzsérc polgármesterét hallották.

0: A folytatásban a zsérci kulturális élet egyik meghatározó szereplőjével beszélgetünk.
1: Lukásné Szerveri Olga vagyok, és a Bükk-Zsérci Női Egylet megalakulásáról kérdez, akkor azzal a céllal jöttünk, és alapítottuk meg ezt az egyletet, hogy ha már van a férfiaknak kikapcsolódása lehetősége, mert ugye egy férfi tud horgászni, elmegy vadászni, összejön a barátokkal sörözni, akkor miért ne lehessen egy ilyen lehetőség a hölgyeknek is? Támogatni szeretnénk a helyi kulturális közösségeket, illetőlegesen az a célunk, hogy a rendezvényeinken, a település rendezvényein itt legyünk. Számíthat ránk az önkormányzat, mit mondjak még? Karácsonyi műsort is készítettünk már az adventi időszakban 2024 karácsonyára. A tavalyi évben karácsonyi dekorációt készítettünk. Az idén a hölgyeknek próbáltunk nőnapi előadással kedveskedni. Tehát próbálunk valami kis színt vinni. Ugyanis azt vettem észre, hogy a Covid időszakban mindenki bezárkózott, és kellett valami olyan dolog, egy újfajta kis szövetség, ha mondhatom így, ami a nőket is egy kicsit megerősíti a munkán kívül, mert nem csak annyiból áll az élet, hogy dolgozni megyek, és a második műszakot elkezdem otthon, hanem kell az, hogy kikapcsolódjunk, együtt legyünk, és a problémáinkat kiventilláljuk.
0: Mindent értek, csak ugye a névválasztás az...
1: A női egylet?
0: Ez nem olyan egyszerű, mert egyesület, klub, mindenfajta más hallottam. Az egyletet még talán a Pál utcai fiúkból lehetne így sorolni, de tulajdonképpen megegyeztek, vagy pedig gyertek lányok, egy egylet leszünk, és
1: nem,
0: akkor...
1: Nem, szerintem nem egyeztünk meg. Én feldobtam ezt a nevet, és a hölgyek, akik itt vannak velem, sajnos most fokhíjasan vagyunk, de egyetértettek ezzel a névválasztással. Az egyik hölgytag készített hozzá egy logót, van saját pólónk, ha látja, van saját kitűzőnk is, és itt vagyunk, ahol szükség van ránk, és ahová úgy gondoljuk, hogy mi is el szeretnénk menni, jutni, ott mi is ott vagyunk.
0: Ugye alapítóként, mivel nem egyesület, nem kellett 10 tag sem, akár 2-3 ember is megalakíthatta.
1: 10 taggal rendelkezünk jelen esetben.
0: Az már egyesületi
1: így
0: létszám.
1: Van, így van, egyesületi létszám.
0: Tulajdonképpen akkor a településen már ismerté váltak, nem csak a borbarátok,
1: így van. Hanem számítanak ránk, így van. Az önkormányzat tisztában van a meglétünkkel, jelen vagyunk minden eseményen, sőt a polgármester asszony keres is, bármilyen rendezvényt szervez, gondolkodik, de ez oda-vissza működik.
0: Tehát akkor a falu életében benne vannak.
1: Aktívan részt veszünk.
0: Tulajdonképpen azért, akik nincsenek benne, ismerik önöket, és
1: igen,
0: támogatják valamilyen, ha más nem csak úgy, hogy menjetek, csináljátok.
1: Igen, igen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, sőt, ha mondhatom azt, Cserépfaluban is van egy gasztroklub, mint hölgyek, mint férfiak, a női klubot már meghívtuk, velük már kétszer is, minden évben próbálunk arra törekedni, hogy elmenjünk, vagy őket meghívjuk, megvendégeljük, tehát társ női egylettel is keressük a kapcsolatot.
0: Tehát akkor nem a Covid az oka az egésznek, hanem az, hogy ezt a olyan bezárkózott világot szeretnék egy kicsit tágítani.
1: Tágítani, így van.
0: Mert azért gyönyörű helyen fekszik Bükk-Zsérc.
1: Mi szeretünk itt élni, szeretjük Bükk-Zsércet. Én is betelepült vagyok, ha mondhatom így, mert ide jöttem férjhez. Már itt élek 23 éve. Nagyon szeretem a községet, nagyon jó emberek laknak itt. Jó közösség.
0: Ja, aki nem tudja, hogy hol van a Bükk aljának és a Bükk lábának, pontosan a Metszés pontjában. Itt kezdődik a Bükk felfelé. Ha felnéznénk ott a Patkóhegyre, meg a Zsérci délre, tehát a Bükk csoda egyébként, és önök pedig azért itt a jó levegőt szeretnek élni, mert ez tényleg az, harapni lehet.
1: Így van, ez így van. És még egy gondolat jutott eszembe itt a női egylettel kapcsolatban, hogy törekedtem arra, amikor gondolkodtam, hogy megalakuljunk, hogy próbáltam, ugye említettem, hogy 10 vagyunk. Ahanyan vagyunk, mindenki más felé dolgozik. Mindenki más ötletekkel jön elő. Én például pedagógus vagyok, de van közöttünk szociális dolgozó, aki gazdaságban dolgozik, tehát többfajta szférában vagyunk jelen, és ez azért jó, hogy mások vagyunk, más ötletekkel, más gondolatokkal, más tervekkel, de mind-mind helyi bükzsérci lakosok vagyunk.
0: Most mondjuk ez a csapat akkor még nem a nyugdíjas korosztály.
1: Abszolút nem. A 40 pluszos csapata vagyunk.
0: Igen, és akkor majd elkezdik a későbbiekben a nyugdíjas kor, akkor is marad az egylet, vagy pedig mennek nyugdíjas klubba.
1: Amíg jól érezzük magunkat, addig maradunk Bükzsérci női egylet, de az anyósomnak szoktam mondani, hogy nagyon jó lenne, ha alapítanának egy helyi kis klubot maguknak, mert én úgy gondolom, hogy arra is lenne igény.
0: Akkor a jövő az már látható.
1: Látható,
0: együtt lenne. Közösség lesz.
1: Igen.
0: Ez a közösség gondolom, hogy annyit segít, hogy a gyerekeket valamilyen szinten itt tartsa,
1: igen,
0: megtartsa. Egy gimnáziumba, meg egyetemre el fognak menni, de az is lehet, hogy itt a közelben fognak emiatt keresni munkalehetőséget. Minden online már mindent lehet.
1: Mindent lehet.
0: Az egyik, a másik pedig az, hogy ilyen nyugalmat máshol nem talál. Igaz, hogy nem most, mert itt azért a fűrész megszólalt, el is köszönök, de azért a gyerekekre így számítanak, dolgoznak érte.
1: Így van, és szerveztünk is már gyereknapot a gyerekeknek, tehát én jó magam járok az óvodába, mint pedagógus is foglalkozást is tartok a gyerekeknek, meg szeretjük is a gyerekeknek. Mindannyian családanyák vagyunk, tehát ez volt az egyik kiindulópont, és hogyha már programot szervezünk, akkor nem csak magunknak, hanem a gyerekeinknek és a családjainknak is ezzel támogatást és programot tudunk szervezni.
0: Köszönöm szépen, van élet, ugye megszólalt a versenyharang, megszólaltak a borbarátok, és itt már kicsit barátkoztak a borral is, de nem arról éreznek egyébként, aki vállalja azt, hogy borbarát, az nem az alkoholt vállalta, hanem a társaságot és a közösséget. Hát köszönöm szépen, további jó munkát.
1: Mi is köszönjük
0: munkát.
1: Szépen.
0: Lukács Né Szádvári Volgát, a Bükzsérci Női Egylet alapítóját, vezetőjét hallották.

0: most már a versenyzőkkel is foglalkozzunk egy kicsit, mégpedig azokkal, akik a legtávolabbról érkeztek a hanságból.
1: Németh Bence vagyok, Agyakos-Szergényből gyűjtem, a Hanyi Hódokkal versenyzek, és hát itt van verseny, ilyen színvonalú verseny itt van most, és hát eljöttünk megméretni magunkat.
0: Meglepődtem, meg is kellett, mert ilyen messziről ide kellett jönni, ilyen messziről.
1: Itt csak a megméretetésről szól, de itt ennek komolyabb tétje nincsen.
0: Tehát nem tovább jutáshoz. De hát azért, hogyha valaki eljön ide még egy olyan síkvidékről is, ahonnan mondjuk látszik az Alpok, de azért tetszett ez a táj, gondolom.
1: A szemet nagyon gyönyörködteti ez a táj. Éppen itt a háttérben, a hegyek mellett, dombok mellett fotózkodtunk is. Azért nálunk a Kardostét és a legmagasabb domb. Úgyhogy
0: a... Hegynek nevezik.
1: Gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már magáért a látványért megérte elgyűnni.
0: Milyen típusú erdők vannak a környéken?
1: Hát nem itt. Nálunk főleg a cserit talajokon az a kocsányos, tölgyes, cseres erdők, és a másik véglet a hanyba pedig a nemes nyarasok.
0: Értem, a vizesebb...
1: A vizesebb élőhelyeken, nemes nyaras, meg fekete dió.
0: Szép nagy balta is van a Hanyi Hódok kezében, a tiédben is. Most nincs, csak a címeren, vagyis emblémán. Tulajdonképpen azért a kitermelési, illetve a pával való foglalkozás azért jelentős ott azon a részen, mert az ember azt hinné, hogy inkább legeltetés van.
1: Nem, jelentős, jelentős. Ugye ott a rendszerváltás után sok erdő létesült ott a legelők helyén. Főleg ezek a nemes nyarosok.
0: Hát ami gyorsan fejlődik.
1: Amik gyorsan fejlődik.
0: Hát akkor ott az ilyen kemény párt nem is kell vágni. Bár
1: a tölgy... annyi részben nem, igen.
0: De a tölgy az, ezek azt hiszem, hogy cserfák, amit itt vágunk.
1: Itt, amit most vágtunk, ezek cserfák voltak. De ez se ismeretlen, mondom, mert mi ott a határon vagyunk pont.
0: Ja, értem. Ugye, hogyha erdőről beszélünk, akkor azt hiszi az ember, hogy csak a mi látszik. Hát nem. Az erdő lent is van, ugye, szépen?
1: Én erdésznek tanultam, úgyhogy én tudom, miről van szó. Az erdésznek nem csak az a feladata, hogy kivágja a fát, hanem az, hogy újat teremtsen helyette.
0: Igen, csak mondom, az élővilág az lefelé is mozog, tehát úgy lesz erdőből erdő, hogy vannak különböző típusú rovarok. De hát az erdőben nem csak rovarok vannak, nem csak fák vannak, hanem vannak ott még állatok.
1: Egy komoly ökoszisztéma van az erdőben.
0: Ugye megkérdeztem már pár szó emberektől, hogy van-e még tarvágás, akkor nálatok sincs.
1: De tarvágás van. A vágásos üzemmódot mi gyakoroljuk azért.
0: Ja, a telepítetteknél.
1: Igen, a telepítetteknél mindenképp, de a szállalóerdő is sok helyen már erőltetik. Vagy nem erőltetik, próbálkozunk vele, inkább úgy mondom.
0: Közelben ott van Sopron, hogyha az ember Sopront említi, nem csak a kis tornyot, meg a kecske templomot tudja, hanem azt is, hogy ott van egy egyetem, ami azzal így foglalkozik, hogy legyenek erdészek.
1: Így igaz, jelenleg én ott tanulok, vadgazdom érnök hallgató vagyok.
0: Ah, szóval akkor jól mondtam, én nem csak erdő van, hanem vad is van. Akkor...
1: Így igaz, vad is van.
0: És főképp milyenek vannak ott?
1: A muflonon kívül azt kell mondjam, hogy minden megtalálható.
0: Medve is?
1: Okkal moddal, hoznak a cirkuszba.
0: Itt mondanak mindig, ugye egy medvének nagyobb híre van, mint 150 embernek.
1: Így igaz. Ugye az ritkaság.
0: Szóval akkor ez a tanulás, ez majd azt fogja hozni, hogy az vadgazdálkodás, ami hát erdőben hogy lehet? Kijelölt területeken?
1: Nem, az erdő minden területén folyik a vadgazdálkodás, ami én úgy gondolom, hogy jól megy, és szorosan összefügg, és össze is kell, hogy függjön, hiszen az erdő ad otthont a vadaknak, de viszont a vadlétszámot szabályozni kell az erdő érdekébe. Szóval ez egy komoly összefüggés.
0: Néhány természetvédő nem biztos, hogy igazat ad, de azt mondja, hogy szaporodjon, majd meg igen, az ember ne menjen oda.
1: Igen, a természetvédelemmel szoktunk hadakozni, de ezek a harcok kellenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a dolgokból.
0: Tehát korlátozni kell azért a gazdálkodás is bizonyos szinten?
1: Mindenképpen. A sáráig nem lehet inni a vizet.
0: Ezt azt hiszem, hogy meg fogom jegyezni, és ajánlom a nagyon, nagyon zöldeknek is, meg azoknak is, akik nem akarják, ne igyek a sárig le.
1: Így igaz. A kompromisszum.
0: Hát köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Németh Bencét, a hanysági Hanyi Favágók csapatának szóvivőjét hallották az Észak-Hanság erdőgazdaságból.

0: Ne csak versenyezzünk, hanem főzzünk is egy kicsit.
1: Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkány erdészet.
0: Megkérdezem, hogy miért vannak itt? Meglepően azért, mert itt dolgoznak ezen a területen,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, ez itt a Felső Tárkány erdészetnek a területe. Ez ma úgy mondható, hogy ez egy hagyományőrző rendezvény itt nálunk. Minden évben megrendezésre kerül ez a Stihl regionális makitermelő verseny, illetve falunap. Mi vagyunk a rendezvénynek az egyik fő támogatója, mint erdészeti cég. És ilyenkor kiszoktunk vonulni így a fiúkkal, és akkor megvendégelünk mindenkit, aki éppen megéhezik egy kis meleg ételre.
0: Mondta, hogy a fát is önök biztosítják.
1: Így van.
0: Ez ahhoz azért szakértelem kell, hogy milyen fát visznek oda, mert ne legyen túl görcsös,
1: így
0: ne
1: van,
0: legyen
1: így
0: túl
1: van. Hát az meg van szakva, azt a Stihl ugye nekünk az kiadja, hogy mekkora lehet az átmérője a fának, mi is ezt úgy válogatjuk össze a fakitermelések során, és ez külön van depózva nekünk, és mikor megrendezésre kerül a verseny, akkor mi ezt ide szállítjuk.
0: Frissen vágottat, vagy pedig már kicsit szárazabbat?
1: Hát ez a tavaszi termelésből van.
0: Hát akkor még nyírkos, nedves.
1: Igen, nem? Igen. Hát, hogy könnyebben hasadjon a fiúknak.
0: Ja, igen, mert saját csapat
1: itt. Ha tavalyi lenne, akkor nem hasadna olyan könnyen, aztán azt nem vennék olyan jó néven.
0: Saját csapat is van,
1: igen.
0: Tehát akkor segítenek ennyiben is az összesnek.
1: Így van, mindenkinek segítünk.
0: Úgy hallottam, azért jó pár csapat, 12 csapat van. Ugye elég sok felkészülés kell ennek, mert az közben kavarja meg, mert miattam, hogyha lesz ég,
1: nehogy akkor... odatapadjon, mert akkor
0: kapok én a
1: égetem a kaját, akkor mérgesek lesznek.
0: Mi ez egyébként?
1: Ez egy vaddisznóból készült húsos káposzta.
0: Akkor erre lehet majd kiszogatni.
1: Hát úgy van.
0: Jó, mondjuk nekik abszolút nem, mert...
1: Hát de nem soká vége a verseny után, már engedélyezek nekik egy-egy sört.
0: A versenyzőknek ugye abszolút... Meg annak sem, aki kimegy
1: a bíróknak sem.
0: De aki kimegy az erdőbe sem, ha nem is versenyzik, akkor sem szabad, aki termelésre foglalkozik.
1: Nyilván nem, hát motorfűrésszel, veszélyes szerszámokkal dolgoznak, nem lehet alkoholt fogyasztani.
0: Épp az előbb beszéltem volna egy versenyzővel, azt mondja, hogy megyünk, átköltözünk még, venni kell fel bakancsot, venni kell.
1: Így van, vágás biztos bakancs, nadrág, ruházat, kesztyű, rezonancia csökkentő kesztyű, illetve fejvédő, sisak, fülvédő, rosté. Ezek kötelező felszerelések.
0: Elsorolva is, hát ez már pénzbe is kerül.
1: Így van.
0: Tehát amikor kimennek az erdőbe fát vágni, fakitermelés végeznek, akkor előkészület, tehát szakember le is kell vizsgázni belőle,
1: természetesen.
0: Gondolom. És utána pedig ezeket a felszereléseket kötelező felvenni.
1: Így van.
0: Hát, ugye,
1: az emberi élet az első.
0: Tehát baleset az bármikor előfordul.
1: Így van, szóval a baleset még így is előfordulhat, hogy az ember rá van készülve sisakkal, mindennel, de még így is előfordulhat, de azért ennek a kockázatát minimalizálni kell. Ez egy veszélyes szakma.
0: És a csapat jó egyébként?
1: Hát most mivel én főző pozícióban vagyok, én nem láttam, hogy teljesítettek, de mihelyest jönnek ebédelni, majd elmondják.
0: Hát, de hát előtte már láttam, amikor készültek.
1: Be szoktak jutni általában az országosra.
0: Tehát készülni kell, edzeni, az gondolom, hogy külön, nem a
1: így van, azt ők maguknak. Hát ilyenkor amúgy is most a nyári időszakban, ugye március 31-től nincs fakitermelés az erdőben. Szeptember 1-ig ilyenkor most ők pihennek.
0: Hát
1: van idejük felkészülni.
0: Pihennek, hát más munkájuk van.
1: Más munkájuk van, így van.
0: Tehát akkor egyébként hogy vágnak önök most a új módszerekkel, ezekre a szállalókkal, ami régi, vagy pedig tarvágás már nem nagyon van?
1: Tarvágás az nincs. Tarvágás csak abban az esetben lehetséges, hogyha mondjuk a fenyőknél szoktuk még alkalmazni szerkezet átalakítás szempontjából, mert ugye a klímaváltozást a fenyő azt nagyon megsínylette, és azokat ugye azokat tarra vágjuk, és őshonos állományú fafajokkal telepítjük újra.
0: Ugye ez egy kicsit két azért, hogy is mondjam, nem annyira gazdaságos.
1: Ez nem.
0: Mint hogyha tarvágás és megfelelő gyorsan növő fajtákat tennének be, de hát mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami van éppenséggel. Szóval akkor...
1: Olyan fajtákat kell telepíteni, amik a termőhelyi adottságoknak megfelelőek, ez törvény írja elő.
0: Igen, csak hát néha-néha vitatkozunk is azon, hogy miért nem jó az akácsos ott a homokon? Hát miért nem jó a méz nekünk, az akácméz?
1: Úgyhogy... Az akácméz az hungarikum, de viszont az akácfa az meg tájidegen.
0: Nehéz lesz, akkor elvisszük Amerikába.
1: Hát, na, jó. A méheket.
0: A méheket, azt mondom, hát utaztatjuk, vagy reptetjük őket, és akkor... Tehát jó, nem mindig értünk mi egyet sok mindennel, észre. Természetesen, ugye nem vagyunk annyira nagyon zöldek, mint a legzöldebb fa, legyünk normálisak bizonyos szinten.
1: Így van.
0: Tehát akkor tudják nagyon jól, hogy mit kellene, hogy kellene, csak hát ugye a törvény az nem mindig az erdőben születik, hanem ott a 199 pad mögött természetesen.
1: No, ebben akkor... nem menjünk bele inkább.
0: Ja, hát én mondtam, nekem még lehetőségem van rá. Akkor ez hogy áll most?
1: Ez nem sokára zárom el, és kész.
0: Pihentetni kell egy kicsit azért.
1: Hát ez mindig jó.
0: De nem fedő alatt készítettél, csak még a hagymát sem, semmit sem?
1: Semmit.
0: Tehát szabad tűzi, mondjuk rá.
1: De a vathúsból amúgy is annyi származik, hogy igazából még vizet sem nagyon kell ráönteni, és ez a saját levében szépen megfőtt. A káposzta is leves, levet enged.
0: Ilyen gyakran szokott főzni, hogy már mindent tud?
1: Hát elég sűrű.
0: Ez a fő munkája?
1: Nem, én erdész vagyok.
0: Hát ezt oda látom. Mi lesz hozzá? Kenyér, sima kenyér.
1: Így van, akkor... kenyér.
0: Tehát nincs tejföl benne?
1: Nincs.
0: Mindenki eheti?
1: Ezt nem tejfölözzük.
2: Aki főzött, Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányból.

0: Na, le kell mozognunk azt a kis vaddisznó pörköltet, úgyhogy a Böki News túrán veszünk most részt, vagy legalábbis a szervezőjével beszélgetünk.
1: Mondjuk Bence vagyok, a Böki News túrák főszervezője, és az egyesületünkkel, a Nagy Erre Inkább Mozogni ismeretterjesztés természetjáró egyesülettel már 8. éve rendezzük meg a Böki News teljesítménytúrát itt Cserépfaluban.
0: Azt hiszem, ez már szép szám, és meglepődtem. Én nem hallottam mostanában erről, tele volt autóval az egész település, zétszere menet is, és látom, jönnek. Böki News, 8. alkalom ez a szám, ez azt is jelenti, hogy növekszik a létszám, ugyanúgy, mint a részvétel, tehát a szervezések száma, vagy pedig azért beálltak egy stagnáló számra, mint sokan szoktak.
1: Hát ez nagyon érdekes, igazából nálunk inkább már az utóbbi években stagnált 1000 fős létszámot, és itt nagyjából így hullámzik ebben a nagyságrendben, ami egyébként azért is nagyon jó, tehát egyrészt így a szervezés szempontjából is ez egy ilyen kezelhető létszám, mint nekünk a szervező csapatnak, tehát egy ilyen 50-60-70 fős szervező tímmel dolgozunk ezen, illetve magának a falunak, illetve a helyi adottságainak is az 1000 fő, ez teljesen elegendő, tehát nem egy nagyon sok ezres tömegrendezvény ez így, hanem egy olyan esemény, ahol elsőre talán soknak hat ez a nagyjából 1000 fős nagyságrend, de ennek ellenére, hogy az emberek elindulnak a túratávokon, akkor kellően távolságra vannak egymást, hogy ne érezze magát úgy az ember, hogy ő egy ilyen tömegrendezvényen van, hanem csak úgy egészséges távolságban tud találkozni a túratársakkal.
0: Túratávok, tehát ez azt jelenti, hogy különféle távok vannak, ugye?
1: Pontosan. Jelenleg 7 túratávunk van. Az a célunk, hogy a kicsiknek, a kezdőtúrázóknak is egy ilyen biztonságos kezdőtúratávot tudjunk ajánlani. Ez a 10 kilométeres túránk, és nagyon sokan vannak, akik itt kezdtek el mondjuk túrázni, teljesítménytúrázni, és itt szépen lehet felfelé haladni a túratávok listáján, aki mondjuk megcsinálta a 10-est, később indult a 17-es, a 26-os, 35-ös túratávon, vagy hogyha már gyakorlat túrázó, akkor a 40-50 vagy a 66 kilométeres túratávon is, ami egészen Répás utáig, illetve a Tarkőig is elbarangol innen a Bükk aljáról.
0: Ezek már szép számok, a 60, már azt hiszem, hogy ember próbáló, tehát nem lehet idejönni csak úgy, hogy beállok, hanem ez már gyakorlattúrázó kell, hogy legyen. Tulajdonképpen kikhez jut el ez? Azokhoz, akik már tavaly is voltak, vagy az előtt is, vagy jönnek mindig újak?
1: Igazából is, tehát nagyon sokan vannak, akik visszatérő túrázók, illetve nagyon sokan vannak olyanok is, akik éppen most vannak itt először, és tényleg itt ismerkednek meg a teljesítménytúrázással, illetve ezzel a sportolási formával. Nyilván mi is próbálunk úgy szervezni, tervezni, hogy a kisebb túratávok, ahol nagyobb esélye vannak amatőr résztvevők, ott több szalagozással, útvonaljelöléssel, bőséges frissítőpontokkal készülünk, tehát hogy ne legyen egy kinkeserves napszámokra, hanem tényleg egy túrajelmény legyen, és a nagy távok résztvevői pedig tényleg gyakorlattúrázók, illetve van több olyan ellenőrző pont is a nagyobb túratávokon, ahol a személyzetnek megvan határozva, hogy esetleg olyan állapotban látják a résztvevőket, hogy nem tartja őket alkalmasnak továbbhaladásra, akkor ki tudják őket, vagy meg tudják őket állítani, mondjuk akár a 20 vagy 50 kilométerénél a 66 kilométeres túrának. Az a lényeg, hogy aki elindult, az célba is érjen, és jól érezze magát itt a Bükk alján.
0: Mindenki nevezhet, tehát nincs előzetes feltétel, hogy orvosi igazolás, saját felelősség, ugye?
1: Nálunk nincsen ilyen, illetve nincs is erre vonatkozó előírás, de nyilván van egy ajánlott felszerelés is, akár csak a fejlámpától, vagy ilyen biztonsági felszerelésektől, illetve az is kérésünk, hogy mindenki a számára megfelelő erőléttel válasszon túratávot, illetve megadjuk a rugalmasságot annak is, aki szeretne átnevezni egy kisebb, vagy akár nagyobb, de inkább kisebb túratávra az indulást megelőzően, hogyha úgy érzi, hogy most nincs olyan formában, esetleg az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, tehát próbálunk mi is annak megfelelően szervezni, hogy mindenki célba érjen.
0: 66-os, ez már éjjel jön be? Van olyan?
1: Gyakorlatilag ilyen évfélig várjuk a 66-os túrázókat. Ők reggel 6 és 7 óra között indulhatnak, és a szintidő úgy van meghatározva, hogy nekik a legutolsók azok ilyen évfél környékén tudnak beérni. Várjuk őket itt végig.
0: nevezni, neveznek, gondolom nevezési díj kell hozzá, mert itt úgy látom ellátás.
1: Igen, van. Teljes ellátást kapnak, tehát egyébként magát az eseményt az Aktív Magyarország is támogatta ebben az évben is, de nyilván ez csak a részköltségvetését fedezi egy ilyen rendezvénynek. Ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást tudjon nyújtani, ahhoz rengeteg erőforrást kell minden téren megmozgatni ehhez, és nagyon szükséges az is, hogy ugye a bőséges frissítőpontokhoz, amik a pontokra kijutnak, oda fel tudjuk térképezni, hogy milyen létszámmal számolhatunk, így mindenkinek kötelező az előnevezés. Persze a rugalmasság itt is megvan, hogy tudnak a helyszínen is regisztrálni azok, akik még nem döntöttek, de alapvetően várjuk mindenkitől azt, hogy regisztráljanak elő és segítsék a mi munkánkat is, illetve az ő naptárukat is meg tudják tölteni egy jó eseménnyel ezen a szombaton.
0: Tudjuk azt, hogy még gyakorlott túrázók és futók, mert hát ugye ez nem csak séta, hanem futás is, veszélyben vannak abban az esetben, hogyha nem megfelelően készülnek fel, illetve nem figyelnek oda saját magukra. Ez kell. Tehát az ellenőrző pontok sűrűsége azért számít itt is, ugye, hogy mert az önök szervezése, az mindenki lehet, hogy úgy csak segítők, de mégis lehet, mindenki pénzbe kerül, még az is, aki dolgozik itt, mert nem haszonra mennek, hanem arra, hogy egyszerűen egészségesen éljenek, jöjjenek vissza egészségesen, ne legyen olyan tragédia, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. A segítők azok milyen létszámban vannak, és mert 70-es számot mondott, de kint a pontokon, az ellenőrző pontokon.
1: Kint a pontok, tehát alapvetően minden pontőrrel, mielőtt ki jutatja őket a pontra, egy eligazítást tartunk, ami felhívjuk a figyelmüket arra is, hogyha valakin látják azt, hogy nagyon fáradt, vagy kicsit zilált, vagy olyan állapotban van, hogy nem javasolják neki a továbbhaladást, akkor ezt mindenképpen figyelje meg. Egyébként nincs exakt előre meghatározott ugyanolyan távolságú pont, hanem mindenhol már előzetesen ugye megkapják a jelentkezők azt, hogy hol vannak a következő pontok, át tudják tekinteni már előre magát a túratervet, és ehhez kapcsolatban tudják felmérni azt, hogy ők hogyan tudnak részt venni ezen az eseményen.
0: Teljesítmény túra versenynek is mondhatjuk?
1: Gyakorlatilag nem.
0: Önmagával
1: nem.
0: Csak?
1: Tehát igazából mindenki magával versenyzik, az is, aki mondjuk éppen kicentizi a szintidőt, vagy az is, aki picit gyorsabban, akár edzésként fogja fel az itt indulást. A szintidőknél egy viszonylag bő szintidőtávot határoztunk meg, és az volt a célunk, hogy az, aki mondjuk eljön a családdal, megáll, megnézi a virágokat, az állatokat, fotózgut közben, gyönyörködik a tájban, a panorámában, az se érezze azt, hogy rohanni kell a stopper miatt, és hogyha eljön a bükkaljára, akkor nem tudja kihasználni az itt töltött időt. Szóval inkább olyan túrát szerettünk volna létrehozni, ahol az embernek több ideje van a tájat megélni, emiatt ez nyilván nem is annyira verseny, és a célcsoportunk is sokszor a fiataloké, vagy a családosoké, fiataloké, túrázást elkezdőké. És nyilván, aki ezt akár egy nagyobb versenyre felkészülésként fogja fel, vagy ő egyébként egy edzésként használja ki, és magával versenyezve a stoppert is figyeli, annak nyilván ez egy komoly fizikai próbatétel is lehet, de mi nem állítunk dobogót, nincs első helyezett hirdetés, nincsenek korosztályos díjazások, itt igazából mindenki eljön és jól érzi magát.
0: De végül is azért számon tartják, hogy kik voltak a legjobbak, gondolom.
1: Van egy eredménylistánk, ott megtekinthető, illetve a pontok között is azért követjük, hogy melyik rajtszám melyik pontot hagyta el, tehát egy ilyen biztonsági faktor is be van építve.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy van még munkájuk, úgyhogy jó munkát.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.
0: Monyók Bencét, a Büki Nyulsz Túra főszervezőjét hallották, amelyet már 8. alkalommal rendeztek meg sikeresen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Turisa volt a zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: A nap imája.
1: Szeretett Istene, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretett Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretett Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretett Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalom, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hajd el a számkivetést, jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek, nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem, minden ereje, érzéke, mozdulása.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vár Judit. Jó napot kívánok! Elgázolt egy embert a vonat szerdán Nyéklátházánál, emiatt késésekre kell számítani a miskolci fővonalon, közölte a MÁV Inform. Miskolc és Nyéklátháza között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, ezért a szemből érkező szerelvények elhaladásáig várakozásra kell számítani. A Budapest és Miskolc közötti Intercity, valamint a Füzesabony és Szerencs között közlekedő személyvonatok várhatóan minimum 15, de akár 40 percet is késhetnek. A gázoló vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a Miskolcról a keleti pályaudvarra induló Színva Intercity-re szállítják át. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték, az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját arapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából másnap megküldte a NAV bűnügyi főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki nyomozóhatóságként, amely elrendelte a nyomozást. Az aranykonvoj egy ukrán pénz- és aranyszállítmány, amely márciusban Ausztria felől Ukrajnába tartva haladt keresztül Magyarországon, ám a magyar titkos szolgálatok megállították, a kísérőket őrizetbe vették, a szállítmányt pedig lefoglalták. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, hívta fel a figyelmet a KSH. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott. Közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon szerdán. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni. A hajók áthaladását a hét elején bejelentett a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Végül az időjárásról. Délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk. Másutt kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
3: 14 óra 4 perc. A hangárium következik, a szerkesztő Csóth Judit.
4: Hamarosan kezdődik a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál, tehát egy jubileumi alkalommal várja majd az érdeklődőket ez a zenei esemény, amely a szakmán túl a nagy közönséghez is szól, és mindenről pedig Sidó Zsomborral beszélgetünk, aki 2026-ban habilitált a gitárművészeti szakon a Gráci Zene és Előadó Művészeti Egyetemen, korábban pedig a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjének hallgatója volt, és több rangos európai gitárverseny győztese is. Nyilván, aki ezzel a hangszerrel ennyire közeli kapcsolatban van, annak már nagyon ismerős lehet ez a gitárfesztivál, de hogyha valaki most hallott először, akkor mit tudhatunk erről az elmúlt két évtizedről?
5: Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Erről a gitárfesztiválról azt érdemes tudni egyrészt, hogy a Balaton partján van, úgyhogy az emberek a kellemeset a hasznossal nagyon könnyen össze tudják kötni. Napközben lehet strandolni, és este pedig gitárkoncertekre elmenni. A másik szerintem nagyon meghatározó élmény pedig az a két Guinness rekord kísérlet. Most remélem, hogy jó évszámokat fogok mondani 2007-ből és 2008-ból. Ebben a kettő évben sikerült megdönteni a leghosszabb koncertet, illetve a leghosszabb online közvetített koncertet, ami akkoriban egy nagyon nagy kuriózumnak számított még, hogy ilyen több napon keresztül folyamatos zenei műsorokat lehetett online közvetíteni. Nekem most hirtelen ez jutott elsőre eszembe a nagy közönségnek, illetve minden évben magyar és számos nemzetközi művész szokott Ötvös tanár úr meghívni Balatonfüredre, akik nem csak koncerteket adnak, hanem délelőttönként általában mesterkurzusokat is tartanak. Ez arról szól, hogy általában a fesztiválnak a résztvevői tudnak órát venni ezektől a meghívott művészektől.
4: Idén például kik azok a művészek, akik átadják a tudásukat, még egyszer ugye június 20-a és 27-e között, tehát egy hétig a tudás átadás mellett a nagy közönség koncertekre járhat, és családi programok is vannak. Tulajdonképpen, ha valaki épp akkor nyara Balatonfüreden is belekóstolhat ebbe az egész eseménybe, akár hogyha ott jön vele szembe, vagy most hall tőlünk mindenről, és ugye, ha már Ötvös József tanár úr, professzor úr neve szóba került, ugye Ötvös József Liszt díjas gitárművész az, aki életre hívta ezt a gitárfesztivált. Tehát, hogy hogyan zajlik ez az egész, hogyan lehet rátalálni ezekre a programokra?
5: Hát a meghívott művészekről gyorsan idén azt hiszem az első koncertet a horvát Croatian Guitar Quartet adja, illetve ebből kettő tag Petrit Csekú és Dorán Dukic szóló koncertet is fog adni, a záró koncert pedig az Andalusz Gitár Quartet estje lesz. És hát én Dorán Dukicot először talán 2008-9-ben hallottam, és már akkor hatalmas hatást tett rám. Balatonfüreden az a nagyon kellemes, hogy az ember akár a sétányon is tud ezekkel a művészekkel és a tanárokkal találkozni, illetve a koncert után is általában szokott lehetőség lenni. Tehát ez egy nagyon közvetlen dolog tud akár lenni, illetve hát a közösségi médiában is rengeteg anyag megtalálható a fesztiválról, a koncertek pontos dátumáról, a művészek által előadott műsorról is.
4: És hát ugye van még egy balatongitár.hu weboldal is, ahol szintén lehet tájékozódni, és a helyszínek pedig, amelyekről beszélünk, ezek hát a város emblematikus helyszínei, az esti koncertek például a Vasari Galériában várják az érdeklődőket, a nyilvános délelőtti mesterkurzusok pedig a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában tartják. Ezek a mesterkurzusok, hogyha egy kicsit most így a szakma felől, a tudásátadás felől nézzük, milyen jelentőséggel bírnak, és miért lehet érdekes akár a laikus közönség számára is?
5: Hát a laikus közönség számára talán a legérdekesebb ebben az, hogy egy adott zeneművet két ember hogyan közelít meg, illetve hogy ez a tanítási folyamat hogyan zajlik. Tehát, hogy ez nem egy ilyen előre leírható folyamat, hanem ennek egy elég komoly pszichológiai háttere is van, hogy valamit hogyan tanítunk meg, hogyan vezetünk rá valakit egy zenei megoldásra például. Ez mindenképpen érdekes lehet laikusoknak is, illetve az, hogy egyszerűen a gitár repertoárt megismerni mélyebben, tehát nem csak ugye egy koncerten halljuk ezt előadva, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen háttérmunka, hogy hogyan készülünk föl egy koncertre akár, milyen folyamatok előzik meg azt, hogy egy koncertet tulajdonképpen élvezni tudunk. Ilyen műhely háttérmunka igazából.
4: Tehát ez tulajdonképpen azoknak a fiataloknak lehet nagyon érdekes, akik erre a pályára készülnek?
5: Pontosan.
4: Hogyha a repertoárt nézzük, azért itt már elhangzott például az, hogy a zárókoncert folyamán a flamenco ritmusokkal ötvözve egy kicsit az andalúz muzsikába kóstolhatunk bele, de mi az, ami jellemzi egyébként a repertoárt akár a mesterkurzusokon, és akár az esti koncerteken?
5: A gitárban talán az ugye a legszebb, hogy a reneszánsztól egészen a kortárs zenéig, illetve a világzenéig szinte, hogy bármit meg lehet rajta szólaltatni, tehát legyen ez egy fuga Johann Sebastian Bachtól, illetve egy bossa nova, vagy salsa Latin-Amerikából, Brazíliából. Ez egészen egy hihetetlen stilisztikai sokszínűséget kölcsönöz a hangszernek. Bevallom, én is kíváncsian várom, hogy mi minden lesz hallható a fesztivál folyamán.
4: Több nemzetközi fellépőt is említettünk már, de természetesen lesznek hazai előadók is. Őróluk is szóljunk néhány szót, illetve hát ugye Zsombornak is lesz koncertje.
5: Igen, pontosan. Rajtam kívül még ha jól tudom, a különleges tehetségeknek szintén egykori növendéke Szalai Lotti fog koncertet adni, illetve Csonka Levente is, aki szintén már megmutatta magát pár nemzetközi versenyen az utóbbi hónapokban, években.
4: És hát ő is 2026-tól a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjének hallgatója és Ötvös József professzor tanítványa is. Talán a nemzetközi előadók közül még azt is említsük meg, hogy a legendás Yamashita zenei dinasztia egyik tagja is képviselni fogja magát Japánból, tehát hogy nem csak európai vendégek, hanem más kontinensről érkező vendégei is lesznek a fesztiválnak.
5: Igen, habár ha jól tudom, Kanahi Yamashita az hosszú időn keresztül Németországban élt, Katsuhito Yamashita sajnálatos módon januárban távozott el, és a gitárnak hát egy nagyon meghatározó alakja volt az elmúlt évtizedekben, mind a legendás technikai felkészültségét tekintve, illetve az innovatív átiratai tekintve, és az ő lánya Kanahi Yamashita fog szintén szóló koncertet adni Balatonfüreden, aki, ha jól tudom, már pár évvel ezelőtt szerepelt egy kamara zenei felállásban, akkor még édesapjával.
4: Rengeteg élmény érhet minket a gitárral kapcsolatban, hiszen ez egy olyan hangszer, amely ott van a mindennapjainkban, életünk minden szakaszában. Ez a fesztivál, ez mi az, amiben új fényt adhat akár ennek a hangszernek? Miért érdemes ennek a fesztiválnak a koncertjeibe, mesterkurzusaiba belehallgatni? Mi lehet az az újdonság, amit megláthatunk ebből a hangszerből, és esetleg eddig még nem láttuk?
5: Mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy nagyon sokszínű a meghívott művészeknek a névsora, illetve nagyon sokszínű az, hogy a meghívott művészek hogyan viszonyulnak a gitárhoz. Ez ritka, hogy egy ekkora spektrum egy fesztiválon belül meg tud jelölni a klasszikus gitárvilágában. A másik pedig szerintem mindenképpen említésre méltó a helyszín, az, hogy ez egy a magyar kultúra életében is azért egy nagy múltú város, Balatonfüred, és hogy ebben a gitár tulajdonképpen így meg tud jelenni, ez mindenképpen egy különleges atmoszférát, illetve helyszínt kölcsönöz a fesztiválnak.
4: Június 20-án kezdődik tehát a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál, melyről a fesztivál egyik fellépőjével, Sidó Zsombor gitárművésszel beszélgettünk. Érdemes tehát a fesztivál honlapját és közösségi oldalát felkeresni a

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csúti Judit volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Guillaume Nándor, Virágos katona. 23. rész.

0: Állok a Kálvárián, nézem a virágos katonát. Mellén a nagy sárga szirmú virág, kezében a szöges korbács. Nézem. A virágos katona nem néz vissza rám. A virágos katona elment a Kálváriáról. Elűzte a bajaival a nyomorult, síránkozó, egyhangúan mormogó tömeg. Hát te élsz! Egy öreg ember áll előttem, vörösek a szemei. Hunyorogva néz végig rajtam, és hitetlenkedve megtapogatja a sebesült karomat. Az öreg Góda Sándor, aki a fiaival együtt valamikor házat épített a Kálvária utcában. Annak idején napokig figyeltem őket a kápolna teraszáról. Mindenki úgy tudja, hogy meghaltál. Az apádék is úgy tudják, hogy elestél a fronton. Már régen elsirattak. Újból végig tapogat, hogy megbizonyosodjék róla, tényleg élek. Én meg csak állok szótlanul. Legszívesebben valami gorombaságot mondanék neki, ő is azok közé tartozik, akik a mormulásukkal elűzték a virágos katonát. Lajos meghalt, mondja, és vörös szemeit elfutja a könyv. Ismerted Lajost, a fiamat, ugye? Nem válaszolok neki. Az egyhangú mormolás a fülembe fészkelte magát, szét akarja robbantani a fejemet. Sándor, az idősebbik még él, kint van a fronton. Minden nap imádkozom értük. Lajosnak gyertyát is gyújtok. Sarkon fordulok, és elrohanok a Kálváriáról, át a keskeny fahídon fel a Tuki dombra. Már messze járok, de a mormolás tovább kínoz, mintha valaki a fülembe imádkozna. Kábultan, zúgó fejjel érek haza. A kapu nyitva van. Keresztül futok az udvaron, és betaszítom a konyhaajtót. A konyhában apám, anyám, Pál bátyám és az öreg Imris Lázár ül az asztalnál. Felugranak, és úgy merednek rám, mint egy kísértetre. Az anyám tér először magához, apámhoz fordul, és halkan azt mondja. Él a fiam. Azután elsírja magát, nekem ront, majdnem hanyat dönt az a kis asszony. A többiek is körülfognak, rángatnak minden oldalról, ölelgetnek, alig tudok kiszabadulni közülük. Lerogyom az egyik székre, ők meg járkálnak körbe-körbe, és néha megsimogatják a vállamat. Végre leülnek, és akkor apám azt mondja, már elsirattunk. Jelentették, hogy meghaltál. Élek. Fogságban voltam, megsebesültem. Anyám ismét hangosan sírni kezd, meg kell mutatnom a bekötözött karomat. Nem fogom tudni hajlítani a könyökömet. Él a fiam, mondja az anyám. Az a fontos, hogy él. Az uraság örülni fog, ha megtudja, hogy hazajöttél, mondja az öreg Imrés Lázár. Eladtuk az összes ruháidat, mondja az apám. Azt hittük, hogy elestél, kellett a pénz, Pál bátyád megnősült. Szerencsém volt, magyarázza Pál. Megszúrtam a lábam trágyarakodás közben, vérmérgezést kaptam, fel kellett vágni a lábamat. Kicsit sánta maradtam, de ez volt a szerencsém. Nem kellett bevonulnom. Antal? Olasz fogságban van, mondja az apám. Nincs semmi baja, reméljük hamarosan hazajön. Neked adom az ünneplő ruhámat, mondja Pál. Nem kell, mondom, meg leszek egyelőre a katonaruhában is. Éhes vagy? Kérdezi az anyám. Biztosan éhes vagy. Mi van a kedvessel? Fordulok az öreg Imris Lázárhoz. Elrepült. Ott van a kastélyban, mondja. Nem akar elrepülni. Pedig már nem tépem ki a szárnytollait. Frédi nagyságos úr etetgeti. Frédi nagyságos úr? Igen. Nálunk van már hónapok óta. Nem sikerült pártot alapítania. Isznak az urasággal, és vadásznak. És folyton arról beszélgetnek, hogy mi lesz azután, hogyha elveszítettük a háborút. Elveszítjük a háborút? Persze. A monarchia szét fog hullani. Az anyám elében rakja az egész vasárnapi ebédet. Évek óta most eszem először asztalnál. Zavarban vagyok. Majdnem szégyellem, hogy a jobb kezemet nem tudom a számhoz emelni. Az öreg Imrich Lázár elbúcsúzik, ő a kastélyban akar ebédelni. Az apámék egészen a közelembe húzzák a széküket. Hiába unszolom őket, nem esznek, csak engem néznek, kérdezősködnek, egyszerre beszélnek, nem hallom őket rendesen, zúg a fejem, és az ő szavaik is valami imádságféle mormolássá válnak. Az ételnek sem érzem az ízét. Amikor befejezem az evést, végre apám és anyám is megebédel. Pál csak néhány falatot eszik, őt várja otthon a felesége, meglehetősen jómódú forgácslányt vett el, külön házban laknak. Elmegyek a Lustig óráshoz, mondom, és magamra terítem a hosszú katona köpenyt. De hát most jöttél, ugrik fel az anyám, hát legalább ma nem menj sehova. Együtt voltam a fiával. Derekasan harcolt.
1: Az a sápad zsidókölyök? Kérdezi Pál.
0: Derekasan harcolt. Mellette voltam, amikor meghalt. Hadd menjen, mondja Pál, és rám unyorít. Bizonyára nem csak a Lustig zsidóhoz akar elmenni.

0: A Tuki utcák kihaltak. Az emberek otthon ülnek a vasárnapi ebéd mellett, vagy talán a Kálvárián imádkoznak. Lustig Kornél órás műhelye be van csukva. A vastag fajtón súlyos lakat lóg. Azelőtt vasárnap is nyitva tartott. A tanyasiak legtöbbször vasárnap hozták be megjavítatni az órájukat. Ököllel megzörgetem a vastag fajtót, senki sem jelentkezik. Akkor észreveszek egy mutató nélküli zsebórát az egyik ablakban, az üveg mögött. Megkopogtatom az ablakot. Csak hamar megjelenik Lustig Kornél feje, hosszú, kócos szakálla tiszta fehér, az arca penész színű. Kitárja az ablakot, és meglepetten kérdezi. Te élsz? Élek. Zörgettem az ajtón. Nem szoktam kinyitni, nem olyan idők járnak. Azt hittem, hogy meghaltál. Kérdőn néz rám. Nem tudom, hogyan kezdjem. Rázom a fejem. Meg akarok szabadulni az egyhangú mormogástól. Végül azt mondom. Feri derekasan harcolt. Sokat szenvedett? Kérdezi. Nem. Mellette voltam, amikor meghalt. Fejébe kapta a golyót. Egyáltalán nem szenvedett. Lustig Kornél megsimogatja kócos szakállát, hátra néz a szobába, azután megkérdezi tőlem. Akarsz könyvet? Nem. Vannak új könyveim, mondja. Előveszem a zubbonyom zsebéből az elrongyolódott piszkos képeslapot, amin már alig látszik a Szent Tamási főutca és az ünneplőbe öltözött emberek. Átnyújtom Lustig Kornélnak. Feri nagyon szerette ezt a képeslapot, sokat nézegette. Ha akarja, magának adom. Köszönöm, mondja. Ha szükséged lesz könyvre, gyere el hozzám. Az ablakon zörög, azt szoktam kinyitni, ha órát hoznak, akkor is. Köszönöm. Lustig Kornél becsukja az ablakot, eltűnik a szakállas feje. Tanácstalanul állok az utcán, a mormogás nem akar alább hagyni. Elindulok vaktában valamerre, de amikor észreveszem, hogy a Kálvária irányába haladok, ilyetten visszafordulok. Egy ideig céltalanul bolyongok a Tuki dombon, aztán a nagy utcán elmegyek a templomig, ott jobbra fordulok, és a Szívhez megyek. A Szív elég messze van a Kálváriától, nem látszik még a kápolna tornya sem. Leülök, és a vízesés fölé lógatom a lábamat. A víz mintha zavarosabb lenne, mint régen. Halakat nem is látok átrepülni a kis emelkedő fölött. Ő az. A két krepsz gyerek, Steffi és Péter áll vagy 10 méterre tőlem. Tágra nyílt szemekkel bámulnak. Megnőttek ezek a gyerekek, hosszú lábú kamaszok már. Mikor feléjük nézek, gyorsan befutnak a vízimalomba. Azután megjelenik Rézi. Lötyögő vászonruhában, fülig lisztesen, olyan, mint régen, egyáltalán nem változott. Ő az egyetlen, aki nem változott meg. Felugrok, ő nevetve siet felém. Látom, hogy kérdezni akar valamit, gyorsan megelőzöm. Élek, mondom. Nem haltam meg. Tudtam, mondta Rézi, és megölel. Én tudtam, hogy nem haltál meg. Köszönöm a képeslapot. Megkaptad? Mindig magamnál hordtam, mondtam. Aztán kiszalad a számon. Sokáig kabalaként használtam. És szerencsét hozott? Sokat nézegettem. Mesélj valamit. Dehogy is, te fogsz mesélni. Gyerünk be a malomba. Úristen, de ronda vagy. Hogy áll rajtad ez a köpeny? Megfogja a köpenyemet, és behúz maga után a vízi malom udvarába. Először léptem be az udvarba, azelőtt ilyesmi eszembe sem jutott volna. Körülnézek. Mindenfelé zsákok, a malom ajtaja előtt a megboldogult Gilike okos fekete kutyája hever. Megöregedett, szőre leved lett, alig él már. Komisz helyeken jártam, mondom. Nem szívesen beszélnék róla. Azt hittem, hogy rengeteget mesélsz majd a háborúról. Komisz helyeken jártam. Az a fontos, hogy élsz, mondta Rézi. Én éreztem, hogy nem haltál meg. Tudtam, hogy nem történhet bajod. Megsebesültem. Hol? Lerángatja a köpenyemet, kihúzom a jobb karomat a zubbonyom ujjából, neki is meg kell mutatnom a könyökömet. Mikor kötötték át? Kérdezi. 4 vagy 5 napja. Tulajdonképpen begyógyult már. Bevonszol a konyhába, leültet egy székre, és óvatosan lehámozza a kötést a könyökömről. Tényleg begyógyult már, sebb sincs rajta, csak a bőr vörös és nagyon vékony még, ezért kell kötözni. Bemegy a szobába, pár perc múlva visszajön, már nem lisztes vászonruha van rajta. Köt szert és valami kenőcsöt hoz. Valahonnan előkerül a két fiú is. Kíváncsian nézik a karomat, de Rézi rájuk ripakodik, hogy menjenek be a malomba. Feltartalak, mondom neki, de nagyon jól esik, hogy foglalkozik velem. A gyerekek biztosan dühösek, amiért nekik kell a malomban dolgozni. Többnyire ők vannak ott máskor is, mondja Rézi. Én főleg varrok. Abrakos tarisznyákat a lovasságnak. Jól fizetnek. Bekeni a vékony, vörös bőrt a kenőccsel, azután bekötözi a karomat. Megpróbálja behajlítani a könyökömet. Nem hajlik, mondom. Ez baj, mondja Rézi. Ez nagy baj. Hogyan fogsz citarázni? Nem tudom. Miből fogsz megélni? Nem tudom. Lehet, hogy majd megpróbálok nyújtott karral játszani. Nehéz lesz, mondja Rézi gondterhelten, de aztán gyorsan elmosolyodik. Rendbe fogom tenni a köpenyedet. Kifordítom és megrövidítem. Piszkos és kopott kívülről, de ha rendbe teszem, sokáig eltarthat még. Holnap öltöz át civilbe és hozd el a köpenyt. Nincs civil ruhám. Mi történt a ruháiddal? Eladták az apámék. Azt hitték, hogy meghaltam, és hát kellett az a kis pénz.
1: Persze,
0: mondja Rézi. Mindenki úgy tudta, hogy elestél.
1: De én megéreztem, hogy élsz.
0: Majd veszel magadnak új ruhát. Bejön Stefán is a konyhába, nagy darab német ember, úgy mozog, mint egy medve. Kezet fog velem, közben gyors pillantást vált Rézivel. Belebújok a zubbonyomba, magamra terítem a köpenyt, Rézi bólint az apjának, és azt mondja, gyere! Az udvaron keresztül bemegyünk a malomba, ahol finom liszt szállingózik a levegőben. Rézi a fal mellől felvesz egy létrát, a padlás feljárathoz támasztja, és felmegy rajta. Int a két bámészkodó öccsének, aztán leszól nekem. Gyere utánam! Felmászok én is a padlásra. Mindenütt kiöntött búza, Stefán percentje, a padlás legvégén egymásra rakott lisztes zsákok majdnem a tetőig érnek. Rézi a zsákokhoz megy, majd mond valamit, és akkor előbukkan egy hihetetlenül hosszú hajú, fekete ember, mint maga az ördög.
2: Török Ádám! A rojtos!
0: Ordítja és rohan felém.
2: Az ütődött rojtos! A hülye rojtos!
0: Derékon kap, felemel a levegőbe, és elkezd forogni velem. A köpenyem leesik a vállamról. Elviszem a köpenyedet, mondja Rézi. Majd rendbe teszem. Ti ketten beszélgessetek,

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serres Zoltán olvasott fel. A 23. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Alaga Géza szerzeményét előadta Herencsár Viktória, Zsolnai István, Tóth Lajos és Pap Sándor.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyház fő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott, közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon szerdán. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni. A hajók áthaladását a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros, prímás Magyar Péter miniszterelnököt tájékoztatott a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben, közölte Maros Sefcovics kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban szerdán. A Patrióták Európáért pártcsalád szerdán egy nappal az uniós csúcstalálkozó előtt tart gyűlést Brüsszelben, írja a Magyar Nemzet. Az eseményen Orbán Viktor is részt vesz és sajtótájékoztatót is tart. Az uniós formáció vezetői egyeztetik álláspontjukat az Európai Uniós csúcs előtt, többek között Andrej Babis cseh kormányfővel is. Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a lapnak elmondta, Orbán Viktornak számít a szava Európában, így ez a mostani találkozó is egy fontos találkozója lesz a patriótáknak. A patrióta pártcsaládhoz tartozó pártok nagy része esélyes saját országuk választásán, így ez a rendezvény túlmutat önmagán, emelte ki a szakértő. Kutyakölyköket találtak a pénzügyőrök egy román teherautó rejtett rekeszében az M5-ös autópályán, írja a Magyar Hírlap. Az ellenőrzés során ülések alatti padlólemez felől halknyűszítésekre lettek figyelmesek, a 10-15 cm-rel megemelt burkolat alól 6 tacskó jellegű kölyök kutya került elő. A sofőr azt állította, hogy mind a 6 kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig 5-6 hetesek, érvényes útlevéllel, csippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök tovább szállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek. A NAV munkatársai feljelentést tettek, kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt. Végül az időjárásról. Délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti-keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk. Másút kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
4: Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy klasszikus zenei eseménysorozatra invitáljuk Önöket, majd két különböző kötetet mutatunk be. Egy történelmi nagyságunk könyvtárának köteteibe, és egy kortárs önéletrajzi emlékezésbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A klasszikus muzsika és a magyar kamarazenei élet kerül a középpontba az első alkalommal megrendezendő Anima napokon, amely az Anima Muzicé kamarazenekar szervezésében valósul meg az Óbudai Társaskörben június 19-e és 21-e között. A programok között koncertek, pódiumbeszélgetés és mesterkurzus is szerepel, ez utóbbi a Koncertó Budapest és Keller András vezetésével valósul meg június 15-től. Az Anima Muzicé művészeti vezetője, az eseménysorozat megálmodója, G. Horváth László, Tóth Zsófiának mesélt az Anima Napok rendezvényéről.
1: Ez egy nagyon régi vágyakozás tulajdonképpen. Ugye adta magát, hogy mi 2010. június 20-án bemutatkoztunk az Óbudai Társas Körben, és azóta minden évben születésnapi koncertet tartunk ezen a napon, tehát most már a 17. ilyen koncertünket fogjuk tartani. És valahogy ennek a programra mindig szerettük volna egy kicsit egy ilyen összegzés, ennek a koncertnek az elmúlt évadnak az összegzése, vagy az új innovatív ötleteknek a megjelenése. Ezen a koncerten volt először, amikor olyan darabot játszottunk, amik nekünk írtak, kifejezetten. Ez az első olyan koncert volt, amikor összművészeti koncertet támadtunk meg, szóval mindig volt egy ilyen innovatív újítási vágy abban, hogy a születésnapi koncertjén mit mondjon az ember, és hát annyi gondolat volt már ezzel kapcsolatban, hogy ez nem fért bele egy darab eseménybe. Tehát tulajdonképpen én önmagától kialakult, hogy most már előbb-utóbb szeretnénk egy több programból álló sorozatot a születésnapi koncertünk köré építeni. És hát egy másik régi vágy volt az, hogy a kamarazenekarok között, az önálló kamarazenekarok között elinduljon egyfajta szakmai párbeszéd. Tehát valamilyen módon mi együtt is szerepeljünk akár a színpadokon, mert mindazonáltal, hogy az Anima Muzicé már régóta vendégkoncertmester sorozatában másik zenekaroknak a vezetőit meghívja, hogy együtt tudjuk dolgozni, és különböző zenekarokkal, Liszt Ferenc kamarazenekarral, Mendelssohn kamarazenekarral már volt alkalmunk egy színpadon is játszani egyszerre, ami mindig egy óriási dolog, amikor két különálló egység együtt tud lenni a színpadon. Na, azt szerettem volna, hogy egy ilyen kamarazenekar találkozót, egy fórumot létre tudunk hozni. És valahogy ebből a sok ötlethalmazból alakult ki végül is az első Anima napoknak a menetrendje, a gerince, az elképzelése, és hát végül is itt a programok annyira szertágazók lesznek, hogy minden lesz, ami egy kamarazenekarhoz valamilyen módon köthető.
2: Mennyire szól a szakmának, és mennyire a nagy közönségnek az Anima napok rendezvénye?
1: Azt hiszem, hogy itt az Anima napoknál az a jó, hogy mindenfajta szegmensre a közönségnek meg van szólítva egyes különböző programmal. Egyetlen egy összekapcsolódó szerűt szeretnénk, hogy ezek mind nagyon minőségi és magas szakmai szintű programok legyenek. Tehát, hogy ezen kívül egyébként, tehát ifjúsági vonózenekar van meghívva, Solti György zenéskolának a zenekara, akik egy jó kis matiné koncertet fognak adni, de hát itt is oda kapcsolódik az Anima Muzicé, és egy szám erejéig közösen is fogunk együtt játszani, szóval, hogy itt is valahogy az összekapcsolódásra szeretnék felhívni a figyelmet. De lesz olyan program, például 19-én délután 4 órakor, amivel kezdődik az egész, hogy a kamarazenekarok vezetői leülünk, és egy szakmai fórumot tartunk, hogy merre tartanak most a kamarazenekarok, mire lenne még szükségünk, és hogyan menjünk tovább. Az első körben egy ilyen sajtónyilvános esemény is, itt főleg mondjuk a szervezeti felépítésről fogunk beszélni, tehát ez egy ilyen szakmai fórum tulajdonképpen, de lesznek pódiumbeszélgetések, ahol legendás kamaratanárokat idézünk meg anekdotákkal, tanítványaiknak a történeteivel, ami egy ilyen sokkal-sokkal kötetlenebb és mindenki számára élvezhető dolog, és természetesen a klasszikus zenei koncertek, itt a vonós négyestől egész a vonós kamarazenekarig nagyon sokfajta, 6 különböző koncert lesz, amin hát nagyon sok oldalát meg tudjuk mutatni majd ennek a gyönyörű szegmensnek, a vonós kamarazenének.
2: Igen, hát a rendezvénynek a gerincét tulajdonképpen éppen ez a 6 koncert alkotja, amelyek egy-egy legendás tanár egyéniség emléke előtt tisztelegnek, a hangversenyek előtt pedig pódiumbeszélgetéssel is várják az érdeklődőket. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy kik lesznek ezek a legendás tanár egyéniségek, és hogyan kapcsolódnak hozzájuk ezek a koncertek.
1: Hát érdekes volt most ennek a kialakítása, mert előbb kezdtük el a programot megalkotni, és utána jöttünk rá, hogy itt tulajdonképpen egy koncerthez nagyon jól hozzá tudunk rendelni egy olyan tanárt, mestert, személyiséget, varázslatos kamaratanár személyiséget, aki szorosan kapcsolódik. Tehát Omázsa Wagner, itt a Rolla János, Mihály András, Sándor Fülés és Devics János, az ő neveik az előadók hogy mondjam, csak munkásságának utána nézésekor merültek föl első körben. Ugye az a fantasztikus csoda van itt Magyarországon, hogy tényleg rengeteg olyan talál egyéniség van, akinek sok-sok-sok kamarazenész nagyon sokat köszönhet. Úgyhogy ha tudjuk majd folytatni ezeket az animum napokat, akkor még egy 3-4 évig biztosan, hogy tudjuk úgy csinálni, hogy bármennyi koncert is van, annak új talán nevet, legénységet tudjunk adni. Most ebben az esetben az éppen előadó művészeket is bevonva kérdeztük meg, hogy ők kinek ajánlanák szívesen az ő koncertjüket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a legendás nevek, ezek előkerülnek, és tudunk róluk egy picit Bolda Milán és Beca Szilvia mértő moderálásával megemlékezni, felidézni az ő alakjukat.
2: A rendezvény egyik csúcspontja június 20-án lesz, amikor egyetlen nap alatt három különböző együttes koncertje várja majd a közönséget. Ugye délelőtt a Solti György Zeneiskola vonós zenekara, délután az Eranova kamarazenekar, este pedig Anima Muzicé kamarazenekari koncert lesz. Azt hiszem, hogy talán ez a legintenzívebb napja ennek a sorozatnak.
1: Hát talán nem is véletlenül, hiszen ez ugye a születésnapi koncertünk napja, de minden évben ezt már nagyon várja a közönségünk is, mindig az óvodai társas körben szoktunk lenni, és hát aznap este megtartjuk rendesen a születésnapi koncertünket. Otto Antikainen lesz egy finn hegedűművész, aki a Flash versenyen egy Anima külön díjat kapott még 2 évvel ezelőtt, és ez a külön díj keretében fog most együtt játszani, illetve azt a Mende azon vonós négyes támol vonós négyes fogjuk előadni, amiért nem régen rögzítettünk CD-re és a Hungaroton gondozásában, majd talán meg ebben az évben meg fog jelenni. Tehát számunkra ez nagyon fontos, ugye Ommázsa Rolla János esemény lesz, ahol közös mesterünknek az emlékének megpróbálunk eleget tenni ezzel a hangzással is, amelyet a Mendelssohnban hát valamilyen módon még a Zenakadémián tőle is tanultunk. És hát valahogy itt eleve volt egy ilyen múlt és jelen és jövőnek az összekapcsolódása, és akkor úgy adta magát, hogy adta fiatal Eranova kamarazenekart, akik még mindig Zenakadémián tanultak, ugye nagyon hasonlóképpen indulnak, mint ahogy annak idején az Anima Muzicé is indult, mert én rögtön valamilyen módon megpróbáljam fölkarolni, támogatni, nekünk is nagyon-nagyon jó esett volna, hogyha lettek volna olyan kamarazenekarok, akik tudnak egy picit rögtön az elején barátsággal, testvériséggel hozzányúlni. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és örülök neki, hogy az Eranova kamarazenekar el tudta vállalni a megkeresésünket. Ráadásul egy nagyon szép együttállás lesz, hiszen ez Ommázsa Sándor Frigyes lesz, aki a Liszt Ferenc kamarazenekarnak az alapító hangnagya volt. Gazda Péter fog róla beszélni, aki ugye a Liszt Ferenc kamarazenekarnak alapító tagja volt szintén, és hát valahogy mi is a Liszt Ferenc kamarazenekar mintájára jöttünk létre, és itt van az Eranova, aki a legfiatalabb képviselő ennek az egész egmesnek, ez egy ilyen csodálatos, 60-70 éves átívelő folyamatosságot fog megjeleníteni ez a koncert, úgyhogy én már nagyon várom ezt az eseményt, ugyanannyira, mint amikor a zeneiskolás Tücsök zenekarra, ami együtt fogunk majd játszani az Anima Muzicéval, mert szerintem nagyon fontos, hogy ápoljuk a jövőt, neveljük az ifjúságot, együtt lélegezzünk velük, és akinek kedvet kap hozzá, azzal együtt is tudjunk egy színpadon játszani.
2: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy itt mennyire volt szempont az, hogy hát a felnövekvő generáció elé egy kicsit példát is adni, ugyanakkor pedig hát segíteni őket is az érvényesülésben.
1: Én abban bízom, hogy a zeneiskolásokkal, amikor együtt játszunk, akkor ők is kapnak egy-egy olyan mozzanatot, amivel talán még egy kicsit el is tudjuk ebbe a zenei pályába lökni őket, hogy kapnak olyan impulzust, hogy még motiváltabban teljenek vissza majd a nyári szabadságról, vagy mondta benne, nehogy véletlenül akkor a nyári szabadságukat gyakorlással töltsék, mint az olyan fanatikus zenészek, akiből aztán koncertező művész lesz.
2: És van még egy program, amiről még nem beszéltünk, ez pedig június 21-én lesz. Dukai Barnabás Bach cselló szvittjéről fogja megosztani a gondolatait a közönséggel.
1: Hát itt a cselló szvittekről általában

0: tényleg a mindenki által könnyeden befogadható, akár a filmzenéig elmenő, mint például a Solti György zenéskának a koncertje programtól, az egészen nívós, egyetemi szintű képzéses programig minden megtalálható ebben a három napban.
1: Az Anima Muzicé kamarazenekar kapcsán nagyon sok mindenről beszélhetnénk, de most, hogyha onnan közelítjük meg, hogy mi az, amire a legbüszkébb a zenekar kapcsán, akkor mi az, amit fontosnak tart elmondani?
0: Az, hogy amikor belépek a próbaterembe, akkor 16 baráti szentát látok. Erre vagyok a legbüszkébb. A közösségre, hogy mi együtt építkezzünk, és összekapaszkodunk. Hogyha vannak innovatív ötleteink, akkor együtt meg tudjuk csinálni. Hogyha vannak nehézségeink, együtt át tudjuk észlelni. Valahogy ez a közösség, amire a legbüszkébb vagyok, és hát más célkitűzésünk nem is lehetnénk, hogy ezt a közösséget megőrizzük, és ezáltal tudjunk olyan varázslatos lélekemelő pillanatokat létrehozni, amit egyébként mi az Anima Muzicának, vagyis a zene lelkének nevezünk.
2: Az Anima Napok rendezvénye tehát június 19-e és 21-e között várja az érdeklődőket az Óbudai Társaskörben. Jegyek az Anima Muzicé Kamara Zenekar honlapján válthatók. G. Horváth László művészeti vezetővel, az esemény sorozat megálmodójával Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Az Elbe István által szerkesztett Hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából című könyv Kossuth Lajos könyvtárának dedikált és különleges köteteit mutatja be. A páratlan bibliográfiai válogatás a Kossuth hagyadék dedikációin, bejegyzésein és ex libris kötetein keresztül enged bepillantást a 19. századi emigráció szellemi életébe. A szerkesztővel az Országos Széchenyi Könyvtár könyvestje után ült le beszélgetni Fazekas Gyöngyvér.
1: Olyan szép is egyébként ránézni is az Országos Széchenyi Könyvtárnak a gondozásában látott napvilágot, és az a címe Hódoló tisztelettel a Kossuth könyvhagyatéknak egy részét dolgozza föl, méghozzá 347 tételt, hogyha jól emlékszem. És nekem rögtön két kérdésem van, két kérdés fogalmazódik meg bennem. Az egyik az az, hogy ennyire kis gyűjtögető volt-e Kossuth, egy, és kettő, ennyire könyvmój, könyvkutató személye Elbe István, vagyis hogy találkozott össze Kossuth, és hogy találkozott össze Elbe István ebben a gyönyörű kötetben?
2: Valóban én Kossuthban pont azt láttam meg, hogy ő nem volt egy bibliofil gyűjtő. Ezt nem is én fogalmaztam meg, hanem az itt a könyvbemutatón emlegetett kolléganőm, akitől tulajdonképpen az irattári anyagot majd, hogy nem így készre kaptam meg. Ő fogalmazta meg ezt, hogy Kossuth nem volt bibliofil gyűjtő, hanem ő szerette és eltette azokat a könyveket, amiket ajándékba kapott, tehát mindent válogatás nélkül. És én sem vagyok bibliofil gyűjtő. Tehát én is szeretem a könyveket, szeretem a munkámat, szeretem, ahol dolgozom. Van otthon könyvtáram, én nem vagyok olyan, mint Kossuth, bevallom, én csak az érdeklődési körömnek megfelelő könyveket teszem el, sőt, most már egyre szigorúbb vagyok magammal, helyhiány okán. De valóban Kossuthnak ezt a fajta hozzáállását azért becsültem, mert ugye az ő személye, az ő nagysága, történelembe betöltött szerepe okán igazából nem látjuk az embert, magát. És a könyvtárával foglalkozva én megláttam magát az embert. Tehát azt, aki ott kedvel lapozgatja, molyolgatja, rendezi a könyveit, még akár könyvjegyzéket is ír, azt is teljesen gyakorlati okokból, ez nem esett szó itt a könyvbemutatón, de 1864-ben ír egy könyvjegyzéket, mert könyveit a költözés miatt kénytelen ládába helyezni, és viszont nagyon szeretné használni, és nem tudja, hogy melyik ládában milyen könyve van, és ebből a teljesen gyakorlati megfontolásból írja össze a könyveit, megjegyezve, hogy melyik ládában van, sőt, amikor meg kiveszi a ládából, akkor a jegyzékbe beírja, hogy ez kivétetett háznál van, tehát ezt ő használja.
1: Milyen gyakorlatias és rendszerető ezek szerint. Ez nagyon praktikus, lehet, hogy el kellene lopni ezt az ötletet tőle. Nos, nekem Kossuthról ugye annyi mindent mondunk, és annyi mindent ráaggattunk rá, és ön is említette, hogy ugye sokszor nem látjuk tisztán őt, de azt hiszem, hogy talán már a kortársok sem feltétlenül látták őt tisztán. Például azért, mert hogy elárasztották mindenféle kötetekkel, amik aztán ki tudja, hogy mennyire voltak az ő számára teljesen az érdeklődésébe vágó, és mégis szívvel gondozta és őrizte őket. Egy kicsit olyan érzésem van, minthogyha ezekben a könyvekben sikerült volna azt az ezer szálat fenntartani a hazájával, ami olyan nehéz lehetett egyébként az emigrációban, és most eszembe jut Orbán Balázs leveléből az a mondat, ugye, hogy, és biztos nem tökéletesen idézem, hogy nem hontalan az, aki egy nemzet szívében, egy nemzet lelkében talál otthonra.
2: Valóban tetten érhető ez is, hogy ezer szállal kötődött hazájához, és ezek a könyvek függetlenül attól, hogy túlmutattak az érdeklődési körén, mindegy-egy szállal behozták a hazát, és egy kicsit a mindennapi életét is a hazának. Tehát itt említettük, hogy a molnároknak a betegsegélyező egyletének az alapszabálya. És hozzáfűz Kossuth kommentárokat. Tehát azt jelenti, hogy elolvasta. Nem mindent olvasott el azért természetesen ő sem, de főleg a politikai jellegű röpiratokat nem részesítette annyira előnybe. De az ilyen dolgok, amik a mindennapi élethez kapcsolhatók, azok érdekelték. és elolvasta, és valóban ezzel egy kicsit fenntartotta a kapcsolatot a hazájával. Hát természetesen nyilvánvaló, hogy történelmi aspektusban Kossuthot már nagyon alaposan kielemezték, pro-kontra, és én direkt igyekeztem is eztől nagyon távol tartani magamat, hogy egyáltalán állást foglaljak. Attól is igyekeztem egy kicsit távol tartani magam, hogy Kossuth személyével kapcsolatban túlzásokba esek, tehát hogy olyan kultikus vonások ragadjanak el engem is, vagyis azok a kultikus vonások áthassanak, amik őt körüllengték az életében, és halála után is. Tehát próbáltam egy kicsit objektív is lenni, de óhatatlanul azért bizonyos szegmensek azért megragadtak, és hát elfogult lettem.
1: De azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen egy bizonyos pontig szinte elkerülhetetlen, ha az ember komolyan veszi és szereti a kutatási területét, akkor egy pici részben azért mégiscsak szeretné azt a szívében pozitívan hordozni tovább. Elhangzott itt most egy konkrét tétel. Nagyon sokféle könyvről van itt szó, és nagyon sokféle módon kerülnek ezek Kossuthhoz. Tehát az is érdekes, nem csak az érdekes, hogy mik ezek a könyvek, hanem az, hogy miért, hogyan, kitől, milyen módon, akár dedikációval, akár közvetlenül Kossuth részére, vagy akár például a Kossuth család részére kerülnek ezek a kötetekbe a könyvtárba.
2: Valóban megfigyelhető, hogy, és a könyvben szerepel is, több olyan kötet is van, amit a fiainak dedikáltak. És van egy megható zenemű, egy kotta, amit viszont a lányának. És hát ugye tudjuk, hogy a lánya tragikusan fiatalon halt meg. És hát ez is egy olyan megható rész, hogy Kossuth elrakta a lányának szóló dedikált kottát is gyűjteményébe.
1: És amik viszont közvetlenül neki érkeznek, mondjuk így. Azok is különböző módokon érkeznek, hiszen van, aki személyesen nyújtja át, és van, aki meg több kézen keresztül, nem közvetett módon. Nagyon izgalmas ezeknek a köteteknek is a útja, története, kalandos utazása.
2: Hát igen, különösen a kiegyezés után nagyon sokan látogatták meg Kossuthot, és keresték föl akár személyesen, akár levélbe. Akik személyesen keresik fel, óhatatlanul, hogy valamit szeretnének adni, valami ajándékot vinni, ami személyes, ami hozzájuk kötődik. De különös igyekezet az is, hogy postára adják teljesen ismeretlenül a frissen megjelent könyvüket, és próbálnak Kossuthhoz úgy viszonyulni, hogy valamilyen kapcsolat teremtődjön. Tehát, hogy ha nem is egy kölcsönösségen alapuló kapcsolat, van olyan, hogy megírja szerényen, hogy ő csak egy fényképet, egy dedikált fényképet kér cserébe. Tehát nem kell neki visszaírni a válaszlevelet Kossuthnak, mert tudják, hogy nagyon elfoglalt, fáradt, idős. Csak egy annyit kér, egy annyi visszajelzést, és azzal ő már nagyon boldog lesz.
1: Ez egyébként mondhatnám azt, hogy példaértékű, és manapság is sokszor a köztiszteletben álló, vagy akár ünnepelt művészek, közéleti szereplők, sportolóknak írt kéréseknél akár példa is lehet a számunkra, hogy azért ne követeljünk túl sokat. De ebben a kötetben milyen módon mondanám így, hogy szerveződik össze ez a könyvtár? Hogyan áll össze a kép? Hogyan látunk bele? Milyen módon sikerül, ha nem is szerkezetbe, kategóriákba tömöríteni, de legalábbis a legfontosabb fókuszpontokat megtalálni? Mert én nekem, ha 347 tételt kéne egy Kossuth könyvtárból összeállítani egy szép album kinézetű kötetbe, de mégis komoly részletekkel, akkor nyilván van kutatói háttere, tapasztalata már ennek a témának, de azért mégiscsak azt érezném, hogy túl sok vagy túl kevés lenne az a szempont, amit beletennék. Hogy sikerült megtalálni a arany középutat?
2: Hát egyszerű huszárvágással. Ezért választottam a bibliográfiai jelleget, mert itt tematizálni nagyon nehéz lett volna, nagyon sokrétű és szerteágazó. Lehetnek persze fókuszpontok, nyilvánvaló a természettudományok, ez kiemelkedő ebben a 347 kötetben is, de mivel annyira esetleges, hogy ki dedikált, meg ki írt levelet Kossuthnak, ezért ez nagyon szerteágazó, ezért a bibliográfiába menekültem. A bibliográfiának van egy egyszerű vázlata, ugye valamilyen szempont szerint rendezi. Én a szerzői betűrendet választottam. Úgyhogy itt semmilyen más vonalvezetés nincs, mint az egyszerű szerzői betűrend. Nyilvánvalóan ezért kell készíteni mutatókat, hogy aztán a bibliográfián belül keresni lehessen. Hát én a címmutatóval próbáltam ezt kiküszöbölni, hogy ugye ha szerzői betűrend, akkor a cím szerint is lehessen rákeresni a művekre. Egyébként maga a tanulmány, amit már bevezető tanulmánynak szántam, de egy kicsit bővebb lett, abban próbálom tematizáltan összegyűjteni. Igaz, hogy ott egy kicsit kitekintést is adok a Kossuth gyűjtemény egészére. Tehát abból, hát úgy csúnya szóval élve, mazsolázok számomra érdekes köteteket, tehát tényleg azért hangsúlyozom, hogy számomra, mert nagyon szubjektív. Tehát az, hogy mi ragad meg engem, és még számos olyan kötet kimaradhat, ami valószínű, hogy érdekes lehet, de nem, engem nem ragadott meg annyira.
1: Hát akkor viszont érdemes az olvasóknak a kezükbe venni ezt a kötetet, és megtalálni a saját kedvenceiket, hogy aztán esetleg találkozhasson ez akár Elbe István ízlésével, kedvenceivel, akár éppen eltérjen tőle. Ezért fontos a Hódoló tisztelettel című kötetet kezünkbe venni, az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában Elbe Istvántól jelent meg. Ez a Kossuth Hagyaték Könyvtár könyveknek 347 tételét magába foglaló könyv. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és mondjuk így, hogy várjuk a folytatást.
2: Köszönöm szépen, én is a beszélgetést, legyen így.
0: Elbe Istvánnal, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársával beszélgetett Fazekas Gyöngyvér. A Hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából című kötetet a Nemzet Könyvtárában a Széchenyi könyvesteken mutatták be.

0: Szinetár Miklós rendezései olyan művészi szintet jelentettek, amely bárhol a világon elismerést keltett. A Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színházi, opera, televíziós és filmrendező kitartó unszolásra döntött úgy, hogy megírja önéletrajzszerű visszaemlékezéseit. A harmadik kötet bemutatóján az Országos Széchenyi Könyvtárban szólította meg Fazekas Gyöngyvér.
1: Szinetár Miklósra beszélgettünk az Önéletrajz szerűség és egyebek című kötet sorozatáról, amelynek most a harmadik kötete a legfrissebb, és erre is fókuszálhatunk. Ugye nagyon izgalmas ez a három kötet, mert három, mondjuk így, hogy megfordító időpontban érnek véget az egyes kötetek, vagy éppen kezdődnek a következők. De azért is izgalmasak, mert hogy talán így mondanám, hogy egyfajta szabadság, szabad hang szólal meg benne. Neked a szabadságról mindig az a klasszikus vicc jut eszembe, hogy hát mi az igazi szabadság, szabad országban szabad ember azt tesz, amit szabad. Hát talán ezekben a kötetekben ennél egy picit több szabadság került.
2: Ez jó, ez nagyon jó. Hát örülök, hogy a katolikus rádiónak nyilatkozom, mert nagyon sokra becsülöm, ez az egyik. Talán az egyetlen kulturális rádió, ahol sok kultúra van. Hát szabadon. Hát hogy mondjam, vannak benne meglepő dolgok, olyanok, amiket... Hát például a harmadik kötetben nem tudom, olvasta-e, vagy látta-e. Amiről például nekem két személyes megjegyzésem, hogy sokat vitatkoztak azon, és ez katolikus rádióban szívesen elmondom, hogy amikor föltették a keresztet a Gellért hegyre. Én azzal nagyon egyetértek, és nagyon örültem neki, ugyanúgy, mint hogy az, hogy benne hagyták a alkotmányba. Na de másért. Én két dologért tartom ezt nagyon fontosnak. Az egyik, mert mind a kettő azt jelenti, hogy mi Szent László és Szent István országa vagyunk, tehát el vagyunk kötelezve a nyugatnak. Nem a turk közösségnek, hanem nyugatnak vagyunk elkötelezve. És a másik az, hogy kitették a jelvényét és betették a parlamentbe, az első, legnagyobb és máig élő internacionalista, ha úgy tetszik, globalista mozgalomnak. Ami arról szól, hát ugye el kell olvasni a két Bibliát, amit én nagyon szeretek, mind a kettő remek mű, mind a kettő lehet, hogy isteni ihletés. A zsidó Biblia, az Ótestamentum, hát az egy nagy hazafias kötet. Csupa március 15-e és április 4-e, csupa nemzeti ünnep, csupa mártírium, csupa csata. Az Új Testamentumban senki nem tud nekem mutatni egyetlen hazafias sors se. Nincs benne. Azt tudnék, arról szól, hogy mi a világé vagyunk, és nem egy nemzeté. Nincs többet körülmetélés, nincs többet kóserkoszt, nem vagyunk mi a kivel, és a Pál apostol azt írja, hogy nem vagyunk mi se görögök, se szírek, se... És ugyebár katolikus rádió és a katolikus azt jelenti, hogy katolikos, egyetemes. És azt mondta a Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Császár az a római birodalom, tessék a térképre nézni, az az Európai Unió szóról szóra. Úgyhogy ezért én nagyon örülök annak, hogy kint van a kereszt és bent van az alkotmány.
1: Érdekes és jó megközelítés tulajdonképpen, mert talán néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, pedig fontos szempont. És a másik fontos szempont, ami szerintem, és talán ezekben a kötetekben is jól megtalálhatók, a különböző, ugye kronológikusan elmesélt életút mellett különböző történeteket is oda-oda fűz ezekhez az eseményekhez, de oda fűzi a gondolatait is. És nem csak arról beszél, hogy mit történt, hanem arról is beszél, hogy közben ön erről mit gondol, hogyan emlékszik rá, mit érez, mi az, amit fontosnak tart ezekből a történetekből. A mondjuk így, hogy emberi hangot, emberi véleményeket szólaltatja, a saját véleményét szólaltatja meg, és ez azt hiszem, hogy egy fontos szempont egy önéletrajzban, talán sokkal fontosabb az egyén hangjának és az egyén véleményének a megszólaltatása, mint az, hogy leírjuk a, mondjuk így, hogy történeti tényeket, hogy mi volt az esemény, ki volt ott és mit mondott.
2: Nézze, én nem akartam önéletrajzot írni, eszembe se voltam, mondtam, hogy írjon önéletrajzot a De Gaulle, meg a Churchill, meg a Teng Xiaoping, hogy jövök én ahhoz. De nagyon-nagyon rábeszéltek, és csak azzal a feltétellel vállaltam el, hogy nem önéletrajz, hanem önéletrajz-szerűség és egyebek. És hát tényleg nagy sikere van, mert hát a három kötet 37 ezer példány fölött jár, ami hát nagyon nagy dolog, és azt hiszem a siker egyik titka az, hogy amit ön említett, hogy főleg nem rólam szól, hanem korokról, meg azokról a véleményemről. Tehát ötletek, hát amit az előbb például elmondtam a kereszttel kapcsolatban. Szóval a véleményeim. Ezek azok, de hát úgy látszik, hogy van visszhangja, mert ezt is leírom a harmadik kötetbe, megengedem magamnak, hogy hát ezzel lehet vitatkozni, meg gondolkozni, de ezért tényleg arra tettem a hangsúlyt, hogy ne személyes történetet, hanem korokat meséljek el.
1: És a korok ráadásul ugye mindig változnak, és mindig változik a korokban az is, hogy éppen mit tűnik fontosnak az adott korszak számára, vagy az akkor élő emberek számára, és aztán visszatekintve meg lehet, hogy egyetértünk vele, lehet, hogy nem, lehet, hogy fontosnak tartjuk továbbra is, lehet, hogy nem. Itt sok latin idézet és kifejezés is ugye elhangzott, és mindig eszembe jut az, hogy hát már a ókorban is elmondták, hogy mutatis mutandis, hát minden változik. Nem lehet leszögezni dolgokat úgy, mintha azok mozdíthatatlan, kőbevésett dolgok volnának, legalábbis amit az ember maga lát, maga gondol, maga tud megfogni, az nagyon sokszor változékony, de mégis fontos az, hogy közben lesz egy igazi valamilyen módon képződik egy igazi lenyomat, és ezekben a kötetekben a lenyomat képződést érzem én talán a legerősebbnek. Azt, ahogyan vissza lehet tekinteni perspektívába, fénytörésbe tenni a dolgokat.
2: Hát mutatis mutandis, ez a dolog lényege mindig-mindig változik. Erről szól ez a három könyv is, hogy három különböző kor, mennyit változott a kor, az emberek, az egymáshoz való viszonyok, a körülmények, a törvények, mindig változnak a dolgok, és ezzel nem együtt kell élni, ez a dolgok természete. És hát még egy, ami mindig befolyásolja, főleg, hogy öregszem a gondolkodásomat, hogy hát kérem szépen, itt vagyunk ezen a földön, ami a tudomány szerint akkora a mindenségben, az űrben, mint egy porszem a tenger homokjában. Hát ebben a porszemben itt van ez az icipici Magyarország. És itt van ez a mi életünk, az emberi élet, ami miközben állítólag az ember, mint olyan 100 vagy 300 ezer éves, na de a Föld maga, ez a porszem több milliárd éves. És ebből az emberi történetből, hát ebből mi ismerünk igazán 7-8 ezer évet. Hát mi az? Még egy másodperc se. Úgyhogy az időnként, ha az ember öregszik, meg közeleg a vég, akkor nagyon hajlamos arra, hogy hát mert ebből a perspektívából gondoljon végig mindent.
1: Jó, hogy pont az űrbe tekintett, mert nagyon sok területen tevékenykedett, végezte a munkáját, volt színházi rendező, volt operett és operaszínházi rendező, volt filmrendező, volt televíziós rendező, és nekem mindig az jutott eszembe, hogy a rendező tulajdonképpen egy objektív csiszoló, a televízióhoz, a filmhez inkább mikroszkópszerű lencséket csiszol, a színházhoz, a színpadi rendezésekhez meg inkább egy teleszkópszerű objektívet csiszol. Az egyikkel az apró dolgokat látjuk meg, a másikkal meg a nagy világűrt, de lehet, hogy nincs igazam.
2: Na most először is nagyon örülök, hogy önnel beszélgettek, és elhangzik ez, ami ma Magyarországon soha nem hangzik el beszélgetésekkor, pláne vitákon, hogy lehet, hogy nincs igazam. Egyébként igaza van, ez egy nagyon jó meglátás, amit mondott. Bár egyet hozzá kell tenni, hogy ez, hogy rendező, ez egy gyűjtő fogalom. Ebbe annyi minden belefér, annyi mindent értenek alatta, aminek a világos. De hát ilyen a világ. Hát például, amivel én dolgoztam mindig, az operett. Hát ez egy gyűjtő fogalom. Hát ez tele van olyan művekre, amik semmi közük egymáshoz a világon. Ez is a világ egy része, hogy vannak gyűjtő fogalmak, amik bizonyos dolgokat összegyűjtenek, és amik részben igazak, részben nem. Hát ilyen ez, amit mindig mondok, hogy öreg meg fiatal. Nincs ilyen, hogy öreg meg fiatal. Az egyik öreg ilyen, a másik olyan. Az egyik fiatal ilyen, a másik olyan. De mégis létezik ez a gyűjtő fogalom, mert tényleg azért végül is vannak öregek és fiatalok. A film az annyiból más, mint a színház, hogy a színház az mindig a naphoz kötött. És a helyhez, ahol játsszák. A film az nem, a film az lényegében mindig elővehető. Otthon, moziba, külföldön. Tehát az sokkal közelebb áll a könyvhöz, az írott irodalomhoz. Tehát ott nyugodtan lehet úgy dolgozni, hogy azt mondja, jó, most nem értik meg, majd 30 év múlva lehet. Színházban ez képtelenség.
1: Hát ez biztos, hogy így van, de azért ezekkel a kötetekkel szerintem ez nem fog megtörténni, hogy most nem értik meg, majd 30 év múlva lehet, bár lehet, hogy 30 év múlva lesz majd olyan sor benne, amit akkor fogunk jobban megérteni, és nem most. Minden esetre izgalmas három kötetről beszélgettünk most Cinetár Miklóssal nagyon-nagyon röviden, az önéletrajzszerűség és egyebek három kötetéről, ebből most ugye a harmadik a legfrissebb, és reméljük, hogy még, ha jól tudom, készül egy negyedik is, úgyhogy várjuk az utolszót, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Cinetár Miklóssal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett önéletrajzszerűségek és egyebek című kötetéről. Kedves hallgatóink, Akvarel című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
2: Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendák és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan, amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette el ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
1: Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
2: Több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt. Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jóvoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő, mint pogány pap, ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
1: Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
2: És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsőssé válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzel-vassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztény üldözést, Diokleciánus pedig a keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a Római Birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybrios nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába, a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő. Főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad ember-e, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Giovanni Bottesini második émol vonós ötösének második tételét András Tamás és Benedik Holland előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyház fő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szent Atya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott, közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon szerdán. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni. A hajók áthaladását a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását hitel formájában, 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben, közölte Maros Sefcovics kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban szerdán. A Patrióták Európáért pártcsalád szerdán egy nappal az uniós csúcs találkozó előtt tart gyűlést Brüsszelben, írja a Magyar Nemzet. Az eseményen Orbán Viktor is részt vesz, és sajtótájékoztatót is tart. Az uniós formáció vezetői egyeztetik álláspontjukat az Európai Uniós csúcs előtt, többek között Andrej Babis cseh kormányfővel is. Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a lapnak elmondta, Orbán Viktornak számít a szava Európában, így ez a mostani találkozó is egy fontos találkozója lesz a patriótáknak. A patrióta pártcsaládhoz tartozó pártok nagy része esélyesként indul saját országuk választásán, így ez a rendezvény túlmutat önmagán, emelte ki a szakértő. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Németh Luca, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és a déli határvidéken számíthatunk, másutt kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. Kedves hallgatóink, a tavalyi Kisvárdai Fesztivál legjobb előadásának választotta a zsűri Tompa Gábor rendezését a Nobel-díjas Jon Fosse drámájából. Az Én vagyok a szél című kolozsvári előadás nem csak a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválján szerepelt nagy sikerrel, ahol a legjobb előadásnak járó díj mellett Farkas Loránd a legjobb férfi alakítás díját is átvehette. Az előadás a bemutatót követően több rangos fesztiválon is bemutatkozott. Szatmárnémetiben a Mafeszten, Szabadkán, a Kisinyovi Romániai Nemzeti Színházak találkozóján, a Bulgáriai Fekete-tengeri Nemzetközi Színházi Fesztiválon, illetve májusban a Piatra Nemc Színházi Fesztiválon is szerepelt legutóbb. 2026-ban a Román Színházi Szövetség több díjára is jelölést kapott. A legjobb díszlet és jelmeztervező, a legjobb eredeti zene és a legjobb fényterv kategóriában is jelölték, és bár nem váltották díjra a jelöléseket, Tompa Gábor viszont rendezői életműdíjat vehetett át az Uniter gálán. Mai művészbejárónkban megismételjük azt a beszélgetést, amit tavaly a Kisvárdai Fesztiválon készítettünk Tompa Gáborral.

Kedves hallgatóink, megrázóan személyes előadást nyerte el a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának legjobb előadásért járó díját június végén. Tompa Gábor kolozsvári rendezését 2025. februárjában mutatta be a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata. A produkcióban az alkotó a világhírű norvég író Jon Fosse, Én vagyok a szél című művét dolgozta fel. A költői szöveg az elmúlásról, elengedésről, a halál evilági és túlvilági dimenzióiról szól. Ezt fogalmazta meg Tompa Gábor poétikus látomásában színházi előadásként. A szavak kevesek ahhoz, hogy kifejezzünk egy szenvedést, egy csodát, egy nagy boldogságot vagy örömöt. Végül mindig közhelybe torkolnak, írta az előadás ismertetőjében a rendező hozzátéve. Fosse egy adott pillanatban azt mondja, hogy írni annyi, mint imádkozni. Az a tudat segít bennünket a mindennapokban vagy a túlélésben, hogy a sötétségből a fény felé haladunk. Ebben a sötétségben sok minden benne van, az is, amit nem értünk, és mindazok a zsákutcák, amelyekbe belekerülünk életünk során. Fizikailag mind eltűnünk. A kérdés az, hogy bízunk-e a feltámadásban, fogalmazott Tompa Gábor, aki azt is kinyilvánította, hogy az előadást 2024-ben elhunyt felesége Tordai Tekla emlékének ajánlja. Tompa Gábor egyike napjaink legjelentősebb magyar rendezőinek, jelenleg a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója és főrendezője. Alapítója volt a Kolozsvári Színházművészeti Karnak, ahol 1991-től rendezést oktatott. De számos külföldi egyetemen is tanított, például Limoges-ban, Londonban, Barcelonában, legutóbb a San Diego-i Kaliforniai Egyetemen. Több mint 80 színdarabot rendezett Romániában és szerte a világon. Díjak is szép számmal kísérték pályafutását, 2018-tól pedig az Európai Színházi Unió elnöke. Mindemellett számos vers és színházi esszékötetet is jegyzett. Legutóbbi versgyűjteménye 2024-ben jelent meg, Hamlet homloka címmel, amelyben szintén érzékelhető a gyász, az emlékezés, a visszapillantás motívuma. Kedves hallgatóink, mai művészbejárunkban azt a beszélgetést hallhatják, amelyet Tompa Gáborral Kisvárdán az Én vagyok a szél című előadás bemutatásakor készítettünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Tompa Gábor kolozsvári rendezővel beszélgetünk, akinek előadása nyerte a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A Jonfosse, Én vagyok a szél című művét feldolgozó, megrázóan személyes produkciót az alkotó 2024-ben elhunyt felesége emlékének ajánlotta.
1: Nem könnyű megszólalni ezután, és hát nyilván önnek sem gondolom egyszerű a dolog, hiszen ugye az előadás ismertetőjében is szerepel, hogy a feleségének ajánlja, a feleség emlékének ajánlja, és hát ugye ez egy frissebb, azt lehet mondani. Hogyan kezdett el egyáltalán ezzel foglalkozni, vagy miért gondolta azt, hogy ennek a szövegnek a segítségével talán valahogy, hát nem is tudom, megérti az ember, vagy könnyebben föl tudja dolgozni ezt a témát, ezt a dolgot?
2: Hát több szálon kellene elindulnunk. Az egyik, hogy én a szöveget nézegettem egy ideje, és láttam is néhány előadást, általában egy olyanok az előadások, hogy egy hajón, vagy egy tutajon játszódik a nyílt tengeren, a szereplők feltehetőleg tengerészek, lehetnek testvérek, apa és fiú, de én ezt nem igazán éreztem, tehát úgy kóstolgattam a szöveget, de nem tudtam, hogyan fogjak hozzá. És hát sajnos a feleségem korai és drámai eltávozása, hiszen 3,5 év rendkívül méltósággal és fegyelemmel és reménnyel viselt szenvedés után 53 évesen távozott, most már közel 1,5 éve, és akkor megvilágosodott hirtelen, mert közben olvastam interjút is Jonfosséval, aki azt nyilatkozta, hogy írni annyi, mint imádkozni. És valóban ez a szöveg, ha olvassuk, ugye nincs összpontozás, olyan, mint egy nagy szabad vers, olyan is, mint egy liturgia. Tehát gyakorlatilag még a szereplők sincsenek megnevezve, az egyik, a másik, és nincsen benne semmiféle szerzői színpadra vonatkozó utasítás. És akkor úgy megvilágosodott bennem, hogy ugye nagyon sok az elmúlt, tehát a 23-as év vége felé és 24-es év elején nagyon sok kórházban fordultam meg, sőt, ott is aludtam. Vannak olyan kórházak, amelyek elképesztően rossz állapotban vannak Romániában, olyan is van, ami lehet, hogy egy ilyen afrikai vagy első világháborús állapotokat idéz, viszont ebben a borzasztóan szerencsétlen, rosszul felszerelt kórházban rendkívül jó orvosok vannak, és rendkívül együttérző, szeretetreméltó és gondos asszisztensnők, nővérek. És ennek a keveréke, ugye a küzdelem az életért, illetve az egyre nagyobb remény vagy bizalom abban, hogy van feltámadás. Mert tulajdonképpen ez valahol erről szól, hogy a szeretteink végül is egyrészt velünk maradnak, bár a hiány az nagyon erős és fájdalmas, de a igazság szerint még megerősít bennünk.

0: erős a szöveg, de én pontosan ezekből a nővérekből próbáltam összehozni egy olyan kórust, egy angyali kart, hiszen ezek a nővérek részben angyalok is. Nem egyforma, másképp fogja fel az ember, és szubjektív egyik kórházból a másikba. Vannak persze kegyetlenebb, antipatikusabb, kevésbé odafigyelő, unott, mindenféle emberi jellem található azok között is, de ugyanakkor angyalok, akik átsegítik. Akik emlékszem egy olyan nővérre, aki nagyon kedvelte a feleségemet, és aki megnyugtatott, hogy ő az utolsó pillanatig küzdött a szervezete is, hiszen az utolsó előtti nap nagyon alacsonyra ment le a vérnyomása, alig volt, és másnap reggelre megint visszatért, pedig már. Na, tehát gyakorlatilag ez a kórus, és itt találkoztam először Boros Csabával, még nem dolgoztam együtt, az elmúlt másfél évben több olyan zeneszerzővel, díszlettervezővel, jelmeztervezővel dolgoztam, akivel először dolgozom. Ez is, azt hiszem, hogy ez sem véletlen. És Boros Csaba nagyon örült annak, hiszen éppen a szakrális zenével foglalkozik, és négy gyönyörű kantátát szerzett, és a zene is liturgikus, szakrális zene, és valamilyen módon felszabadító is. Tehát ez egy nagyon intenzív folyamat volt. Bocskai Gyopárral is először dolgozom, mint rendező társulatunknak a tagja, és tavaly egy nagyon szép látványvilágot tervezett egy gyerek előadáshoz, a Fülemüle, Andersen nyomán készült, nagyon szép díszletet és jelmezeket is készített hozzá, és teljesen megbíztam benne, hogy érti, amiről. Tehát amikor bejött ez a kórház, mint tér, mert mindenféle más verzión is gondolkoztunk régebb, de addig nem fogtam hozzá, amíg hát nem következett be ez a szomorú esemény.
1: Nem volt ez egy kicsit, hát hogy mondjam, tudathasadásos állapot, hogy ezzel a témával foglalkozik alkotóként, és hát ugye közben azért nyilván személyesen is érintettsége van ebben a történetben, tehát mennyire lehetett ezt kezelni, ha lehet ezt jól kezelni?
0: Elég sok Beckettet és Ionescót rendeztem, és közvetlenül ezelőtt, az előadás előtt rendeztem egy operát, Mozartnak az utolsó operáját, a Titus kegyelmét, ami ugyancsak a megbocsátásról, és hát meg a végső dolgoknak az elfogadásáról szól, ugyanúgy, mint a játszma vége Beckett esetében, és Ionescóval a Légben járó című darabot rendeztem, amit nagyon ritkán vesznek elő. Tehát gyakorlatilag rokonítható olyan értelemben, hogy a Beckett az, aki az utolsó nagy drámaíró, aki a megváltásról ír. És az az érzésem, hogy Fosse valamilyen fokon folytatja ezt a vonalat. Megtaláltam benne ezt a szöveget, és valahogy őszinte, becsületes, egyenes, amikor ő azt feszegeti, hogy nincsenek könnyű utak az életben, és hogy hát fel kell fognunk azt is, hogy ugye Pilinszkitől megkérdezték azt, hogy miben reménykedik, és azt válaszolta, hogy remélem, hogy sikerül meghalnom, mert eddig még mindig mindenkinek sikerült ez. Na de az ez nem is véletlen, nem vicc, hanem az, hogy készen vagyunk-e, és hogy elfogadjuk-e azt, hogy van egy fölöttünk, van egy más, egy nagyobb, egy isteni akarat, aminek az értelmét nem biztos, hogy meg tudjuk még az életünkben, de azt hiszem, hogy valahol értelmet nyer.

0: minden, amit mi nem tudunk esetleg észre felfogni, és érzelmileg nehezen tudunk elfogadni. Tehát igen, én azt nehéz lelki gyakorlat volt, ez igaz, de egy szükséges lelki gyakorlat volt, úgy érzem, megosztani ezt, már csak azért is, mert olyan személyről van szó, akit nagyon sokan szerettek, nagyon sokaknak volt, hát sok hatás az, mert még az utolsó pillanatig sem tudták, mert nem beszélt a betegségéről, és azt hiszem, hogy a társulat közül többen voltak közeli viszonyban vele, és megértették ezt, és valahogy így egy picit olyan is volt, mint egy közös imádság vagy megemlékezés, ami engem is valamilyen módon segített, nem tette könnyebbé, mert nem is az a cél, csak azt mondom, hogy valahogy folyamatosabbá tette az emlékezést.
1: Azt gondolom, hogy nem véletlen, hát ön azért ugye költőként is ismert, hogy éppen egy költői szöveghez folyamodott, mert tulajdonképpen ugye ez egy költői szöveg, ahogy mondta is.
0: Hát igen, ez egy nehéz színpadon ezt a szöveget a maga intenzitásában megőrizni. Mert szinte olyan, hogy mint amikor valaki beleveti magát az ismeretlenbe, és onnan jönnek, és közben megteremtődik a zeneisége, ami engem nagyon megragad mindig azokban a művekben, amiket említettem is, Ionesco, Beckett, hogy zenei struktúrájú. Itt nagyon sok a repetitív, a visszatérő motivum, akár egy-egy rövid mondat, akár egy-egy motivum formájában, és valahogy a pontosság és a remény azok ilyen összefüggő dolgok, hiszen az irodalomban is az a fontos, hogy mondataink pontosságát és tisztaságát őrizzük meg, vagy figyeljünk arra. Ezért nyitott mű nem annyira zárt, mint Beckett, vagy Beckett azért mindenképpen színpadi akciókba és képekben, helyzetekben gondolkodik, míg ez egy teljesen más szabad vers, de tárgyában, témájában mindenképpen rokon. Tehát egy olyan, mintha egy kicsit a másik oldala lenne a játszma vége, vagy a Godóra várva, vagy az azok a szép napoknak. Mindenképpen azt hiszem, hogy Fosszét is befolyásolta Beckett, és örülök annak, hogy hosszú szünet után van egy szerző, aki nagyon fontos témával, a létezés misztériumával és a megváltás reményével foglalkozik.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tompa Gáborral, a Kolozsvári Színház igazgatójával, főrendezőjével. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió művész bejáróját hallják. Mai adásunkban Tompa Gábor kolozsvári rendezővel beszélgetünk, akinek előadása nyerte a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A Jon Fosse Én vagyok a szél című művét feldolgozó, megrázóan személyes produkciót az alkotó 2024-ben elhunyt felesége emlékének ajánlotta.
1: És ha már versekről beszélünk, a megverses formáról, önnek mennyire volt gyakori az a pályafutásában, hogy hasonló típusú szöveggel foglalkozott, tehát hogy ami nem kimondottan drámai, mondjuk így, vagy nem színpadi szövegnek, vagy nem olyan módon a színpadi szövegnek volt számva, mint egy színdarab, hanem egyszerűen csak egy ilyen fantázia, mondjuk így.
2: Nem volt annyira gyakori, sőt, én inkább a feszes struktúrájú, erős formai világú darabokhoz vonzottam. Nagyon sok Shakespeare, de Shakespeare is egy nyitott mű, hát hogyha Hamletet tekintjük csupán, az Arany János fordításában az egyik legnagyobb magyar vers is egyben. De Molière-t, sok klasszikust vittem színre, és az abszurd darabokat, Bulgakov, Ionesco, Gombrowicz, Beckett, Rozsek, Camus, és kevesebb olyan versszerű szöveget próbáltam. Igaz, hogy nemrég volt egy koprodukció, Prometheus 22, ami egy szlovén, román, magyar, angol nyelven, négy nyelven játszott előadás volt, ahol a Prometheus Aeschylos szövegét Beckett Katasztrófa című rövid darabjával vegyítettem, egymásra helyeztem. Vagy volt olyan, ami nem kimondottan drámának íródott, hiszen egyik előadásban a Caragiale egyik rövid darabját valódi titkos szolgálati jelentésekkel kevertem, ez volt a Leonida Jam Session nevű jammet, azt úgy kell érteni, mint a lekvárt, ugye ebben az esetben, de kevés, még Viske Andrásnak is voltak olyan szövegei, amelyek nem kimondottan drámaiak, mint például az Alkoholisták, ami valós történetre alapszik, és azt hiszem, hogy sikerült megtalálni azt a formavilágot, azt a színpadi formát, ami drámaivá tette, de kevesebb ilyen szöveggel foglalkoztam igazság szerint, mert verset olvasok elsősorban, nagyon sokat meg írok is, úgyhogy a színpadi költészet az egy másik dolog, de az lehetséges nagyon is teatrális, drámai szövegek esetében is, mert amikor az ember az egyedi világot megteremti a színpadon, akkor abból igazság szerint nem hiányozhat a költészet. Nagyon vannak olyan antipoétikus darabok is, amelyeknek a világa olyan kegyetlen, kemény, hogy nem igazán. De egy jó előadásban, én most gondolok például egy ilyen Spiró csirkefejére, ami nem egy költői szöveg, ami nagyon is valós, méghozzá meghatározható, hogy milyen város, milyen kerületének a nyelvezete, ugye? De egy jó előadásban, hogy az történt, akár a Katona József, akár a mi színházunkban előadott csirkefejben, vannak benne költői pillanatok. Hát így van, költészet nélkül eléggé földhöz ragadtak lennénk.
1: Most nemrégiben megjelent egy verses kötete is, ugye, hogyha ha jól emlékszem így a cikkekre. Ezek újabb költemények, vagy korábbiból is válogatott bele, vagy ehhez az élményhez kapcsolódik, vagy esetleg más szempontok alapján állt össze ez a kötet?
2: Ez a kötet 2024-ben, tehát a tavaly év végén jelent meg a Bukártnál, és Hamlet homloka a címe. És igen, valahogy ezek az elmúlt események közrejátszottak. Az előző könyvem, ami a Kaligramnál jelent meg 2020-ban, és ami Van még könyvtár Amerikában címet viseli, az inkább a progresszív, abszurd ideológiák előretörése, a politikai korrektség abszurditása, és azok, amiket én Amerikában egyetemi tanárként tapasztaltam, ezt a lefele, ezt a szétesését a kompetenciának, a meritokráciának, az ideológikum előretörése és dominanciája a művészeti életben, ami egy sajnálatos tény, mert a minőség rovására megy. Egy kicsit annak annak az indulatossága volt benne, sok szonett és kötött formájú versben, és ezt mint egy folytatva kezdtem el a Hamlet homloka című kötetet, ami az utolsónak ez a címe, ezt a címet viseli, de aztán beleszólt, úgyhogy fele más a kötet, egyik része még a közéleti versek, és pontosan a mi társadalmunk szélsőséges megosztottságáról, vagy annak a fájdalmáról is szól. Aztán több olyan szeretett barát, rokon távozott az elmúlt, a két kötet közötti időszakban. Édesanyám meghalt, Kovács András Ferenc, nagyszerű költő, Kossuth Díjas költőbarátom, akivel két könyvet is írtunk együtt, Georges Banu, román származású francia színház kritikus és eszéíró, aki kiváló barátja volt a színházunknak is, a fesztiválunknak is. Ő is eltávozott utolsó 5 napjában, még ott voltunk nála Párizsban, és aztán a feleségem. Tehát, hogy ez sűrítve igazság szerint egy kicsit egy omásszerűség, és azért Hamlet homlok, mert két dolog volt fontos számomra. Hamlet mind a két fejezetben, vagy a kötet két ciklusában jelen van. Egyrészt, mint igazságkereső, aki szenvedélyesen keresi a tényekre alapuló igazságot, és csak akkor cselekszik, amikor megbizonyosodik valamiről, tehát ő felfedezi, hogy a színház képes kideríteni az igazságot, tehát hogy az egyetlen eszköz számára, és leleplezni a gyilkosságot, a zsarnokságot, és a második, hogy ő is egy gyászoló ember, hiszen neki megölték az édesapját, vagy meghalt, megölték, az később kiderül, tehát ebből a szempontból kötődöm meg, hát 4 Hamlet előadást rendeztem életemre, Kolozsváron 2-t, egyet 87-ben, amit betiltottak többször is. 87-ben egy nagyon hosszú 4,5 órás előadás volt, szinte a teljes szöveggel, és most egy 2,5 órás előadás, ami már 4 éve műsoron van, és amiben Vecsei H. Miklós játssza a főszerepet, illetve a kettő között rendeztem egyet Krajován, a Román Nemzeti Színházban, amit egy nagyszerű, azóta elhunyt román színésszel játszottam, és aminek egy kicsit tovább gondolása volt az első kolozsvárinak, és ott is Hamlet mint rendező jelent meg, tehát ilyen értelemben is kötődöm Hamlethez, hogy Hamlet egy rendező, aki megrendezi azt az előadást, amiből egy egész ország megtudja, hogy mi is történt valójában. És aztán a Krajova és a újabb kolozsvári között pedig volt egy glasgowi előadás, amit 1994-ben rendeztem, amelyben az egy kis térben volt, egy fekete dobozban, 17 színésszel, 4 Hamlet volt, 3 férfi és egy nő, nem volt díszlet, nagyon sok hangszeren játsztak, és az előadás a lenni vagy nem lenni monológgal fejeződött, de amit a nő Hamlet mond el, és az pontosan akkor volt, ez a bemutató pontosan 2 nappal azelőtt volt, hogy népszavazást tartottak arról, hogy Skócia kilépjene a Nagy-Britanniából, vagy az Egyesült Királyságból. Ez a referendum, ez a kudarcba fulladt, de óriási tétje volt, óriási hatása volt ennek a lenni vagy nem lenni monológnak, ami ugyanakkor elhangzott, amikor a kolozsvári Magyar Színháznak távoznia kellett a Hunyadi téri Fellner és Helmer féle épületből, ez benne van a Janovics című előadásunkban, és ott is a lenni-lenni kiabálták a nézők, ergo végül is lenni kötelességünk, meghalni pedig elkerülhetetlen.
1: Most egyébként mivel foglalkozik? Van-e olyan darab téma, ami különösképpen izgatja, vagy amit már esetleg próbál is?
2: Én most lemondtam két munkámat, egy debrecenit és egy bukarestit, mert úgy éreztem, hogy egy picit fel kell töltődnöm, és lelkileg egy kicsit ki kell egyensúlyoznom magam. De most egy nagyon nehéz évad között, de sok opera projekt vár rám többek között. Most jöttem Glyndebourneból, Londonból, ahol megnéztem egy Handel Lélek című nagyszerű produkciót, a Barry Kosky rendezésében. Jövőre Salzburgba és a Glyndebourne-ra közösen tervezünk egy leadást, ott megrendezném a Kurtágnak a Játszma vége című operáját, amit már színházban rendeztem. De az ősszel a Nemzeti Színházban kezdek, Ionesco a Király halódik című, vagy Haldoklik a Király című abszurd drámáját, és két másik opera rendezés is vár rám, a Falstaff, amit a Kooperával együtt csinálunk, több magyar opera közreműködésével. Akkor van egy bukaresti rendezésem opera, az a Tannhäuser, majd Melbourneben Sosztakovics Lady Macbethjét fogom megismételni, amit a Szlovén Nemzeti Operában már megrendeztem 2016-ban, illetve színházi munkák közül Kolozsváron szeretnék egy előadást csinálni Teréz anyáról, egy kicsit folytatása lenne ennek az Én vagyok a szélnek, kiinduló pontként a Viski Andrásnak a Teréz című egy felvonásos darabját fogjuk elővenni. Van egy tervem megcsinálni a Sirályt a Hamlet díszletében. Nem könnyű egyeztetni, mert Vecsei H. Miklós most tagja a Nemzetinek, meg különböző más filmekben, projektekben dolgozik, úgyhogy meg szeretnék feleltetni néhány szereplőt a Hamletből, és a Hamlet egérfogó jelenete hasonlítani fog Trepjovnak a színházi előadásához. Nem tudom, hogy tudom egyeztetni még. Az Szatmár Németiben fogok rendezni először életemben, még nem tudjuk, még el kell dönteni hamarosan, hogy mit. Portóban Ivanovot rendezek, tehát ez van körülbelül másfél-két évre való terv, és remélem, hogy bírni fogom lelkileg, fizikailag is, de lelkileg, mert ez így most megint összegyűlt. Az elmúlt néhány évem ilyen volt, sőt, nagyon sok évem, miután letettem a tanítást a San Diego-i egyetemen, mert ott 15 évig tanítottam, utána megint így összegyűltek a rendezések, ami nem baj, valahogy időt kell szakítanom másra. Egyszerűen csak gyönyörködni a teremtés csodáiban, és izgulni, hogy azért hosszú távon mégiscsak a béke fog felülkerekedni a háborún. Pedig annyi háború van most, hogy nagyon félő, hogy ez a világ összeomolhat könnyen.
0: Kedves hallgatóink, Önök a művészbejárót hallották, amelyben ma Tompa Gáborral, a Kolozsvári Színház igazgatójával, főrendezőjével beszélgettünk. Abból az apropóból, hogy Jon Fosse Én vagyok a szél című művét feldolgozó előadása nyerte a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. Ezzel a műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Ungvári Juditot hallották.

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban megismételtük azt a beszélgetést, amit tavaly a Kisvárdai Fesztiválon készítettünk Tompa Gáborral az Én vagyok a szél című előadása előtt, amely a tavalyi fesztivál legjobb előadása lett. Tompa Gábort a Román Színházi Szövetség 2026 májusában rendezői életműdíjjal tüntette ki. A művészbejáró legközelebb 2 hét múlva jelentkezik a Magyar Katolikus Rádióban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Kedves hallgatóink, Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét a Budapesti Fesztivál zenekar adja elő Fischer Iván vezényletével.

0: Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét hallották, előadta a Budapesti Fesztivál zenekar, vezényelt Fischer Iván.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Brüsszelben tartottak ma gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke, volt magyar miniszterelnök a tájékoztatója elején elmondta, hogy holnap a Patrióták politikai családja egy csúcs találkozót tart. Megjegyezte, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. Meggyőződése, hogy ez az előretörés csak akkor lenne megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni, ám úgy látja, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni. Példaként említette az ukrajnai háború, a migráció vagy a versenyképesség ügyét. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas, hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jó magam nem tudtam arról, és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban, Zsolti bácsi vezeték nevéről tette hozzá. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem fognak bizalmat szavazni az Adrian Vesta miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán az RMDS frakciók együttesülését követően. A határozat értelmében az RMDS törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy Adrian Vestának nem kellene elfogadnia a szélsőjobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. Az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény térségében az M3-as autópálya felé egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott, a 17-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak, az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalom több kilométer hosszan torlódik. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, mindkét irányban torlódásra készüljenek. Végül az időjárásról. Délután a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti-keleti harmadban, valamint a nyugati és a déli határvidéken számíthatunk. Másutt kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
1: 2026. június 17-e szerda van, 17 óra 5 perc. A kerengő következik.

0: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
1: Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendák és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan, amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette el ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
0: Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
1: Több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt. Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jóvoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő, mint pogány pap, ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
0: Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
1: És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsúlyossá válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzel vassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztényüldözést, Diokleciánus pedig keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a Római Birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybrios nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába, a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő, főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad embere, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
0: A sértett férfi bíróság elé hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bátran kereszténynek vallotta magát.
1: És ez a mozzanat a Margit középkori ábrázolásaiban és az attribútuma formájában testet is ölt, ezt majd később fogunk róla beszélni, de valóban egy toronyba, gyakorlatilag börtönbe zárták, toronyba zárták őt, hát itt olyan kihívásoknak vetették alá, amelyektől azt várták, hogy a lány megtagadja a hitét, a keresztény hitét. A legenda szerint egyébként, miután megkínozták és tömlöcbe zárt, először az ördög sárkány képében jelent meg Margit előtt, és a legenda úgy szól, hogy gyakorlatilag le is nyelte Margitot, aki pedig föltartva a keresztjét gyakorlatilag így kiszakította a sárkánynak a torkát, és így menekült meg tőle. Ezért is van az, hogy a középkori ábrázolásokban, amikor nem Szent Margit legendáját ábrázolják, hanem csupán egy imágó formájában álló alakban általában, akkor az attribútuma, tehát az a szimbólum, amit általában a kezében tart kisméretben, és ami alapján ő azonosítható ezeken a festményeken vagy faragványokon, az vagy egy torony, tehát ahova bezárták, vagy egy kis sárkány. Egyébként majd erre fogunk példát is mutatni. Tehát ez volt lényegében a tömlöcbe vetett Margitnak az első ilyen megpróbáltatása, de aztán az ördög más formában is megjelent előtte, illetve amikor továbbra sem volt hajlandó megtagadni a hitét, akkor mindenféle kínzásoknak, tűz-víz próbáknak vetették alá, különböző módokon kínozták meg, és tehát mivel ezeket is kiállta, és nem tagadta meg a hitét, és attól tartottak, hogy ezáltal a többi rab szemében is ez majd ragadós példa lesz, tehát hogy tulajdonképpen a kereszténység erejét ezáltal mások is felismerik és átveszik, ezért döntöttek amellett, hogy lefejezik Margitot, tehát így hunyt ő vértanú halált mindössze 15 évesen.
0: Kérem, mondja el, ecsetelje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen?
1: Egy középkori falkép máslatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a máslata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják, tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében, és a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsó ruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
0: A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
1: Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobboldali nő alak, tehát a Margita láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióra ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
0: Színesebb
1: egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben inkább a másolatnak a számlájára írandó, de még a másolat egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesek nem egy idősek a freskóval, tehát nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
0: Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
1: Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorra foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el, tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a Zsigmond-kori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
0: Egy másik fali kép is fekszik előttünk. Mire utal a stíl?

0: freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
1: A művész ismert?
0: Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyt is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a Süvetei Rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal. Elsősorban Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példanélküli.
1: Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő fali képmásolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
0: Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes források szerint július 13, más források szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hamvait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Montefiascone-be kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit, talán nem említettük még, hogy a várandós anyáknak, illetve a 14 segítő szent egyike, tehát fontos szentet tisztel benne a katolikus egyház.
1: Nézzük a harmadik tablót, ami előttünk fekszik, fali képmásolatot.
0: Egy harmadik helyszínen vagyunk Bögözben, tehát Erdélyben, udvarhelyszék. Igen, és itt a Süveteihez hasonlóan nem egyéni ábrázolással jelenik meg Szent Margit, hanem megint csak egy narratív ábrázolás formájában a legendáját festették meg. Párhuzamosság egyébként a másik jelenettel itt is felmerül, hiszen azt látjuk, hogy három sávban jelenik meg a freskó, itt ezen az ábrázolt falon. Alul ugye egy utolsó ítélet jelenetet láthatunk, itt Krisztus is feltűnik a mandorlában, mellette az apostolokkal, angyalokkal, harsonás angyalokkal, fölötte jelenik meg a Szent Margit legendának a freskó ciklusa, és legfelől pedig egy ilyen lovas jelenetet, egy ilyen kavalkádot látunk, ez pedig egy Szent László legenda. Itt az látjuk, ahogy a Kun elrabolja a leányt, és László pedig a nyomába ered. Tehát tulajdonképpen ugyanaz az eset, mint Süvetén, hogy másmilyen narratív ábrázolásokkal állította a festő párhuzamba Margit életét, és ugyanúgy, ahogy a Passiónál a Szent László legenda is tulajdonképpen az áldozatról és a hit megvallásáról szól, tehát ezeket a különböző narratívákat szerették a középkorban a mesterek párhuzamba állítani.
1: Angyalokat is látunk harsonákkal.
0: Ez az alatta levő utolsó ítéletnek a része így van, és alatta pedig ugye az üdvözültek és a kárhozottaknak az

0: alakjai is feltűnnek. Egyébként tehát a Szent Margit legenda ábrázolásából itt azért sokkal több minden kivehető, mint az előbb a süvetei példa esetében, tehát itt azért a különböző kínzási jelenetek is megélnek, ahol például ostorral csapkodják Margitot, a kínzóit, az látszik, hogy a teste is sebes egyébként, illetve itt maga a prefektus Olybrios is feltűnik, ahogy elé vonszolják Margitot, ő itt egy trónon ül a férfi, tehát itt azért sokkal több minden, illetve az Antiókiába való megérkezése is megjelenik, tehát ez is elég töredékes falkép, ahogy a másolat dokumentálja, de azért jóval kevésbé töredékes, mint a süvetei, tehát a Margit legendából ez alapján egy picit többet megtudunk.
1: Ennek a faliképnek a mestere, készítője ismert?
0: A falképnek nem, tehát ezt nem is nagyon tudjuk kötni máshoz, viszont megint csak az a helyzet, hogy a másolat készítője az ismert, és ezt Huszka József fölkészítette, ezt az akvarell technikával készült másolat egyébként.
1: 1898-ban.
0: Így van, ekkor készült a másolat, amiről azt látjuk, hogy nagyon-nagyon aprólékos, tehát itt a hiányok, a különböző töredezettségek, repedések is dokumentálva vannak a falkép másolaton, úgy, ahogy a készítő akkor a falképen látta. Akvarell technikával készült tehát ez a másolat, az akvarell alól pedig nagyon sok helyen akár a ceruza is kibukik, tehát nagyon, nagyon szép és részletgazdag másolatról van szó. Tehát ez, mivel sokkal lazább festékről van szó az akvarell esetében, ezért nagyon sokszor az alárajzok azok megmutatkoznak. Egyébként Huszka József nem bízott semmit a véletlenre, mert ebből az 1898-as dokumentálásából ugye nem csak ezek az akvarell másolatok maradtak meg, hanem például fényképeket is készített. Például egy-egyes léptékű pausz másolatokat is készített az egyes jelenetekről, úgyhogy igencsak alaposan és gondosan örökítette meg ezt a falképet, leírások maradtak fel róla, megpróbálta datálni, különböző mesterekhez kötni a különböző sávoknak az ábrázolásait, a festésnek a technikáját is vizsgálta, és leírásokat.
1: Tehát különböző stílusokhoz kötni?
0: Különböző korszakokhoz kötni. Egyébként ebben valószínűleg nem volt igaza, tehát ez a három sáv, amit említettem, az utolsó ítélet, a Szent Margit legenda és a Szent László legenda, ezek egyszerre készültek, és egy műhely által, nincs okunk az ellenkezőjét gondolni. Huszka nyilván egy másik állapotban látta, meg azokban a korabeli viszonyok között más körülmények között tudta vizsgálni, tehát emiatt ezt a különböző datálást tartotta valószínűleg, de ez vélhetően nem így van, tehát ezek a sávok egy időben készültek.
1: Érdekes alakokat látunk a kép szélén, bal alsó szélén.
0: Igen, ez az utolsó ítéletnek a része. Legelől Szent Mihály arkangyalt a keresztes zászlóval látjuk.
1: A nagyságrendűvel magasabb a többieknél.
0: Magasabb is, mögötte pedig hát leginkább ilyen püspök figurákat láthatunk a fejfedő, a tiara alapján, és tulajdonképpen a mögötte sorakozó és egy ilyen vár kapuból kilépő világi figuráknak a mérete pedig egyre csökken.
1: Milyen módon találtak a freskóra?
0: 1898 májusában vagyunk, amikor egy Csehéli Adolf nevű székelyudvarhelyi tanár adott hírt a Műemlékek Országos Bizottságának arról, hogy a bögözi templomban, amelyet ekkor egyébként felújítottak, a felújítási munkák során előbukkantak ennek a falképnek a részletei, tehát tulajdonképpen ez véletlenül került elő, és ekkor küldte a Műemlékek Országos Bizottsága Huszka Józsefet a helyszínre, amint említettük, ezeket a munkálatokat ő elvégezte, tehát dokumentálta a helyszínen a falképet, viszont pontosan érezte azt a közhangulatot, hogy a református templomról van szó, hogy szerették volna visszameszelni. Tehát a felújítás részeként egy fehér falas templom belsőt képzeltek el, és ezeket a falképeket pedig visszameszelni szerették volna. Huszka ekkor egyébként tett lépéseket afele a Műemlékek Országos Bizottságával együtt, hogy ez ne így történjen, tehát lehetőség nyíljon a teljes ciklust kibontani és bemutatni, de erre ekkor még nem került sor, tehát tulajdonképpen itt a század végén ugye visszameszelték ezeket a falképeket. Az újbóli részleges feltárásukra 1930-ban került sor, de ez ekkor sem volt még egy teljes feltárás, és a teljes feltárás csak 2010-ben került aztán sor, és ekkor restaurálták is a falképeket.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét. Így a tanév vége közeletével az lenne talán a leghasznosabb a kedves rádióhallgatóknak, ha folytatnánk a június 2-án az üzenőfüzetben elhangzott beszélgetésünket az oktatás és a nevelés kapcsolatáról.
2: Ez egy régi kérdés. Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki. Azt gondolom, hogy hosszú távon a nevelés a legfontosabb. Természetesen nagyon fontosak a tudáselemek, és nagyon fontosak a kompetenciák is, amiket valaki elsajátít az iskolában. De igazán a nevelés az, amelyik azokban az emberi kérdésekben, emberi helyzetekben segíteni tudja, ami az élete során fölmerül, az együttműködni tudjon, az, hogy legyen benne egy megküzdési képesség, egy teherbíró képesség, az, hogy legyen benne esetleg egy olyan átadásra való hajlam, hiszen az életünk számos területén, akár családban, akár bármilyen közösségben erre szükség van. És ez az, amit nem lehet pótolni a 21. század modern eszközeivel. Mert pusztán oktató programokat, azokat azt gondolom viszonylag könnyen lehet írni, és ha valaki éppen motivált azoknak a felhasználásában, akkor jól használhatók is ezek itt. Persze lehet az iskolai tananyagot is oktatóprogramokban közé tenni, meg elvégezni. A kérdés, hogy motiválva van-e valaki, hogy elvégezze. Egy vizsgafölkészítésre, amit az ember szeretne megszerezni, arra már jók ezek a programok. De a nevelés azt gondolom, hogy az egy pótolhatatlan eleme, fontos funkciója az iskolának, és a legfontosabb az, hogy egy diák, aki a családi környezetből kikerül, az iskolán keresztül esik át a szocializáción, és aztán jó esetben válik a társadalomnak hasznos integráns tagjává. Ilyen módon a nevelés és nagyon fontos elem. Sokszor kevesebb figyelem jut rá, hiszen alapvetően a tanárképzésben a szaktárgyi ismeretek dominálnak, meg pedagógia-pszichológiai módszertani ismeretek. Ugye önmagában a nevelés, hogy ebben mit és hogyan érdemes tenni, talán kevésbé hangsúlyos, hogy azt gondolom, etéren bőven van még lehetőség. És egy ilyen gimnáziumban, mint amit én is vezetek, nagyon sok okos, nagyon sok értelmes, jó családokból származó gyerekek vannak. Különösen is fontos dolog, hogy a szakmai ismeretek, melyeket innen-onnan megszereznek, ha az iskolában kevésbé, akkor külön óráról, vagy utazás közben családdal, bárhogyan, de az, hogy a szó legszebb értelmében embert faragjunk egy diákból, az az iskolának az elsődleges dolga.
1: Azt gondolom, hogy igazgató úr szerencsés ember, hogy éppen történelmet tanít, ugye történelem földrajz szakos, és a történelemben nagyon sok példát lehet felmutatni a gyerekek számára.
2: A történelemnek valóban az egyik fontos feladata az, hogy a diákokat korábbi korok, korábbi emberi teljesítmények, korábbi személyes történetek felvillantásával nevelje, alakítsa. Ugye azt szoktuk alapvetően mondani, hogy az egyik feladata az állampolgári praxis kialakítása, hiszen történelmből tanulunk olyan történeteket, olyan intézményrendszereket, amelyek között ma is élünk, és egy állampolgár el tud igazodni. Aztán nagyon fontos feladat a jelenértésnek az elősegítése, hiszen minden, ami minket ma körülvesz, az valamilyen történelmi folyamatnak az eredménye, és sokkal könnyebb megint csak elhelyezni magunkat a mai világban, ha ismerjük annak a fejlődését, oksági részét. De nagyon fontos eleme az identitásképzés, hiszen ha föltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi, akkor annak az egyik eleme, hogy milyen nyelven beszélünk, hol lakunk, milyen foglalkozásunk, stb. De az, hogy melyik nemzethez tartozunk, és mi a mi történetünk. Mi azok vagyunk, ami a mi történetünk. Ha egy önéletrajzot az ember bead valahová, akkor az tulajdonképpen semmi más, mint az ő saját története. Ezzel tudja elmondani, hogy ő kicsoda. És hát ezt pedig pszichológiai vizsgálatok is bizonyítják, hogy az, aki a családjának a történetét jól ismeri, vagy legalábbis valamilyen módon vannak információi a felmenőiről, az stabilabban tud állni a világban, jobban meg tudja állni a helyét, mint az, akinek ezzel kapcsolatban nincsenek információi. Ezt nem csak a családra, hanem az egész történelemre is érthetjük. Az egyik kedvenc párhuzamom, hogy az életet hasonlíthatjuk egy falmászáshoz is, és a falmászásban akkor vagyunk stabil helyzetben, ha minél több végtagunk támaszkodik valahol. Ilyen az identitás és a nemzeti identitás, hogy el tudom magamat helyezni valahová, és tudok ahhoz kötődni. És ez azt gondolom, hogy a történelemnek nyilván más tárgyak mellett, akár az irodalom, akár a nyelvtan, akár akár a földrajz, vagy a művészetek mellett nagyon fontos és kiemelt szerepe van. Magyarországon ráadásul hagyományosan nagy a történelmi érdeklődés, akár más nyugati országokkal összehasonlítva is. Mi nálunk akár még hétköznapi beszélgetési témaként is elő tud kerülni a történelem. Azt gondolom, ez egy fontos dolog, ez fontos meg is őrizni, és a társadalomnak ezáltal megadni azokat a közös történeteket, közös vonatkoztatási pontokat, amire érdemes odafigyelni. Pont most voltam egy diákcsoporttal Nándorfehérváron, és ott mondtam is neki, hogy a gyerekek, a Hunyadi János, meg Kapisztrán, ezek olyan közös történetek, amikre jó, ha minden magyar embernek megdobban a szíve, mert valamit mond neki, valamit üzen neki, a hősi kitartás, az erőfeszítés, áldozatvállalás, a közösségért, hazáért. És hát ezeket a történeteket, ezeket fontos a történelemtanítás átadni. Persze sokfajta módszertani, meg szakmai elképzelés van, hogy milyen módon kell a történetet tanítani, de azt gondolom, ezek a narrativitás, tehát a történeteknek az elmesélés, minél több történetet látunk, annál komplexebb tud lenni a képünk, annál jobban tudnak finomodni a fogalmaink, hogyha csak egyfajta jelenséget, egyfajta történetből ismerek meg, az nem feltétlenül elég, de minél többet látunk, annál jobb. Ez az embernek stabilitást, identitást, fogódzópontot ad, és ez nagyon fontos elem a történelemnek, ezért szerintem a kompetencia fejlesztés mellett nagyon fontos a tartalom is, az, hogy mit tanítunk, és meg kell lennie az alapvető, úgy szoktuk mondani kollégákkal, hogy a kulturális kódnak. Tehát az, hogy a magyar történet, a magyar társadalmat, a magyar közbeszéd kulturális kódját, azt igenis át kell adni a történelemtanításnak, hogy ezt a diákok érteni tudják, használni tudják, és ebbe tudjanak beleilleszkedni.
1: Örömmel hallgatom igazgató urat. Most, hogy itt a módszertani kérdésekről és a kirándulásról beszélt, szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének honlapját, ahol fantasztikus anyagok és filmek láthatók egy-egy korszakról. Miért fontos, hogy egy diák több oldalról közelítse meg az akkori eseményeket?
2: Pszichológusok meg agykutatók bizonyítják, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, az hosszabb távon elraktározódjon a tudatunkban, memóriánkban, fejünkben, ahhoz nagyon nagy segítség, hogyha valamilyen érzelmi reakció kötődik. Ennek talán az egyik legerősebb lehetőség egy helyszíni látogatás. De egy film is ugyanezt a célt szolgálja. Egy dolog, amikor az ember szépen persze oksági módon levezeti, hogyan történtek az események, miből mi következett, mik voltak az erőviszonyok, stb., de ez pusztán csak logika, racionalitás. Ha ehhez valamilyen érzelmi többlet is társul, akár egy filmben megnézünk és azonosulni tudunk a főszereplővel, az rögtön egy olyan kontextusba helyezi, ahol jobban tud kapcsolódni a diák. Tehát ez a nagyon fontos szerepe, és a helyszíni látogatásnak szintén, hát ugyanott jár helyben ez az úgynevezett autentikus tudás, tehát hogy nem csak egy tanórán kivetítjük egy elméleti problémaként, ott az a kő, az a pont, ahol történt, ott az emlékhelye, sokkal inkább élő az a dolog, hogy ez tényleg egy megtörtént esemény, hiszen itt járok a helyén, a romjai között itt járok, a maradványainál annak a valaminek. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. A filmekből egész sok mindent föl lehet építeni. Most legutóbb ugye a Hunyadi sorozat, ha már Nándorfehérvár, ott mindenkinek lesz egy képe arról, egyfajta érzelmi viszonyuláshoz. Tetszik, nem tetszik, ezt persze eldönteti, de mégiscsak, hogy a Hunyadi, és akkor a látogatásokhoz, meg kirándulásokhoz, ugye még ott a közösségi jelleg is, tehát nem elég, hogy egy kimozdulás a tanteremből, hanem ezt közösségben teszik. Lehet ott feladatokat is adni nekik, amit együtt csinálnak meg, egy közös élmény, egy külső területen, kimozdulva a megszokott zónából, mondhatnám a komfortzónából kimozdulva, úgyhogy ezek mind hozzájárulnak. Remélem, hogy majd fölkerül az Egyesület honlapjára is, de most egy egészen friss filmünk készült a Duna TV-vel, a Történelmi Séták sorozatban a június 4-i rész, amelyik során Trianonnal és az 1918-20-as időszakkal kapcsolatos számtalan emlékhelyet járunk be, árpádos diákokkal, országszerte, Soprontól Sátoraljaújhelyig, és a média klikken is elérhető lesz június 4-ét követően. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen fajta példája ennek, csak úgy, mint a Nemzeti Örökség Intézet által hirdetett Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ami pont ugyanezekből a megfontolásokból indult ki, és hát már több mint 100 000, de talán már közelebb van a 200 000-hez azon diákoknak a száma, akik ennek keretében eljutottak egyes emlékhelyekre, és ott helyben egy interaktív rendhagyó történelmórán vettek részt, feladatokat oldottak meg, és azt gondolom, hogy egy remélhetőleg hosszú távú, stabil élmény és tudáselem emlék lesz az, ami megmarad a gondolkodásukban. Még egy fogalmat hoznék ide. A 2020-as NAT is elvárja már, főképpen a kerettanterv, a mélységelvű témafeldolgozást. Mélységelvű az azt jelenti, hogy egy témába egy mélyfúrást végzünk, és annak több aspektusát megvizsgáljuk több szempontból, több típusú módon, filmmel, helyszíni sétával, diákvitával, otthoni projektmunkával, bármi egyébben. Ez nagyon jó módszer tényleg arra, hogy a diákokat sok irányú fejlesztésben részeltesse, és ezt a mélységelvű témafeldolgozást nagyon jól lehet így csinálni, és hát reméljük, hogy minél inkább a kollégák is alkalmazzák. Úgyhogy azt gondolom, hogy a történelmi oktatásnak ezek a különböző tantermen kívüli keretei, vagy interaktív keretei, akár filmekkel nagyon hatékonyan képviselik és oldják meg azokat a feladatokat, amelyekről korábban beszéltünk a történelemoktatás kapcsán.
1: Szeretném megkérdezni, hogy a szülők mit tehetnének, mit javasolhatunk, hogy fogjanak hozzá ehhez?
2: Egyik oldalról én azt szoktam javasolni, minél több tábor, minél több közösségi program ilyenkor, hiszen főleg felső tagozat, gimnáziumi korosztály esetében a kortárs csoport nagyon fontos. Ezek az igazán emlékezetes és megtartó közösséget adó csoportok, és hát bármennyire is nehéz, gondolom azért kedves hallgatóknak is vannak olyan tapasztalatai, hogy családi keretek között egy kamasz gyereket azért rávenni egy ilyen történelmi, kulturális kirándulásra meglehetősen nehéz, akármilyen érdekes múzeum is legyen az. Nagyon-nagyon sokat olajoz ezen a folyamaton, hogyha ezt ő kortárs csoportban teheti meg, úgyhogy én azt gondolom, minél több közösségi esemény, minél több tábor, és nem feltétlenül a legelegánsabb, legdrágább, legnépszerűbb célpontokra, lehet kevésbé fontos helyekre, és a közösség jó legyen, és a program jó legyen. Ha mi magunk járunk el, akkor szédületesen sok lehetőség van. Országban járva kelve azt látom, hogy minden emlékhely, minden fontosabb kiállítóhely igyekszik maximálisan a 21. század követelményei szerint összeállítani a kiállítását, a múzeumpedagógiai programját, a különböző kiegészítő anyagokat, az internetes jelenlétét. Jószerivel bármerre megyünk az országba, bármelyik vármegyébe is jussunk el, ott fogunk találni világszínvonalú kiállításokat. Ha az ember szeretne egy gyűjteményes helyet és történelmi szemszögből gondolkodik, akkor tényleg érdemes a Nemzeti Örökség Intézetének a honlapján búvárkodni, ott ugye az összes nemzeti emlékhely össze van gyűjtve, amelyeket egy komoly eljárás nyomán nyilvánítanak nemzeti emlékhelyé, tehát nem lehet akármi nemzeti emlékhely, ott vagy történelmi emlékhely, ez a másik kategória. Ott valamilyen fontos, az egész nemzet számára jelentős eseménynek kellett történnie. Ilyen például az idén megújuló mohácsi emlékhely, ugye a mohácsi csata síkján, de hát nagyon szép megújulásokat látunk sokfelé. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program is elérhető a Nemzeti Örökség Intézetének honlapján. Ehhez mi a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készítettük el a módszertani projekt feladatokat. Mondjuk egyelőre még olyannal nem találkoztam, aki családilag oldaná meg, de miért is ne lehetne? Van fő nyomkereső feladat, amit térképpel lehet megoldani, mondjuk Sopron belvárosában. Úgyhogy ezek közül is nyugodtan lehet választani, és azt gondolom, hogy hát inkább a bőség zavara az, amivel meg kell küzdenünk, mert szédületesen jó dolgok vannak, és nagyon-nagyon sok kiállítás volt, egy nagy kastélyprogram, én tényleg most az utóbbi időkben Füzérradványtól Fertődig bezárólag fantasztikus dolgok vannak. Most a bélapátfalvai ciszterci kolostor, ami éppen hallom legutóbb megnyitotta a kapuit, és erre nagyon jó utalni a történelemoktatás során, de hát művészettörténetből szintén. Én töri órákon mindig visszautalok, amikor ott jártunk az adott helyen, emlékeztek? Pusztán csak ez, hogy fölvillan, ja, tényleg ott nyaltuk azt a jó fagyit, és rögtön van mihez kötni az eseményt, és akkor egy szilárdabb tudáselem lesz, mert hogyha kötések vannak az ember fejében, különböző jelenségek, különböző fogalmak között, akkor az egy szilárdabb tudás szövetet ad, mint hogyha egy külön-külön egy-egy kis oszlopot vagy oksági láncolatot építünk csak.
1: A másik lehetőség az olvasás. Nekem most a Rubikon lap jutott eszembe tanár urat hallgatva, hogy fantasztikusan színes, változatos és tematikusak ezek a számok. Hogy látja tanár úr, mi a helyzet az olvasással, hiszen számos írását olvashattam a Rubikonba.
2: Igen, hát a Rubikon kétségtelen azt gondolom a magyarországi történelmi ismeretterjesztés és a történész világnak egy nagyon fontos fóruma, olyan, ami érdeklődők felé is nyitott, nem csak a szűk szakmához, ugyanakkor a tanulmányok terjedelme, mélysége minden érdeklődést kielégít. Sajnos azért azt mondhatom, hogy a diákoknak a zöme már nem a Gutenberg galaxisban él. Nyilvánvalóan például az egyesületünk által szervezett kosári versenyre föl szoktunk adni Rubikon cikkeket, amiket el kell olvasni, és hát érdeklődő diákokat, ha éppen abba a témába tereli a saját érdeklődésük, megszólíthat a Rubikon, és én nagyon bízok benne, hogy válnak is közülük sokan Rubikon olvasóvá, de azért nyilván a derékhad az a felnőtt történelmi iránt érdeklődő generáció. Jó volna, ha e felé mozdulna azért a diákok érdeklődése, mert a nagyon felszínes internetes információszerzés, tájékozódás az nem eredményez egy mély strukturált tudást. Bár őszintén, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, azért valószínűleg mi is, amikor gimnazisták voltunk, nem biztos, hogy még arra az elmélyült tudásra vágyakoztunk aktívan, mint ami felnőtt korban megjelenik az emberben igény, de azt gondolom, hogy csak a nyomtatott, leírt, kiérlelt szövegek azok, amelyek áttekinthető, jól követhető, mélyen rögzülő tudást tudnak adni. Hát ezt is egyébként Frany Tamástól hallottam, hogy őrületes veszélyben van az emberi memória azáltal, hogy ennyire gyors információszerzés, mint amit ugye a TikTok videók meg a internetes posztok olvasása eredményez, ez nem teszi lehetővé azt az érzelmi reakciót, amiről már korábban szót ejtettünk. Tehát az ember csak 10 másodpercet szentel egy információnak, gondolatnak, akkor nincs ideje még annak sem, hogy valamilyen érzelmet, valamilyen gondolatot kiváltson benne és tovább gondolja. Már jön a következő impulzus, amivel bombázzuk az agyunkat. És ez ahhoz tud vezetni, hogy effektíve az embernek ez a fajta emlékező képessége, memóriája csökken. Nagyon tetszik a fogalom, nem tudom melyik pszichológustól hallottam, hogy kiszervezett tudás. Tehát, hogy a kiszervezett tudás persze egy létező telefonból, régebben lexikonból, könnyen hozzáférhető, de ugyanakkor az mindig az a párhuzam, amit az eszembe a hegedű tanárom mondta, hogy kérdezem, minek kell megtanulni fejből azt a darabot? Mindig csak ideges leszek és elrontom. A hegedű tanárom mondta, hogy addig, amíg egy kottából játszod, addig nem a tiéd, nem tudsz vele úgy muzsikálni, addig a kotta leköt, hogy mi van odaírva, mekkora szünetet kell tartani. És ugyanez, tehát ami az ember fejében létező tudáselem, azon tud gondolkodni, azt tudja tovább gondolni, abból tud egy struktúra kinőni. Addig, amíg csak információ morzsák, amiket beszerzünk, és azzal el is felejtjük, abból komolyabban kiérlelt gondolat nem tud születni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy mindent lexikálisan végtelenül tudni kell, de tudatában kell annak lenni, hogy az ember az az, ami a fejében van, és ami nincs a fejében, az pedig nem ő. És lehet, hogy éppen egyes pillanatokban szüksége van rá, be tudja szerezni, de az nem jelenti őt magát. Én magam tudatilag az vagyok, ami a fejemben van, amin tudok gondolkodni, ami beépült az emlékezetembe, és ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy ebbe a puttonyba mennyi információt helyezünk el, mert abból fog táplálkozni az életünk. Persze a lényegest a lényegtelentől való megkülönböztető képesség, ez is nagyon fontos, hiszen nem jelentéktelen, marginális dolgokkal kell leterhelni az ember agyát, bár én azt gondolom, az ember agya, a memóriája az olyan, mint az ember izomzata, tehát nagyon-nagyon erőteljesen fejleszthető, nagyon-nagyon bőséges kapacitásokkal ellátott, és egyszerűen jó dolog tudni dolgokat, főleg, hogyha azokat az ember használni is tudja.
1: Beszélgetésünk elején említettük, hogy oktatás és nevelés, és hogy bizony ez már több évszázados téma. Ugyanilyen kérdés az oktatás területén, a szülői ház és az iskola kapcsolata. Hogy látja ezt igazgató úr?
2: Azt gondolom, hogy a szülői háttér nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen csak akkor tud jól működni az oktatás, jól működni egy iskola, ha a szinkronban dolgozik a szülőkkel, és a szülők és mi egy irányba fejlesztjük a diákokat, hiszen egymást kioltó jellegű, ha ez egymással szemben van. Én nekem hál' Istennek az a tapasztalatom itt az Árpádban, hogy egy nagyon támogató szülői közeg van itt, olyan szülők gyerekei járnak ide, akik azt szeretnék, hogy ide járjon, és az elsőprő többség nagyon hálás is szokott lenni az iskolának, mi pedig a szülőknek az együttműködésért, támogatásért, közös munkáért. Nyilván előfordulnak konfliktusok, ezeket meg kell próbálni, azt gondolom, mindkét részről lehetőleg higgadtabban, nyugodtabban, és a másik félről a jó indulatot feltételezve megoldani, és akkor nincs lehetetlen helyzet. Ugyanakkor az országos híreket meg véleményeket olvasva, azért azt látom, hogy sajnos ebből sokszor van vita, és én ezt a kollégáknak is mindig el szoktam mondani, hogy a szülői házzal szemben nem tudunk mit tenni. Tehát a szülők akaratával szemben nevelni a gyereket nem lehet. Ha valahol az ember azt tapasztalja, nincs meg az együttműködés, vagy más az elképzelés, akkor sajnos ezzel szemben eszköztelenek vagyunk. Most, ha katolikus keresztény szemszögből nézem, a megváltást sem lehet rátukmálni valakire, csak hogyha az illető szeretné. Természetesen van, amikor jogosak a szülői panaszok egy iskolával szemben, mert valamilyen hiba történik, vagy valamilyen szabálytalanság történik. Ebben az esetben az intézménynek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciákat, és eljárni ennek megfelelően. De a legfontosabb, hogy legyen egy jó együttműködés, a szülőket érdemes minél inkább bevonni az iskolai életbe, főleg ha van erre fogadókészség. Én speciál szülőként meg vagyok anélkül, hogy még egy többedik munkakört kapjak a gyerekeim iskolájába, de vannak, akiknek e téren vannak plusz energiái, azok nagyon lelkesen részt szoktak ebbe venni, és mi is nagy örömmel fogadjuk itt az Árpádban. Igyekszünk is olyan programokat szervezni, akár iskolai bált, akár más eseményeket, ahol a szülők is el tudnak jönni, mert az nagyon sokat segít, akár egy osztályfőnöknek is, hogyha nem csak egyes szülők egyenként támogatják, hanem a szülők mint egy közösség állnak mögötte, és egymás között megbeszélik a problémákat, egymást megnyugtatják, szóval nagyon-nagyon sok módon tud hozzájárulni az iskola munkájához. Az biztos, hogy a legjobb kart karba öltve haladni, és együttesen gondolkodni, együttesen dolgozni a szülőkkel. Egy iskola vezetésnek különösen fontos. Én is megpróbálok szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, és ahol szükséges, ott a véleményüket kikérni, illetve a támogatásukat bírni. Remélem, hogy ez a jövőben is hasonlóan fog folytatódni.
1: A szülői ház és az iskola egyúton haladását említette igazgató úr, ami abból a szempontból is fontos lenne, hogy a példaadás, a gyakorlati példa.
2: A példaadás valóban a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy bármit mondhat az ember, a gyerekei nagyon sokszor a saját viselkedését tükrözik vissza. Hiába mondjuk azt a gyereknek, hogy én nekem már az idegrendszerem kifejlődött, és ezt nem fogja tönkretenni a telefon. Úgyhogy szerintem ebben nagyon-nagyon fontos a példamutatás, és ez megint egy olyan terület, ahol rettenetesen egymásra van utalva az iskola, meg a szülők. Tehát, hogy én bármilyen szinten próbálhatom a mobiltelefon tilalmat az iskolában érvényesíteni, és igyekszünk is, de ez csak akkor tud működni, hogyha a támogató szülői háttér van, és a szülők is gyereküket arra bátorítják, hogy megfelelően járjanak el ennek nyomán. Maximálisan azt gondolom, hogy a szülői példaadás nagyon fontos, olvasással kapcsolatban is. Hogyha látják rendszeresen olvasni a szüleiket, akkor az a példa lesz majd ragadós, úgyhogy nem egyszerű feladat szülőnek lenni, gondolom régen sem volt az, de a példaadás ez nagyon-nagyon fontos.
1: Tanár úr említette a közösségépítés fontosságát.
2: Az ember alapvetően társas lény, a legfontosabb élményeket közösségben lehet megélni. Persze vannak különböző típusú, vannak introvertáltabb, extrovertáltabb emberek, de mindenkinek van arra igénye, hogy gondolatait, az élményeit, örömét, bánatát megossza a másikkal. Sokkal könnyebb elviselni is nehézségeket, hogyha azt társaságban tudjuk átélni, együtt tudjuk átvészelni. Tehát nem véletlenül azt szokták mondani, hogy csak közösségben tud az ember igazán létezni. És azért is fontos erre tudatos hangsúlyt fektetni, mert a mai világ a maga digitális, internetes világával pont ezzel ellentétesen hat. Tehát megvan az embernek a lehetőség, hogy a videójátékokkal, akármikkel bezáródik és egyedül van otthon. A kelet-ázsiai társadalmakban ezért is látjuk azt a komoly demográfiai problémát, mert ilyen módon a digitális világ cippantja be az embereket, és hát ez sok pszichológus leírta már, hogy azok az interakciók, akár egy messenger üzenet, akár egy közösségi médiában folytatott párbeszéd, nem adják ugyanazt a pszichológiai érzelmi reakciót, mint amikor két ember találkozik és egymással szemtől szemben beszélgetnek. Egyszerűen nem lehet becsapni az ember szervezetét, érzékelését ezzel az információ átadással. És egy nagyon fontos, a közösség nem magától alakul. A közösséghez tartozás az bizony lemondásokat is jelent, hogy akkor is el kell menni, ha az ember éppen fáradtabb vagy éppen nincsen kedve. El kell viselni azt, hogy egy közösségben vannak olyan emberek, akikkel jobban kijövünk, vannak, akikkel talán kicsit kevésbé. Tehát egyfajta alkalmazkodást is vár. A közösség ad visszajelzéseket az embernek, hogyha nagyon elviselhetetlenül viselkedik, akkor az is egy osztályközösségben nagyon gyorsan szembe fog vele jönni. Akkor esetleg saját magán is kell dolgozni az embernek. De azt gondolom, hogy a közösség elképesztően sokfajta módon fejleszti az embert, stabilitást ad neki, és egyáltalán az életnek az elsődleges kerete. Én magam szülőként a saját gyerekeimmel szemben is úgy látom, hogy az egyik elsődleges feladatom, hogy megfelelő közösségeket találjak a számukra, ahol ők aztán ki tudják bontakoztatni magukat, önbeteljesedés és még inkább önátadás tudják gyakorolni. Ez Pécsi Ritának a gondolata, de szerintem zseniális, hogy alapvetően az egész oktatási rendszerünkben mindig önmegvalósításra neveljük. Nyelvvizsga, diploma, karrier, stb. Persze örömet ad az önmegvalósítás, de annál talán még maradandóbb és még komolyabb örömet ad az önátadás. Az, hogy valami önmagamon túlmutató dolgot csinálok, és ezt is közösségben, családban, osztályban, csapatban, zenekarban, kórusban itt lehet megtapasztalni, hogy egy rajtam túlmutató közös nagyobb célért dolgozom, és ez egy hosszantartó örömet, elégedettséget okoz, és hasznosságérzést is okoz az embernek, szemben a viszonylag rövidebb távú eredményekkel, még akár mekkora jól végzett munka öröme is az, egy időn belül megírtam azt a könyvet, és nem okoz egy olyan fajta életcélt, ha már egyszer kész van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közösség ezért nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy tegyünk mindenki a maga területén, akár iskolában, akár más területen, akár egyházközségben, vagy bárhol máshol.
1: Említette tanár úr a Hegedű tanárát, és ugye az imént a közösségek között a kórust is sorolta. Mit jelent tanár úr számára a zene, a kamarazenélés?
2: Egy egész más életformát jelent, tehát, hogy amikor az ember beül a zenekarba, akkor megszűnnek amúgy a normál világ, a családapa, a tanári, az egyéb, akkor ő zenész, és ott is megvan ugyanez az élmény, hogy egy közös munkával, ahhoz, hogy megszólaljon a Mozart szimfónia, ahhoz ugyanúgy kell a nagybőgős, ugyanúgy kell a második hegedűs, ugyanúgy kell a kürt, mindenkinek hozzá kell tenni, és ha valamelyik hiányzik, akkor nem működik az egész. Egy nagyobb egész, egy nagyobb közösség, és természetesen az embert mindig föltölti. Lehet, hogy fárasztó, mert hogy még egy program, amin ott kell lenni, meg oda kell érni időben, meg adott esetben gyakorolni kell rá, de másik részről nagyon nagy élményt ad, és nagyon nagy örömet az ember egy egész más professzióban is, ha nem is úgy, mint egy profi zenész, de kipróbálhatja magát, és koncertet adhat, belehelyezkedhet abba a flow élménybe, amit a zenélés ad neki. Úgyhogy azt gondolom, ha orvos volnék, akkor terápiás célra minden akinek fölírnék egy kis zenekari zenélést, vagy kórus éneklést, a lelkét fölfelé emeli a sok világ gondjával szemben, ami meg általában lefelé húzza, úgyhogy szinte nem is tudnám elképzelni nélkül az életemet.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzétett a fiatalok és a gyermekek képernyő és közösségi média használatáról készített felméréséből. A kutatás eredménye szerint az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. A serdülők közel egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztettnek érzi magát a közösségi média miatt. Valamint az is kiderül a felmérésből, hogy a magyar szülők 30%-a korlátozza a gyermeke online média használatát. A Szőlő utcai ügy koronatanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust, a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas, hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Brüsszelben tartottak ma gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke, volt magyar miniszterelnök, a tájékoztatója elején elmondta, hogy holnap a Patrióták politikai családja egy csúcs találkozót tart. Megjegyezte, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. Meggyőződése, hogy ez az előretörés csak akkor lenne megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni, ám úgy látja, hogy az Unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni. Példaként említette az ukrajnai háború, a migráció vagy a versenyképesség ügyét. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem fognak bizalmat szavazni az Adrian Vesta miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán az RMDS frakciók együttes ülését követően. A határozat értelmében az RMDS törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy Adrian Vestának nem kellene elfogadnia a szélsőjobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet, a záporok lecsengenek, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, de az északi-északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős Dunántúli tájakon magasabb értékeket is mérhetünk. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 óra 30 perckor a Hírtükörben jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Az Anzix következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Jakab Péter a beszélgetőtársam, az EVTN katolikus televízió vezetője Magyarországon, és egy nagy nemzetközi családnak a tagja. Ez a világ egyik legnagyobb vallási kommunikációs hálózata világszerte jelen van, és Rómában is nagyon jelen van, és ami szenzációs újdonság, hogy a római vezetője az EVTN-nek, újságíró, egy hölgy lett a kommunikációs pápai dikasztériumnak a vezetője. azért is érdekes, mert hölgy, és azért is érdekes, mert civil. Eddig érsekek, bíborosok voltak a dikasztériumok vezetői. Ő az első, azt hiszem, aki civil, és egy dikasztériumot vezet, egy minisztériumát a szentszéknek. Jakab Péter, őt kérdezem, hogy ismeri-e őt? Gondolom, hogy munkakapcsolatban vagytok.
4: Valóban így van. Azt gondolom, hogy ezt Ferenc pápának is köszönhetjük, hogy így alakította a Vatikánnak az alkotmányát. Monszival, tehát azt tudjuk mondani, hogy heti szintű kapcsolatunk van, nem csak az újonnan létrejött nemzetközi alaelnökségen keresztül, hanem maga a hírszolgáltatás vonatkozásában is, mert hogy ő az a személy, aki az egész EVTN világát olyan formában alakította át, hogy létre tudott jönni az EVTN News, mint önálló szervezet. És azt tudom mondani, hogy valóban egy felkészült személy, felkészült hölgy veszi át ennek a nem kis dikasztériumnak az irányítását, és egy olyan előélettel, ami azt gondolom, hogy ott teljes mértékig alkalmazható lesz már, mint a Vatikánban.
3: Mutasd be a hölgyet, a teljes nevét mondd el, olyan spanyolos hangzású, de az Egyesült Államokból érkezett a Vatikánba, azt hiszem.
4: Valóban így van, Mexikó városában született, mexikói származású, spanyol. Fiatalon került Amerikába, és 23-tól vezeti nálunk az EVTN News Service-t. Washingtonban volt, Washingtonban székelt, onnan irányította az egész világra kiterjedő hírszolgáltatásunkat. Egyrészt a hírügynökségeknek az összehangolása, másrészt pedig a maga a hírműsoroknak a kialakítása, az egész, lehet így fogalmazni, az EVTN hír arculatának az újra alkotása az ő nevéhez kötődik. Az ő egyéniségében azt gondolom, hogy abszolút jelen van ez a spanyol, temperamentumos erő, ami őt abszolút jelképezi, mindemellett, hogy ugyanúgy hozza ezt az nagyon-nagyon mély Isten kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon jó volt mindig látni, hogy miközben egy nagy központot irányított, a napi szent misék, a napi imádságok az abszolút ott voltak a szerkesztőségi munkáiban, és ez teljes egészében áthatotta az ő döntéseit. Hihetetlen volt látni, hogy a lényegében a CNN-től kezdve különböző sajtószolgálatoktól érkeztek kollégák az EVTN-hez, és mindeközben nagyon erősen, tehát igazi erős női vezetőként volt jelen ebben az abszolút férfiak által dominált világban. Képes volt ezzel a igazi női finomsággal úgy koordinálni ezt a csapatot, hogy a végeredmény az azt gondolom magáért beszél. Tehát ami az EVTN-t illeti.
3: Tehát a legrangosabb hírügynökségektől, tévécsatornáktól is tudott elcsábítani munkatársakat? Tehát így jött létre a profi csapat?
4: Így van. Nem egyszer több alkalommal kellett jelen lennem ezeken a meetingeken. Azt tudom mondani, hogy kőkemény volt. Tehát tényleg nagyon professzionálisan irányította a stábot, nagyon kőkeményen kértek számon a kollégái. Ha az amerikai hírgyártást nézzük, akkor azt gondolom, hogy bőven lehet azt mondani, hogy a CNN-nek a szintjét hozta, és mindeközben, ahogy az előbb is mondtam, tehát, hogy nem volt nála megalkuvás, tehát amikor valamit kért, akkor right now, tehát azonnal igen, kérte. Ugyanakkor viszont ez a mély Isten kapcsolatában láttam a gyökerét ennek a empatikus és szeretetteljes jelenlétnek. Tehát miközben szakmailag kőkemény, ugyanakkor emberileg hihetetlen, közvetlen, mosolygós, egy állandó mosolya.
3: És egy mélyen hívő valaki.
4: És nagyon mélyen hívő. Tehát abszolút egy élő hite van.
3: Családos vagy cölepsz?
4: Nincsen családja, és ez az nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez, bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez tény, hogy a média világában ez egy nagyon nem is egy előny, hanem egy olyan életállapot, amikor ott tudsz lenni a most történő hírek világában.
3: Tehát a teljes életét rá tudja tenni.
4: Így van. Ez látható, maga köré gyűjtötte ezeket az embereket is, tehát ugyanakkor nálunk azért elmondható, hogy nagy családosok vannak. A, az EVTM világában a nagycsaládos az 5 plusz gyereket jelent, tehát vagy akár a 10 plusz gyereket. Ennek ellenére, tehát ilyen kollégák is vannak a hírcsapatában.
3: Ferenc pápa idején volt egy mélypont az EVTN és a Vatikán kapcsolata között. Úgy rémlik nekem, de ezek szerint ez a múlt.
4: Hát hogyan nézzük? Tehát, mert természetesen a hétköznapokban egészen más volt a látszata, lehet így fogalmazni. Michael Warsaw, az EVTN elnök vezérigazgatója, ugyanúgy a kommunikációs dikasztériumban a pápai tanácsadó volt. Tehát Ferenc pápa nevezte ki, mindvégig megmaradt, jelenleg is ugyanúgy ezt a pozíciót betölti. Tény is való, hogy az EVTN az főleg amerikai vonatkozásban egy konzervatív médiafelületként volt és van jelen. Mindeközben viszont szigorúan elindult azon az úton, hogy az egyház tanítását képviselje, és a mindenkori pápának a szolgálatában álljon. Ez volt Angelika anyának az álma. De nem lehet eltagadni azt, hogy voltak olyan személyek. És azért mondom, hogy voltak, mert hogy ma már azért ezektől a személyektől az EVTN megvált, és egyre inkább szűkült a mozgástere ezek gondolatoknak, és ebben viszont óriási nagy szerepe volt Manszinak. Tehát, hogy olyan kollégákat engedett be a hírgyártásban a képernyőre, akik ezt képesek voltak tudomásul venni. Ez egy nagy szervezet, egy nagy világszervezet. Tehát több mint 1000-en dolgozunk az egész hálózatban. Tehát itt óhatatlanul vannak olyan személyek, olyan erők, olyan szándékok, amik megjelentek. Lassan, de ez a folyamat átalakult, és azt gondolom, hogy mindeközben akár amikor Ferenc pápánál kijött konfliktusok, napvilágot láttak, azok mögött többnyire olyan erők mozogtak, ami egyrészt nem a televízióhoz kötöttek, másrészt pedig ma már egyáltalán nincsenek jelen.
3: A magyarországi tagozat hogyan kapcsolódik az egészhez, illetve hány nemzet vagy ország életében van jelen az EVTN?
4: Az egész világhálózat több mint 430 millió háztartásban van jelen, nem csak televízióként, hiszen több száz rádióállomás, a hírgyártás, filmgyártás, a social világában jelen vagyunk, hírügynökségi tevékenységet folytatunk. A magyar vonatkozásban egyrészt, hogy mi annak idején 2010-ben Bónum néven indultunk el, de már az első adásunk is EVTN volt, tehát a kezdetektől jelen vagyunk. Ma azt tudjuk mondani, hogy a magyar EVTN Európában a legnagyobb média platform, vagy a legnagyobb ország minden tekintetben, tehát a tartalom vonatkozásában a magyar nemzeti kereteken belül, tehát azok arányait nézve is a legnagyobb lefedettséggel bírunk, a legtöbb kollega dolgozik, azért több mint 50 kollega dolgozik itt a magyar egységnél. Én azt tudom mondani, hogy egy megbecsült nemzet vagyunk, a hatodik nyelv vagyunk, a magyar nyelv. Gondviselésszerűen alakult ez így, de jó. Ma ugyanúgy benne vagyunk a frissen létrejött nemzetközi alelnökségben. Tehát egyrészt, hogy figyelnek a magyaroknak a gondolataira, a munkájára, a véleményére. Ez a megbecsültség, ez azt gondolom, hogy ez egy jó érzéssel tölt el, és ilyen tekintetben megadja annak az alapját, hogy együtt tudjuk építeni, vagy folytatni azt az építkezést, amit Angelika anya elkezdett 1981-ben. Én azt tudom, hogy tudod, magyarként a nemzetközi térben mindig ilyen kisebbségi komplexusaink vannak. Itt azt gondolom, hogy az EVTN világában ez nem így van. Tehát, hogy egy teljes értékű tagként vagyunk jelen, ez egy jó érzés.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és állatszolgálatot kívánok a Katolikus Rádiónak.
3: Köszönöm. Jakab Péterrel, az EVTN magyarországi tagozatának vezetőjével beszélgettem. Kovács Ágnes újságíró kolléga, a beszélgető társam, az EVTN egyik munkatársa újabban, korábban a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye sajtósa volt jó sok évig, onnan ismerjük egymást, és most könyvkiadással, könyvterjesztéssel és könyvek népszerűsítésével is foglalkozik. Kedves Ágnes, mióta, és kicsit mutasd be a munkádat itt az EVTN-ben.
5: Hát 2025. január 1-től vagyok itt az EVTN média misszióban. Itt gyakorlatilag sok mindent elkezdtem itt, sok munkába belefogtam, mondta a vezetőnk, Jaka Péter is, hogy próbáljam ki magam minden területen, és amelyik tetszik, azt majd rám bízza, és hát a kiadóval kezdtük, és hát sok mindent kellett a kiadóval kapcsolatban, mert hogy gyakorlatilag az EVTN kiadó 2023-ban jött létre az Angelika Anya Válaszok nem ígéretek könyv megjelenésével, és hogy még azért 2,5 évesek vagyunk, tehát kicsik vagyunk ahhoz, hogy túl sokat lehessen róla beszélni, viszont nagy terveink vannak, és az alatt a rövid idő alatt már 6 kötetünk jelent meg, és ebben az évben is legalább 6-8 meg fog jelenni, 3-an már túl vagyunk, tehát 3 gyönyörű kötetünk már megjelent, és folyamatban van a Navarra Biblia fordítás is, valamint Fultonsin könyveket is fordítunk. Fultonsin.
3: Mi az, hogy Navarra Biblia?
5: A Navarra Biblia az kommentáros Biblia, és úgy döntöttünk, hogy próbáljuk az idén karácsonykor megajándékozni ezzel az olvasóközönséget.
3: Új és új szövetség, vagy új szövetség?
5: Új szövetség, jelenleg csak az új szövetség, tehát ez is nagyon nagy munka, de sok munkatárs vesz ebben részt, fordítók, a korrektorok, lektorok, úgyhogy nyomdákkal vagyunk most kapcsolatban, szóval elkezdtem ezt a kiadói tevékenységet, és a érdekessége annak, hogy meg sok más mindent is csináltam, és amikor eltelt egy kis idő, akkor kérdezte Péter, hogy na akkor melyik terület tetszik, mondom, bármelyik, csak a kiadó nem. És azt mondta, hogy már pedig a kiadót fogod csinálni, mert ez nagyon jól megy neked, és kicsit nagy falatnak gondoltam, meg hát újságíró lévén nem igazán gondoltam, hogy értek ehhez a szakmához, hiszen ez egy szakma, de már most nagyon örülök, hogy Péter így döntött helyettem, mert nagyon szeretem, nagyon-nagyon sokat tanultam, folyamatosan tanulom, valóban ez egy szakma, a szakkifejezéseket, de nagyon sok sikerélmény is ér, hiszen itt vannak ezek a gyönyörűségek.
3: Itt van egy pár könyv, ami a ti kiadványotok.
5: Igen.
3: Kezdjük az első amerikai pápa például, Leó pápáról.
5: Igen, ez az amerikai EVTN Publishing adta ki, mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk az anyatelevízión belül működő kiadóval, ugye az anyatelevízió Iron Dale-ben van, Angelika Anya alapítású televízió,

0: majd reméljük sokára lesz a
1: következő. Új konklávé, új pápaválasztás.
0: De egyébként is, hogy kinek mi a feladata, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. És hát a ti csapatotok, EVTN, ez a világ legnagyobb, Sajgó Szabolcs mondta, a világ legnagyobb média katolikus média hálózata, és az amerikai pápa az EVTN római egyik újságíróját nevezte ki most a társadalmi kommunikáció pápai dikasztériumának a vezetőjévé, egy hölgyet. Ami azért is kuriózum, mert eddig mindig érsek vagy bíboros vezette a pápai főhivatalokat, és most egy hölgy, egy civil, egy újságíró a ti csapatotokból.
0: Igen, az EVTN News-nak a vezetője, és nagyon sokat jelent számunkra, hogy a Szent Atya őt választotta, hiszen ez azt is jelenti, hogy elismeri az EVTN munkáját. Tehát, hogy nyilván a személy, a munkája nagyon fontos ennek a dikasztérium, a kommunikációs dikasztérium vezetőjének, de az EVTN is sokat emelkedett ezáltal. És hogy számunkra is ez nagyon-nagyon megható volt, és nagyon... Tehát mindannyiunkban változott valami attól a pillanattól kezdve, hogy őt kinevezték, és azt gondoltuk, hogy most már jobban figyelnek ránk is, és még jobban, még felelősségteljesebb munkát kell végeznünk. Eddig is ezt tettük, tehát ez egy média misszió, ez egy missziós feladatokból álló. De nem csak egy katolikus televízióról van szó, hanem ez egy média missziós hálózat, itt Magyarországon belül is. Tehát van az EVTN kiadó, aztán a VoxDay telefonos applikáció, mobil applikáció most indult el húsvétkor, aztán média missziós szolgálatunk is van, körülbelül 5-600 önkéntessel, akikkel rendszeres kapcsolatunk van. Hamarosan indul a Kids csatorna, rajzfilm csatorna, szerveződés alatt van a Nemzetközi Animációs Központ létrehozása, keresztény rajzfilmgyártás egyedül csak itt nálunk fog történni, tordasi helyszínnel, tehát nagyon-nagyon sok mindent csinálunk, és annyira jó részt venni ebben, nagyon sokat dolgozunk. De mindenki szívvel lélekkel van itt, tehát nem egy munkahely, hanem sokkal több annál. Nagy öröm ebben részt venni. Azt hiszem, hogy Angelika anyának a vízióját azt magunkévá tudtuk tenni, és hogy itt él bennünk az ő elképzelése, az ő vágya, hogy hirdessük az evangéliumot mindenhol, és annyira jó ebben részt venni.
1: Szerkesztesz műsorokat is. Milyen műsoraid vannak a tévében, a katolikus tévében?
0: Hát most jelenleg egy van, a Könyvjelző című műsor, a kiadóhoz köthető ez is. Hetente van egy új adás, erre kell készülni sokat, hiszen egy-egy könyvet mutatunk be, és el is kell olvasni.
1: Nem csak a saját könyveiteket mutatjátok be, hanem ami megtetszik, kulturális, vallási, egy tág spektrum.
0: Igen, a kiadónk nem csak kiad könyveket, hanem más könyvkiadók, keresztény könyvkiadók könyveit is terjeszti, de a Móra kiadónak is vannak nálunk könyvei, tehát minden, ami érték, az nekünk is érték, és szeretnénk azt továbbadni az embereknek, a nézőknek, és hogy egy-egy könyvet, egy-egy aktualitást élvező könyvet, vagy szenthez kapcsolódó, vagy ünnepekhez kapcsolódó, tehát körülbelül közel 300 kötetünk van, ami különböző kiadóktól érkezik, 300 különböző, úgyhogy nem tudom, mikor fogunk a végére érni, szerintem soha, mert hogy állandóan gazdagodunk, most is volt a Szent István könyvét májusban, és 6 kiadóval vettük fel újra újabb kapcsolatot teremtettünk, úgyhogy az ő könyveiket is fogjuk ajánlani, és hogy meghívjuk a szerzőket, egy interjúkötet szerzőit, mint most veled beszélgettünk a Pápa Szemmel című kötetről, vagy kiadóvezetőt, vagy egy avatott a témában avatott szemét.
1: Ez egy kulturális misszió. Köszönöm szépen.
0: Igen, köszönöm szépen én is a beszélgetést.
1: Az EVTN Katolikus Televízió két munkatársával beszélgettünk, a műsor elején Jakab Péterrel, a magyarországi katolikus tévé vezetőjével, majd Kovács Ágnessel. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott az Anzix.

0: Gabriel Fauré Elégia című művét Simonova Jaroszlava és Láng Gabriella adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. június 17-e, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Orbán Viktor az uniós csúcs előtt a Patrióta Európai Parlamenti Pártszövetséggel tárgyalt, majd sajtótájékoztatót tartott, ahol Brüsszel megreformálásáról beszélt. Magyar Péter a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló jogszabályok beterjesztését jelentette be. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A sajtótájékoztatóból a Magyar Nemzet és a Mandiner nyomán Reichlin Krisztina idéz.
3: A volt miniszterelnök elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és a szuverenista pártiak tovább erősödnek. Meggyőződése, hogy ez az előretörés csak akkor lenne megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni, ám úgy látja, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat halmoz. Példaként említette az ukrajnai háború, a migráció vagy a versenyképesség ügyét. A legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az Európai Unió képtelen rá. Orbán Viktor elmondta, hogy egyetlen migrációs paktum lehetne elfogadható, ami azt mondaná ki, amit a magyar jogszabályok. Ezen kívül semmilyen más jó megoldás nincs. A migrációs paktummal több probléma is van. Át kell venni a migránsokat, vagy segítséget kell nyújtani más országoknak, migránstábort kell építeni akkor is, ha nincs migráns Magyarországon, valamint adott esetben kötelezően be kell fogadni migránsokat. Ezért a migrációs paktum semmilyen formában sem elfogadható. Leszögezte, hogy a választási vereség ellenére a Fidesz európai politikája nem változik. Elkötelezett támogatóik maradnak a patrióta mozgalomnak. Kiemelte, hogy a cél nem változott, Brüsszelt meg kell reformálni.
0: A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe. Jó magam nem tudtam arról, és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban, Zsolti bácsi vezeték nevéről tette hozzá. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték, az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentés további intézkedés céljából másnap megküldte a NAV bűnügyi főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki nyomozóhatóságként, amely elrendelte a nyomozást. Az aranykonvoj egy ukrán pénz- és aranyszállítmány, amely márciusban Ausztria felől Ukrajnába tartva haladt keresztül Magyarországon, ám a magyar titkosszolgálatok megállították, a kísérőket őrizetbe vették, a szállítmányt pedig lefoglalták. Volodimir Zelenszky, ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat. Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak. Oroszországban Moszkva volt az ukrán válaszcsapások célpontja. Nyíri Kata jelenti.
4: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megyeközpontban Zaporizsjában egy helyi lakos halt meg, sokan pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások után. Jelentős akár lakótömbökben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnestia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 dezertőr katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt. 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők kiemelik, a fegyveres erők soraiban létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad az enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek hazai legyártását, elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak a felek Kijev számára. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg 2-szer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
0: Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben. Közölte Maros Sefcovics, kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban szerdán. XIV. Leópápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokkád alatt tartott, közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon szerdán. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni. A hajók áthaladását a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Kutyakölyköket találtak a pénzügyőrök egy román teherautó rejtett rekeszében az M5-ös autópályán, írja a Magyar Hírlap. Az ellenőrzés során ülések alatti padlólemez felől halknyűszítésekre lettek figyelmesek, a 10-15 cm-rel megemelt burkolat alól 6 tacskó jellegű kölyök kutya került elő. A sofőr azt állította, hogy mind a 6 kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig 5-6 hetesek, érvényes útlevéllel, csippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek. A NAV munkatársai feljelentést tettek, kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt. Már csak az esti órákban nyújthatja be kormányának névsorát a pártok fölött kijelölt miniszterelnök, akinek a helyzete már nem teljesen esélytelen, de óráról órára változik a helyzet. Az már biztos, hogy magyar tagja nem lenne az új kormánynak, az LMDS a teremben sem lesz a bizalmi szavazáskor.
5: Adrián Vestea, a pártok feje fölött kijelölt miniszterelnök, ígérete szerint a szerdai nap folyamán benyújtja miniszterjelöltjeinek névsorát, amire különben még lenne néhány napja. Támogatói közé felsorakozott az AUR is, amely 91 szavazattal segítheti, bár tegnap délelőtt még alkotmánysértőnek találta Adrián Vestea megbízásának körülményeit. Ellenben a másik szélsőséges párt, az SOS Románia, legfrissebb bejelentése, hogy frakciójuk 15 tagja ellene fog szavazni. Az RMDS kitart elutasító véleménye mellett, és úgy döntött a szövetség állandó tanácsa, hogy a szavazáskor még a teremben sem lesznek jelen, ellenzésüket távolmaradásukkal jelzik, annál is inkább, hangsúlyozza Kelemen Hunor, mert ebben a válságban valójában pártok közötti nézeteltérések dominálnak, amelyek mellett elsikkadnak az ország Románia érdekei. A legfrissebb, fontos bejelentés, hogy lemondott a liberális pártban betöltött alelnöki tisztéről Katalin Bredolyu, jelenlegi ügyvivő belügyminiszter, ami azt jelentheti, hogy ő is tisztséget vállalna a Vestea kormányban. A mai szerdai nap folyamán Sorin Grindeanu, PSD elnök, és Adrián Vestea miniszterelnök jelölt együtt voltak megbeszélésen az államfőnél, majd kijelentették, Nikus Ordán arra biztatja Vesteát, hogy vigye végig a kormányalakítás folyamatát. A szélsőségesek és a PSD, vagyis a szociáldemokraták szavazatával a kormány sorsát valójában a kis frakciók, a függetlenek, a szélsőségesektől kivált csoportok, illetve a nemzeti kisebbségek dönthetik el. Kérdés az is, hogy a liberálisok közül tényleg 25-en fogják támogatni Vesteát pártjuk ellenében, ahogyan a miniszterelnök jelölt nyilatkozott. A papírforma szerint könnyen kirajzolódhat egy Erdély és Órománia közötti politikai törésvonal, tekintettel arra, hogy a liberálisok, az USZERE és az RMDS szavazóinak többsége erdélyi, a többiek viszont főleg regátiak.
0: Gáspár Sándor tudósítását hallották.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Nyilvános vitában ütköztették álláspontjaikat a vajdasági magyar közélet meghatározó szereplői a Pannon RTV közbeszéd című műsorában. A beszélgetés sajátossága az volt, hogy a politikai és civil szervezetek vezetői ezúttal közvetlenül reagálhattak egymás felvetéseire olyan kérdésekben, amelyek hosszabb ideje foglalkoztatják a közösséget. Erről ír a Vajma délvidéki hírportál. A stúdióban dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, és Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének vezetője, Loboda Árpád műsorvezetésével ütköztette véleményét. A vita egyik központi témája a magyarországi kapcsolatrendszer jövője volt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az anyaországgal fenntartott viszony továbbra is meghatározó a vajdasági magyarság számára, ugyanakkor eltérő módon értelmezték annak jövőbeli működését. A VMS elnöke a mindenkori magyar kormánnyal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta, és jelezte, hogy az egyeztetések az új vezetéssel már megkezdődtek. Az ellenzéki megszólalók ezzel szemben a kapcsolatok szélesebb alapokra helyezését tartották szükségesnek, több szereplő bevonásával, a civil és szakmai szféra erősebb jelenlétével. A szerb-magyar kapcsolatok értékelésében a résztvevők több ponton hasonlóan fogalmaztak, elsősorban a viszony javulását emelve ki. A kisebbségi jogok kérdése is hangsúlyosan megjelent. Többen hiányosságokat fogalmaztak meg a kétnyelvűség gyakorlati érvényesülésében, valamint a magyar nyelv intézményi használatának korlátaiban. Érintették még az oktatás, a kultúra, a vajdasági magyar média kérdéseit is. A vita összességében arra mutatott rá, hogy a vajdasági magyar közélet szereplői több kérdésben eltérő megközelítést képviselnek, ugyanakkor a közösség megmaradása és intézményi megerősítése továbbra is közös célként jelenik meg. Orbán Viktor idén is mond beszédet a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen és diáktáborban. Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének bejelentések kapcsán közöl írást a Hargita Népe. Németh Zsolt szerint idén nagyobb hangsúlyt szeretnének helyezni a párbeszédre a Szabad Egyetemen, ezért több kormányzati szereplőt is meghívtak. A megkeresettek egyelőre nem utasították vissza a felkérést, de végleges visszajelzés még nem érkezett. A lehetséges résztvevők között Tar Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kolla István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt említette. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyar Péter részvételére kevés esélyt lát. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet, a záporok lecsengenek, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, de az északi északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős Dunántúli tájakon magasabb értékeket is mérhetünk. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Orbán Viktor az uniós csúcs előtt a Patrióta Európai Parlamenti Pártszövetséggel tárgyalt, majd sajtótájékoztatót tartott, ahol Brüsszel megreformálásáról beszélt. Magyar Péter a vagyonvissza szerzési és védelmi hivatalról szóló jogszabályok beterjesztését jelentette be. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
8: Ma 2026. június 17-e szerda van. Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe. A szűzanya fatimai megjelenése után egyre inkább elterjedt Mária szeplőtelen szívének tisztelete. 12. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta. Az új kalendárium mozgó emléknapként Jézus szíve ünnepe utára tette, amit idén a mai napon ünneplünk. Ma a Laurák és Alidák ünneplik névnapjukat. A Laura a Lőrinc férfi névnői párja, de lehet az is, hogy a latin Laurus szó származéka, ez esetben jelentése babérfa. Az Alida német eredetű női név jelentése nemes alak. 75 éve, 1951. június 17-én a Belügyminisztérium közleményt tett közzé úgymond a volt kizsákmányolók Budapestről való kitelepítéséről. Egy hónap alatt Budapestről közel 13 ezer személyt, nemeseket, a horti rendszer tisztségviselőit, illetve nagykereskedőket és nagybirtokosokat kényszerlakhelyre költöztettek Békés, Heves, Hajdú-Bihar és Szolnok megyébe. Erre a jogi alapot egy 1939. évi a háborús szükségintézkedések körébe tartozó kormányrendelet szolgáltatta. Az intézkedéssel csak Budapesten csaknem 5300 lakás vagy lakrész, köztük 121 villa, 455 társbérlet és 274 albérlet maradt üresen. A kitelepítettek lakásait a párt és államaparátus munkatársai kapták meg, de kevés jutott belőle a nagycsaládos munkásoknak is. 125 éve 1901. június 17-én a budapesti lóversenypálya fedett csarnokában Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter beszédével megnyílt Magyarország első automobil kiállítása. A hatnapos rendezvényen még az osztrákok által bérelt standok domináltak. A folytatásra 4 évig kellett várni, de ettől kezdve már igazán nemzetközivé vált a rendezvény. 30 éve 1996. június 17-én hunyt el Bécsben Farkas Gizella, tízszeres világbajnok asztali teniszező. Sportpályafutása 1938-ban kezdődött, akkor lett a Miskolci Előre igazolt versenyzője. 1940 és 1961 között tagja volt a válogatott keretnek, és 95-ször szerepelt a nemzeti válogatottban. Pályafutása szinte páratlanul eredményes volt. 10-szer nyert világbajnoki címet, 3-szor egyesben, 3-szor párosban és 4-szer vegyes párosban. Emellett a világbajnokságokon 8 ezüst és 8 bronzérmet szerzett. A sportág első Európa-bajnokságán 1958-ban Budapesten vegyes párosban állhatott a dobogó tetejére, majd 7 évvel később tagja volt a kontinens bajnoki címet nyert magyar válogatottnak. Egyesben, párosban és vegyes párosban összesen 43 országos bajnoki címet szerzett. Farkas Gizella 1974-től Bécsben élt. Felvették a 2015-ben alakult európai asztali tenisz hírességek csarnokának tagjai közé is. 10 éve 2016. június 17-én kezdődött az ortodox keresztény egyetemes zsinat Krétán, amit több mint 1000 év után tartottak meg. Az ortodox világ 14 független egyházból áll, közülük 10 vettek részt a történelmi jelentőségű tanácskozáson. 178 éve 1848. június 17-én Kossuth Lajos pénzügyminiszter szerződést kötött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal önálló magyar bankjegy kibocsátásáról. Az 1848. márciusi forradalom győzelme után augusztus 5-én jelentették be az úgynevezett Kossuth bankok első címletének a 2 forintosnak a forgalomba hozatalát. A Kossuth bankó az értéktelenedés ellenére a magyar szabadságharc anyagi alapja maradhatott, az ország polgárai ugyanis bizalommal a függetlenség jelképeként fogadták. Az újra osztrák kézre került területeken kivonták a forgalomból a Kossuth bankókat, a szabadságharc leverése után pedig az ország több városában nyilvánosan elégették őket. Az 1867-es kiegyezésig újra az Osztrák Nemzeti Bank által kibocsátott bankjegyek voltak érvényben. 28 éve 1998. június 17-én hunyt el László Gyula, Széchenyi díjas régész. Nevéhez fűződik a kettős honfoglalás elmélete. Ez szerint a magyarság ősei 2 lépcsőben szállták meg a Kárpát-medencét, az első szakasz 670 körül volt, míg a második szakasz a jól ismert 9. század végi bejövetel. 208 éve 1818. június 17-én született Charles-François Gounod, francia zeneszerző. Világszerte ismerté, Faust című operája tette, egyházi muzsikája mély hitet tükröz. Gallia című gyászkantátája kései korszakának főműve.
7: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

0: Sárgunó Szent Cecília miséjéből a Sanctus tételt Sumió énekelte.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Kérjük, imádkozzanak velünk a Magyar Rákellenes Liga ima csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Tisztítsd meg szívünket, Uram, minden érzéstől és gondolattól, ami elválaszt tőled, és hallgasd meg imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűzanyánk, a fiataljainkért fordulunk hozzád, hogy képesek legyenek megtalálni a felszín alatt a bennük rejlő gyémántot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Erősíts, Uram, papjainkat hivatásukban, és ne engedd őket elszakadni tőled, mert szükségünk van rájuk. Üdvözl légy, Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
3: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: A földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölbe.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűz anyánk, tartsd meg hazánkat és hazánk vezetőit, kísérd az isteni bölcsesség és igazságosság útján. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet.

0: szíved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Második Rákóczi Ferenc imáját mondjuk el, az ima az ország keresztény megújulásáért.
1: A te kezedben van szívünk, Uram, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket, világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, taníts meg a tudatlanokat, gyarapíts bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, újra és újra kérlek, add, hogy szereteted gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emészze föl viszálykodásainkat.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen. Gyere.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az EBRD banki tevékenységért felelős alelnökével tárgyalt Kármán András pénzügyminiszter és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a két tárcavezető szerdai Facebook bejegyzései szerint. Matosik Tamást nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, tudatta a törvényszék közleményben szerdán. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés 6 évre szól, 2026. június 17-i kezdőnappal. Már 50 termék rendelkezik prémium magyar építőanyag védjeggyel, ezek között nyílászárók, szigetelőanyagok, téglák, betonelemek, épületgépészeti termékek, így például radiátorok is vannak, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László ismertette, a védjegy használata 5 évre szól. A védjeggyel rendelkező termékekkel együtt a gyártóikat is minősítették. Kiemelte, a védjegy segítségével kívánták megszervezni a prémium hazai építési terméket gyártók közösségét, valamint ráhangolni a fogyasztókat, köztük a legnagyobbat a magyar államot a Magyarországon gyártott építési termékekre. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzétett a fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatáról készített felméréséből. A kutatás eredménye szerint az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. A serdülők közel egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Valamint az is kiderül a felmérésből, hogy a magyar szülők 30%-a korlátozza gyermeke online média használatát. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. A nosztalgia járatokra kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába a Janaf horvát vállalat által üzemeltetett Adria vezetéken, miután az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, írja a hiradó.hu. A szerbiai kőolajipari vállalat a NIS kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet, a záporok lecsengenek, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Sebők Zsigmond, dörmögő dömötör utazása a vaskapuhoz. Harmadik rész.

0: Amikor dörmögőjék mögött bezárult az ajtó, hörpentő kibújt a ládából.
1: Szemtelenség! Megették a reggelimet! Hát már most mit reggelizzem? Dörmögte.
0: Kilopózott a fogadóból, és az utcákon csatangolt föl s alá abban a reményben, hogy talán akad valami harapnivaló a fogára. A piacon néhány kofaasszony kenyeret árult.
1: Jó a cipó? Kérdezte a bátya tőlük.
2: Ilyen cipót még a török szultán is csak ünnepnapon eszik, dicsekedett a kenyeres asszony.
1: Na majd megkóstolom, csak ugyan olyan jó-e, szólt a bátya.
0: Fölkapott egy pár nagy cipót, a kabátja alá rejtette, és elfutott.
2: Nosza, elő a söprűt, meszelőnyelet,
0: volt elég a piacon, s az asszonyok üldözőbe vették a tolvajt, aki a várhegynek vette útját. Mire azonban nyomába értek, a bátya már eltűnt.
2: De nini, hiszen ott áll őkelme a bástyán.
0: Az asszonyok azt hitték, hogy a tolvaj néz onnan alá, mintha semmiről sem tudna semmit, pedig a tekintetes úr volt az.
2: Ott van, kiáltották az asszonyok. Éppen olyan szőrös az ábrázatja.
1: De ne, nem is egy, hanem kettő, egy kicsi, meg egy nagy. Csihi-puhi, neki méld az adta enyves kezűjét, ha tudja meg, mit tesz az, ha egri asszonyokkal köt ki.
0: A két bozontos alak valóban ártatlannak tudta magát, mert dörmögő tekintetes úr és Zebike ifjú úr voltak ők, míg a bűnösnek, a haszontalan hörpentőnek sikerült elszelelnie. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, mint említettem, dörmögő úr csodálkozva mondotta, ahogy észrevette a közeledő asszonycsapatot.
2: Ezek bizony az egri asszonyok. Vajon mit akarnak? Talán megint a török fenyegeti Eger várát. Csí, de haragosak! Hogy forgatják a seprőt, meszelőt! Haj! Ha!
0: Ez a kiáltás azt jelentette, hogy megjött a felelet dörmögő úr ama kérdésére, mit akarnak az egri asszonyok. A feleletet egy cirokseprő adta meg, mellyel a legelől rohanó asszony végig suhintott a ténysúron, miközben a megtámadott úr előtt érthetetlen szavakat kiáltott.
1: Nesze cipó, nesze kóstoló, nesze finom egri kenyér!
0: Minden nesze után egyet söpört a ténysúr fején és ábrázatán.
2: Ez nagyon kiabált. Kell a macskának a néni cipója, nem akarok én kóstolni se kenyeret, se seprőt. Na, ne csiklandozzon avval a meszelővel, anyus!
0: A másik egri asszony ugyanis a meszelővel kezdte agyabugyálni a ténysurat, aki jobbra ugrott, balra szökkent, hogy kerülje az amazonokat, de mindenhonnan jött az ütleg, mert innen is, onnan is előbukkant a seprőnyél.
2: De kérem, kérem, kiáltotta ijedezve a tekintetes úr, nem mondanák meg az ifi asszonyok, miért bántanak engem?
1: Meg engem,
0: ordította Zebike, akit éppen orron ért a cirokvessző.
2: Nézd, mintha nem tudná, rivalt rá a kenyeres kofa. Rajta, asszonyok, járassuk el velük az egri táncot. Engem ne táncoltassanak, hé!
1: Engem ne söpörjenek, meszeljenek,
0: bömbölt Zebi.
2: Nem vagyok én se palló, se fal.
0: A söprűzés, meszelés azonban nem szünetelt, hát dörmögő úr kapta magát, és leugrott a bástyáról. Zebike követte. A diadalmas egri asszonyok a repülő mackók után kőzáport indítottak, s szerencse, hogy olvasztott szurok nem volt kéznél, mert megismétlődött volna, ami 1552-ben történt.
3: Dömötör basa meg Zebulon aga bundája megpörkölődött volna a forró szuroktól.
0: Nagyot dobbanva ért a ténysúr a földre. Szerencsére nem tört csontja, s a hullókövek elől gyorsan a bokrok közé húzódott.
2: Ez az én álmom, morgott magában. Ezt álmodtam a vonaton. Álmomban is török voltam, és levertek az egri vár faláról.
1: De most nem álmodtam, török sem vagyok, el sem akarom foglalni Eger várát. Legalább tudnám hát, miért ugrattak le a bástyáról.
4: Legalább megettem volna azt a cipót, amiért kikaptam,
2: siránkozott mellette Zebike. A harci zaj elült. Egervára ismét csöndbe merült. A győzelmes asszonyok megelégedtek a bosszújukkal, és elvonultak. Visszatértek a piacra. Mackóink hát kidugták a fejüket, és körülkémleltek. Tiszta a levegő, szólt a ténysúr. Vajon hol vagyunk? Egy szűk bástya utcában lelte magát. Két oldalt meredek fal emelkedett, kőből rakott vagy gyepes bástya. Még a várban vagyunk, mondotta. Gyere, Bocs, nézzünk körül.
4: Én nem megyek, felelt a Bocs.
2: Ne félj már, nem kapunk cipót, akarom mondani, ütleget. Elmentek az egri nők.
1: Hát dobó, hát ha dobóval találkozunk, elképzelheti bácsi, hogyha az egri nők ilyen nagyokat tudnak ütni seprővel, mekkorát üthet a híres dobó a dárdájával.
2: Te csacsi, hiszen dobó már nem él.
1: De föltámadhat. Vagy az egri nők nem támadtak föl? Bácsi, én azt hiszem, hogy ezek az asszonyok szellemek voltak. Töröknek néztek minket, azt hitték, megint el akarjuk foglalni a híres egri várat.
2: Azaz talán a híres egri cipót, mert egyre azt emlegették.
1: Jaj, sziszent fel a ténysúr ilyetten. Nézd, éppen ott alszik mi, dobó.
2: Egy sziklaüreg tátongott velük szemben, s abban feküdt egy vitéz. Az üreg szikláján a dobó nevet is el lehetett olvasni. Ez a nagy dobónak a síremléke, szólalt meg mellettük az az úr, akivel a bástyán találkoztak. A fekvő vitéz Dobó Istvánnak, Egervára hős védőjének a kő alakja.
4: És nem üt fejbe a kőbuzogányával?
2: Kérdezte Zebulon. Dehogy üt. Azok az asszonyok sem dobó egrinői voltak, akik az imént itt vitézkedtek, kenyeres kofák voltak. Valaki kenyeret lopott tőlük, és összetévesztették magukkal. Már fölvilágosítottam őket tévedésükről. Dömötör úr elbámult. Valakit összetévesztettek velük. Hát van Eger városában még egy olyan szép legény, amilyen ő, meg Zebike? No, de nem töprengett sokáig ezen a kérdésen, hanem levette a kalapját, és tisztelettel nézte síremlékét a nagy magyar hősnek, aki 2000 magával 150 000 török ellen megvédelmezte a várat. A vár jó része már omladék, de még látni lehet minden zugában régi nagyságának a jeleit. Hatalmas akol lehetett, ugye ez a vár? Kérdezte az egri úr. Akol? Mert mikor a török az ő rettentő hadával Eger alá szállott, azt üzente nagy büszkén dobónak a várba, hogy adja át szaporán ezt a birka aklot. Úgy látom, nagyon furcsa nótát bégettek nekik az akolból a birkák, nevetett a ténysúr. Meghiszem, sok ezer török fűbe harapott tőle, végre pedig a török farkas szégyenszemre elkullogott az akol alól, mert 38 napi ostrom után belátta, hogy nem birka akol ez, hanem oroszlán barlang. A farkas csorda véres fejjel és orral menekült el alóla, és sokáig emlegette a vár hős védelmezőit, Dobó Istvánt és alvezéreit, Borremisszát, Megcseit, Zoltait, Fügedit, Petőt, no meg az egri nőket.
1: Pórul jártak a farkasok,
2: újjongott Zebike.
0: Látom már, tette hozzá, hogy az egri vitézek csak nem olyan nagy hősök, mint a medvék.
2: A medvék, csodálkozott az egri úr. Sohasem hallottam, hogy a medvék hősök lennének.
0: Nem, hát hány török farkast vágott le egy-egy egri hős?
2: Legalább 10.
0: No, láti? Mégiscsak nekem van igazam, mert egyszer Mármarosban egyetlen medve 12 farkast tépett szét. 12 több, mint 10. Talán nincs igazam, hiszen maga is ismeri Dörmögő bácsi bömbölő nagyapót. Ő volt az a hős.
2: Psz, psz, villantotta Bocsa a szemével mérgesen Dörmögő úr, is ezt súgta. Nem kell tudni mindenkinek, hogy mi is csak medvék vagyunk. Zebike elhallgatott, és csak magában morgott, hogy neki megint csak igaza volt, neki mindig igaza van, mégis lepisszegik, pedig akárhogy titkolja is ez a Dörmögő bácsi medve voltát, tüstént észreveszik rajta, mert csak egy mackó van a világon, akinek azt nem lehet meglátni. Az is Bocs. De hogy ki az a Bocs? Zebike szerénysége tiltja megmondani.

0: Dörmögő úr és Zebike bejárták a várat, azután a város utcáin bolyongtak. Végre, mikor már elfáradtak, visszaballagtak a fogadóba. A kapus a ténysúrra bámult. Hát már megint vissza tetszett jönni? Megint? Kérdezte Dörmögő úr. Reggel óta nem tettem be ide a lábamat. Nem. Hát most fél órája nem uraságod jött haza? Nem. Álmodtam volna, tűnődött a kapus, hogy az imént egy éppen ilyen szép úr csoszogott be a kapun, és csoszogott föl a lépcsőn az emeletre. Éppen ilyen, mint én, kérdezte a ténysúr. Hajszálnyira, szakasztott olyan. Csak ugyan valami hasonmásom lappangana Eger városában, dörmögte a tekintetes úr. Már említett ilyesmit az az úr, akivel a várban találkoztam. Na, majd végére járok a dolognak. Fejét rázva haladt föl a jeles úr a lépcsőn. Vajon ki lehet az egri hasonmása? Benyitott a szobájába, és csöngetett a pincérnek. Parancs, dugta be fejét ez. Ebédet kérek. Már megint? Álmélkodott a pincér. Megint? Én, barátom, még nem ebédeltem ma.
1: De hiszen éppen most vittem ki az üres edényt. Mondhatom, olyan ebédet rendelt uraságot, hogy 6 palócnak is elegendő lett volna, pedig a hevesi palócoknak, hála Istennek, jó étvágyuk van.
0: Én rendeltem. Én ettem.
1: Mondom, barátom, ebben a percben tértem haza.
0: A pincér mosolygott.
1: Jó, jó, mondotta. Hozom a második ebédet. Tudom, hogy a nagyságos úr csak azért mondja, hogy nem evett még semmit, mert röstelli, hogy egymás után 2 ebédre éhezett. Hiszen én magam láttam, mikor nagy jó ízűen habzsolta az ebédet.
0: A pincér elsietett. A tekintetes úr pedig a kobakjához kapott. Én bolondultam-e meg? Vagy ez a pincér? Kérdezte. Még hogy én ebédeltem volna az imént ide-haza. Újra csöngetett. A szobalány jelent meg az ajtóban.
1: Mi tetszik megint? Kérdezte mérgesen.
0: Megint? Hiszen én még egyszer sem csöngettem be magát.
1: Dehogy nem. Minden percben becsöngetett az úr az imént. Egyszer azért csöngetett be, hogy igazítsam meg a feje alját a díványon, mert nyomja a fejét, nem tud jól heverni. Másszor, hogy vakarjam meg a talpát, mert viszket, harmadszor, hogy fogjam meg az orrán a legyet, mert csípi. Mondhatom, hogy ilyen lusta urat még sohasem láttam, mint az úr.
0: Mint én.
1: Hiszen én nem is voltam idehaza. Éppenséggel, hogy éppen most toppantam be a szobába. Hiszi a piszi, én magam láttam az urat a díványon. Hát mit parancsol?
0: Bort akarok rendelni az ebédhez, jóféle egri bikavért.
1: Tüstént küldöm a fiút.
0: A szobalány elsietett, és utána félénken egy síró gyerek dugta be félig a fejét az ajtón. Ez volt a borfiú, aki tudniillik a fogadókban és a vendéglőkben a bort viszi a vendégeknek.
2: Hát te miért sírsz? Kérdezte Dörmögő úr.
1: Mintha nem tudná, felelt durcásan a fiú.
2: Persze, hogy nem tudom. Gyere beljebb.
1: Talán, hogy megint pofon üssön.
2: Ki ütött téged, pofon?
1: Az úr. Azért, mert nem vittem elég gyorsan a bort. De engem nem üt többé meg.
0: A fiú ezzel elfutott. Dörmögő úr Zebulon felé fordult.
2: Mit szólsz ehhez, bocs? Én ebédeltem. Én vakartattam a talpamat. Én kergettettem a legyet az orromról. Én pofoztam föl ezt a szegény fiút. Sőt, én csentem cipót az egri piacon. Mit szólsz ehhez, Zebi, hogy én cipót loptam?
0: Persze mindazt Hörpike cselekedte, aki íme most is, hogy Dörmögő és Zebulon háttaláltak, észrevétlenül fölemelte a láda tetejét, mely alatt rejtőzött, és a tekintetes urat az egyik cipóval
1: Jól hátba dobta. Aztán gyorsan visszarántotta a kezét, és magára húzta a födelet.
0: Mi volt az?
1: Ordította a ténsúr.
0: Ki dobott hátba? Ki meri tekintetes, nemes, nemzetes, dörmögő Dömötör urat hátba hajítani?
1: Lehajolt a földre, és fölemelte a löveget.
0: A cipó, suttogta, az egri kenyeres kofa cipója, te, Zebi! Annak az én hasonmásomnak itt kell bujkálnia a szobában, keressük hát meg!
1: A tekintetes úr maga mászott az ágy alá, Zebike a dívány alatt bujkált, de bár kikutatták a szekrényt is, a mosdót is, félrehúzták a függönyt, sőt a kályhába is belekukkantottak, a hasonmásra nem akadtak.
0: Persze a ládában nem keresték. Én elutazom innen, nem maradok egy percre sem Egerben, kiáltotta a ténysúr. Mondja csak, barátom, kiáltotta Pincérre, aki az ebédet hozta. Hova lehet a leggyorsabban elutazni Egerből?
1: Debrecenbe.
0: Helyes. Ebéd után tüstént utazom. Engem nem bosszant örökké az én egri hasonmásom. Kérem a számlát, aztán rendeljen kocsit, és vitessék a ládámat a vonathoz.
1: A ládából kárörvendő vinnyogás hallatszott. A kisegérke nevetett.
0: Mondja csak, barátom, szólt a tekintetes úr a pincérnek. Van-e valami híres dolog Debrecenben?
1: Van. A perec.
0: Jeles találmány lehet.
1: Azután a kolbász.
0: Az még kitűnőbb találmány lehet.
1: És a híres debreceni kol...
0: Megint kolbász? Nevetett a ténysúr. Azt már hallottuk.
1: Nem kolbász, hanem kollégium.
0: Hát az mi?
1: Iskola.
0: Az nagyon rossz találmány.
1: Kiáltott gyorsan a pincér szavába vágva Zebike.
0: Nevetett a ténysúr. Csípi ugye a nyelvedet, az iskolának csak a hallása is.
1: Pedig, mondotta a pincér, Debrecent az iskolák városának mondják, mert tele van kitűnő iskolával.
0: Itt a kocsi, szólt be a házi szolga.
1: Dörmögő úr erre letette a kést, villát, elővette a bugyellárisát, hogy fizessen.
0: Hol az a számla? Hű, millióm dongó, de kiadós. Én ettem volna meg ezt a tengerételt, én ittam volna meg ezt a tömérdek bort, meg a Zebi, hiszen egy egész állatkert sem eszik ilyen sokat. Hát ez mi? Egy pofon, 10 korona.
1: Ez, kérem ássan, fájdalomdíj azért a pofonért, amit a borfiúnak tetszett adni, felelt a pincér. A ténysúr elképett.
0: Ez már mégis sok. Én fizessem meg azt a pofont is, amit a hasonmásom adott. Gyerünk, gyerünk, mert megpukkadok.
1: A szolgák a nagy ládát a kocsira vitték, dörmögőjék is felkapaszkodtak rája, és csak hamar az állomáson voltak.

0: Sebők Zsigmond Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Elromán Kata.
1: Jó éjszakát, kis Jézus! E napot köszönöm szépen. Bocsáss meg, ha rossz voltam. Vigyázz rám a sötétben. Áld meg aput, anyut, testvért és barátot, a világot is áld meg. Szűz Mária őrangyal, virasszatok nálam. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az EBRD banki tevékenységért felelős alelnökével tárgyalt Kármán András pénzügyminiszter és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a két tárcavezető szerdai Facebook bejegyzései szerint. Matosik Tamást nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé Senyei György, az országos bírósági hivatal elnöke, tudatta a törvényszék közleményben szerdán. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés 6 évre szól, 2026. június 17-i kezdőnappal. Már 50 termék rendelkezik prémium magyar építőanyag védjeggyel, ezek között nyílászárók, szigetelőanyagok, téglák, betonelemek, épületgépészeti termékek, így például radiátorok is vannak, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László ismertette, a védjegy használata 5 évre szól. A védjeggyel rendelkező termékekkel együtt a gyártóikat is minősítették. Kiemelte, a védjegy segítségével kívánták megszervezni a prémium hazai építési terméket gyártók közösségét, valamint ráhangolni a fogyasztókat, köztük a legnagyobbat a magyar államot, a Magyarországon gyártott építési termékekre. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzétett a fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatáról készített felméréséből. A kutatás eredménye szerint az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. A serdülők közel egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Valamint az is kiderül a felmérésből, hogy a magyar szülők 30%-a korlátozza gyermeke online média használatát. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. A nosztalgia járatokra kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába a Janaf horvát vállalat által üzemeltetett Adria vezetéken, miután az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, írja a hiradó.hu. A szerbiai kőolajipari vállalat a NIS kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet, a záporok lecsengenek, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Mesterházi Mónika Vizek című versével foglalkoztam itt a Miért szeretemben. amelyben azt láttuk, hogy ezek a vizek tulajdonképpen a líraien belső állapotának lesznek a metaforái. A mai alkalommal szintén egy Mesterházi Mónika versről szeretnék beszélni, amelynek a nyár a címe. A nyár mindannyiunkban különböző asszociációkat vált ki, a szabadság érzését, a művészetekben és talán a saját életünkben is, valamiféle beteljesülés élményt, valamit, amit betakaríthatunk. Itt Mesterházi Mónikának a nyár című versében valami egészen különös élmény kapcsolódik a nyárhoz. Hallgassuk tehát a verset. A föld folyékony kérgén lebegek. Egy óra úszás és valószerűtlen, mint amikor 1000 méter után egy rézsútos tetejű úszodában hanyat fordultam úszni. Nekem ott a vízszint lett a ferde hirtelen. Vakond a földben, fent a levegőben fúrja magát a repülő, rohangál a tűzben vájatain a parázs. Én, úgy látszik, ezért jó így nekem, a vízben tudok előre haladni. A közeg, ahol jól érzem magam. Bizonyára a kedves hallgatók is érzékelik, hogy egy rövid, ugyanakkor rendkívül sűrű képekből építkező vers a nyár című verse Mesterházi Mónikának. A központi kérdés, hogyan találja meg az ember azt a közeget, amelyben otthonosan tud létezni és előre haladni, de úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hol lehet az ember azonos önmagával. Már a nyitókép is nagyon érdekes, hiszen a föld folyékony kérgén lebegek, egy óra úszás, ahogy olvassuk. A költői én a hosszú úszás után, minthogyha egy megváltozott érzékelési állapotba kerülne. A víz felszíne úgy jelenik meg számára, mint a föld folyékony kérge. Ez a kép egyszerre kozmikus és személyes, az úszó, mintha nem egyszerűen csak a vízben lenne, hanem minthogyha az egész bolygónak a felszínén lebegne. Az egy óra úszás után bekövetkező élmény a valóságérzékelés elbizonytalanodását jelzi. A versben azt olvassuk, hogy a vízszint lett a ferde hirtelen. Ez a sor arra utal, hogy a perspektíva felborult. A versnek ez az egyik kulcspillanata. Az emlék szerint a beszélő hanyatt úszik egy ferdetetős úszodában, normális állapotban a vízszint az a stabil viszonyítási pont. Itt azonban megváltozik a nézőpont, úgy tűnik, mintha maga a víz lenne ferde. Ez a kép arra utal, hogy a valóság nem önmagában adott, hanem a nézőpontunktól függ. A megszokott tájékozódási pontok elveszítik bizonyosságukat. Megváltozik az érzékelés, megváltozik a valósághoz való viszonya a lírai énnek. A vers középső részében ezt a megváltozott állapotot három ős elemmel és az azokban létező lényekkel próbálja meg érzékeltetni a vers beszélője. A három elem pedig a föld, a levegő és a tűz. Vakond a földben. A vakond természetes közege a föld, amelyben fúrja magát előre. Aztán következik a levegő. Fent a levegőben fúrja magát a repülő. A repülő tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a vakond metaforikus megfelelője a levegőben, hiszen ugyanúgy fúrja magát a saját közegében a repülő, mint ahogyan a vakond a földben. A következő képben pedig rohangál a tűzben vájatain a parázs. A parázs mozgása a tűz eleméhez kapcsolódik. A három elemnél tehát Azt olvassuk, hogy mindegyik létező a saját közegében mozog otthonosan és természetesen. A vakond is, a repülő is, meg a parázs is. A felsorolás után következik a vers végén az önmeghatározás. Én, úgy látszik, ezért jó így nekem, a vízben tudok előre haladni. A lírai én számára tehát a negyedik elem a víz lesz, az az otthonos közeg, amelyben képes haladni. Ez egy felismerés a lírai én számára, hiszen a gondolatjelekkel elválasztott megjegyzésben úgy látszik, ezért jó így nekem, ezt olvassuk. Ez az úgy látszik, azt jelzi, hogy a lírai én felismerte, hogy számára a víz a megfelelő közeg. Ezt a haladást érthetjük konkrétan is, hiszen az úszás konkrétan azt jelenti, hogy előre tud haladni a vízben, de metaforikus jelentést is kap. A víz lehet itt a nyugalom helye, hogy csak a nyugalomban tud haladni. Lehet az önazonosság közege, a szabadság állapota, de az a létforma is, amelyben a lírai én nem küzd önmaga ellen. És a haladás az egyszerre lehet a konkrét előrehaladás a vízben, de metaforikusan a lírai énnek a saját magához való közelebb kerülését is jelentheti. A versnek a vége, az utolsó mondata, a csattanó, a közeg, ahol jól érzem magam. Mintha itt tudatosodna a lírai énben, hogy számára a víz az a közeg, ahol pontosan azért érzi jól magát, mert önazonos lehet. Így tehát az úszás élményéből kiinduló vers valójában az otthonosság és az önazonosság kereséséről szól. A vakond, a repülő, a parázs mind a saját elemükben mozognak természetesen. A lírai én pedig ráébred, hogy számára a víz az a közeg, ahol képes előre haladni. A nyár tehát nem pusztán egy évszak a lírai én számára, hanem egy olyan állapotnak a jelképe, amelyben az ember közelebb kerül saját természetéhez. A versnek tehát mondhatjuk úgy, hogy mindannyiunk számára talán az is lehet a központi gondolata, hogy minden létezőnek megvan a maga közege, amelyben természetesen erőfeszítés nélkül tud mozogni, ahol önmaga lehet. A lírai én számára ezt a közeget a víz jelenti. A vers végén az utolsó sor, a közeg, ahol jól érzem magam, egy nagyon visszafogott megjelenítése a lírai én felismerésének. De éppen ezáltal, mintha azt is sugallná, hogy az ember egyik legfontosabb feladata megtalálni azt a közeget, amelyben önmaga lehet, ahol nem idegenként, hanem természetes módon létezik. Így tehát a nyár a vers végére nem pusztán egy évszak, nem csak a kiteljesedésnek, a betakarításnak a szimbóluma, hanem annak a ritka állapotnak is a jelképe, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy a helyén van a világban, hogy azt teszi, ami a feladata, hogy azt éli, amiért született. Elgondolkoztató vers Mesterházi Mónikának, a Nyár című verse, akkor, amikor éppen benne vagyunk ebben a nyárban. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!

0: Joseph Haydn F-dur szonátájának második tételét Jandó Jenő játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a most következő hangulóban Csík Gusztáv és együttese felvételeiből válogatunk.

0: Csík Gusztáv és együttese felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke volt magyar miniszterelnök tájékoztatója elején elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem szavaznak bizalmat, az Adrián Verstel miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A határozat értelmében az RMDS törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy Adrián Vestának nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Végül az időjárásról. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be a hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben is jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből az 1-től a 6. és a 16-tól a 18. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
2: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egyhetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilogatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
3: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
2: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Monserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. 4 afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
3: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
2: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megtérheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
3: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
2: A különféle találkozók során a Szent Atya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
3: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
2: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányaihoz intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elvetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
3: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
2: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
1: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
3: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
1: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mint egy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni,

0: múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a Szeprome szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
1: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
0: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző Szeprome szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óvaint attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
1: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai Szeprome szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szeprome több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben.

0: Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fetette ki a SZEPROM elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petri jó atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SZEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Antonio Vivaldi D-moll cselló koncertójának első tételét Ottavio Dantone és az Accademia Bizantina előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 23. rész.

0: Állok a Kálvárián, nézem a virágos katonát. Mellén a nagy sárga szirmú virág, kezében a szöges korbács. Nézem. A virágos katona nem néz vissza rám. A virágos katona elment a Kálváriáról. Elűzte a bajaival a nyomorult, síránkozó, egyhangúan mormogó tömeg. Hát te élsz! Egy öreg ember áll előttem, vörösek a szemei. Hunyorogva néz végig rajtam, és hitetlenkedve megtapogatja a sebesült karomat. Az öreg Góda Sándor, aki a fiaival együtt valamikor házat épített a Kálvária utcában. Annak idején napokig figyeltem őket a kápolna teraszáról. Mindenki úgy tudja, hogy meghaltál. Az apádék is úgy tudják, hogy elestél a fronton. Már régen elsirattak. Újból végig tapogat, hogy megbizonyosodjék róla, tényleg élek. Én meg csak állok szótlanul. Legszívesebben valami gorombaságot mondanék neki, ő is azok közé tartozik, akik a mormulásukkal elűzték a virágos katonát. Lajos meghalt, mondja, és vörös szemeit elfutja a könyv. Ismerted Lajost, a fiamat, ugye? Nem válaszolok neki. Az egyhangú mormolás a fülembe fészkelte magát, szét akarja robbantani a fejemet. Sándor, az idősebbik még él, kint van a fronton. Minden nap imádkozom értük. Lajosnak gyertyát is gyújtok. Sarkon fordulok, és elrohanok a Kálváriáról, át a keskeny fahídon fel a Tuki dombra. Már messze járok, de a mormolás tovább kínoz, mintha valaki a fülembe imádkozna. Kábultan, zúgó fejjel érek haza. A kapu nyitva van. Keresztül futok az udvaron, és betaszítom a konyhaajtót. A konyhában apám, anyám, Pál bátyám és az öreg Imris Lázár ül az asztalnál. Felugranak, és úgy merednek rám, mint egy kísértetre. Az anyám tér először magához, apámhoz fordul, és halkan azt mondja. Él a fiam. Azután elsírja magát, nekem ront, majdnem hanyat dönt az a kis asszony. A többiek is körülfognak, rángatnak minden oldalról, ölelgetnek, alig tudok kiszabadulni közülük. Lerogyom az egyik székre, ők meg járkálnak körbe-körbe, és néha megsimogatják a vállamat. Végre leülnek, és akkor apám azt mondja, már elsirattunk. Jelentették, hogy meghaltál. Élek. Fogságban voltam, megsebesültem. Anyám ismét hangosan sírni kezd, meg kell mutatnom a bekötözött karomat. Nem fogom tudni hajlítani a könyökömet. Él a fiam, mondja az anyám. Az a fontos, hogy él. Az uraság örülni fog, ha megtudja, hogy hazajöttél, mondja az öreg Imrés Lázár. Eladtuk az összes ruháidat, mondja az apám. Azt hittük, hogy elestél, kellett a pénz, Pál bátyád megnősült. Szerencsém volt, magyarázza Pál. Megszúrtam a lábam trágyarakodás közben, vérmérgezést kaptam, fel kellett vágni a lábamat. Kicsit sánta maradtam, de ez volt a szerencsém. Nem kellett bevonulnom. Antal? Olasz fogságban van, mondja az apám. Nincs semmi baja. Reméljük, hamarosan hazajön. Neked adom az ünneplő ruhámat, mondja Pál. Nem kell, mondom, megleszek egyelőre a katonaruhában is. Éhes vagy? Kérdezi az anyám. Biztosan éhes vagy. Mi van a kedvessel? Fordulok az öreg Imris Lázárhoz. Elrepült. Ott van a kastélyban, mondja. Nem akar elrepülni. Pedig már nem tépem ki a szárnytollait. Frédi nagyságos úr etetgeti. Frédi nagyságos úr? Igen. Nálunk van már hónapok óta. Nem sikerült pártot alapítania. Isznak az urasággal, és vadásznak. És folyton arról beszélgetnek, hogy mi lesz azután, hogyha elveszítettük a háborút. Elveszítjük a háborút? Persze. A monarchia szét fog hullani. Az anyám elében rakja az egész vasárnapi ebédet. Évek óta most eszem először asztalnál. Zavarban vagyok. Majdnem szégyellem, hogy a jobb kezemet nem tudom a számhoz emelni. Az öreg Imrich Lázár elbúcsúzik, ő a kastélyban akar ebédelni. Az apámék egészen a közelembe húzzák a széküket. Hiába unszolom őket, nem esznek, csak engem néznek, kérdezősködnek, egyszerre beszélnek, nem hallom őket rendesen, zúg a fejem, és az ő szavaik is valami imádságféle mormolássá válnak. Az ételnek sem érzem az ízét. Amikor befejezem az evést, végre apám és anyám is megebédel. Pál csak néhány falatot eszik, őt várja otthon a felesége, meglehetősen jómódú forgács lányt vett el, külön házban laknak. Elmegyek a Lustig óráshoz, mondom, és magamra terítem a hosszú katona köpenyt. De hát most jöttél, ugrik fel az anyám, hát legalább ma nem menj sehova. Együtt voltam a fiával. Derekasan harcolt.
1: Az a sápad zsidókölyök? Kérdezi Pál.
0: Derekasan harcolt. Mellette voltam, amikor meghalt. Hadd menjen, mondja Pál, és rám unyorít. Bizonyára nem csak a Lustig zsidóhoz akar elmenni.

A Tuki utcák kihaltak. Az emberek otthon ülnek a vasárnapi ebéd mellett, vagy talán a Kálvárián imádkoznak. Lustig Kornél órás műhelye be van csukva. A vastag fajtón súlyos lakat lóg. Azelőtt vasárnap is nyitva tartott. A tanyasiak legtöbbször vasárnap hozták be megjavítatni az órájukat. Ököllel megzörgetem a vastag fajtót, senki sem jelentkezik. Akkor észreveszek egy mutató nélküli zsebórát az egyik ablakban, az üveg mögött. Megkopogtatom az ablakot. Csak hamar megjelenik Lustig Kornél feje, hosszú, kócos szakálla tiszta fehér, az arca penész színű. Kitárja az ablakot, és meglepetten kérdezi. Te élsz? Élek. Zörgettem az ajtón. Nem szoktam kinyitni, nem olyan idők járnak. Azt hittem, hogy meghaltál. Kérdőn néz rám. Nem tudom, hogyan kezdjem. Rázom a fejem. Meg akarok szabadulni az egyhangú mormogástól. Végül azt mondom. Feri derekasan harcolt. Sokat szenvedett? Kérdezi. Nem. Mellette voltam, amikor meghalt. Fejébe kapta a golyót. Egyáltalán nem szenvedett. Lustig Kornél megsimogatja kócos szakállát. Hátra néz a szobába. Azután megkérdezi tőlem. Akarsz könyvet? Nem. Vannak új könyveim, mondja. Előveszem a zubbonyom zsebéből az elrongyolódott piszkos képeslapot, amin már alig látszik a Szent Tamási főutca és az ünneplőbe öltözött emberek. Átnyújtom Lustig Kornélnak. Feri nagyon szerette ezt a képeslapot, sokat nézegette. Ha akarja, magának adom. Köszönöm, mondja. Ha szükséged lesz könyvre, gyere el hozzám. Az ablakon zörög, azt szoktam kinyitni, ha órát hoznak, akkor is. Köszönöm. Lustig Kornél becsukja az ablakot, eltűnik a szakállas feje. Tanácstalanul állok az utcán, a mormogás nem akar alább hagyni. Elindulok vaktában valamerre, de amikor észreveszem, hogy a Kálvária irányába haladok, ilyetten visszafordulok. Egy ideig céltalanul bolyongok a Tuki dombon, aztán a nagy utcán elmegyek a templomig, ott jobbra fordulok, és a Szívhez megyek. A Szív elég messze van a Kálváriától, nem látszik még a kápolna tornya sem. Leülök, és a vízesés fölé lógatom a lábamat. A víz mintha zavarosabb lenne, mint régen. Halakat nem is látok átrepülni a kis emelkedő fölött. Ő az. A két krepsz gyerek, Steffi és Péter áll vagy 10 méterre tőlem. Tágra nyílt szemekkel bámulnak. Megnőttek ezek a gyerekek, hosszú lábú kamaszok már. Mikor feléjük nézek, gyorsan befutnak a vízimalomba. Azután megjelenik Rézi. Lötyögő vászonruhában, fülig lisztesen, olyan, mint régen, egyáltalán nem változott. Ő az egyetlen, aki nem változott meg. Felugrok, ő nevetve siet felém. Látom, hogy kérdezni akar valamit, gyorsan megelőzöm. Élek, mondom. Nem haltam meg. Tudtam, mondta Rézi, és megölel. Én tudtam, hogy nem haltál meg. Köszönöm a képeslapot. Megkaptad? Mindig magamnál hordtam, mondtam. Aztán kiszalad a számon. Sokáig kabalaként használtam. És szerencsét hozott? Sokat nézegettem. Mesélj valamit. Dehogy is, te fogsz mesélni. Gyerünk be a malomba. Úristen, de ronda vagy. Hogy áll rajtad ez a köpeny? Megfogja a köpenyemet, és behúz maga után a vízimalom udvarába. Először léptem be az udvarba, azelőtt ilyesmi eszembe sem jutott volna. Körülnézek. Mindenfelé zsákok, a malom ajtaja előtt a megboldogult Gilike okos fekete kutyája hever.
Megöregedett, szőre leved lett, alig él már. Komisz helyeken jártam, mondom. Nem szívesen beszélnék róla. Azt hittem, hogy rengeteget mesélsz majd a háborúról. Komisz helyeken jártam. Az a fontos, hogy élsz, mondta Rézi. Én éreztem, hogy nem haltál meg. Tudtam, hogy nem történhet bajod. Megsebesültem. Hol? Lerángatja a köpenyemet, kihúzom a jobb karomat a zubbonyom ujjából, neki is meg kell mutatnom a könyökömet. Mikor kötötték át? Kérdezi. 4 vagy 5 napja. Tulajdonképpen begyógyult már. Bevonszol a konyhába, leültet egy székre, és óvatosan lehámozza a kötést a könyökömről. Tényleg begyógyult már, sebb sincs rajta, csak a bőr vörös és nagyon vékony még, ezért kell kötözni. Bemegy a szobába, pár perc múlva visszajön, már nem lisztes vászonruha van rajta. Kötszert és valami kenőcsöt hoz. Valahonnan előkerül a 2 fiú is. Kíváncsian nézik a karomat, de Rézi rájuk ripakodik, hogy menjenek be a malomba. Feltartalak, mondom neki, de nagyon jól esik, hogy foglalkozik velem. A gyerekek biztosan dühösek, amiért nekik kell a malomban dolgozni. Többnyire ők vannak ott máskor is, mondja Rézi. Én főleg varrok. Abrakos tarisznyákat a lovasságnak. Jól fizetnek. Bekeni a vékony, vörös bőrt a kenőccsel, azután bekötözi a karomat. Megpróbálja behajlítani a könyökömet. Nem hajlik, mondom. Ez baj, mondja Rézi. Ez nagy baj. Hogyan fogsz citarázni? Nem tudom. Miből fogsz megélni? Nem tudom. Lehet, hogy majd megpróbálok nyújtott karral játszani. Nehéz lesz, mondja Rézi gondterhelten, de aztán gyorsan elmosolyodik. Rendbe fogom tenni a köpenyedet. Kifordítom és megrövidítem. Piszkos és kopott kívülről, de ha rendbe teszem, sokáig eltarthat még. Holnap öltöz át civilbe és hozd el a köpenyt. Nincs civil ruhám. Mi történt a ruháiddal? Eladták az apámék. Azt hitték, hogy meghaltam, és hát kellett az a kis pénz. Persze, mondja Rézi. Mindenki úgy tudta, hogy elestél. De én megéreztem, hogy élsz. Majd veszel magadnak új ruhát. Bejön Stefán is a konyhába, nagy darab német ember, úgy mozog, mint egy medve. Kezet fog velem, közben gyors pillantást vált Rézivel. Belebújok a zubbonyomba, magamra terítem a köpenyt, Rézi bólint az apjának, és azt mondja, gyere! Az udvaron keresztül bemegyünk a malomba, ahol finom liszt szállingózik a levegőben. Rézi a fal mellől felvesz egy létrát, a padlás feljárathoz támasztja, és felmegy rajta. Int a 2 bámészkodó öccsének, aztán leszól nekem. Gyere utánam! Felmászok én is a padlásra. Mindenütt kiöntött búza, Stefán percentje, a padlás legvégén egymásra rakott lisztes zsákok majdnem a tetőig érnek. Rézi a zsákokhoz megy, majd mond valamit, és akkor előbukkan egy hihetetlenül hosszú hajú, fekete ember, mint maga az ördög. Török Ádám! A rajtos! Ordítja és rohan felém. Az ütődött rajtos! A hülye rajtos! Derékon kap, felemel a levegőbe, és elkezd forogni velem. A köpenyem leesik a vállamról. Elviszem a köpenyedet, mondja Rézi. Majd rendbe teszem. Ti ketten beszélgessetek.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A 23. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata. A rádiós regénytárt hallották.

0: Allaga Géza Magyar Rapszódia cimbalomra és vonós kvintetre című művét Herencsár Viktória és Zsolnai István előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke volt magyar miniszterelnök tájékoztatója elején elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem szavaznak bizalmat, az Adrián Vestel miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A határozat értelmében az RMDS törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy Adrián Vestelnek nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Végül az időjárásról. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
1: Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendák és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan, amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette el ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
0: Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
1: Több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt. Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jóvoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő, mint pogány pap, ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
0: Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
1: És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsőssé válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzel-vassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztény üldözést, Diokleciánus pedig keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a római birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybriosz nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő. Főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad ember-e, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
0: A sértett férfi bíróság elé hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bátran kereszténynek vallotta magát.
1: És ez a mozzanat a Margit középkori ábrázolásaiban és az attribútuma formájában testet is ölt, ezt majd később fogunk róla beszélni, de valóban egy toronyba, gyakorlatilag börtönbe zárták, toronyba zárták őt. hát itt olyan kihívásoknak vetették alá, amelyektől azt várták, hogy a lány megtagadja a hitét, a keresztény hitét. A legenda szerint egyébként, miután megkínozták és tömlőcbe zárt, először az ördög sárkány képében jelent meg Margit előtt, és a legenda úgy szól, hogy gyakorlatilag le is nyelte Margitot, aki pedig föltartva a keresztjét gyakorlatilag így kiszakította a sárkánynak a torkát, és így menekült meg tőle. Ezért is van az, hogy a középkori ábrázolásokban, amikor nem Szent Margit legendáját ábrázolják, hanem csupán egy imágó formájában álló alakban általában, akkor az attribútuma, tehát az a szimbólum, amit általában a kezében tart kisméretben, és ami alapján ő azonosítható ezeken a festményeken vagy faragványokon, az vagy egy torony, tehát ahova bezárták, vagy egy kis sárkány. Egyébként majd erre fogunk példát is mutatni. Tehát ez volt lényegében a tömlőcbe vetett Margitnak az első ilyen megpróbáltatása, de aztán az ördög más formában is megjelent előtte, illetve amikor továbbra sem volt hajlandó megtagadni a hitét, akkor mindenféle kínzásoknak, tűz-víz próbáknak vetették alá, különböző módokon kínozták meg, és tehát mivel ezeket is kiállta, és nem tagadta meg a hitét, és attól tartottak, hogy ezáltal a többi rab szemében is ez majd ragadós példa lesz, tehát hogy tulajdonképpen a kereszténység erejét ezáltal mások is felismerik és átveszik, ezért döntöttek amellett, hogy lefejezik Margitot, tehát így hunyt ő vértanú halált mindössze 15 évesen.
0: Kérem, mondja el, ecsetelje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen?
1: Egy középkori falkép máslatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a máslata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják. Tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében. És a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsó ruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
0: A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
1: Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobboldali nő alak, tehát a Margita láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióra ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
0: Színesebb
1: egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben inkább a másolatnak a, a számlájára írandó, de még a másolat egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesen nem egy idősek a freskóval, ezek nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
0: Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
1: Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorra foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el. Tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a Zsigmond-kori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
0: Egy másik fali kép is fekszik előttünk. Mire utal a stílusa? Az emberi alakok nehezen felismerhetőek, nagyon elmosódottak már.
1: Hát ez egy nagyon töredékes freskó. Süvetén vagyunk, most Nyugat-Magyarországból átmentünk a Felvidékre. Gömör vármegyében található Süvete, ahol is egy rotundában vagyunk most, tehát egy körtemplomban található ez az Antiochi Szent Margit freskó ciklus. Itt több tekintetben azért nagyon különbözik az előbb látottaktól. Egyrészt azért, mert nem egy személyben ábrázolja Szent Margitot, hanem ez egy narratív história ábrázolás, tehát a vértanúságát jelenítették meg, annak a különböző eseményeit és lépcsőfokait, illetve ami még itt a freskó másolata alapján is látható különbségek között és az előző freskó között, hogy ez egy Árpád-kori falkép, tehát jóval korábbi freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
0: A művész ismert?
1: Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyt is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a süvetei rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal. A Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példanélküli.
0: Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő fali képmásolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
1: Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes források szerint július 13, más források szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hamvait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Montefiascone-be kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit, talán nem említettük még, hogy a várandós anyáknak, illetve a 14 segítő szent egyike, tehát fontos szentet tisztel benne a katolikus egyház.
0: Nézzük a harmadik tablót, ami előttünk fekszik, fali képmásolatot.
1: Egy harmadik helyszínen vagyunk Bögözben, tehát Erdélyben, udvarhelyszéken.

0: és legfelől pedig egy ilyen lovas jelenetet, egy ilyen kavalkádot látunk, ez pedig egy Szent László legenda. Itt az látjuk, ahogy a Kun elrabolja a leányt, és László pedig a nyomába ered, tehát tulajdonképpen ugyanaz az eset, mint Süvetén, hogy másmilyen narratív ábrázolásokkal állította a festő párhuzamba Margit életét, és ugyanúgy, ahogy a Passiónál a Szent László legenda is tulajdonképpen az áldozatról és a hit megvallásáról szól, tehát ezeket a különböző narratívákat szerették a középkorban a mesterek párhuzamba állítani.
1: Angyalokat is látunk harsonákkal.
0: Ez az alatta levő utolsó ítéletnek a része így van, és alatta pedig ugye az üdvözültek és a kárhozottaknak az alakjai is feltűnnek. Egyébként tehát a Szent Margit legenda ábrázolásából itt azért sokkal több minden kivehető, mint az előbb a süvetei példa esetében, tehát itt azért a különböző kínzási jelenetek is megjelennek, ahol például ostorral csapkodják Margitot, a kínzóit, az látszik, hogy a teste is sebes egyébként, illetve itt maga a prefektus Olybrios is feltűnik, ahogy elé vonszolják Margitot, ő itt egy trónon ül a férfi, tehát itt azért sokkal több minden, illetve az Antiókiába való megérkezése is megjelenik, tehát ez is elég töredékes falkép, ahogy a másolat dokumentálja, de azért jóval kevésbé töredékes, mint a süvetei, tehát a Margit legendából ez alapján egy picit többet megtudunk.
1: Ennek a faliképnek a mestere, készítője ismert?
0: A falképnek nem, tehát ezt nem is nagyon tudjuk kötni máshoz, viszont megint csak az a helyzet, hogy a másolat készítője az ismert, és ezt Huszka József fölkészítette, ezt az akvarell technikával készült másolat egyébként.
1: 1898-ban.
0: Így van, ekkor készült a másolat, amiről azt látjuk, hogy nagyon-nagyon aprólékos, tehát itt a hiányok, a különböző töredezettségek, repedések is dokumentálva vannak a falkép másolaton, úgy, ahogy a készítő akkor a falképen látta. Akvarell technikával készült tehát ez a másolat, az akvarell alól pedig nagyon sok helyen akár a ceruza is kibukik, tehát nagyon, nagyon szép és részletgazdag másolatról van szó. Tehát ez, mivel sokkal lazább festékről van szó az akvarell esetében, ezért nagyon sokszor az alárajzok azok megmutatkoznak. Egyébként Huszka József nem bízott semmit a véletlenre, mert ebből az 1898-as dokumentálásából ugye nem csak ezek az akvarell másolatok maradtak meg, hanem például fényképeket is készített. Például egy-egyes léptékű pausz másolatokat is készített az egyes jelenetekről, úgyhogy igencsak alaposan és gondosan örökítette meg ezt a falképet, leírások maradtak fel róla, megpróbálta datálni, különböző mesterekhez kötni a különböző sávoknak az ábrázolásait, a festésnek a technikáját is vizsgálta, és
1: tehát különböző stílusokhoz kötni?
0: Különböző korszakokhoz kötni. Egyébként ebben valószínűleg nem volt igaza, tehát ez a három sáv, amit említettem, az utolsó ítélet, a Szent Margit legenda és a Szent László legenda, ezek egyszerre készültek, és egy műhely által nincs okunk az ellenkezőjét gondolni. Huszka nyilván egy másik állapotban látta, meg azokban a korabeli viszonyok között más körülmények között tudta vizsgálni, tehát emiatt ezt a különböző datálást tartotta valószínűleg, de ez vélhetően nem így van, tehát ezek a sávok egy időben készültek.
1: Érdekes alakokat látunk a kép szélén, bal alsó szélén.
0: Igen, ez az utolsó ítéletnek a része. Legelől Szent Mihály arkangyalt a keresztes zászlóval látjuk.
1: A nagyságrendűvel magasabb a többieknél.
0: Magasabb is, mögötte pedig hát leginkább ilyen püspök figurákat láthatunk a fejfedő, a tiara alapján, és tulajdonképpen a mögötte sorakozó és egy ilyen vár kapuból kilépő világi figuráknak a mérete pedig egyre csökken.
1: Milyen módon találtak a freskóra?
0: 1898 májusában vagyunk, amikor egy Csehéli Adolf nevű székelyudvarhelyi tanár adott hírt a Műemlékek Országos Bizottságának arról, hogy a bögözi templomban, amelyet ekkor egyébként felújítottak, a felújítási munkák során előbukkantak ennek a falképnek a részletei, tehát tulajdonképpen ez véletlenül került elő, és ekkor küldte a Műemlékek Országos Bizottsága Huszka Józsefet a helyszínre, amint említettük, ezeket a munkálatokat ő elvégezte, tehát dokumentálta a helyszínen a falképet, viszont pontosan érezte azt a közhangulatot, hogy a református templomról van szó, hogy szerették volna visszameszelni. Tehát a felújítás részeként egy fehér falas templom belsőt képzeltek el, és ezeket a falképeket pedig visszameszelni szerették volna. Huszka ekkor egyébként tett lépéseket afele a Műemlékek Országos Bizottságával együtt, hogy ez ne így történjen, tehát lehetőség nyíljon a teljes

0: ciklust kibontani és bemutatni, de erre ekkor még nem került sor, tehát tulajdonképpen itt a század végén ugye visszameszelték ezeket a falképeket. Az újbóli részleges feltárásukra 1930-ban került sor, de ez ekkor sem volt még egy teljes feltárás, és a teljes feltárás csak 2010-ben került aztán sor, és ekkor restaurálták is a falképeket.
1: Kedves hallgatóink! Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina!

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét. Így a tanév vége közeletével az lenne talán a leghasznosabb a kedves rádióhallgatóknak, ha folytatnánk a június 2-án az üzenőfüzetben elhangzott beszélgetésünket az oktatás és a nevelés kapcsolatáról.
2: Ez egy régi kérdés. Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki. Azt gondolom, hogy hosszú távon a nevelés a legfontosabb. Természetesen nagyon fontosak a tudáselemek, és nagyon fontosak a kompetenciák is, amiket valaki elsajátít az iskolában. De igazán a nevelés az, amelyik azokban az emberi kérdésekben, emberi helyzetekben segíteni tudja, ami az élete során fölmerül, az együttműködni tudjon, az, hogy legyen benne egy megküzdési képesség, egy teherbíró képesség, az, hogy legyen benne esetleg egy olyan átadásra való hajlam, hiszen az életünk számos területén, akár családban, akár bármilyen közösségben erre szükség van. És ez az, amit nem lehet pótolni a 21. század modern eszközeivel. Mert pusztán oktató programokat, azokat azt gondolom viszonylag könnyen lehet írni, és ha valaki éppen motivált azoknak a felhasználásában, akkor jól használhatók is ezek itt. Persze lehet az iskolai tananyagot is oktatóprogramokban közé tenni, meg elvégezni. A kérdés, hogy motiválva van-e valaki, hogy elvégezze. Egy vizsgafölkészítésre, amit az ember szeretne megszerezni, arra már jók ezek a programok. A nevelés azt gondolom, hogy az egy pótolhatatlan eleme, fontos funkciója az iskolának, és a legfontosabb az, hogy egy diák, aki a családi környezetből kikerül, az iskolán keresztül esik át a szocializáción, és aztán jó esetben válik a társadalomnak hasznos integráns tagjává. Ilyen módon a nevelés és nagyon fontos elem. Sokszor kevesebb figyelem jut rá, hiszen alapvetően a tanárképzésben a szaktárgyi ismeretek dominálnak, meg pedagógia, pszichológiai módszertani ismeretek. Ugye önmagában a nevelés, hogy ebben mit és hogyan érdemes tenni, talán kevésbé hangsúlyos, hogy azt gondolom, etéren bőven van még lehetőség. És egy ilyen gimnáziumban, mint amit én is vezetek, nagyon sok okos, nagyon sok értelmes, jó családokból származó gyerekek vannak. Különösen is fontos dolog, hogy a szakmai ismeretek, melyeket innen-onnan megszereznek, ha az iskolában kevésbé, akkor külön óráról, vagy utazás közben családdal, bárhogyan, de az, hogy a szó legszebb értelmében embert faragjunk egy diákból, az az iskolának az elsődleges dolga.
1: Azt gondolom, hogy igazgató szerencsés ember, hogy éppen történelmet tanít, ugye történelem földrajzszakos, és a történelemben nagyon sok példát lehet felmutatni a gyerekek számára.
2: A történelemnek valóban az egyik fontos feladata az, hogy a diákokat korábbi korok, korábbi emberi teljesítmények, korábbi személyes történetek felvillantásával nevelje, alakítsa. Ugye azt szoktuk alapvetően mondani, hogy az egyik feladata az állampolgári praxis kialakítása, hiszen történelmből tanulunk olyan történeteket, olyan intézményrendszereket, amelyek között ma is élünk, és egy állampolgár el tud igazodni. Aztán nagyon fontos feladat a jelenértésnek az elősegítése, hiszen minden, ami minket ma körülvesz, az valamilyen történelmi folyamatnak az eredménye, és sokkal könnyebb megint csak elhelyezni magunkat a mai világban, ha ismerjük annak a fejlődését, oksági részét. De nagyon fontos eleme az identitás képzés, hiszen ha föltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi, akkor annak az egyik eleme, hogy milyen nyelven beszélünk, hol lakunk, mi a foglalkozásunk, stb. De az, hogy melyik nemzethez tartozunk, és mi a mi történetünk. Mi azok vagyunk, ami a mi történetünk. Ha egy önéletrajzot az ember bead valahová, akkor az tulajdonképpen semmi más, mint az ő saját története. Ezzel tudja elmondani, hogy ő kicsoda. És hát ezt pedig pszichológiai vizsgálatok is bizonyítják, hogy az, aki a családjának a történetét jól ismeri, vagy legalábbis valamilyen módon vannak információi a felmenőiről, az stabilabban tud állni a világban, jobban meg tudja állni a helyét, mint az, akinek ezzel kapcsolatban nincsenek információi. Ezt nem csak a családra, hanem az egész történelemre is érthetjük. Az egyik kedvenc párhuzamom, hogy az életet hasonlíthatjuk egy falmászáshoz is, és a falmászásban akkor vagyunk stabil helyzetben, ha minél több végtagunk támaszkodik valahol. Ilyen az identitás és a nemzeti identitás, hogy el tudom magamat helyezni valahová, és tudok ahhoz kötődni. És ez azt gondolom, hogy a történelemnek nyilván más tárgyak mellett, akár az irodalom, akár a nyelvtan, akár a földrajz, vagy a művészetek mellett nagyon fontos és kiemelt szerepe van. Magyarországon ráadásul hagyományosan nagy a történelmi érdeklődés, akár más nyugati országokkal összehasonlítva is. Mi nálunk akár még hétköznapi beszélgetési téma témaként is elő tud kerülni a történelem. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, ez fontos meg is őrizni, és a társadalomnak ezáltal megadni azokat a közös történeteket, közös vonatkoztatási pontokat, amire érdemes odafigyelni. Pont most voltam egy diákcsoporttal Nándorfehérváron, és ott mondtam is neki, hogy gyerekek, a Hunyadi János, meg Kapisztrán, ezek olyan közös történetek, amikre jó, ha minden magyar embernek megdobban a szíve, mert valamit mond neki, valamit üzen neki, a hőség kitartás, az erőfeszítés, áldozatvállalás, a közösségért, hazáért. És hát ezeket a történeteket, ezeket fontos, hogy a történelmi tanítás átadja. Persze sokfajta módszertani, meg szakmai elképzelés van, hogy milyen módon kell a történetet tanítani, de azt gondolom, ezek a narrativitás, tehát a történeteknek az elmesélés, minél több történetet látunk, annál komplexebb tud lenni a képünk, annál jobban tudnak finomodni a fogalmaink, hogyha csak egyfajta jelenséget, egyfajta történetből ismerek meg, az nem feltétlenül elég, de minél többet látunk, annál jobb. Ez az embernek stabilitást, identitást, fogódzópontot ad, és ez nagyon fontos elem a történelemnek, ezért szerintem a kompetencia fejlesztés mellett nagyon fontos a tartalom is, az, hogy mit tanítunk, és meg kell lennie az alapvető, úgy szoktuk mondani kollégákkal, hogy a kulturális kódnak. Tehát az, hogy a magyar történet, a magyar társadalmat, a magyar közbeszéd kulturális kódját, azt igenis át kell adni a történelem tanításnak, hogy ezt a diákok érteni tudják, használni tudják, és ebbe tudjanak beleilleszkedni.
1: Örömmel hallgatom igazgató urat. Most, hogy itt a módszertani kérdésekről és a kirándulásról beszélt, szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének honlapját, ahol fantasztikus anyagok és filmek láthatók egy-egy korszakról. Miért fontos, hogy egy diák több oldalról közelítse meg az akkori eseményeket?
2: Pszichológusok meg agykutatók bizonyítják, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, az hosszabb távon elraktározódjon a tudatunkban, memóriánkban, fejünkben, ahhoz nagyon nagy segítség, hogyha valamilyen érzelmi reakció kötődik. Ennek talán az egyik legerősebb lehetőség egy helyszíni látogatás. De egy film is ugyanezt a célt szolgálja. Egy dolog, amikor az ember szépen persze oksági módon levezeti, hogyan történtek az események, miből mi következett, mik voltak az erőviszonyok, stb., de ez pusztán csak logika, racionalitás. Ha ehhez valamilyen érzelmi többlet is társul, akár egy filmben megnézünk és azonosulni tudunk a főszereplővel, az rögtön egy olyan kontextusba helyezi, ahol jobban tud kapcsolódni a diák. Tehát ez a nagyon fontos szerepe, és a helyszíni látogatásnak szintén, hát ugyanott jár helyben ez az úgynevezett autentikus tudás, tehát hogy nem csak egy tanórán kivetítjük egy elméleti problémaként, ott az a kő, az a pont, ahol történt, ott az emlékhelye, sokkal inkább élő az a dolog, hogy ez tényleg egy megtörtént esemény, hiszen itt járok a helyén, a romjai között itt járok, a maradványainál annak a valaminek. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. A filmekből egész sok mindent föl lehet építeni. Most legutóbb ugye a Hunyadi sorozat, ha már Nándorfehérvár, ott mindenkinek lesz egy képe arról, egyfajta érzelmi viszonyuláshoz. Tetszik, nem tetszik, ezt persze eldönteti, de mégiscsak, hogy a Hunyadi, és akkor a látogatásokhoz, meg kirándulásokhoz, ugye még ott a közösségi jelleg is, tehát nem elég, hogy egy kimozdulás a tanteremből, hanem ezt közösségben teszik. Lehet ott feladatokat is adni nekik, amit együtt csinálnak, meg egy közös élmény, egy külső területen, kimozdulva a megszokott zónából, mondhatnám a komfortzónából kimozdulva, úgyhogy ezek mind hozzájárulnak. Remélem, hogy majd fölkerül az Egyesület honlapjára is, de most egy egészen friss filmünk készült a Duna TV-vel, a Történelmi Séták sorozatban a június 4-i rész, amelyik során Trianonnal és az 1918-20-as időszakkal kapcsolatos számtalan emlékhelyet járunk be, árpádos diákokkal, országszerte, Soprontól Sátoraljaújhelyig, és a média klikken is elérhető lesz június 4-ét követően. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen fajta példája ennek, csak úgy, mint a Nemzeti Örökség Intézet által hirdetett Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ami pont ugyanezekből a megfontolásokból indult ki, és hát már több mint 100 000, de talán már közelebb van a 200 000-hez azon diákoknak a száma, akik ennek keretében eljutottak egyes emlékhelyekre, és ott helyben egy interaktív rendhagyó történelmórán vettek részt, feladatokat oldottak meg, és azt gondolom, hogy egy remélhetőleg hosszú távú, stabil élmény és tudáselem emlék lesz az, ami megmarad a gondolkodásukban. Még egy fogalmat hoznék ide. A 2020-as NAT is elvárja már főképpen a kerettanterv a mélységelvű témafeldolgozást. Mélységelvű az azt jelenti, hogy egy témában egy mélyfúrást végzünk, és annak több aspektusát megvizsgáljuk több szempontból, több típusú módon, filmmel, helyszíni sétával, diákvitával, otthoni projektmunkával, bármi egyébben. Ez nagyon jó módszer tényleg arra, hogy a diákokat sok irányú fejlesztésben részeltesse, és ezt a mélységelvű témafeldolgozást nagyon jól lehet így csinálni, és hát reméljük, hogy minél inkább a kollégák is alkalmazzák. Úgyhogy azt gondolom, hogy a történelem oktatásnak ezek a különböző idő tantermen kívüli keretei, vagy interaktív keretei, akár filmekkel, nagyon hatékonyan képviselik és oldják meg azokat a feladatokat, amelyekről korábban beszéltünk a történelemoktatás kapcsán.
1: Szeretném megkérdezni, hogy a szülők mit tehetnének, mit javasolhatunk, hogy fogjanak hozzá ehhez?
2: Egyik oldalról én azt szoktam javasolni, hogy minél több tábor, minél több közösségi program ilyenkor, hiszen főleg felső tagozat, gimnáziumi korosztály esetében a kortárs csoport nagyon fontos. Ezek az igazán emlékezetes és megtartó közösséget adó csoportok, és hát bármennyire is nehéz, gondolom azért kedves hallgatóknak is vannak olyan tapasztalat, hogy családi keretek között egy kamasz gyereket azért rávenni egy ilyen történelmi, kulturális kirándulásra meglehetősen nehéz, akármilyen érdekes múzeum is legyen az. Nagyon-nagyon sokat olajoz ezen a folyamaton, hogyha ezt ő kortárs csoportban teheti meg, úgyhogy én azt gondolom, minél több közösségi esemény, minél több tábor, és nem feltétlenül a legelegánsabb, legdrágább, legnépszerűbb célpontokra, lehet kevésbé fontos helyekre, és a közösség jó legyen, és a program jó legyen. Ha mi magunk járunk el, akkor szédületesen sok lehetőség van. Országban járva kelve azt látom, hogy minden emlékhely, minden fontosabb kiállítóhely igyekszik maximálisan a 21. század követelményei szerint összeállítani a kiállítását, a múzeumpedagógiai programját, a különböző kiegészítő anyagokat, az internetes jelenlétét. Jószerivel bármerre megyünk az országba, bármelyik vármegyébe is jussunk el, ott fogunk találni világszínvonalú kiállításokat. Ha az ember szeretne egy gyűjteményes helyet és történelmi szemszögből gondolkodik, akkor tényleg érdemes a Nemzeti Örökség Intézetének a honlapján búvárkodni, ott ugye az összes nemzeti emlékhely össze van gyűjtve, amelyeket egy komoly eljárás nyomán nyilvánítanak nemzeti emlékhelyé, tehát nem lehet akármi nemzeti emlékhely, ott vagy történelmi emlékhely, ez a másik kategória. Ott valamilyen fontos, az egész nemzet számára jelentős eseménynek kellett történnie. Ilyen például az idén megújuló mohácsi emlékhely, ugye a mohácsi csata síkján, de hát nagyon szép megújulásokat látunk sokfelé. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program is elérhető a Nemzeti Örökség Intézetének honlapján. Ehhez mi a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készítettük el a módszertani projekt feladatokat. Mondjuk egyelőre még olyannal nem találkoztam, aki családilag oldaná meg, de miért is ne lehetne? Van fő nyomkereső feladat, amit térképpel lehet megoldani, mondjuk Sopron belvárosában. Úgyhogy ezek közül is nyugodtan lehet választani, és azt gondolom, hogy hát inkább a bőség zavara az, amivel meg kell küzdenünk, mert szédületesen jó dolgok vannak, és nagyon-nagyon sok kiállítás volt, egy nagy kastélyprogram, én tényleg most az utóbbi időkben Füzérradványtól Fertődig bezárólag fantasztikus dolgok vannak. Most a bélapátfalvai ciszterci kolostor, ami éppen hallom legutóbb megnyitotta a kapuit, és erre nagyon jó utalni a történelemoktatás során, de hát művészettörténetből szintén. Én töri órákon mindig visszautalok, amikor ott jártunk az adott helyen, emlékeztek? Pusztán csak ez, hogy fölvillan, ja, tényleg ott nyaltuk azt a jó fagyit, és rögtön van mihez kötni az eseményt, és akkor egy szilárdabb tudáselem lesz, mert hogyha kötések vannak az ember fejében, különböző jelenségek, különböző fogalmak között, akkor az egy szilárdabb tudás szövetet ad, mint hogyha egy külön-külön egy-egy kis oszlopot vagy oksági láncolatot építünk csak.
1: A másik lehetőség az olvasás. Nekem most a Rubikon lap jutott eszembe tanár urat hallgatva, hogy fantasztikusan színes, változatos és tematikusak ezek a számok. Hogy látja tanár úr, mi a helyzet az olvasással, hiszen számos írását olvashattam a Rubikonba.
2: Igen, hát a Rubikon kétségtelen azt gondolom a magyarországi történelmi ismeretterjesztés és a történész világnak egy nagyon fontos fóruma, olyan, ami érdeklődők felé is nyitott, nem csak a szűk szakmához, ugyanakkor a tanulmányok terjedelme, mélysége minden érdeklődést kielégít. Sajnos azért azt mondhatom, hogy a diákoknak a zöme már nem a Gutenberg galaxisban él. Nyilvánvalóan például az egyesületünk által szervezett kosári versenyre föl szoktunk adni Rubikon cikkeket, amiket el kell olvasni, és hát érdeklődő diákokat, ha éppen abba a témába tereli a saját érdeklődésük, megszólíthat a Rubikon, és én nagyon bízok benne, hogy válnak is közülük sokan Rubikon olvasóvá, de azért nyilván a derékhad az a felnőtt történelmi iránt érdeklődő generáció. Jó volna, ha e felé mozdulna azért a diákok érdeklődése, mert a nagyon felszínes internetes információszerzés, tájékozódás az nem eredményez egy mély strukturált tudást. Bár őszintén, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, azért valószínűleg mi is, amikor gimnazisták voltunk, nem biztos, hogy még arra az elmélyült tudásra vágyakoztunk aktívan, mint ami felnőtt korban megjelenik az emberben igény, de azt gondolom, hogy csak a nyomtatott, leírt, kiérlelt szövegek azok, amelyek áttekinthető, jól követhető, mélyen rögzülő tudást tudnak adni. Hát ezt is egyébként Frany Tamástól hallottam, hogy őrületes veszélyben van az emberi memória azáltal, hogy ennyire gyors információszerzés, mint amit ugye a TikTok videók meg a internetes posztok olvasása eredményez, ez nem teszi lehetővé azt az érzelmi reakciót, amiről már korábban szót ejtettünk. Tehát az ember csak 10 másodpercet szentel egy információnak, gondolatnak, akkor nincs ideje még annak sem, hogy valamilyen érzelmet, valamilyen gondolatot kiváltson benne és tovább gondolja. Már jön a következő impulzus, amivel bombázzuk az agyunkat. És ez ahhoz tud vezetni, hogy effektíve az embernek ez a fajta emlékező képessége, memóriája csökken. Nagyon tetszik a fogalom, nem tudom melyik pszichológustól hallottam, hogy kiszervezett tudás. Tehát, hogy a kiszervezett tudás persze egy létező telefonból, régebben lexikonból, könnyen hozzáférhető, de ugyanakkor az mindig az a párhuzam jut az eszembe, a hegedű tanárom mondta, hogy kérdezem, minek kell megtanulni fejből azt a darabot? Mindig csak ideges leszek és elrontom. A hegedű tanárom mondta, hogy addig, amíg egy kottából játszod, addig nem a tiéd, nem tudsz vele úgy muzsikálni, addig a kotta leköt, hogy mi van odaírva, mekkora szünetet kell tartani. És ugyanez, tehát ami az ember fejében létező tudáselem, azon tud gondolkodni, azt tudja tovább gondolni, abból tud egy struktúra kinőni. Addig, amíg csak információ morzsák, amiket beszerzünk, és azzal el is felejtjük, abból komolyabban kiérlelt gondolat nem tud születni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy mindent lexikálisan végtelenül tudni kell, de tudatában kell annak lenni, hogy az ember az az, ami a fejében van, és ami nincs a fejében, az pedig nem ő. És lehet, hogy éppen egyes pillanatokban szüksége van rá, be tudja szerezni, de az nem jelenti őt magát. Én magam tudatilag az vagyok, ami a fejemben van, amin tudok gondolkodni, ami beépült az emlékezetembe, és ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy ebbe a puttonyba mennyi információt helyezünk el, mert abból fog táplálkozni az életünk. Persze a lényeges, a lényegtelentől való megkülönböztető képesség, ez is nagyon fontos, hiszen nem jelentéktelen, marginális dolgokkal kell leterhelni az ember agyát, bár én azt gondolom, az ember agya, a memóriája az olyan, mint az ember izomzata, tehát nagyon-nagyon erőteljesen fejleszthető, nagyon-nagyon bőséges kapacitásokkal ellátott, és egyszerűen jó dolog tudni dolgokat, főleg, hogyha azokat az ember használni is tudja.
1: Beszélgetésünk elején említettük, hogy oktatás és nevelés, és hogy bizony ez már több évszázados téma. Ugyanilyen kérdés az oktatás területén, a szülői ház és az iskola kapcsolata. Hogy látja ezt igazgató úr?
2: Azt gondolom, hogy a szülői háttér nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen csak akkor tud jól működni az oktatás, jól működni egy iskola, ha a szinkronban dolgozik a szülőkkel, és a szülők és mi egy irányba fejlesztjük a diákokat, hiszen egymást kioltó jellegű, ha ez egymással szemben van. Én nekem hál' Istennek az a tapasztalatom itt az Árpádban, hogy egy nagyon támogató szülői közeg van itt. Olyan szülők gyerekei járnak ide, akik azt szeretnék, hogy ide járjon, és az elsőprő többség nagyon hálás is szokott lenni az iskolának, mi pedig a szülőknek az együttműködésért, támogatásért, közös munkáért. Nyilván előfordulnak konfliktusok, ezeket meg kell próbálni, azt gondolom, mindkét részről lehetőleg higgadtabban, nyugodtabban, és a másik félről a jó indulatot feltételezve megoldani, és akkor nincs lehetetlen helyzet. Ugyanakkor az országos híreket meg véleményeket olvasva, azért azt látom, hogy sajnos ebből sokszor van vita, és én ezt a kollégáknak is mindig el szoktam mondani, hogy a szülői házzal szemben nem tudunk mit tenni. Tehát a szülők akaratával szemben nevelni a gyereket nem lehet. Ha valahol az ember azt tapasztalja, hogy nincs meg az együttműködés, vagy más az elképzelés, akkor sajnos ezzel szemben eszköztelenek vagyunk. Most, ha katolikus keresztény szemszögből nézem, a megváltást sem lehet rátukmálni valakire, csak hogyha az illető szeretné. Természetesen van, amikor jogosak a szülői panaszok egy iskolával szemben, mert valamilyen hiba történik, vagy valamilyen szabálytalanság történik. Ebben az esetben az intézménynek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciákat, és eljárni ennek megfelelően. De a legfontosabb, hogy legyen egy jó együttműködés, a szülőket érdemes minél inkább bevonni az iskolai életbe, főleg ha van erre fogadókészség. Én speciál szülőként meg vagyok anélkül, hogy még egy többedik munkakört kapjak a gyerekeim iskolájába, de vannak, akiknek e téren vannak plusz energiái, azok nagyon lelkesen részt szoktak ebbe venni, és mi is nagy örömmel fogadjuk itt az Árpádban. Igyekszünk is olyan programokat szervezni, akár iskolai bált, akár más eseményeket, ahol a szülők is el tudnak jönni, mert az nagyon sokat segít, akár egy osztályfőnöknek is, hogyha nem csak egyes szülők egyenként támogatják, hanem a szülők mint egy közösség állnak mögötte, és egymás között megbeszélik a problémákat, egymást megnyugtatják, szóval nagyon-nagyon sok módon tud hozzájárulni az iskola munkájához. Az biztos, hogy a legjobb kartkarba öltve haladni, és együttesen gondolkodni, együttesen dolgozni a szülőkkel. Egy iskola vezetésnek különösen fontos. Én is megpróbálok szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, és ahol szükséges, ott a véleményüket kikérni, illetve a támogatásukat bírni. Remélem, hogy ez a jövőben is hasonlóan fog folytatódni.
1: A szülői ház és az iskola egyúton haladását említette igazgató úr, ami abból a szempontból is fontos lenne, hogy a példaadás, a gyakorlati példa.
2: A példaadás valóban a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy bármit mondhat az ember, a gyerekei nagyon sokszor a saját viselkedését tükrözik vissza. Hiába mondjuk azt a gyereknek, hogy én nekem már az idegrendszerem kifejlődött, és ezt nem fogja tönkretenni a telefon. Úgyhogy szerintem ebben nagyon-nagyon fontos a példamutatás, és ez megint egy olyan terület, ahol rettenetesen egymásra van utalva az iskola, meg a szülők. Tehát, hogy én bármilyen szinten próbálhatom a mobiltelefon tilalmat az iskolában érvényesíteni, és igyekszünk is, de ez csak akkor tud működni, hogyha a támogató szülői háttér van, és a szülők is gyereküket arra bátorítják, hogy megfelelően járjanak el ennek nyomán. Maximálisan azt gondolom, hogy a szülői példa az nagyon fontos, olvasással kapcsolatban is. Hogyha látják rendszeresen olvasni a szüleiket, akkor az a példa lesz majd ragadós, úgyhogy nem egyszerű feladat szülőnek lenni, gondolom régen sem volt az, de a példaadás ez nagyon-nagyon fontos.
1: Tanár úr említette a közösségépítés fontosságát.
2: Az ember alapvetően társas lény, a legfontosabb élményeket közösségben lehet megélni. Persze vannak különböző típusú, vannak introvertáltabb, extrovertáltabb emberek, de mindenkinek van arra igénye, hogy gondolatait, az élményeit, örömét, bánatát megossza a másikkal. Sokkal könnyebb elviselni is nehézségeket, hogyha azt egy társaságban tudjuk átélni, együtt tudjuk átvészelni. Tehát nem véletlenül azt szokták mondani, hogy csak közösségben tud az ember igazán létezni. És azért is fontos erre tudatos hangsúlyt fektetni, mert a mai világ a maga digitális, internetes világával pont ezzel ellentétesen hat. Tehát megvan az embernek a lehetőség, hogy a videójátékokkal akármikkel bezáródik és egyedül van otthon. A kelet-ázsiai társadalmakban ezért is látjuk azt a komoly demográfiai problémát, mert ilyen módon a digitális világ cippantja be az embereket, és hát ez sok pszichológus leírta már, hogy azok az interakciók, akár egy messenger üzenet, akár egy közösségi médiában folytatott párbeszéd, nem adják ugyanazt a pszichológiai érzelmi reakciót, mint amikor két ember találkozik és egymással szemtől szemben beszélgetnek. Egyszerűen nem lehet becsapni az ember szervezetét, érzékelését ezzel az információ átadással. És egy nagyon fontos, a közösség nem magától alakul. A közösséghez tartozás az bizony lemondásokat is jelent, hogy akkor is el kell menni, ha az ember éppen fáradtabb vagy éppen nincsen kedve. El kell viselni azt, hogy egy közösségben vannak olyan emberek, akikkel jobban kijövünk, vannak, akikkel talán kicsit kevésbé. Tehát egyfajta alkalmazkodást is vár. A közösség ad visszajelzéseket az embernek, hogyha nagyon elviselhetetlenül viselkedik, akkor az is egy osztályközösségben nagyon gyorsan szembe fog vele jönni. Akkor esetleg saját magán is kell dolgozni az embernek. De azt gondolom, hogy a közösség elképesztően sokfajta módon fejleszti az embert, stabilitást ad neki, és egyáltalán az életnek az elsődleges kerete. Én magam szülőként a saját gyerekeimmel szemben is úgy látom, hogy az egyik elsődleges feladatom, hogy megfelelő közösségeket találjak a számukra, ahol ők aztán ki tudják bontakoztatni magukat, önbeteljesedés és még inkább önátadás tudják gyakorolni. Ez Pécsi Ritának a gondolata, de szerintem zseniális, hogy alapvetően az egész oktatási rendszerünkben mindig önmegvalósításra neveljük. Nyelvvizsga, diploma, karrier, stb. Persze örömet ad az önmegvalósítás, de annál talán még maradandóbb és még komolyabb örömet ad az önátadás. Az, hogy valami önmagamon túlmutató dolgot csinálok, és ezt is közösségben, családban, osztályban, csapatban, zenekarban, kórusban. Itt lehet megtapasztalni, hogy egy rajtam túlmutató közös nagyobb célért dolgozom, és ez egy hosszantartó örömet, elégedettséget okoz, és hasznosságérzést is okoz az embernek, szemben a viszonylag rövidebb távú eredményekkel, még akár mekkora jól végzett munka öröme is az, egy időn belül megírtam azt a könyvet, és nem okoz egy olyan fajta életcélt, ha már egyszer kész van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közösség ezért nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy tegyünk mindenki a maga területén, akár iskolában, akár más területen, akár egyházközségben, vagy bárhol máshol.
1: Említette tanár úr a hegedű tanárát, és ugye az imént a közösségek között a kórust is sorolta. Mit jelent tanár úr számára a zene, a kamarazenélés?
2: Egy egész más életformát jelent, tehát, hogy amikor az ember beül a zenekarba, akkor megszűnnek a amúgy a normál világ, a családapa, a tanári, az egyéb, akkor ő zenész, és ott is megvan ugyanez az élmény, hogy egy közös munkával, ahhoz, hogy megszólaljon a Mozart szimfónia, ahhoz ugyanúgy kell a nagybőgős, ugyanúgy kell a második hegedűs, ugyanúgy kell a kürtös, mindenkinek hozzá kell tenni, és ha valamelyik hiányzik, akkor nem működik az egész. Egy nagyobb egész, egy nagyobb közösség, és természetesen az embert mindig föltölti. Lehet, hogy fárasztó, mert hogy még egy program, amin ott kell lenni, meg oda kell érni időben, meg adott esetben gyakorolni kell rá, de másik részről nagyon nagy élményt ad, és nagyon nagy örömet az ember egy egész más professzióban is, ha nem is úgy, mint egy profi zenész, de kipróbálhatja magát, és koncertet adhat, belehelyezkedhet abba a flow élménybe, amit a zenélés ad neki, úgyhogy azt gondolom, ha orvos volnék, akkor terápiás célra mindenkinek fölírnék egy kis zenekari zenélést, vagy kórus éneklést, a lelkét fölfelé emeli a sok világ gondjával szemben, ami meg általában lefelé húzza, úgyhogy szinte nem is tudnám elképzelni nélkül az életemet.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Anzix. Délutáni műsorunk ismétlését hallják.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Jakab Péter a beszélgető társam, az EVTN katolikus televízió vezetője Magyarországon, és egy nagy nemzetközi családnak a tagja. Ez a világ egyik legnagyobb vallási kommunikációs hálózata világszerte jelen van, és Rómában is nagyon jelen van, és ami szenzációs újdonság, hogy a római vezetője az EVTN-nek, újságíró, egy hölgy lett a kommunikációs pápai dikasztériumnak a vezetője. Azért is érdekes, mert hölgy, és azért is érdekes, mert civil. Eddig érsekek, bíborosok voltak a dikasztériumok vezetői. Ő az első, azt hiszem, aki civil, és egy dikasztériumot vezet, egy minisztériumát a Szent Széknek. Jakab Péter, őt kérdezem, hogy ismeri-e őt? Gondolom, hogy munkakapcsolatban vagytok.
4: Valóban így van. Azt gondolom, hogy ezt Ferenc pápának is köszönhetjük, hogy így alakította a Vatikánnak az alkotmányát. Monszival, tehát azt tudjuk mondani, hogy heti szintű kapcsolatunk van, nem csak az újonnan létrejött nemzetközi alaelnökségen keresztül, hanem maga a hírszolgáltatás vonatkozásában is, mert hogy ő az a személy, aki az egész EVTN világát olyan formában alakította át, hogy létre tudott jönni az EVTN News, mint önálló szervezet. És azt tudom mondani, hogy valóban egy felkészült személy, felkészült hölgy veszi át ennek a nem kis dikasztériumnak az irányítását, és egy olyan elő élettel, ami azt gondolom, hogy ott teljes mértékig alkalmazható lesz már, mint a Vatikánban.
3: Mutasd be a hölgyet, a teljes nevét mondd el, olyan spanyolos hangzású, de az Egyesült Államokból érkezett a Vatikánba, azt hiszem.
4: Valóban így van, Mexikó városában született, mexikói származású, spanyol, fiatalon került Amerikába, és 23-tól vezeti nálunk az EVTN News Service-t. Washingtonban volt, Washingtonban székelt, onnan irányította az egész világra kiterjedő hírszolgáltatásunkat. Egyrészt a hírügynökségeknek az összehangolása, másrészt pedig a maga a hírműsoroknak a kialakítása, és az egész, lehet így fogalmazni, az EVTN hír arculatának az újra alkotása, az ő nevéhez kötődik. Az ő egyéniségében azt gondolom, hogy abszolút jelen van ez a spanyol, temperamentumos erő, ami őt abszolút jelképezi, mindemellett, hogy ugyanúgy hozza ezt az nagyon-nagyon mély Isten kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon jó volt mindig látni, hogy miközben egy nagy központot irányított, a napi szent misék, a napi imádságok az abszolút ott voltak a szerkesztőségi munkáiban, és ez teljes egészében áthatotta az ő döntéseit. Hihetetlen volt látni, hogy a lényegében a CNN-től kezdve különböző sajtószolgálatoktól érkeztek kollégák az EVTN-hez, és mindeközben nagyon erősen, tehát igazi erős női vezetőként volt jelen ebben a abszolút férfiak által dominált világban, képes volt ezzel a igazi női finomsággal úgy koordinálni ezt a csapatot, hogy a végeredmény az azt gondolom magáért beszél. Tehát ami az EVTN-t illeti.
3: Tehát a legrangosabb hírügynökségektől, tévécsatornáktól is tudott elcsábítani munkatársakat, tehát így jött létre a profi csapat?
4: Így van, nem egyszer több alkalommal kellett jelen lennem ezeken a meetingeken, azt tudom mondani, hogy kőkemény volt. Tehát tényleg nagyon professzionálisan irányította a stábot, nagyon kőkeményen kértek számon a kollégáit. Ha az amerikai hírgyártást nézzük, akkor azt gondolom, hogy bőven lehet azt mondani, hogy a CNN-nek a szintjét hozta, és mindeközben, ahogy az előbb is mondtam, tehát, hogy nem volt nála megalkuvás, tehát amikor valamit kért, akkor right now, tehát azonnal kérte. Ugyanakkor viszont ez a mély Isten kapcsolatában láttam a gyökerét ennek a empatikus és szeretetteljes jelenlétnek. Tehát miközben szakmailag kőkemény, ugyanakkor emberileg hihetetlen, közvetlen, mosolygós, egy állandó mosolyal.
5: És egy mélyen hívő valaki.
4: És nagyon mélyen hívő. Tehát abszolút egy élő hite van.
5: Családos vagy cölepsz?
4: Nincsen családja, és ez az nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez, bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez tény, hogy a média világában ez egy nagyon, nem is egy előny, hanem egy olyan életállapot, amikor ott tudsz lenni a most történő hírek világában.
5: Tehát a teljes életét rá tudja tenni.
4: Így van. Ez látható, maga köré gyűjtötte ezeket az embereket is, tehát ugyanakkor nálunk azért elmondható, hogy nagy családosok vannak. Az EVTN világában nagy családos az 5 plusz gyereket jelent, tehát vagy akár a 10 plusz gyereket. Ennek ellenére, tehát ilyen kollégák is vannak a hírcsapatában.
5: Ferenc pápa idején volt egy mély pont az EVTN és a Vatikán kapcsolata között. Úgy rémlik nekem, de ezek szerint ez a múlt.
4: Hát hogyan nézzük? Tehát, mert természetesen a hétköznapokban egészen más volt a látszata, lehet így fogalmazni. Michael Warsaw, az EVTN elnök vezérigazgatója, ugyanúgy a kommunikációs dikasztériumban a pápai tanácsadó volt. Tehát Ferenc pápa nevezte ki, mindvégig megmaradt, jelenleg is ugyanúgy ezt a pozíciót betölti. Tény is való, hogy az EVTN az főleg amerikai vonatkozásban egy konzervatív médiafelületként volt és van jelen. Mindeközben viszont szigorúan elindult azon az úton, hogy az egyház tanítását képviselje, és a mindenkori pápának a szolgálatában álljon. Ez volt Angelika anyának az álma. De nem lehet eltagadni azt, hogy voltak olyan személyek, és azért mondom, hogy voltak, mert hogy ma már azért ezektől a személyektől az EVTN megvált, és egyre inkább szűkült a mozgástere ezek gondolatoknak, és ebben viszont óriási nagy szerepe volt Manszinak. Tehát, hogy olyan kollégákat engedett be a hírgyártásban a képernyőre, akik ezt képesek voltak tudomásul venni. Ez egy nagy szervezet, egy nagy világszervezet. Tehát több mint 1000-en dolgozunk az egész hálózatban. Tehát itt óhatatlanul vannak olyan személyek, olyan erők, olyan szándékok, amik megjelentek. Lassan, de ez a folyamat átalakult, és azt gondolom, hogy mindeközben akár akár Ferenc pápánál kijött konfliktusok napvilágot láttak, azok mögött többnyire olyan erők mozogtak, ami egyrészt nem a televízióhoz kötöttek, másrészt pedig ma már egyáltalán nincsenek jelen.
5: A magyarországi tagozat hogyan kapcsolódik az egészhez, illetve hány nemzet vagy ország életében van jelen az EVTN?
4: Az egész világhálózat több mint 430 millió háztartásban van jelen, nem csak televízióként, hiszen több száz rádióállomás, a hírgyártás, filmgyártás, a social világában jelen vagyunk, hírügynökségi tevékenységet folytatunk. A magyar vonatkozásban egyrészt, hogy mi annak idején 2010-ben Bónum névvel indultunk el, de már az első adásunk is EVTN volt, tehát a kezdetektől jelen vagyunk. Ma azt tudjuk mondani, hogy a magyar EVTN Európában a legnagyobb média platform, vagy a legnagyobb ország minden tekintetben, tehát a tartalom vonatkozásában a magyar nemzeti kereteken belül, tehát azok arányait nézve is a legnagyobb lefedettséggel bírunk, a legtöbb kollega dolgozik, azért több mint 50 kollega dolgozik itt a magyar egységnél. Én azt tudom mondani, hogy egy megbecsült nemzet vagyunk, a hatodik nyelv vagyunk, a magyar nyelv. Gondviselésszerűen alakult ez így, de jó. Ma ugyanúgy benne vagyunk a frissen létrejött nemzetközi alelnökségben. Tehát egyrészt, hogy figyelnek a magyaroknak a gondolataira, a munkájára, a véleményére. Ez a megbecsültség, ez azt gondolom, hogy ez egy jó érzéssel tölt el, és ilyen tekintetben megadja annak az alapját, hogy együtt tudjuk építeni, vagy folytatni azt az építkezést, amit Angelika anya elkezdett 1981-ben. Én azt tudom, hogy tudod, magyarként a nemzetközi térben mindig ilyen kisebbségi komplexusaink vannak. Itt azt gondolom, hogy az EVTN világában ez ez nem így van. Tehát, hogy egy teljes értékű tagként vagyunk jelen. Ez egy jó érzés.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és állatszolgálatot kívánok a Katolikus Rádiónak.
5: Köszönöm. Jakab Péterrel, az EVTL Magyarországi tagozatának vezetőjével beszélgettem. Kovács Ágnes újságíró kolléga, a beszélgető társam, az EVTN egyik munkatársa újabban, korábban a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye sajtósa volt jó sok évig, onnan ismerjük egymást, és most könyvkiadással, könyvterjesztéssel és könyvek népszerűsítésével is foglalkozik. Kedves Ágnes, mióta, és kicsit mutasd be a munkádat itt az EVTN-ben.
6: Hát 2025. január 1-től vagyok itt az EVTN média misszióban. Itt gyakorlatilag sok mindent elkezdtem, itt sok munkába belefogtam, mondta a vezetőnk Jakab Péter is, hogy próbáljam ki magam minden területen, és amelyik tetszik, azt majd rám bízza, és hát a kiadóval kezdtük, és hát sok mindent kellett a kiadóval kapcsolatban, mert hogy gyakorlatilag az EVTN kiadó 2023-ban jött létre az Angelika Anya Válaszok nem ígéretek könyv megjelenésével, és hogy még azért 2,5 évesek vagyunk, tehát kicsik vagyunk ahhoz, hogy túl sokat lehessen róla beszélni, viszont nagy terveink vannak, és az alatt a rövid idő alatt már 6 kötetünk jelent meg, és ebben az évben is legalább 6-8 meg fog jelenni, 3-an már túl vagyunk, tehát 3 gyönyörű kötetünk már megjelent, és folyamatban van a Navarra Biblia fordítás is, valamint Fulton Sheen könyveket is fordítunk. Fulton Sheen.
5: Mi az, hogy Navarra Biblia?
6: A Navarra Biblia az kommentáros Biblia, és úgy döntöttünk, hogy próbáljuk az idén karácsonykor megajándékozni ezzel az olvasó közönséget.
5: Ó, és új szövetség, vagy
6: most új szövetség? Új szövetség jelenleg, csak az új szövetség, tehát ez is nagyon nagy munka, de sok munkatárs vesz ebben részt, fordítók, a korrektorok, lektorok, úgyhogy a nyomdákkal vagyunk most kapcsolatban, szóval elkezdtem ezt a kiadói tevékenységet, és a érdekessége annak, hogy meg sok más mindent is csináltam, és amikor eltelt egy kis idő, akkor kérdezte Péter, hogy na akkor melyik terület tetszik, mondom, bármelyik, csak a kiadó nem. És azt mondta, hogy már pedig a kiadót fogod csinálni, mert ez nagyon jól megy neked, és kicsit nagy falatnak gondoltam meg, hát újságíró lévén nem igazán gondoltam, hogy értek ehhez a szakmához, hiszen ez egy szakma, de már most nagyon örülök, hogy Péter így döntött helyettem, mert nagyon szeretem, nagyon-nagyon sokat tanultam, folyamatosan tanulom, valóban ez egy szakma, a szakkifejezéseket, de nagyon sok sikerélmény is ér, hiszen itt vannak ezek a gyönyörűségek.
5: Itt van egy pár könyv, ami a ti kiadványotok.
6: Igen.
5: Kezdjük az első amerikai pápa például, Leó pápáról.
6: Igen, ez az amerikai EVTN Publishing adta ki, mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk az anyatelevízión belül működő kiadóval, ugye az anyatelevízió Iron Dale-ben van, Angelika Anya alapítású televízió, és tőlük szoktunk kapni könyveket, és 2 kötetet adtunk ki most tavasszal, a Matthew Bunsontól az első amerikai pápa, 14. Leó az első pápa, az első amerikai pápa, valamint a pápa választás képekben. Ez a
5: képek, de szöveg is van benne, hál' Istennek.
6: Is van benne, igen, Ferenc pápa halálától, tehát az interregnum időszakát öleli fel, és a pápa választás. 85 vatikáni fotó van, valamelyik fotó egy egész oldalas, tehát gyönyörű felvételek vannak benne, és szemléletes leírás is, hogy ez alatt az idő alatt mi a protokoll, pontosan mi történik. Tehát nagyon-nagyon izgalmas.
5: Tehát ismeretteljesztő könyv is egyben.
6: Abszolút. És hogy újságíróknak külön ajánljuk ezeket a könyveket, mert netalán lesz majd, reméljük, sokára lesz a
5: következő. Új konklávé, új pápa választás.
6: Igen. De egyébként is, hogy kinek mi a feladata, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos.
5: Ez nagyon jó. És hát a ti csapatotok, EVTN, ez a világ legnagyobb, Sajgó Szabolcs mondta, a világ legnagyobb média katolikus média hálózata, és az amerikai pápa az EVTN római egyik újságíróját nevezte ki most a társadalmi kommunikáció pápai dikasztériumának a vezetőjévé egy hölgyet, ami azért is kuriózum, mert eddig mindig érsek vagy bíboros vezette a pápai főhivatalokat, és most egy hölgy, egy civil, egy újságíró a ti csapatotokból.
6: Igen, az EVTN News-nak a vezetője, és nagyon sokat jelent számunkra, hogy a Szent Atya őt választotta, hiszen ez azt is jelenti, hogy elismeri az EVTN munkáját. Tehát, hogy nyilván a személy, a munkája nagyon fontos ennek a dikasztérium, a kommunikációs dikasztérium vezetőjének, de az EVTN is sokat emelkedett ezáltal, és hogy számunkra is ez nagyon-nagyon megható volt, és nagyon... Tehát mindannyiunkban változott valami attól a pillanattól kezdve, hogy őt kinevezték, és azt gondoltuk, hogy most már jobban figyelnek ránk is, és még jobban, még felelősségteljesebb munkát kell végeznünk. Eddig is ezt tettük, tehát ez egy média misszió, ez egy missziós feladatokból álló, itt nem csak egy katolikus televízióról van szó, hanem ez egy média missziós hálózat, itt Magyarországon belül is, tehát van az EVTN kiadó, aztán a VoxDay telefonos applikáció, mobil applikáció most indult el húsvétkor, aztán média missziós szolgálatunk is van körülbelül 5-600 önkéntessel, akikkel rendszeres kapcsolatunk van. Hamarosan indul a Kids csatorna, rajzfilm csatorna, szerveződés alatt van a Nemzetközi Animációs Központ létrehozása, keresztény rajzfilmgyártás egyedül csak itt nálunk fog történni, tordasi helyszínnel, tehát nagyon-nagyon sok mindent csinálunk, és annyira jó részt venni ebben, nagyon sokat dolgozunk. De mindenki szívvel lélekkel van itt, tehát nem egy munkahely, hanem sokkal több annál. Nagy öröm ebben részt venni. Azt hiszem, hogy Angelika anyának a vízióját azt magunkévá tudtuk tenni, és hogy itt él bennünk az ő elképzelése, az ő vágya, hogy hirdessük az evangéliumot mindenhol, és annyira jó ebben részt venni.
5: Szerkesztesz műsorokat is. Milyen műsoraid vannak a tévében, a katolikus tévében?
6: Hát most jelenleg egy van, a Könyvjelző című műsor, a kiadóhoz köthető ez is. Hetente van egy új adás, erre kell készülni sokat, hiszen egy-egy könyvet mutatunk be, és el is kell olvasni.
5: De nem csak a saját könyveiteket mutatjátok be, hanem ami megtetszik, kulturális, vallási, egy tág spektrum.
6: Igen, igen, a kiadónk nem csak kiad könyveket, hanem más könyvkiadók, keresztény könyvkiadók könyveit is terjeszti, de a Móra kiadónak is vannak nálunk könyvei, tehát minden, ami érték, az nekünk is érték, és szeretnénk azt továbbadni az embereknek, a nézőknek, és hogy egy-egy könyvet, egy-egy aktualitást élvező könyvet, vagy szenthez kapcsolódó, vagy ünnepekhez kapcsolódó, tehát körülbelül közel 300 kötetünk van, ami különböző kiadóktól érkezik, 300 különböző, úgyhogy nem tudom, mikor fogunk a végére jönni, szerintem soha, mert hogy állandóan gazdagodunk, most is volt a Szent István könyvét májusban, és 6 kiadóval vettük fel újra újabb kapcsolatot teremtettünk, úgyhogy az ő könyveiket is fogjuk ajánlani, és hogy meghívjuk a szerzőket, egy interjúkötet szerzőit, mint most veled beszélgettünk a Pápa Szemmel című kötetről, vagy kiadóvezetőt, vagy egy avatott, a témában avatott szemét.
5: Ez egy kulturális misszió. Köszönöm szépen.
6: Igen, köszönöm szépen én is a beszélgetést.
5: Az EVTN Katolikus Televízió két munkatársával beszélgettünk, a műsor elején Jakab Péterrel, a magyarországi katolikus tévé vezetőjével, majd Kovács Ágnessel. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Anzix délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: Piazzolla négy évszak Buenos Airesben című művének részletét a Trio Energico előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Brahms Opus 102-es kettős koncertóját hallják Isaac Stern, Jojoma és a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezénnyel Claudio Abbado.

Brahms Opus 102-es kettős koncertóját hallották Isaac Stern, Yo-Yo Ma és a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Claudio Abbado.

Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Köszöni figyelmüket Biksa Levente és Urbán Péter technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Ungvári Judit bemondó. A pihenni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját, technikai munkatársam Urbán Péter nevében is. Ungvári Judit vagyok. 0:03.

Van Jézus ige hirdetésében egy részlet, amely átfogja az egész emberi létet, ugyanakkor mégis mindig az egyes emberre irányul. Ez a gondviselésről szóló üzenet. Ez az üzenet pedig azt tanítja, hogy bármi is történik a világon, az mind a hívő ember üdvösségét szolgálja, az Atya szeretete, bölcsessége és hatalma által. A gondviselés szót többféle értelemben használják. Egyrészt valami egészen határozatlan, minden kötelezettséget nélkülöző jelentésbe süllyedt. Így először tisztázni kell, hogy mit is jelent igazában. Jézus gyakran beszélt a gondviselésről, és különösen behatóan magyarázta azt a hegyi beszédben, mely ígéreteinek, tanításainak összefoglalása. Ebben arra inti hallgatóit, hogy ne aggódjanak, mibe fognak öltözni, vagy mit esznek, mert tudja a mennyei Atya, mire van szüksége az embernek. Mindezen a pogányok aggodalmaskodnak, de a hívő ember bízzon a mennyei Atyában, s nem fog hiányt szenvedni. Ez nem mese akar lenni. A hallgatót senki nem biztatja, hogy tegyen félre minden komolyságot, minden munkát, és csak ilyen gondtalanul a világban, majd csodás hatalmak gondoskodnak róla. Amit itt az Úr tanít, az a lét valóságában van, és keménységét, erejét senki át nem látja. Amiről itt szó van, az nem a fantázia játéka, hanem a lehető legkomolyabb dolog. Másrészt viszont ez egyáltalán nem magától értetődő a világ rendje szerint. Hogy ne talán a dolgok valami megingathatatlan rendszerint követik egymást, amelyben nekünk is bele kell helyezkednünk, vagy hogy inkább a bizalmat keltő események uralják az életet, nem a félelmetesek, a gyanakvást ébresztőek. De nem erről van szó, hanem valami sokkal meglepőbbről, arról, hogy az élő Isten minden egyes ember sorsát személyes módon szívén viseli, és kész gondoskodni róla. Ez nem mese, nem is természetfilozófia vagy erkölcs, hanem a kinyilatkoztatás, melyet az Isten szabadsága ajándékozott nekünk. Hogy miképpen érez Isten teremtményei iránt, azt megtudhatjuk a hegyi beszéd példáiból. A madarak nem vetnek, nem is aratnak, de mégis táplálékot nyernek. Ez legelőször csupán idillikus képnek tűnik. De ezután következik egy mondat, amely megmutatja ezeknek a komolyságát. Ti keressétek elsősorban az Isten országát, s annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok. Ez a mondat azt fejezi ki, amit az Úr hívő Istenhez tartozáson ért, hogy az ember először keresse az Isten országát és annak igazságát, mindennek elébe helyezve és minden erejével. Tehát az Isten országára való odafigyelés váljon uralkodóan egész élete középpontjává. Valami nagyon nagy és nehéz dolog ez. Olyasmi, amely alapjában véve feltételezi, hogy megtörtént az a megtérés és áthangolódás, melyet az Úr az ő nyilvános ige hirdetésének kezdetén megkövetelt. Aki így gondolkodik, az Istennel közösségben van, mert hiszen azt akarja, mégpedig mindenek előtt, hogy az ő országa és annak igazságossága beteljesedjék. Ebből az egyetértésből adódik, hogy a dolgok menete a hívő szempontjából rendeződik. Mindaz, ami történik velünk, dolgok, emberek, sorsok, nem egyedi, véletlenszerű események, hanem a környezet egységét jelentik számunkra. Ez a környezet különféleképpen jelenhet meg az egyes embertípusok felfogása szerint, és hűzzük hozzá az szerint, hogy az egyes ember milyen mértékben ad teret életében az élő Isten uralmának. Hiszen a világban megtapasztalható események nincsenek lerögzítve, mint valami gép működése, hanem végtelenül mozgékonyak, tele lehetőségekkel, és készen arra, hogy engedelmeskedjenek egy olyan akaratnak, amely képes irányítani azt. Egy mélyebb emberismeret alapján kimutatható, hogy az ember személyiségének legmélyebb érzései mennyire meghatározzák sorsát anélkül, hogy mindez tudatos lenne az egyénben. Egészen másképp alakul az a sors, amelyben az egyén megszilárduló és megszabadító egyetértésben van Istennel, mint az, amely a saját erőszakos, hatalmaskodó, s ugyanakkor mégis bizonytalan akarata alapján cselekszik. De ezen felül pedig az egész világ Isten kezében van, és ez a döntő.
A természet törvényei őt szolgálják. Isten az ember szívéből irányítja a dolgok menetét. A számtalan kis környezetet, az egyes emberben épp úgy, mint ezeknek nagy összefüggését. Mihelyt ez az emberi szív az ő országáért való szent törődésben egyetértésbe kerül Istennel, beteljesülnek az írás szavai. Az Isten szeretőknek minden javukra válik. Ez nem azt jelenti, hogy elkerüli őket a fájdalom és a szerencsétlenség. De mindazt igen, hogy tudják, hogy erre is szükség van, mert minden, ami történik velük, még a rossz is, életük tulajdonképpeni értelmét szolgálja. A gondviselésről szóló üzenet tehát valami nagyon komoly dolgot kíván az embertől. Életének legfőbb gondja az Isten országáért való gond legyen, s épp olyan nagy dolgot ígér, életének minden eseménye oly különleges módon zajlik majd, hogy egész sorsa Isten gondoskodása által üdvösségét szolgálja. Nem mese, hanem valóság. De mégsem olyan valóság, amely minden további nélkül megtapasztalható, mint a természet vagy a történelem valósága. Ezt a valóságot csak Isten által foghatjuk fel. Viszont nem a történelem vagy a természet birodalma mellett, hanem ezekbe beleágyazva ismerjük fel. Nem fantáziánk segítségével tapasztaljuk meg, mint a mesék képeit, nem is a tárgyi világnak megfelelő közvetlen megfigyeléssel és értelmünk erejével. Ezt a valóságot a hitben fogjuk fel. Isten igéje által hallunk először erről a valóságról, s emiatt merjük vállalni kockázatát. Ezáltal jön létre Isten és ember között a gondviselés valósága. A világban látszat szerint minden ellene mond a gondviselésről szóló üzenetnek, és ez újra meg újra megtéveszti szívünket. A hitnek tehát mindig újból meg kell erősödnie. Lassacskán azonban mégis megérti az ember, miről is van szó. Megsejtjük egy esemény, egy találkozás, egy siker vagy egy kudarc értelmét. Új hatalmat és új értelmet érzünk az eseményeket általában irányító erők és szükségszerűségek között. Egy olyan szent összefüggés láncolatába épülünk be, mely Istentől származik. A felismerés néha ragyogóan fényes, máskor megint kialszik. Gyakran csak a bizalom csendes érzésével hatja át életünket. Egyébként pedig mindennek alapja a hit. Az igazi lényeg rejtett marad, és csak a történelem végén lesz nyilvánvalóvá, amikor Isten országa beteljesedik. A gondviselés annak az eljövendő világnak a csíráját munkálja bennünk, melyben az új ember fog élni új ég alatt, új földön. Ez az új világ már most születik, azért az emberért, aki megnyitja önmagát, szívét a gondviselésnek, teljes fényében azonban csak az idők végezetével nyilvánul meg.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Mesterházi Mónika Vizek című versével foglalkoztam itt a Miért szeretemben, amelyben azt láttuk, hogy ezek a vizek tulajdonképpen a líraien belső állapotának lesznek a metaforái. A mai alkalommal szintén egy Mesterházi Mónika versről szeretnék beszélni, amelynek a nyár a címe. A nyár mindannyiunkban különböző asszociációkat vált ki, a szabadság érzését, a művészetekben és talán a saját életünkben is, valamiféle beteljesülés élményt, valamit, amit betakaríthatunk. Itt Mesterházi Mónikának a nyár című versében valami egészen különös élmény kapcsolódik a nyárhoz. Hallgassuk tehát a verset. A föld folyékony kérgén lebegek. Egy óra úszás és valószerűtlen, mint amikor 1000 méter után egy rézsútos tetejű uszodában hanyat fordultam úszni. Nekem ott a vízszint lett a ferde hirtelen. Vakond a földben, fent a levegőben fúrja magát a repülő, rohangál a tűzben vájatain a parázs. Én, úgy látszik, ezért jó így nekem, a vízben tudok előre haladni. A közeg, ahol jól érzem magam. Bizonyára a kedves hallgatók is érzékelik, hogy egy rövid, ugyanakkor rendkívül sűrű képekből építkező vers a nyár című verse Mesterházi Mónikának. A központi kérdés: hogyan találja meg az ember azt a közeget, amelyben otthonosan tud létezni és előre haladni, de úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hol lehet az ember azonos önmagával. Már a nyitókép is nagyon érdekes, hiszen a föld folyékony kérgén lebegek, egy óra úszás, ahogy olvassuk. A költői én a hosszú úszás után, mint hogyha egy megváltozott érzékelési állapotba kerülne. A víz felszíne úgy jelenik meg számára, mint a föld folyékony kérge. Ez a kép egyszerre kozmikus és személyes, az úszó, mintha nem egyszerűen csak a vízben lenne, hanem minthogyha az egész bolygónak a felszínén lebegne. Az egy óra úszás után bekövetkező élmény a valóság érzékelés elbizonytalanodását jelzi. A versben azt olvassuk, hogy a vízszint lett a ferde hirtelen. Ez a sor arra utal, hogy a perspektíva felborult. A versnek ez az egyik kulcspillanata. Az emlék szerint a beszélő hanyatt úszik egy ferdetetős úszodában. Normális állapotban a vízszint az a stabil viszonyítási pont. Itt azonban megváltozik a nézőpont, úgy tűnik, mintha maga a víz lenne ferde. Ez a kép arra utal, hogy a valóság nem önmagában adott, hanem a nézőpontunktól függ. A megszokott tájékozódási pontok elveszítik bizonyosságukat. Megváltozik az érzékelés, megváltozik a valósághoz való viszonya a lírai énnek. A vers középső részében ezt a megváltozott állapotot három ős elemmel és az azokban létező lényekkel próbálja meg érzékeltetni a vers beszélője. A három elem pedig a föld, a levegő és a tűz. Vakond a földben. A vakond természetes közege a föld, amelyben fúrja magát előre. Aztán következik a levegő. Fent a levegőben fúrja magát a repülő. A repülő tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a vakond metaforikus megfelelője a levegőben, hiszen ugyanúgy fúrja magát a saját közegében a repülő, mint ahogyan a vakond a földben. A következő képben pedig rohangál a tűzben, vájatain a parázs. A parázs mozgása a tűz eleméhez kapcsolódik. A három elemnél tehát azt olvassuk, hogy mindegyik létező a saját közegében mozog otthonosan és természetesen. A vakond is, a repülő is, meg a parázs is. A felsorolás után következik a vers végén az önmeghatározás. Én úgy látszik, ezért jó így nekem, a vízben tudok előre haladni. A lírai én számára tehát a negyedik elem a víz lesz az az otthonos közeg, amelyben képes haladni. Ez egy felismerés a lírai én számára.

hogy csak a nyugalomban tud haladni. Lehet az önazonosság közege, a szabadság állapota, de az a létforma is, amelyben a lírai én nem küzd önmaga ellen. És a haladás az egyszerre lehet a konkrét előrehaladás a vízben, de metaforikusan a lírai énnek a saját magához való közelebb kerülését is jelentheti. A versnek a vége, az utolsó mondata, a csattanó, a közeg, ahol jól érzem magam. Mintha itt tudatosodna a lírai énben, hogy számára a víz az a közeg, ahol pontosan azért érzi jól magát, mert önazonos lehet. Így tehát az úszás élményéből kiinduló vers valójában az otthonosság és az önazonosság kereséséről szól. A vakond, a repülő, a parázs mind a saját elemükben mozognak természetesen. A lírai én pedig ráébred, hogy számára a víz az a közeg, ahol képes előre haladni. A nyár tehát nem pusztán egy évszak a lírai én számára, hanem egy olyan állapotnak a jelképe, amelyben az ember közelebb kerül saját természetéhez. A versnek tehát mondhatjuk úgy, hogy mindannyiunk számára talán az is lehet a központi gondolata, hogy minden létezőnek megvan a maga közege, amelyben természetesen erőfeszítés nélkül tud mozogni, ahol önmaga lehet. A lírai én számára ezt a közeget a víz jelenti. A vers végén, az utolsó sor, a közeg, ahol jól érzem magam, egy nagyon visszafogott megjelenítése a lírai én felismerésének. De éppen ezáltal, mintha azt is sugallná, hogy az ember egyik legfontosabb feladata megtalálni azt a közeget, amelyben önmaga lehet, ahol nem idegenként, hanem természetes módon létezik. Így tehát a nyár a vers végére nem pusztán egy évszak, nem csak a kiteljesedésnek, a betakarításnak a szimbóluma, hanem annak a ritka állapotnak is a jelképe, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy a helyén van a világban, hogy azt teszi, ami a feladata, hogy azt éli, amiért született. Elgondolkoztató vers Mesterházi Mónikának, a nyár című verse, akkor, amikor éppen benne vagyunk ebben a nyárban. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!

0: Antonio Vivaldi G-dur koncertójának tételeit Bálint János és a Weiner Száz kamarazenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 33 perc. A Hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit.
3: Hamarosan kezdődik a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál, tehát egy jubileumi alkalommal várja majd az érdeklődőket ez a zenei esemény, amely a szakmán túl a nagy közönséghez is szól, és mindenről pedig Sidó Zsomborral beszélgetünk, aki 2026-ban habilitált a gitárművészeti szakon a Gráci Zene és Előadó Művészeti Egyetemen, korábban pedig a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjének hallgatója volt, és több rangos európai gitárverseny győztese is. Nyilván, aki ezzel a hangszerrel ennyire közeli kapcsolatban van, annak már nagyon ismerős lehet ez a gitárfesztivál, de hogyha valaki most hallott először, akkor mit tudhatunk erről az elmúlt két évtizedről?
4: Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Erről a gitárfesztiválról azt érdemes tudni egyrészt, hogy a Balaton partján van, úgyhogy az emberek a kellemeset a hasznossal nagyon könnyen össze tudják kötni. Napközben lehet strandolni, és este pedig gitárkoncertekre elmenni. A másik szerintem nagyon meghatározó élmény pedig az a két Guinness rekord kísérlet. Most remélem, hogy jó évszámokat fogok mondani 2007-ből és 2008-ból. Ebben a kettő évben sikerült megdönteni a leghosszabb koncertet, illetve a leghosszabb online közvetített koncertet, ami akkoriban egy nagyon nagy kuriózumnak számított még, hogy ilyen több napon keresztül folyamatos zenei műsorokat lehetett online közvetíteni. Nekem most hirtelen ez jutott elsőre eszembe a nagy közönségnek, illetve minden évben magyar és számos nemzetközi művész szokott Ötvös tanár úr meghívni Balatonfüredre, akik nem csak koncerteket adnak, hanem délelőttönként általában mesterkurzusokat is tartanak. Ez arról szól, hogy általában a fesztiválnak a résztvevői tudnak órát venni ezektől a meghívott művészektől.
3: Idén például kik azok a művészek, akik átadják a tudásukat, még egyszer ugye június 20-a és 27-e között, tehát egy hétig a tudás átadás mellett a nagy közönség koncertekre járhat, és családi programok is vannak. Tulajdonképpen, ha valaki épp akkor nyara a Balatonfüreden is belekóstolhat ebbe az egész eseménybe, akár hogyha ott jön vele szembe, vagy most hall tőlünk mindenről, és ugye, ha már Ötvös József tanár úr, professzor úr neve szóba került, ugye Ötvös József Liszt díjas gitárművész az, aki életre hívta ezt a gitárfesztivált. Tehát, hogy hogyan zajlik ez az egész, hogyan lehet rátalálni ezekre a programokra?
4: Hát a meghívott művészekről gyorsan idén azt hiszem az első koncertet a horvát Croatian Guitar Quartet adja, illetve ebből kettő tag Petrit Csekú és Zorán Dukic szóló koncertet is fog adni, a záró koncert pedig az Andalusz Gitár Quartet estje lesz. És hát én Zorán Dukicot először talán 2008-9-ben hallottam, és már akkor hatalmas hatást tett rám. Balatonfüreden az a nagyon kellemes, hogy az ember akár a sétányon is tud ezekkel a művészekkel és tanárokkal találkozni, illetve a koncert után is általában szokott lehetőség lenni. Tehát ez egy nagyon közvetlen dolog tud akár lenni, illetve hát a közösségi médiában is rengeteg anyag megtalálható a fesztiválról, a koncertek pontos dátumáról, a művészek által előadott műsorról is.
3: És hát ugye van még egy balatongitár.hu weboldal is, ahol szintén lehet tájékozódni, és a helyszínek pedig, amelyekről beszélünk, ezek hát a város emblematikus helyszínei, az esti koncertek például a Vasari Galériában várják az érdeklődőket, a nyilvános délelőtti mesterkurzusok pedig a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában tartják. Ezek a mesterkurzusok, hogyha egy kicsit most így a szakma felől, a tudásátadás felől nézzük, milyen jelentőséggel bírnak, és miért lehet érdekes akár a laikus közönség számára is?
4: Hát a laikus közönség számára talán a legérdekesebb ebben az, hogy egy adott zeneművet két ember hogyan közelít meg, illetve hogy ez a tanítási folyamat hogyan zajlik. Tehát, hogy ez nem egy ilyen előre leírható folyamat, hanem ennek egy elég komoly pszichológiai háttere is van, hogy valamit hogyan tanítunk meg, hogyan vezetünk rá valakit egy zenei megoldásra például. Ez mindenképpen érdekes lehet laikusoknak is, illetve az, hogy egyszerűen a gitár repertoárt megismerni mélyebben, tehát nem csak ugye egy koncerten halljuk ezt előadva, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen háttérmunka, hogy hogyan készülünk föl egy koncertre akár, milyen folyamatok előzik meg azt, hogy egy koncertet tulajdonképpen élvezni tudunk. Ilyen műhely háttérmunka igazából.
3: Tehát ez tulajdonképpen azoknak a fiataloknak lehet nagyon érdekes, akik erre a pályára készülnek?
4: Pontosan.
3: Hogyha a repertoárt nézzük, azért itt már elhangzott például az, hogy a zárókoncert folyamán a flamenco ritmusokkal ötvözve egy kicsit az andalúz muzsikába kóstolhatunk bele, de mi az, ami jellemzi egyébként a repertoárt akár a mesterkurzusokon, és akár az esti koncerteken?
4: A gitárban talán az ugye a legszebb, hogy a reneszánsztól egészen a kortárs zenéig, illetve a világzenéig szinte, hogy bármit meg lehet rajta szólaltatni, tehát legyen ez egy fuga Johann Sebastian Bachtól, illetve egy bossa nova, vagy salsa Latin-Amerikából, Brazíliából. Ez egészen egy hihetetlen stilisztikai sokszínűséget kölcsönöz a hangszernek. Bevallom, én is kíváncsian várom, hogy mi minden lesz hallható a fesztivál folyamán.
3: Több nemzetközi fellépőt is említettünk már, de természetesen lesznek hazai előadók is, őróluk is. Szóljunk néhány szót, illetve hát ugye Zsombornak is lesz koncertje.
4: Igen, pontosan. Rajtam kívül még ha jól tudom, a különleges tehetségeknek szintén egykori növendéke Szalai Lotti fog koncertet adni, illetve Csonka Levente is, aki szintén már megmutatta magát pár nemzetközi versenyen az utóbbi hónapokban, években.
3: És hát ő is 2026-tól a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek igen, képzőjének pontosan. Hallgatója és Ötvös József professzor tanítványa is. Talán a nemzetközi előadók közül még azt is említsük meg, hogy a legendás Yamashita zenei dinasztia egyik tagja is képviselni fogja magát Japánból, tehát hogy nem csak európai vendégek, hanem más kontinensről érkező vendégei is lesznek a fesztiválnak.
4: Igen, habár ha jól tudom, Kanahi Yamashita hosszú időn keresztül Németországban élt, Katsuhito Yamashita sajnálatos módon januárban távozott el, és a gitárnak hát egy nagyon meghatározó alapja volt az elmúlt évtizedekben, mind a legendás technikai felkészültségét tekintve, illetve az innovatív átiratait tekintve, és az ő lánya Kanahi Yamashita fog szintén szóló koncertet adni Balatonfüreden, aki, ha jól tudom, már pár évvel ezelőtt szerepelt egy kamara zenei felállásban, akkor még édesapjával.
3: Rengeteg élmény érhet minket a gitárral kapcsolatban, hiszen ez egy olyan hangszer, amely ott van a mindennapjainkban, életünk minden szakaszában. Ez a fesztivál, ez mi az, amiben új fényt adhat akár ennek a hangszernek? Miért érdemes ennek a fesztiválnak a koncertjeibe, mesterkurzusaiba belehallgatni? Mi lehet az az újdonság, amit megláthatunk ebből a hangszerből, és esetleg eddig még nem láttuk?
4: Mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy nagyon sokszínű a meghívott művészeknek a névsora, illetve nagyon sokszínű az, hogy a meghívott művészek hogyan viszonyulnak a gitárhoz. Ez ritka, hogy egy ekkora spektrum egy fesztiválon belül meg tud jelölni a klasszikus gitárvilágában. A másik pedig szerintem mindenképpen említésre méltó a helyszín, az, hogy ez egy a magyar kultúra életében is azért egy nagy múltú város, Balatonfüred, és hogy ebben a gitár tulajdonképpen így meg tud jelenni, ez mindenképpen egy különleges atmoszférát, illetve helyszínt kölcsönöz a fesztiválnak.
3: Június 20-án kezdődik tehát a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál, melyről a fesztivál egyik fellépőjével, Sidó Zsombor gitárművésszel beszélgettünk. Érdemes tehát a fesztivál honlapját és közösségi oldalát felkeresni a teljes műsor átböngészéséhez. Köszönöm szépen, hogy ajánlhattuk a fesztivált.
4: Én köszönöm a beszélgetést.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Csút Judit volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: A csillagászati nyár kezdete június 21-e, de a naptári nyár már júniussal elkezdődött. Három olyan szakértőt hívtam, akik beszélnek arról, hogy hogy lehet jó a nyarunk, a nyári pihenésünk. Laca Gyöngyvér, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetője, Mihály Kinga Lúcia dietetikus, az NNGK, majd ezt megfejtjük, munkatársa, és Vada Gergely, a Magyar Alvászszövetség alapító elnöke ül itt az asztal körül velem. Köszönöm, hogy eljöttek. Nyáron a melegen kívül a világosság az, ami rögtön eszünkbe jut, hogy nem sokat fog sütni a nap. Rövidebbek lesznek az éjszakák, hosszabbak lesznek a nappalok. Nappali világosságban, amikor még 8 órakor teljesen világos van, hogy lehet aludni, meg hogy lehet egy éjszakára felkészülni?
1: Ja, az alvásnak van egy ciklikussága valóban, évszakra vonatkoztathatólag is. Mi nagyon régóta mérjük az alvásminőséget objektív otthoni közegben, készülékekkel, és furcsa módon a nyári időszámítás idején, tehát a nyári hónapokban a legjobb az alvásminőség a kánikula ellenére. Tehát sokan gondolhatják azt, hogy a meleg késlelteti a pihenésnek a beindulását, de érdekes módon nem attól függ, az csak egy tétele az, hogy meleg van-e, mert az alvás minőségünk, az befolyásoló tényezők akkortól kezdődnek, amikor fölkelünk reggel, és a napunktól is függ az alvás minőségünk, és már pedig nyáron szabadabban, több levegővel, több napfénnyel találkozunk, kicsit rugalmasabban tudjuk beosztani munkánkat, az elfoglaltságainkat, és a főnökeink is szabadságon vannak, tehát ez egy kicsit kevesebb stresszkitettséget eredményez, és érdekes módon a meleg ellenére ez a három nyári hónap az, ami relatíve jobb alvásminőséggel jár, mint mondjuk az őszi és a tavaszi időszakra jellemző alvás szokott lenni. Ez körülbelül 8-10%-kal növeli meg az alvásminőséget.
0: Akkor ez nem baj, hogy világosabb van, tehát nem árt az alvás minőségünkre.
1: Ez máshol csapódik le, tehát ebben együtt kell élni, mert mindenhol változik a napjárás, tehát hogyha mondjuk az észak-európai országokat vesszük alapul, ahol le sem megy a nap bizonyos június végi időszakokban, ott hozzászoktak ahhoz, hogy a fényel nagyon közeli kapcsolatban vannak, és télen borzasztó mód értékelik, hogyha van, nyáron viszont fel vannak készülve arra, hogy árnyékoljanak, és ehhez képest mi még jobb helyzetben lehetünk, igaz, hogy megnyúlt nappalaink vannak, de ez másban okoz egyébként egy kicsit zavart, mert hogy megnyújtja a nappaljainkat valóban, és megrövidíti az éjszakáinkat is. Ez egy téves, ezt majd úgyis lehet 11 óráig, vagy éjfélig, vagy akár hajnali órákig fönt lenni, mert hogy csak most ment le a nap, nem olyan régen, és ez valóban zavaró lehet.
0: Tehát azért a nyári napi rendünk is fontos, az alvás szempontjából is fontos, a pihenés szempontjából is fontos, és a napirendnek egy meghatározó része az étkezést, mit, mikor eszünk. És itt újabb és újabb divatok vannak, azért is hívtunk most egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott embert, ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a munkatársa, Kinga, mert nem reklám alapon fog most minket felvilágosítani, hanem kizárólag a tudományos tényeket mondja, tehát mit együnk, hogy együnk, mikor együnk, nyáron másképp együnk, mint egyébként?
2: Lényegesen másképpen táplálkozunk nyáron, én dietetikusként azt tudom mondani, hogy ilyenkor ugye több a zöldség, gyümölcs fogyasztás, szélesebb a tárháza a választéknak, és azért a téli időszakban nem tudunk annyira bőségesen táplálkozni ezekből a zöldekből, gyümölcsökből, ami frissen napon érik, és teljesen más a vitamin és ásványi anyag tartalma, mint mondjuk egy téli gyümölcsnek, amit messziről hoznak, távoli országból, esetleg kényszerérlelt paradicsomot eszünk, amit én úgy gondolok, hogy a szezonalitás és a hazai gyümölcsöknek a fogyasztása, illetve a hazai zöldséggyümölcsöknek a fogyasztása az előtérbe kell, hogy kerüljön, hiszen a legértékesebb ételeink lehetnek a nyári időszakban. Ezáltal ugye nem is eszünk olyan sok nehéz ételt, mint télen mondjuk egy disznótorost, vagy ha farsangi időszakra gondolunk, esetleg fánkot, vagy ugye a karácsonyi időszak, tehát ezek mindig egy kritikus pontok az életünkben, mert akkor több kalóriát viszünk be, nem mozgunk annyit, ami szintén egy nagyon fontos dolog, de hát erről majd Gyöngyvér fog azt nem bővebben beszélni. És én úgy gondolom, hogy a nyári étkezésnél előtérbe kerülnek a grillezések, a szabad, tehát a bográcsozások, ami szintén nagyon jó pofa és nagyon jó ételek, és hát azért hozzáteszem azt, hogy nyári melegben sokkal inkább megiszák azt a mennyiségű folyadékot, mint amire szükség van, mint a téli időben, pedig télen is kellene bőségesen folyadékot inni, de a nagy melegben valahogy mégis jobban kívánja a szervezet a folyadékot, és itt elsősorban a vízre gondolok, tehát hogy a vízivásnak kellene előtérbe kerülni, és ugye intézetünk már 16 éve elindította a Happy programot, ami a vízivásról szól, tehát a gyerekek körében népszerűsítettük a vízivást, hiszen nem mindegy, hogy mivel oltjuk a szomjunkat, tehát nem cukros üdítővel, nem egyéb italokkal, hanem lehetőség szerint leginkább a víz a legjobb szomjoltó, és erre vannak nagyon jó pofa vizes koktélrecepttől kezdve mindenfélék, úgyhogy de hát erről majd még biztosan lesz szó.
0: Beszélünk majd erről, de most még a zöldségekhez hagyd térjek vissza, mert Mihály Kinga azon kívül, hogy dietetikus, agrármérnök is. Ugye hallunk sokszor ilyet, hogy hát jó-jó zöldség, de már nincs benne annyi vitamin, meg nem olyan egészséges, meg mindegyikben vannak különböző bennmaradt szennyező anyagok, amelyek a talajból, vízből kerülnek bele. Szóval, hogy már a zöldség sem a régi.
2: Erről az a véleményem, hogy aki tud, háztáji vagy kiskerti, vagy van lehetősége arra, hogy saját maga termeljen egy kis paradicsomot, vagy bármi zöldségfélét, azt jó szívvel ajánlom, vagy pedig olyan forrásból esetleg piacon bevásárolni, ami biztosan jó. Egyébként Magyarországon nagyon szigorúan ellenőrzik, a NÉBIH ellenőrzi az élelmiszereknek a minőségét, úgyhogy ha olyan helyről biztos forrásból vásárolunk, akkor garantáltan, mint ahogy az ivóvíz is ellenőrizve van Magyarországon, nyugodtan fogyaszthatjuk ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nem mondom azt, hogy nem fordult elő olyan, hogy mondjuk valamilyen maradék, szennymaradék, vagy bármi ilyesmi előfordul, de alapvetően, hogyha odafigyelünk rá, és ellenőrzött forrásból vásárolunk, akkor ilyen probléma nem lehet. Nyugodt szívvel merem ajánlani ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, és még megtehetjük azt is, hogy készülünk a térre akár egy befőzéssel, készíthetünk saját magunk lekvárokat, befőtteket, amit tudjuk szabályozni a cukortartalmát, például, hogy ne egy túl édes, ne túl cukrozott dolgot tegyünk el télire, és a fogyasztás is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, bár hozzáteszem, hogy én magam részéről szívesebben választom, vagy vásárolom azokat a termékeket, amit nagyiparban fogyasztanak le, mert én otthon a hűtőszekrényemben nem tudok olyan minőségi fagyasztást elérni, mint amit egy nagy üzemben, és ott azért a fagyasztott zöldségeknél, gyümölcsöknél lényeges az, hogy milyen idő alatt és milyen technológiával fogyasztjuk, mert ezáltal a minősége maga a zöldségnek, gyümölcsnek sokkal inkább megmarad, mint hogyha én otthon házilag próbálok barkácsolni, akár blansírozással, vagy bármi ilyesmivel.
0: Tehát úgy, gyors fagyasztás igen, is lényeg, nem csak
2: igen,
0: az, hogy
2: és ott mínusz 40 fokon tudják nagyon gyorsan, tehát a hűtőházba kerüléstől 2 órán belül már le van fagyasztva az a zöldség, gyümölcs, és ott nincs olyan jellegű minőségi romlás, mint hogyha én mondjuk megveszek egy zöld borsot a piacon, nyári melegben, hazacipelem, mire megpucolom, mire blansírozom, és mire hűtőszekrénybe kerül, és ez a háztartási hűtőm csak mínusz 18 fokot tud, tehát biztos, hogy nem fogom tudni azt a minőségű fagyasztást előállítani, mint hogyha egy gyári készítményt vennék.
0: Akkor ilyenkor frissen együk, aztán így majd van. Télen így mehetünk. Van. Egyébként biztonságosabbak a nagy boltokban, áruházokban, tehát az ilyen ellenőrzött helyeken vásárolt akár friss zöldségek, gyümölcsök, mint a piaci. Most arra gondolok, hogy persze ismerem ezt a kofát sok éve, és mosolyog, és mondja, hogy nem, ő nem permetezi, de ha nem permetezi, akkor biztos, hogy megjelennek ugye azok a kártevők, amik tönkreteszik a termést, tehát valamit biztos, hogy ő használ.
2: Hát ha piacon kofától veszünk, nekik is kell, hogy legyen őstermelői igazolványuk, vagy bármi olyasmi, ami hitelesíti őket. Tehát én úgy gondolom, meg a piacfelügyelet is ott van. Mondjuk ez dietetikusként jelen pillanatban nem ez igazán a szakterületem, ez inkább a NÉBIH-nek a feladata, de én jó szívvel merem ajánlani azt, hogy piacon nyugodt lélekkel tudjunk vásárolni. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor nyári időben az a tapasztalatom, hogy esetleg egy nagy áruházban, hűtőházban házban tárolják azt a zöldséget, gyümölcsöt, amit mi utána a pultban megveszünk, és ezért fordulhat elő az, hogy megvesszük a gyönyörű csillivilli zöld paprikát, amit úgy látunk, hogy hú, milyen szép, ragyogó, feszes a bőre, és hazavisszük, és két nap múlva már összefonnyad, mert az otthoni körülmények között nem tudjuk azt a hűtött közeget biztosítani, amit az áruház biztosít, és így hamarabb a minősége romlik. Viszont, hogyha egy piacon vásároljuk, és a kofától vásároljuk, vagy az árustól, az valószínű, hogy nem volt hűtőlánc, és nem történt ott hűtés, tehát ott azért azt
3: muszáj
2: a minőséget...
3: Muszáj neki az esti, vagy hajnali, vagy az előző napi szedést árulni.
2: Igen, így van pontosan, tehát így van. Úgyhogy ezért ez a minőséget, az eltarthatóságot, az otthoni eltarthatóságot, a házi körülmények között történő eltarthatóságot meghosszabbítja.
3: Most Laca Gyöngyvérhöz fordulok, hogy hát a mozgás az nem biztos, hogy a nyárhoz úgy hozzátartozik számunkra, hogy ilyen edzéseket képzelünk el. Tehát, hogy meleg van, a fenének nincs kedve ott futkározni, meg mondjuk esetleg ilyen jó kis aerobik edzéseket végezni. Kéne?
4: Természetesen kéne.
3: Izzadjunk.
4: Igen, de én úgy gondolom, hogy a nyár, ahogy itt elhangzott korábban, ez a szabadságnak és az élményeknek az időszaka.
3: Ne feszüljük aki, rá az edzésre.
4: Hát én úgy gondolom, hogy aki rendszeresen edz, ez Magyarországnak sajnos jóval kisebbik fele a lakosságnak, de aki rendszeresen edz, az pontosan tudja, hogy nyári körülmények között, nagy melegben hogyan kell edzeni, hogyan kell folyadékot pótolni. Igazából rengetegen vannak viszont, akik nyáron kapnak új lendület, és úgy gondolják, hogy a nyári nyaralásuk egy aktív nyaralás lesz, gyalogtúrára mennek, kerékpártúrára, vízitúrára, esetlegesen családdal, barátokkal, vagy nyári táborban aktív tábort választanak a gyermekeiknek, és ugye ők azok, akik nem annyira rutinosak, nem annyira tapasztaltak, tehát szerintem nekik kellene, vagy nekik célszerű akár tanácsokat adnunk, hogy ezt hogyan lehet egészségesen a jól létükért tenni. Én úgy gondolom, hogy a nyár az ilyen is a nagy újrakezdések és a nagy új sportélményeknek is az időszaka, pont emiatt, amit említettem. Meg gyakran történik olyan, hogy az ember elmegy egy szállodába, ahol egyébként van rendszeres animáció, sportanimáció is, és ott van jóga, vízi, akvaerobik, lehet röplabdázni, pingpongozni, ijászkodni. Ez Magyarországon is egyre elterjedtebb, és aki külföldre megy szállodai körülmények közé ott is, és ott kapcsolódik be. Majd annyira beleszeret, hogy aztán itthon folytatja, én számos ilyen zumbázót tudok, hastáncost, aki valahol beleszeretett itthon vagy külföldön, és azután kezdte ezt el. Tehát én inkább ezt mondanám, hogy szerintem igenis a sportolásnak is időszaka a nyár.
3: De ahhoz, hogy jó élmény legyen, meg aztán otthon is szeressen utána sportolni valaki, ahhoz fontos, hogy milyen az első találkozás. Tehát nem tudom, hogy föl vannak-e ezek az élményközpontok arra készülve, hogy valaki úgy megy oda, hogy még életében nem zumbázott, nem tudom, ijászkodott, akármi, és esetleg úgy sérül meg, vagy valami olyan élménye lesz azért, mert a teste nem szokott hozzá ehhez, hogy utána többet az életben nem akar olyat csinálni.
4: A hivatalos jogszabály szerint csak olyan tarthat ilyen foglalkozásokat, akinek minimum középfokú sport végzettsége van, tehát minimum sportoktató, vagy sportedző, rekreációs szakember, sportszakember. Ezt egyébként Magyarországon elég szigorúan veszik, külföldön egy picit így a szállodai környezetben kevésbé, a túravezetésnél ott szigorúan veszik külföldön is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga az oktató túravezető az általában ezeket tudja, el is mondja. Ami szerintem nagyon fontos, hogy azt is tudják, hogy itt egy teljesen vegyes populáció fog csatlakozni az adott programhoz. Én azt szoktam mondani, hogy olyat kell választani szervezőként, például egy szállodai animációban, aminek még úgy szoktuk mondani szakmai nyelven, hogy alacsonyabb belépési küszöbe. Magyarul, hogyha csinálok egy aerobikot, akkor annak olyan lesz a tempója, és olyan lesz benne mondjuk a koreográfia, hogy mindannyian itt az asztal körül ülők közül tudjuk követni, úgy, hogy mondjuk lehet, hogy van, aki sosem járt aerobik órán, vagy abszolút távol áll tőle, mert olyan zenét választ, olyan lépéskombinációkat, olyan gyakorlatokat, és úgy is építi fel, hogy a terhelést a leggyengébb láncszemhez igazítja. Tehát a szakember szerintem a kulcs. Aki pedig ugye egyedül indul neki, például egy jó Balaton kerülő kerékpár túrára, ebben sokan szoktak lendületet kapni. Itt is úgy gondolom, hogyha tapasztalatlan.
3: Van a bicikli, tehát lehet, hogy nem a sajátját viszi meg, használja.
4: Azzal nem biztos, hogy rosszabbul jár
3: idegen biciklivel, és akkor kap egy, hú, most itt a bicikli, itt a Balaton, itt a körút, akkor most megkerülöm.
4: Igen, hogyha talán így végigmehetünk a nagyon klasszikus választott sportágakon, és a bringával kezdjük, akkor én úgy gondolom, hogy először is ugye nyilván a felszerelés választás az nagyon fontos. A sajáttal megyünk, és ott állt eddig a sufniba, vagy kölcsönkértük a, nem tudom, nagyitól, szomszédtól, márkitől, akkor azt fel kell készíteni még egy-egy napos túrára is. Tehát a fékek, váltók ellenőrzése, ülésbeállítás, egyebek, ezek nagyon fontosak. Tehát ellenőrzött bringával érdemes nekiindulni. Ez nincs meg, akkor egyrészt balesetveszélyes lehet, másrészt pedig nem lesz jó élményünk, mert hogyha nincsen egyébként defektjavítónk, azt se tudjuk, hogy kell, de a következő sarkon, vagy inkább 12 kilométerre ez megtörténik, akkor azért az az élmény az ott, annak ott azért eléggé vége. Szerintem itt többen mosolyognak az asztal körül, tehát itt apukáknak ez szokott gondot okozni, hogy na induljunk, és akkor apuka szerel, és eddig olajos, és hát nem erre vágyott a család, nem ez volt a fotón, meg az óriás plakáton, hogy legyél aktív. Úgyhogy felszerelés. Aztán én úgy gondolom, hogyha a rutinosak, akkor ki tudják maguk is találni, vagy olyan forrásokat, fórumokat keresnek, hogy milyen ütemben menjenek, hány kilométer tekerjenek, hol vannak megfelelő megállópontok. Ha ez a pici tapasztalat sincs meg, akkor én jó szívvel ajánlom azt, hogy olyan, hogy béreljünk bringát, ott mindig jó állapotú kerékpárt kapunk, ott ránk állítják az ülést, a kormányt, ott ellenőrzött minden, tudnak túratippeket adni, ugye nagyon jó applikációk vannak, tehát kérjünk szakembertől segítséget. Ha meg ennyire bizonytalanok vagyunk, hogy mennék, de 20 éve nem bringáztam, akkor én mindenképpen egy vezetett kerékpár túrát javasolnék, gyalogtúránál is ugyanígy, mert szerintem az élmény az ott is megvan, hogyha az embernek ezekre nincs gondja, és gyakorlatilag tálcán kínálják neki az élményt, mert minden másról gondoskodnak a szervezők, és pontosan tudják, hogy hogyan kell beállítani a túratávot, aztán ugye a magasság különbséget, tehát a szinteket, és nyilván pontosan tudják azt is, hogy melyik a legszebb kilátópont, és hol kell nekünk megállni, és hol van jó fagylalt, tehát hogy én úgy gondolom, hogy aki nagyon újrakezdő, nagyon kezdő, ők mindenképpen szakemberrel tegyék, és ahogy az ember érzi a tapasztalást, úgy nyilván egyre szabadabban garázdálkodhat, és bátran nekivághat.
3: Vada Gergely nagy Balaton kerülő, futva és biciklivel is.
1: Igen, és én is tapasztalatlanul kezdtem el 10-valahány évvel ezelőtt, és abba a hibába estem, hogy ahogy beszéltünk róla, hogy a nyár az mindent, ott mindent lehet, és akkor én is így nekiestem, hogy na most akkor elindulok, és körbe tekerem egy nap alatt. És nagyon nehéz, a tapasztalatlanul borzasztó nehéz megválasztani a terhelésnek a mértékét, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ebben tényleg nagyon körültekintőnek kell lennie, mert nagyobb kárt okozhatunk vele, mint amennyi haszna van a mozgásnak, vagy az élményszerűségnek. Tehát amit nagyon evidens hangsúlyozni az, hogy nagyon sokan ezt a fajta szabadságot, hogy most megtehetem, mert szabadságon vagyok, és hát hogyha kicsit megtolom, akkor majd kipihennem magam legfeljebb. Ugye ez azért kockázatos, mert először is meleg napon sokan azt látom, hogy déli hőségben kifejezetten saját magukat próbára téve, nagyon erős terhelésnek kitéve futnak vagy kerékpároznak, és nem figyelve a hidratálásra, nem figyelve a terhelés megválasztására, a napszúrás kockázatára órákig képesek, azért nem most megtehetem. És azért nálam a saját tapasztalat az erről szólt, hogy ezt sokkal tudatosabban kell felkészülni egy ilyen választott egyéni kihívásra, ha nincs mellettem olyan szakértő, aki segít ebben eligazodni, de most már minden további nélkül meg tudom csinálni egyébként egy nap alatt, mondjuk 10 óra alatt körbe lehet kerülni, de elsőre azért nem. És ami nagyon fontos még az a melegnek az elkerülése, hogy sokan ezt az esti órákra, a kánikula miatt az esti órákra igazítják ezeket az erős mozgásokat, és kifejezetten káros az alvás regeneráció szempontjából az, hogyha ez a késői órákra tolódik ez az nagyon erős, intenzív megterelés, mert ez tönkreteszi a regenerációnk minőségét. Hát káros, egy csomó minden élettani, fiziológiás szempontból borzasztó káros, tehát az esti órákra sokkal inkább az enyhébb levezető hatású, kevésbé megterelő mozgásformákat válasszuk, még akkor is, hogyha akkor lenne időnk egy jót futni, vagy egy jó erőset terhelni.
3: Inkább sétáljunk este.
1: Így van, táncolni is lehet például. De én mindenképpen, ha nem tudjuk, jó, most már meg lehet mérni ezeket, de ha nem tudjuk ezt megtenni, hogy megmérjük, akkor a legkevésbé kockázatos az, hogyha ezt a délelőtti reggeli órákra időzítjük.
2: Ehhez én azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy nem véletlenül indult meg már a sportdietetikus képzés is, mert ez egy külön tudományága a dietetikának, és hát én Zentai Andrea főosztályvezető asszony helyett jöttem el most, és ő például ultra hosszúságokat volt, triatlonozik, és egyszerűen zseniális és csodálatra méltó az, amit ő teljesít, és ő pontosan tudja azt, hogy mit, mikor, hogyan, és mi kollégák is csodálkozunk az ő teljesítményén, és valóban igen fontos szerepe van annak, hogy mit eszik, mikor iszik, hogy frissít, stb. Tehát azért ezek tényleg olyan pontok, ami egy szakmai támogatást igényel, és nem csak úgy, hogy nekiállok, és én majd tudom, hogy mit eszek, meg az internetről kiolvasom, meg a jó barátunk, tehát ugye az internetről most már mindent meg lehet tudni. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha sportolásról van szó, és mondjuk nagy teljesítményű sportolásról, akkor bizony forduljunk szakemberhez, és ugyanígy tudom ezt mondani, hogy a táplálkozással kapcsolatban is bármilyen problémánk van, és azért nyáron lehet egy gyomorrontástól kezdve bármit, nyugodtan forduljunk szakemberhez, és nézzünk utána, és kérdezzünk, és azt is, hogy például hogy készítsünk el egy szendvicset, hogy tároljuk, hogy hordozzuk magunkkal, mert ezek mind-mind olyan problémák lehetnek, ami egészségügyi kockázatot jelentenek, hogyha például egy szendvicset csak úgy viszünk magunkkal a nyári melegbe, és nem gondoskodunk arról, hogy legyen nálunk egy kis hűtőtáska, vagy például előző este a vizet, hogyha behűtjük, befagyasztjuk,

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a házunk táján hallják, a nyárról beszélgetünk, nem a szerelem oldaláról, ahogy most kikitől hallhattuk, hanem inkább az egészség oldaláról, mozgás, étkezés, alvás. Nagyon konkrét tippet kaptunk az előbb Mihály Kingától, hogy csomagoljuk a szendvicset például, hogyha elmegyünk, és akkor most egy ilyen családi átlagot nézzünk meg nyárra szerintem, hogy például az biztos, hogy ugye nyilván a szülők nem tudnak egész nyáron szabadságon lenni a gyermekkel, tehát valahogy megoldják azt, hogy valakivel legyen. Ha van nagyszülő, akkor biztos, hogy egy időt a nagyszülő meg a kis unoka együtt fog eltölteni. Tehát itt már rögtön két különböző generáció, más mozgásforma, más napi ritmus, más ízlés van együtt, mondjuk egy napig, több napig, egy hétig. És hogyha most elképzeljük ezt, hogy a nagyszülőknek kell a kisunoka mindennapjairól gondoskodni, és mondjuk az étkezéséről, vagy arról, hogy milyen a napi rendje, mikor alszik, vagy mit, hogy sportol, akkor rögtön egy nehéz kérdés következik, mert azért ez szerintem nagyszülőként azért elég nehéz eldönteni, hogy milyen legyen az, hogy pihenjen is, de azért mi is túlérjük ezt, és ne az legyen, hogy várom az elejét, de a végét azt még annyira várom, hogy végre elmenjenek az unokák. Tehát kezdjük azzal, hogy kell, hogy legyen a gyereknek például nyáron ilyen szigorú napi rendje. Hát ők valószínűleg várják, hogy végre vége van ennek az iskolai betáblázottságnak.
1: De igen, az iskola azért struktúrát ad a napjaiknak, és azt lehet követni, ahhoz lehet igazítani az egyéb szokásainkat, és egyébként ez nem baj, hogyha nagyjából megmarad nyáron, és nem kell annyira szigorúnak lennie, de az, hogy nagyon esetleges legyen, és teljesen fölboruljon, és 11-ig alszik, mert most meg

0: megteheti, mert szünidő van, és utána nem tud lefeküdni időben a következő éjszaka, az nagyon káros. Tehát szerintem, ami áthozhatóak egyébként az idősek életritmusából, az például a délutáni szunyókálás, vagy a siesta, vagy a csendes pihenő, vagy olyas valami, amikor az ebéd után van egy pihenősebb szakasz, az nem árt abban a tekintetben, hogy úgyis akkor van a legmelegebb, és akkor ki lehet találni csendesebb elfoglaltságokat arra az időszakra, de arra figyeljünk, hogy itt ne 3-4 órás alvásokba torkoljon ez, mert akkor az megzavarja a cirkadián ritmusát, a bioritmusát egyszerűbb szóval a gyerekeknek is, és azért esti lefekvést meg fogja tudni zavarni. Tehát nagyjából, hogyha egy olyan a szokásoshoz képest olyan 1-2 órás eltódás van a napi rendjében, az még belefér a nyári szünidőben, de ez fontos, hogy amikor majd közelítünk az iskola felé, akkor ne sokszerűen kelljen visszaállni egy reggel 6-kor való kerésre, akkor, amikor előző nap még 10 óráig heverészett a gyermek.
1: Szerintem azért mondjuk el, mert talán most megdöbbentő a szám, hogy kinek mennyit kell aludni. Tehát, hogy mondjuk egy gyereknek mennyit kell aludni, különböző életkorú gyereknek.
0: Más életkoronként más, de 10-12 órát egy kisebb gyereknek teljesen normális, hogyha
1: a kisebb az meddig tart.
0: Alsó tagozatosról beszélünk, vagy hát az óvodásból átlépve az alsó tagozatba, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy csökken az alvásigény, de még tínédzsereknél is a 9-10 óra teljesen evidens, ami azt jelenti, hogy azért ennek az időnek a jelentős része az éjszakára datálódik, de mondjuk 1 órát lehet napközben is szunyókálni,
1: és ez hozzáadódik
0: ez. A felnőttnek 7-9 óra között szokott lenni, az időseknél pedig ilyen picivel kevesebb, 6-8 óra, de ez inkább átstruktúrálódik, tehát ők már több részletben alusszák ezt meg, esetleg 3-szor is egy nap.
1: Vajon ma alszunk-e ennyit, amennyit most itt Nata Gergely föl sorolt?
0: Nem, de ez nem attól van, hogy nem tudunk aludni, hanem attól, hogy nincs időnk. És azt azért érdemes átgondolni, hogy az alváshiány, a társadalmi alváshiány jelensége, az nem időhiánya. Tehát amiket mi fontosnak élünk, hogy majd meg kell csinálni minden napunkban, azt általában a szabadidőnk, regenerációnk, alvásunk, mozgásunk rovására tesszük meg, mert azokról le lehet mondani, könnyen, úgy gondoljuk, és mi azért ülünk itt mind a hárman, hogy hangsúlyozzuk, hogy ezek az élet és az egészség alkotó elemei, tehát én nekem az a trükköm erre, hogy én először tervezem meg azt, hogy mit fog csinálni az egészség, mert aznap, és minden mást azt e köré próbálok megszervezni, mert azokból úgyis rengeteg van, és hogyha ezt feláldozom, akkor nagyon könnyen azon veszem észre magam, hogy hetek óta nem mozogtam semmit sem. Tehát ha nem tudok elmenni, és nem tud, sokan nem tudnak elmenni edzésre, akkor a sétával, a kerékpározással, a rollerrel, az esti nyújtással, vagy bármivel is ugyanúgy lehet gondolkodni benne. Tehát nem arról van szó, hogy minden nap edzőterembe kell járni órákra, hanem arról, hogy mennyire tudjuk megőrizni az aktivitásainkat egy napon belül.
1: Egy korábbi beszélgetésben egyébként Laca Gyöngyvér mondta pont azt szerintem, hogy ugye gondolkodunk ebben, hogy 1 órát legalább kell ahhoz edzeni, hogy ennek értelme legyen, de mozogni mindenképpen kell, annak akkor is van értelme, ha csak 10 perc, meg negyed óra. Ha több 10 perc, negyed óra van, az is nagyon fontos az egészségünk szempontjából, nem csak az, hogy edzésre, szigorúan véve a sportra mennyi időt fektetünk.
2: Hát ugye az ajánlások is ezt mutatják, hogy az 1 óra az is az a gyerekeknek az ajánlása napi 1-3 óra mozgás, nem edzés. Ez szerintem egy nagyon nagy félreértés, hogy vannak, akik sportolnak, és körülbelül az identitásuk is az, hogy ők futók, futóruhába járnak, inkább dolgozni is, és aki pedig nem csinál semmit, ő pedig azt mondja, hogy jaj, hát én nem tudnám azt csinálni, amit ő. És ez a tólik, e között nagyon nagy az olló, nagyon nagy a nyílás, és az, aki egyébként még nem kezdte el bizonytalan, nekik szerintem abszolút nem az az első lépés, hogy megnézik azokat az embereket, akik körbefutották, ez az identitásuk, ez az életük, bár dolgoznak és családjuk is van, de mégiscsak ez a legfontosabb elemeik egyike, mert azt nagyon nehéz elérni. Tehát az ember megnézi, hogy 50 évesen Béres Alexandra milyen formában van, majd elgondolkodik, hogy ő is egyidős vele, úgyis esélytelen, adott esetben is, ezzel le is tudta, hiszen úgysem leszek olyan, mint Szandi. De ez nem így van, nem ezen kell gondolkodni, hanem az, hogy a hétköznapokba beiktatott mozgás, az, amit itt hallottunk, hogy sétáljunk minél többet, menjünk fel a lépcsőn, közlekedjünk aktívan. Ugye ezek azok, amivel időt nyerünk észrevétlenül, amiben aktívak voltunk. És az ajánlás az egyébként szerintem viszonylag nem annyira nehezen teljesíthető, ami az egészség ajánlás. Ettől edzettek meg csodás formában lévők nem leszünk, tehát ettől nem tudunk elindulni maratonon biztonsággal, de egészségesek tudunk maradni a korunknak, nemünknek megfelelően, adottságainkhoz mérten, hogyha egy felnőtt 150-300 percet alacsony vagy közepes aktivitáson mozog, ez azt jelenti, hogy mondjuk gyalogol, bringázik, hogyha ezt végig gondoljuk, ez heti penzum. Ez azt jelenti, hogyha egy fél órát naponta tempósabban sétálunk, és direkt mondom, hogy sétálunk, gyaloglunk, akkor igazából már egészen jól állunk, ellene mellé némi nyújtás vagy erősítés, heti háromszor, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk egy heti 6 edzés kell. Ez még egyébként a sportolókat is megterheli, egy ilyen edzésritmus, és nagyon nehéz beiktatni a hétköznapokba, és pontosan ez a helyzet, hogy a hétköznapok kibillentenek belőle, és mi marad? Egy bűntudat, egy rossz érzést, de nem elég, hogy fizikailag nem érzem jól magam, de még lelkileg is rosszul érzem magam, és például nagyon nem szeretem hallani, amikor ezt a dietetikus kolléganő jobban tudja, hogy jaj, bűnöztem. Születésnap van, evett egy szelet tollat.
3: Hát, miért nem mondom?
2: Mindig rosszul érzi magát az ember. Most nem mentem el edzésre, most ettem egy tortát, hát nem. Ma gyalogoltam fél órát, holnap megpróbálok kerékpárral elmenni munkába. És az első kérdésre a válasz szerintem, hogy az unoka és a nagyszülő mit csináljon. Ugye szegény nagyszülők megpróbálnak szétesni, hogy hát az unokával neki most mit kell tennie. Én azt látom, hogyha például gyalogolnak közösen, ha van egy park, egy erdő, és kimennek, akkor az unoka már azt is élvezi, hogy van kivel beszélgetni, hogy a nagyi is beszállt, vagy a nagypapa, hogyha tud még beszállni ebbe a nagymama, a nagypapa akkor. De olyat is lehet, hogy oda szervezik a szomszéd kisfiút, az unokatestvért, jó barátot, gyerekek együtt mozognak, de együtt elsétálnak a parkba. Jó a nagyszülőnek, hiszen teljesíti a minimum fizikai aktivitást, észre se veszi, mert csacsog az unokája közben, ő maga ott van, a gyereknek sokkal több a mozgás igénye, nem baj, ő a szomszéd kisfiú, az szuper jót fog focizni, és aztán visszasétálnak, és van egy közös programjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy azon kéne gondolkodni, hogy mik az első minimum lépések. És utána már, ahogy itt hallottuk, hogy nem elsőre körbe bringázom, mert beletörik a bicskem, vagy olyan
0: túlkompenzálják sokan ezt, pont a bűnözési tudat miatt.
2: A fenekem, hogy másnap képtelen vagyok ráülni a bringára, mert egyszerűen...
0: És ez nem egy jó élmény.
2: Nem egy jó élmény. Hát ha valakit elvisznek egy osztálykirándulásos bringatúrára, és 0 kilométeres volt előtte, akkor a legnagyobb történetek 90%-a arról szól, hogy másnap hogy fájt. De mi azt szeretnénk, a szabadidősporttal élménnyel foglalkozók, hogy ne az legyen az élmény, hogy fájt, hanem az, hogy mennyire szuper volt. De ehhez nem dur bele a közepébe kell, hanem egy picit azért ilyen lágyabban,
1: értékeljük a minimumot is, nem csak mindig
2: van.
1: A maximumra törekedjünk.
3: De nem csak a parkba, hanem a piacra is el lehet sétálni a nagymamával, például vagy a nagypapával, és ez egy nagyon fontos dolog, mert az a tapasztalatunk, hogy a mai gyerekeknek nincs élelmiszerismerete, nem ismerik úgy a zöldségeket, a gyümölcsöket, mint mondjuk mi gyerekkorunkban, akiket kiraktak a kertbe, és hát a mozgáshoz még a fűnyírás, a kertészkedés adott esetben, hogyha vidéken nagymamához kert véletlenül a gyerek, akkor ott a lehetőség arra, hogy egy kicsit a természet közelébe is egy sóska szedés, vagy egy spenót csipegetés, vagy bármi ilyesmi lehet élmény. És az a tapasztalat sajnos, hogy a mai gyerekek nagyon sokat ülnek képernyő előtt, nagyon sokat nyomkodják a telefonjukat, és ilyenkor nagyon sokszor előfordulhat olyan, hogy üres kalóriát fogyasztanak, mert üdítőt isznak, nem vizet isznak, és adott esetben, ha másfél liter üdítőt megisznak, akkor az egy ebédnek a kalóriatartalmát fedezi, és ez egy nagyon rossz dolog, hogy...
1: De nincs
3: hogy
1: a taros, meg a vitamin.
3: Így van, pontosan, és nincs meg a mozgás, és előfordulhat egy amerikai kutatás szerint, hogy nyár végére a gyerekek híznak, ahelyett, hogy egészségesen izmosodnának és fejlődnének. És ezért nagyon fontos például, hogy az intézetünk elkészítette a 60 év fölöttiek számára az új nemzeti táplálkozási ajánlást, ami szintén olyan recepteket és ajánlásokat tartalmaz, hogy egy hagyományos ételt hogy lehet korszerűbben, egészségesen elkészíteni, ami megőrzi azokat a klasszikus ízeket, de mégis egy kicsit korszerűbb, és nagyon jó dolog, hogyha ilyenkor a gyerekeket is bevonjuk a főzésbe, akár egy turmix készítésnél, mondjuk csinálnak egy gyümölcs, csak gyümölcs turmixot, utána lefagyasztják, és azt teszik fagylalt helyett, rengeteg kalóriát, rengeteg olyan dolgot megspórolnak, hogy nincs benne adalékanyag, tartósítószer, stb., és mégis egy finom gyümölcs jeges édességet tudnak enni. Vagy például nyári melegben, hogyha ezek le vannak fagyasztva ilyen kis jégkockának, és ugye meleg a víz mondjuk, akkor belerakják ezeket a gyümölcskockákat a vízbe, és már is egy ízesített vizet kapnak, mellé egy kis mentalevelet, vagy bármilyen kis fűszerrel lehet még ízesíteni ezt a vizet, és már is egy egészségesebb üdítőt kap a gyerek, amit közösen el tudnak készíteni, és amit közösen készítenek, az mindig élmény, mindig szívesebben fogyasztják, azokat az ízeket fogják később felnőttként is megélni, amit gyerekkorban, ilyenkor adott esetben a nagyszülőktől vagy a szülőktől kapnak.
1: De ez egy nagyon ideális kép, hogy elképzelem, hogy akkor szombaton reggel fölkelnek a gyerekek, a nagyszülő, a szülő, és akkor kimegyünk a piacra, aztán együtt földolgozzuk a gyümölcsöt, zöldséget, fagyasztunk, turmixolunk, nagyon jól hangzik, de azért a valóság vagy az átlag az nem ez szokott lenni, és nagyon gyakran történik meg az, hogy a nagyon fáradt szülők, vagy akár nagyszülők, hiszen lehet, hogy a nagyszülők is még dolgoznak, és nem csak attól fáradtak, hogy a korukból kifolyólog, mert mondjuk egy ilyen pörgő gyerektől elfáradnak. Tehát, hogy azoknak hát odaadja azt a telefont, laptopot, nem tudom, mit néznek a gyerekek, egész nap kinél mi van kéznél. Könnyebb, hogyha nem én főzöm meg, hanem leemelem valahol a boltban, és ezt a készételt odaadom. És akkor még az a kérdés is utva, hogy a nyár hozzátartozik a gyerekek számára az, hogy fagyizunk, édességet eszünk, üdítőzünk, tehát, hogy mindenféle kilengések vannak az évtől, vagy az évi rendtől eltérő szokások.
3: Nekünk volt egy felmérésünk az Otka pályázat, ahol felmértük azt, hogy a gyerekeknek a konyhához való viszonya milyen, és azt tapasztaltuk, hogy ötödikes kortól fölfelé már a gyerekek tudnak ételeket önállóan elkészíteni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a gyerekeknek az önálló étkezésre fordított tudását bővítsük, és ezekkel lehet, és nagyon nagy számban, főleg vidéken volt, hogy a gyerekek főznek, de ugye régen voltak ezek a kulcsos gyerekek, még talán emlékeznek a hallgatók rá, a gyerekeknek az önállóságát, az ügyességét, és hogyha tudatosan edukáljuk őket, és tudják azt, hogy hogyan kell táplálkozni, miként kell táplálkozni, és a szülők jó példával járnak elő, mert én nekem az az elvem, hogy a példamutatás a legjobb nevelési módszer, és hogyha a szülők adott esetben hétvégén csak mondjuk egy vasárnapi ebédnél bevonják a gyereket, hogy csak gyere egy kicsit zöldséget pucolni, vagy bármi ilyesmit, sokkal szívesebben fogják, és ez nem időkérdése, mert azt az ételt így is úgy is meg kell főzni, még hogyha egy gyorsan elkészíthető ételt is készítek, akkor is, hogyha a gyerekkel együtt próbálom ezt csinálni, sokkal jobb hatást tudunk elérni, sokkal nagyobb előrelépés, és ezek a kifogások, hogy most mi rohanok, mint ahogy itt hallottuk az előbb, hogy ha eldöntjük és leszögezzük azokat a pontokat, hogy mi köré építjük a napunkat, akkor abban a táplálkozásnak igen fontos helye van, és az is egy dolog, például, hogy mindig mondják, hogy nincs idő reggelizni, de ha előző este elkészítek egy szendvicset, és még a gyereket elviszem az iskolába, a kocsiba, azt nyugodtan meg tudja enni azt a szendvicset, de ahhoz föl kell készülni, hogy előzőleg már végig kell gondolni azt, hogy mit fogok adni a gyerekemnek holnap reggel. Tehát ezek ilyen inkább odafigyelés kérdése, és egy fontos dolog az, hogy a szülőknek, a nagyszülőknek az odafigyelése, hogy ezt a tudást továbbadják, a gyerekek számára ez egy sarkalatos kérdés.
1: Említettük még a táplálkozásban a gyors megoldásokat, és a nyáron milyen fontos az előkészület, és azt is szerintem fontos lenne most egy ilyen független szakértőtől hallanunk, hogy na akkor most például mit reggelizzünk, vagy reggelizzenek a gyerekek, mert annyi féle ilyen hit, meg tévhit, meg divat van ezzel kapcsolatban, például, hogy nagyon jó a műzli. Aztán mondjuk egy hét múlva halljuk, hogy nem jó, és olyat biztos ne válasszunk, amiben asszal gyümölcs van, mert fölviszi a gyerek cukorszintjét, és amire odaér az iskolába, akkor fog elaludni. A másik azt mondja, hogy pirítós, de nem, ne legyen kenyér semmiképpen. Szóval, hogy mi az, mire építsünk?
3: Erre nagyon egyszerű a feleletem. Van egy úgynevezett okostányér, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége kidolgozott, és pontosan korosztálynak megfelelően, tehát van a gyermekek számára, a felnőttek számára, és mint ahogy említettem, mi meg a mi intézetünk kidolgozta az időseknek szóló táplálkozási ajánlást. Ez a három ajánlás, ez egymásra épül, és pontosan az a lényege, hogy a szülő, hogyha erre odafigyel és megnézi ezt az okostányér ajánlást, akkor a saját gyermekére testre szabottan össze tudja állítani azt az étrendet, ami a gyermeke számára szükséges, hiszen van benne kalóriakalkulátortól kezdve receptötleteken, ételkészítési javaslatokon, mindenféle olyan széleskörű tájékoztatás, ami segít eligazodni az egészséges táplálkozásban, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy mindig hiteles forrásból tájékozódjunk, mindig olyan szakembertől kérjünk választ vagy segítséget, hogyha esetleg nem tudunk eligazodni, aki hiteles, és nagyon sok mindent lehet találni a neten is, és ezért javaslom azt, hogy az okostányért érdemes.
1: Ez olyan egy honlap? Ez a cím, hogy okostányér.hu?
3: Igen, azon is meg lehet, de a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapján is megtalálják. Tehát csak annyi, hogy beüti a Google-ba, hogy okostányér, és már is kiadja, és rengeteg olyan információt kap, ami az egészséget támogatja.
2: Köszönöm, én ehhez hadd kapcsolódjak, hogy vannak ajánlások táplálkozásra, vannak pihenésre, alvásra, és vannak ugye mozgásra is ajánlások, amit jó szívvel ajánlok én is a mozgásreceptre oldal, ahol pedig a mozgásajánlások vannak megfogalmazva. Egy egész csapattal dolgoztunk azon, hogy ezek közérthetőek legyenek, tippek vannak korosztályi bontásban, infografikák, ami azt jelenti, hogy tényleg ilyen nagyon egyszerűen ránéz az ember, és rájön, hogy ó, igen, ezt kell tennem, ennyit kell lépnem. Ez az ajánlás. Van gyermekekre, felnőttekre és időskorúakra, egyébként várandósokra, betegségekkel élőkre, és ami szerintem unikum, hogy a leggyakoribb betegségcsoportok is ki van dolgozva, hogy milyen mozgást lehet mellette végezni, sőt, mi az ajánlás is jót tesz annak a betegséggel élőnek, hogyha mozog. Tehát ez nem egy kockázat, hanem ez egy kifejezetten orvosok és sportszakemberek, gyógytornászok által összeállított és a nemzetközi protokollt követő ajánláscsomag, tehát a mozgásreceptrét azt nagyon jó szívvel ajánlom. Nyilván mi a testnevelési egyetemen többnyire a sport teljesítménnyel foglalkozunk, annak a maximalizálás, és itt az orvos kollégákkal együtt dolgozva pedig akár a betegeknek való mozgásajánlásokat dolgoztuk ki. Szerintem ez nagyon praktikus. Egy okostányér, egy ilyen ajánlás és egy pihenési, alvási ajánlás után az ember már úgy érzi, hogy minden ajánlás betartó tökéletes, de egy dolgot szerettem volna elmondani, hogy én nagyon sok évig foglalkoztam tréningekkel, stresszkezeléssel, work-life balance tréningekkel, csapatépítésekkel, és azt tapasztaltam, hogy ez a rengeteg szabály az embereket teljesen sokkolja, gyakorlatilag stressz szorként élik meg, hogy ők nem felelnek meg, vagy egyáltalán, hogy mi minden van, miről maradt le, mit nem követ, és főleg, ha gyerekeikről van szó, akkor különösen érzik a felelősséget sokan. Hát sajnos sokan meg egyáltalán nem, de sokan érzik. És én úgy gondolom, hogy egy dologról feledkeztünk meg, hogy szerintem az egész nyárban nagyszülőkkel a legfontosabb az, hogy van idő beszélgetni, játszani. A gyerekek imádnak játszani, a nagyszülők órákat tudnak velük kártyázni, társasjátékozni, nekik nem csörög annyit a telefonjuk, őnekik van idejük, tudnak figyelni, és szerintem, ha délelőtt esetleg tudják mozgással tölteni a napot, és délután pedig egy mondjuk ebéd utáni akár csendes pihenő, mindenki olvasgat, valamit csinál, lehet, hogy a nagymama előbb lealszik, mint az unoka, vagy fordítva, de tudnak játszani, és az lehet egy ilyen nyugodt idő. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon nagy érték, és hogyha a saját nyaralásainkra gondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy a gyerekek is le tudnak lassulni. Nagyon hiányzik a mai gyerekeknek az a fajta tartalmas szabadidő eltöltés, ami nem valamilyen ajánlást követ. A gyereknek edzésre kell járni. Elvisztük, oda rohanunk, leedz, már a kifejezés is szörnyű, leedzek. Hát nem, hát éppen edzettem, jó volt, leedzettem, letudtam, megyünk tovább. Tehát, hogy ne ezt kapja, hanem azt kapja, hogy hogy le tudjon lassulni egy kicsit, és lehet, hogy egy önállóan is megtanul végre újra játszani, nem kütyüvel, hanem bármi mással.
1: Na ez is egy nehéz feladat, elvenni a kütyüket.
2: Hát, ha már odaadtuk.
1: Ha már odaadtuk.
2: Úgyhogy én ezt azért nagyon fontosnak érzem, és szerintem a nagyszülők ezt a fajta klasszikus játék és beszélgetés élményt biztos, hogy hozzá tudják tenni. A szülőknek is nagyon kéne, de ez biztos, hogy egy különleges dolog. És még a kicsit a táplálkozásra visszatérve, csak egy élményt szeretnék megosztani, a gyermekeink alsó tagozat vége, a korosztály 10-11 évesek, Skanzenben jártak, és rengeteg élményük van, itt kirándulnak, ott kirándulnak. Az idei egyik csúcsélmény az volt, hogy a fiúk kaszáltak, a lányok pedig kenyeret sütöttek, és vajat köpültek, és ők etették meg a fiúkat, és a fiúk pedig elmesélték, hogy ők milyen, egyébként számunkra hétköznapi dolgokat csináltak egy kertben, mert hogy a legtöbb kisgyereknek nem volt ilyen élménye, tényleg nem tudták, hogy mi az egres. Fogalma nem volt a 90%-ának a csapatnak, tehát a nagyszülőknek szerintem nem is kell feltétlenül valami óriás teljesítményt nyújtani, csak esetleg azt, ami egyébként is van, egres a kertben, vagy az, hogy bevonják őket a házi munkába, mert egy picit úgy tűnik, hogy a városi gyerekeknek ez már önmagában egy élmény tud lenni.
3: És én még hozzátenném azt az ajánlások sorát bővítve, hogy ugye az intézetünknek van egy Merőkanál honlapja, és az NNJK honlapja, ahol szintén akár táplálkozással, akár mozgással és az egészséges életmóddal való tartalmaknak a megosztása történik, úgyhogy ezt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, és tényleg valóban ezek a közös ételkészítések, kirándulások, és a nagyszülőknek esetleg van ideje így elvinni akár bármilyen múzeumba, vagy tájházba, vagy élmények gyűjteni, például vonatra ülnek, vagy
2: igen, szóval, már
3: vagy már a gyerekeknek, hogy BKV-znak, vagy ilyesmi, tehát ez is sokszor élményszámba megy, mert nagyon sokat ülnek a gyerekek adott esetben a szülőkkel autóban.
1: Arra van egyébként valami felmérés, hogy nyáron mennyire tudunk tényleg ellazulni, és most átlagról beszéljünk, tehát nem arról, hogy vannak ilyen kivételes, kiváltságos emberek, vagy akik nagyon tudatosak, hogy ők megtervezik a nyarukat, van pénzük rá, van lehetőségük rá, hogy úgy pihenjenek. Az átlag pihen nyáron?
0: Igen, de nem tudunk, azért ez sem annyira egyértelmű. Sokaknál látjuk azt, hogy a szabadság első napjaiban betegek, mert egészen egyszerűen odáig annyira pörög az életük, és annyira magas kitettséggel élik az aktív hónapokat, hogy amikor hirtelen leeresztenek, akkor azonnal az immunrendszerük úgy reagál, hogy náthásak lesznek, nagyon fáradékony, esetleg túl sokat alszanak, tehát napközben is órákat próbálnak meg behozni az alvásdeficitből is, és ennek van egy ilyen 3-4 napos átmenete, amivel meg kell küzdeni, amikor ilyen nagyon aktív, pörgős mindennapokat éltünk, és ezt tudomásul kell venni, hogy egy rendes nyaralás, amikor azt szeretnénk, hogy tényleg kipihenjük magunkat, azt nem lehet hosszú hétvégből összelapátolni 3 naponként, hanem hogyha a kifejezetten terhelt időszakon vagyunk túl, akkor rá kell szánni egy, de inkább 2 hetet, sőt, bizonyos esetekben 3-at is már, tehát az első hét az, amikor elfelejtjük az eddigieket, és valószínűleg egy kicsit a balanszba kerülünk, a második az, ami tartalmasabb, és az azt is jelentheti, hogy ahhoz, hogy tartalékot tudjunk gyűjteni a nagyon megterelő őszi iskolával, meg munkapörgéssel kapcsolatos energiákhoz, ahhoz investálnunk kell, be kell ruháznunk abba, hogy ez mozgásban, tartalmas napokban, stresszmentességben, pihenésben visszaköszönjön a mindennapjainkban.
1: Akkor még egyszer elmondom ezt, hogy okostányér, mozgásreceptre és Merőkanál, és ezzel kell elbúcsúznunk, mert vége van a mai műsorunknak, úgyhogy köszönöm, hogy a házunk táján vendégei voltak ma. Laca Gyöngyvér, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetője, Mihály Kinga Lúcia, dietetikus, és Vada Gergely, a Magyar Alvás Szövetség alapító elnöke. A mai műsort készítette Varga Ramona, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Viszont hallásra!
4: Elhangzott a házunk táján.

0: Az elmúlt percekben Chris Rea, valamint Rosemary Clooney és Bing Crosby felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy klasszikus zenei eseménysorozatra invitáljuk Önöket, majd két különböző kötetet mutatunk be. Egy történelmi nagyságunk könyvtárának köteteibe, és egy kortárs önéletrajzi emlékezésbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A klasszikus muzsika és a magyar kamarazenei élet kerül a középpontba az első alkalommal megrendezendő Anima napokon, amely az Anima Muzicé kamarazenekar szervezésében valósul meg az Óbudai Társaskörben június 19-e és 21-e között. A programok között koncertek, pódiumbeszélgetés és mesterkurzus is szerepel, ez utóbbi a Koncertó Budapest és Keller András vezetésével valósul meg június 15-től. Az Anima Muzicé művészeti vezetője, az eseménysorozat megálmodója, G. Horváth László, Tóth Zsófiának mesélt az Anima Napok rendezvényéről.
1: Ez egy nagyon régi vágyakozás tulajdonképpen. Ugye adta magát, hogy mi 2010. június 20-án bemutatkoztunk az Óbudai Társas Körben, és azóta minden évben születésnapi koncertet tartunk ezen a napon, tehát most már a 17. ilyen koncertünket fogjuk tartani. És valahogy ennek a programra mindig szerettük volna egy kicsit egy ilyen összegzés, ennek a koncertnek az elmúlt évadnak az összegzése, vagy az új innovatív ötleteknek a megjelenése. Ezen a koncerten volt először, amikor olyan darabot játszottunk, amik nekünk írtak, kifejezetten. Ez az első olyan koncert volt, amikor összművészeti koncertet támadtunk meg, szóval mindig volt egy ilyen innovatív újítási vágy abban, hogy a születésnapi koncertjén mit mondjon az ember, és hát annyi gondolat volt már ezzel kapcsolatban, hogy ez nem fér bele